Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

veszem észre direkt, hogy baszom, azt cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekönyv.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: műzbe menni.
1: MZKT.
0: Tessék.
1: MZKT.
0: Ja. Angolul léci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul léci.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét. Nem el.

időben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Kati Wintermans vagyok.
1: Én pedig Harmat Soma.
0: És ti éppen a Rádiókafét hallgatjátok.
1: Van barátod.
2: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
3: Szevasz, faterka.
2: Tegyen ide egy üveg bort.
3: Jól van. Figyelj.
2: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
3: Bemegyünk itt a srácokkal.
2: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam. Na,

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

napot köszönöm. Vállamra álltál, hogy elér, s mire

0: nappali, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Csak évvégén jöhetnek az uniós pénzek. Hét újabb feljelentést tette a tudományos és technológiai miniszter szabálytalanságok miatt. Nem tudni, mit jelent, hogy az Európai Bizottság elnöke társult tagságot ajánlott Kanadának. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sokfelé lehet kisebb eső, zápor, erős szél mellett délután 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Csak évvégén jöhetnek az uniós pénzek. Decemberben fognak beérkezni a kincstári számlára, de az időrövidsége miatt nem fognak onnan kikerülni, nem fogjuk tudni az államadóság csökkentésére fordítani, mondta az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságában Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár. Ezt a pénzt majd a jövőbeni hiány finanszírozására fordítanánk, tette hozzá. A költségvetési módosítás kapcsán jelezte azt is, az 500 milliárd forintos havária alapból finanszírozzák többek között az eddigi aszálykárokat és a paksi vízügyi munkálatokat, valamint a várható energiakrízis kezelésére is ezt a keretet használnák. Hét újabb feljelentést tette a tudományos és technológiai miniszter a feltárt szabálytalanságok miatt. A különálló ügyek nagyon hasonló logika mentén működtek, az előre kiválasztott szereplőktől az egyajánlatos tendereken át a nagyon nehezen indokolható árakig. A szabálytalanságok értéke több mint 3 milliárd forint. Tovább gyűrűzik az M6-os ügy. A közlekedési és beruházási miniszter újabb dokumentumot mutatott be, amelyel cáfolja a Fidesz köreiből érkező újabb állításokat az M6-os túlárazásával kapcsolatos ügyben. A Fidesz szerint az előző kormány soha nem adta oda az MKIF-nek az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetését. Vitézi Dávid szerint a most nyilvánosságra hozott dokumentum bizonyíték arra, hogy az M6-os működtetését háromszorosan túlárazva ítélték oda a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Diplomáciai kavarodást okozott, hogy az Európai Bizottság elnöke tegnapi évértékelő beszédében társult tagságot ajánlott Kanadának, írja Politico. A zavar elsődleges oka, hogy Ursula von der Leyen erről elfelejtett a tagállamokkal egyeztetni. A másodlagos oka pedig az, hogy senki sem tudja, mi az a társult tagság. Ugyanis ilyen státusz az Unióban egyelőre nem létezik, így ennek az esetleges keretei sem világosak. 0,4%-kal, vagyis 25 bázisponttal emelte az alapkamatot az amerikai Fed. A lépést az elmúlt időszakban megemelkedett inflációval magyarázták. Az Egyesült Államokban idén augusztusban 3,4% volt az infláció, miközben a Fed célja 2%. Ezt mostani közlésük szerint körülbelül 2029-ben tudják majd elérni.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Egy hidegfront hatására napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
4: Szeptember 24-én csütörtökön este 7 órakor lesz a Flódni Impro Színház és a Kisszele Múzeum Vicces Várostörténet című előadása. A különleges estén a Kisszele Múzeum őrizte titkok kapcsán 4 színész improvizál élükön Novák Péterrel, a fergeteges játékvezetővel. Miköze a Kisszele Múzeumnak a hajdani luxus kurtizán Mágnás Elza meggyilkolásához? És ki volt a hölgy szeretője, a milliárdos Schmidt Miksa bútorgyáros? Milyen csodatevő erő rejlik az épület falai között már 300 év óta? Mi a kapcsolat a vegetáriánus konyha és a Kiscelli között? Ilyen és ehhez hasonló kultúrtörténeti titkokkal várják az önfelett, de tanulságos történelmi esten a látogatókat, sőt az előadás előtt meg lehet nézni a nagyközönség előtt máskor zárva tartott kriptát, valamint egy welcome italra is mindenki a vendégük. Az előadás szerzője Stál Judit és Stál Bohus Hanna, a műsorvezető Novák Péter, a színészek Jordán Adél, Debreceni Csaba, Járai Máté és Szabó Kimmel Tamás. Az előadásra a múzeum látogatói elől elzárt altemplomon keresztül vezet az út, az Udi Kalausz pedig Perényi Roland történész lesz.
2: Színház.
5: Mácsai Pál újabb önálló estre készül. A 2027 májusában debütáló Interjú címre hallgató előadás az Örkény Színház és a Sonatina Művészeti Ügynökség koprodukciója. Bár a bemutatóról keveset lehet tudni, a színész elmondta, mi a célja a darabbal, és a novemberben érkező Két kép között című könyvéről is mesélt. Őt hallják.
6: Az, hogy keveset tudni róla, az nem véletlen, mert titkolózom. Ugyanis igyekszem majd meglepni a nézőt ezzel a szöveggel, ami egyébként munka alatt van. Igazából ez nem az én személyes vallomásom. Ez egy egészen másik anyag azzal kapcsolatban. Hamarosan, valamikor november táján megjelenik az én könyvem, aminek az a címe, hogy Két kép között. És kicsit félek is, hogy ez összekeverődik majd a néző fejében, ez a két dolog. Most ezennel tisztáztuk. Tehát van egy könyv, ami egy személyes vallomás, és van egy színpadi szöveg, amit nem a személyes vallomásra használok, hanem arra, hogy azt a hatalmas, széles sokféleséget, akik mi magunk vagyunk itt Magyarországon és a magyar színházi életben is, azt egy nagyon komolyan vett, de egyúttal ironikus formában ábrázolni próbáljam, és azt a szenvedélyt, és azt a mániát, és megszállottságot, ami minket színházi embereket jellemez. Ugye nem kell sokat beszélni arról, hogy milyen úgynevezett megosztott a színházi szakma. Világnézetileg és ízlésben, és hogy milyen sokfélék vagyunk mi színészek, hát hiszen hányféle szerep van a világon, és így tovább. És ennek az ellentmondásosságát, az indulati állapotait, támasztékait szeretném én megmutatni, és ha sikerül egyrészt megírni, másrészt elmondani, akkor valami olyasmi lehet az eredménye ennek, túl azon, hogy a néző jól érezheti magát másfél órát a színházban, hogy elgondolkodhat azon, hogy vajon ez a sokféleség, ez nem értéke inkább, mint amennyire konfliktus forrás. Ez a célom vele. Tehát az a színész, aki ott beszél, az nem én leszek, és nagyon nem csak egyfélét fog gondolni a világról. Lesznek benne persze szélsőséges hülyeségek is, amelyeket szoktunk gondolni, és amelyekkel majd senki nem tud azonosulni, de ha sikerül, akkor az derülhet ki, hogy talán ezek a gondolatok nem zárják ki egymást, hanem jó, hogy együtt vannak. Ez az ember, aki ott beszél, az egyik pillanatban egy eldugott kicsi faluban születik, és tulajdonképpen maga sem érti, hogy támad fel benne a színészet iránti vágy. A másik pillanatban pedig egy sikeres és elkényeztetett fővárosi színész dinasztia tagja. De ezek a hangok, ezek a hangvételek, ezek a beszédstílusok összesimuljanak, és ne szögletesen váljanak el egymástól. Tehát, hogy a néző ne azonnal tudja, minden pillanatban, hogy ki is az, akinek a mániás monológiát hallgatja, hanem ezek a dramaturgiai tantuszok jól időzítve essenek le. Ez benne a nehéz, tehát egy szakmai feladat a nehéz benne. Azt sem állíthatom, hogy ez, aki az interjút adja, mindig férfi. Azért ez egy groteszk helyzet, amiben én bele kormányozom magamat, és van is benne valami őrkényi. Nagyon fogok izgulni, és nagyon fogok reménykedni abban, hogy ez egy értelmes gondolat. Aztán vagy így van, vagy nem, és ugye minden premier vadonatúj biodalom.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Rámszakadék. Duna Ipoly Nemzeti Park. Ez a túra koncentrált aktivitást kíván. Az ajánlott útvonal Dömösről indul, a Rámszakadékon keresztül vezet, majd Dobogókön ér véget. A túra hossza nagyjából 8-10 kilométer, így kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól teljesíthető egy nap alatt. Dömös Budapestről hajóval vagy autóbusszal is könnyen megközelíthető, így különösen praktikus azok számára, akik nem autóval érkeznek. Fontos azonban számolni azzal, hogy esőzések után a szurdok sziklái és létrái kifejezetten csúszósá válhatnak, érdemes inkább egy szárazabb időpontot választani. Prédikálószék, Visegrádi hegység. Panoráma a Dunakanyarban. A Dunakanyar itt konkrétan körülölel. A prédikálószék felé vezető útvonalat azért szeretjük különösen, mert minden irányba nyitott a panoráma. A kilátás nem egyetlen pontra koncentrálódik, hanem végig kíséri az embert. A túra nem extrém, nem kíván technikai felkészültséget, mégsem válik unalmassá. Tempós, de kényelmes ritmusban teljesíthető. Ráadásul igazi négy évszakos élmény. Tavasszal friss és zöld, nyáron szellős, ősszel színes, télen pedig letisztult és csendes a táj. Az ajánlott útvonal Dömösről indul, a vadállóköveken keresztül vezet, majd a prédikálószéknél érje a csúcspontját. A körülbelül 11 kilométeres táv kényelmesen teljesíthető egy nap alatt, megállókkal, nézelődéssel együtt. Holdvilágárok, Pomász környéke. Vadregényes, mégis vállalható. A holdvilágárok bejárása igazi átmenet a kirándulás és a kalandtúra között. Ez az útvonal rövidsége ellenére meglepően karakteres. Pár kilométeren belül változatos terepen haladunk, sziklás szakaszok, patakmedere és nyitottabb részek váltakoznak. Az út nem igényel egésznapos elköteleződést, mégis komplett túra élményt ad, ráadásul könnyen összekapcsolható más környékbeli útvonalakkal, így rugalmasan alakítható a nap hossza és intenzitása. Az ajánlott útvonal Pomázról indul, a holdvilágárkon keresztül vezet, majd a Kőhegynél zárul. A nagyjából 6-8 kilométeres táv ideális választás akkor is, ha csak egy fél nap áll a rendelkezésünkre. Pomáz hévvel is egyszerűen elérhető Budapestről. A terep több helyen köves és egyenetlen, ezért a túracipő használata erősen ajánlott.
3: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
7: Nem vagyok egy ilyen nagyon vendéglátós, mert gyakran van az, hogy a mókában is vagyok, beszélgetek valakivel, látom, hogy valaki beszeretne jönni, és így van bennem, hogy te most légy színe, gyere be. És nem azért, mert nem lenne szimpatikus vagy ilyesmi, csak tudom, hogy neki más, vagy látom, hogy más az igénye, más az igény szintje. Lehet, hogy más szeretne, lehet, hogy egy sarokkal odébb lévő pékségben jobban megtalálná azt, ami neki kell. Én nem akarom, hogy minden áron bejöjjenek a vendégek. Én azt szeretném, hogy olyan vendég jöjjön be, aki azt szeretné, amit nálam lehet kapni.
8: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim mindketten gyerekszínészként kezdték, és bár a színház azóta is fontos része az életüknek, közben egészen más területeken is otthonra találtak. Acél Réka és Kolovratni Krisztián számára például a vendéglátás legalább annyira fontos lett, mint a színpad. Réka több kávézót és büfét is működtet, Krisztián pedig a párjával viszi a népszerű Nem Süti Bisztrót, és van még egy közös szenvedélyük, a bicikli. Hát erről is fogunk beszélgetni, közben pedig mindketten szorosan kötöttök a Jurányihoz. Réka ott is épített közösséget és vendéglátóhelyet, Krisztiánnak pedig a filmes irodája működik itt a kezdetektől. Sziasztok!
9: Sziasztok!
8: Miért vágtál ilyen arcot közben?
9: A gyerek színészre? Igen. Vagy mire vágtuk először?
7: Igen. Igen.
9: Hát mert én valahogy sosem éreztem magam gyerek színésznek. Tehát gyerekként nem éreztem azt, hogy ez színészet, hanem azt éreztem, hogy ez egy jópofa játék. És miután Földesi Margithoz jártam, ezért így becsöppentünk persze mindenbe, és hát a Rékával is ott találkoztunk először, egy ilyen csodálatos, az kölyökidőben konkrétan
7: kölyök idős,
9: nem.
7: Igen.
9: Bár én sosem voltam kölyökidős, de valamikor emlékszem, hogy forgattunk veletek, és nem is tudom, hogy milyen volt az, de valószínűleg kölyökidőnek egy adásra, de attól még egyáltalán nem, és szerintem a Réka is így volt vele, nem, hogy ez inkább játék volt, vagy ez inkább egy ilyen felszabadult gyerekkor volt. Ez
7: igen,
9: nem
7: hasonlóképpen
9: színészet.
7: Szoktam én is fogalmazni egyébként, amikor erről kérdeznek, sziasztok egyébként, hogy játék, tehát abszolút játék volt, de ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy a körülöttünk lévő felnőttek ezt úgy kezelték, vagy úgy kezeltették velünk, vagy én nem is igen. Tudom. Tőlem a színészet az mindig is távol el, tehát én a kölyök időn belül is inkább így a szerkesztés, a műsorvezetés, a beszélgetéseknek a lebonyolításában vettem részt. Persze volt kis játék is benne, amikor a Folyt Köv című sorozatot forgattuk, és akkor azért ott el kellett játszani némi szerepet, de az tényleg nekem az így a legkevesebb, én inkább mindig így a műsorvezetés fele mentem.
8: Bár én kérdezek ebben a műsorban, de azért hozzáteszem, hogy én is gyerekszínész voltam. Elsősorban szinkronizáltam, és Földesi Margita rengeteget egyébként. Szóval, hogy akkor van egy ilyen hármas kapocs köztünk. Igen. És én nagyon örültem, amikor 17 évesen elkerültem az országból, és külföldre költöztünk a családdal, mert féltem attól, hogy benne ragadok ebben. Tehát, hogy a játékból valami komoly dolog lesz. Neked ez sose volt kérdés, Krisztián?
9: Hát én nekem úgy volt kérdés, hogy én igazából színész az önmagában nem akartam lenni. Tehát, hogy én nekem ez sose volt vágyam, hogy én színész legyek, és egyébként most se tartom magam úgy. Tehát, hogy nem az érdekel benne, hanem a játék érdekel benne most is. És akkor az volt, hogy nagyon sokfélét mutattak anyám, meg nagyon sokfélét tanultam, tehát sportoltam, zenéltem, sokféle hangszeren, nyelveket, külföld, mindent. És akkor anyám mindig mondta, hogy tulajdonképpen ezt az egészet, hogyha akarod használni, meg összegyúrni, akkor a színészi pálya az kb. Ilyen, tehát hogy azon belül lehet. És akkor abból lett az, hogy én zenét szerzek, fotózom, filmgyártó cégem van, tehát hogy csomó olyan, ami ez az érdeklődési kör. Színművészetire felvétel is se gondoltam komolyan, tehát az is egészen vicces volt, mert én még nem töltöttem be a 18-at, amikor felvételiztem az első körben, és akkor tovább mentem, és én nem tudtam azt, hogy lehet többször is jelentkezni. Tehát ha engem kirúgnak, akkor én még visszamehetek. Én azt gondoltam, hogy ez van. Tehát, hogy most lehet egyszer megpróbálni a színművészetét, vagy
8: szóval majd műsgószín.
9: Hát nem, hanem hogy jó pofa volt. Tehát, hogy nem volt bennem
7: azt,
9: ez a...
7: Hogy
9: igen, tehát bennem ez sosem volt, hogy én ezt görcsösen akartam, hanem mondom, ez a része volt, és aztán fölvettek elsőre, és utána csodálkoztam rá, hogy volt olyan osztálytársam, aki negyedszerre vettek föl, vagy nem tudom, hanyatszorra. Hogy ilyet lehet. Én azt gondoltam, hogy ezt az ember egyszer megpróbálja, aztán vagy ez lesz, vagy nem az lesz. Vagy nem lesz az. Hát, és akkor így alakult ez, úgyhogy én azért mondom ezt, hogy tulajdonképpen ez egy nagy játék, ez az egész. Pont tegnap valahol az futott végig az anyám, hogy miért nem igénylem én ezt a sok, tehát hogy olyan nagyon nincs bennem ez a megfelelési kényszer ebben a dologban, és aztán rájöttem, hogy engem annyira, szóval olyan szeretetben nőttem föl, meg olyan szeretetet kaptam mindenhonnan, hogy tehát én nem azért lettem színész, hogy engem szeressenek. Érted? Tehát, hogy én
8: nem egy hiányt próbáltál betömni.
9: Nem egy hiányt próbálok ezzel betömni, hanem én magát, a színészetet, tehát a játékot élvezem azt, hogy ezt az ember űzi, és emellett igen, nagyon sok mindent lehet csinálni egyébként.
8: Mi a véleményetek arról az állításról, hogy nagyon sok gyerek színész soha nem lesz úgy igazán felnőtt?
9: Ezt hogy érted? Már hogy felnőtt színész?
8: Nem
9: lesz, vagy
8: nem,
9: felnőtt?
8: Hanem hogy
7: sok személyben
8: hogy mondjuk
7: nem
8: így az arcában is van valami ilyen örökké fiatalos az élethez való hozzáállásában is, tehát, hogy valamilyen szempontból inkább gyerek marad, mint a felnőttek többség.
9: Ez így van.
7: Az emberek emlékezetében biztosan gyerek marad mindig.
9: Igen.
7: És akkor lehet, hogy ettől, mivel az emberek szemében azt látja, hogy ő gyerek, akkor így Jézus Mária, én hogy lettem hirtelen 40 akárhány éves? Nem, én még mindig gyerek, nem tudom, én ezt nem figyeltem még meg egyébként.
8: Akkor ez egy teljesen organikus dolog volt, hogy volt a gyerek színészi lét, és akkor az élet így kinyílt, szívét és annyi minden mást adott, hogy mentetek, amerre kedvetek volt.
7: Igen, egyébként nekem is hasonlóképpen akkor a Krisztiánhoz, hogy amikor oda jutottam gimnázium végén az érettségi után, hogy hova kéne felvételizni, akkor fogalmam sem volt, hogy mit akarok csinálni. Mivel eddig is azt csináltam, hogy a tévében beszéltem, akkor egyszer csak jó, hát akkor menjünk kommunikációs szakra, végeznem el, de már közben megkerestek egy munkával, és akkor így kerültem az első kereskedelmi csatornához, mint műsorvezető, és aztán vitt az élet, sodródtam. Tehát ugyanez, hogy de egyébként ez egy kicsit nehéz is így utólag belegondolva, hogy nem tudatosan és nem nagyon sok munkát belerakva találtam ki, hogy mi lesz belőlem, hanem úgy alakult. És akkor mindig az éppen aktuális dologhoz próbáltam felnőni.
9: Én meg pont azt gondolom, és azt, szóval, hogy amennyire mondod, hogy nem tudatosan, én szerintem azért ebben egy nagyon nagy adag tudatosság is van. Legalábbis a részemről igen, és én, hogy így kívülről látlak téged, én azt gondolom, hogy benned is van egy rakás tudatosság.
7: Hát most már ez sok minden változott.
9: Mert azért ez a fajta lét, ez szerintem nagyon sok határozott döntésnek a következménye. Tehát, hogy nagyon-nagyon határozottan kell ebben dönteni. Mert az embert nagyon sokféle megkeresés éri, nagyon sokféle irány lehetséges, és nagyon sokféleképpen lehet kihasználni az időnket. És én azt gondolom, hogy ezzel, hogy te is ennyi mindennel foglalkozol, meg én is ennyi mindennel foglalkozom, ez egy nagyon nagy tudatosság kell azért. Tehát nagyon tudni kell dönteni, én azt gondolom, a dolgok között. Tehát, hogy mikor mit hoz előtérbe az ember, mikor mivel foglalkozik, melyik percben mivel foglalkozik, melyik percben lép le külföldre, akár egy évre, mikor jön vissza, és mikor melyik munkáját tartja meg, és melyiken megy tovább. Szóval én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon tudatos út, legalábbis én, ahogy így visszagondolok erre, de ezt nem lehetett volna másképp csinálni. Én mondjuk nagyon szeretek tanulni. Ez egy fantasztikus dolognak tartom, hogy az ember tanulhat. Tehát nyelveket tanulni, mindenfélét elvégezni. Én ha tök tudatosan elvégeztem, vagy megcsináltam az ANTS vizsgát például, mert tudtam 20 éves, hogy én egyszer majd akarok nyitni egy kávézót. És ott állt ez az ANTS vizsga, de és egyszer csak sikerült megnyitnem egy kávézót, nem tudom, 5 évvel, 6 évvel később. Akkor elvégeztem a TFN tök vicces módon a teniszedző,
7: teniszoktató. Nem mondod, én ezt mindig el akartam végezni, de volt, akkor költöztünk ki külföldre, megszültem, és így emiatt maradtam,
9: és
7: hogy így világéltem,
9: amikor én tudtam, hogy én ezt meg akarom csinálni, és meg tudom csinálni. Most van időm rá. Na, mind a mellett, hogy este előadások vannak, mind a mellett. Tehát, hogy be tudom tenni az életembe. És ott van egy ilyen nemzetközi papír, amivel bárhol lehet edzeni majd a világon, és ez nekem mindig ott van talomba téve. Ezért én esténként spanyolul olvasok, hogy a spanyolt ne veszítsem el. És tehát, hogy ez szerintem azért egy nagyon tudatos dolog, hogy az ember ennyi fél évvel akar, és esetleg tud is foglalkozni.
7: Igen, én itt főleg a gimi végére, tehát még tinédzser koros, amikor azt gondoltad, ja, hogy
9: az
7: a színészet,
9: fajta sodródás, igen,
7: tehát
9: igen,
7: a pálya elején való sodródás az még volt, nyilván most már 40 évesen nem mondom, hogy sodródok, vagy mind 40 fölött, most már én is nagyon tudatosan építem az élet.
8: De hát ezt megelőzi egy csomó tipródás, nem gondolkodás, hogy vajon jól döntök-e, vagy pedig csak így érzed zsigerből, hogy ez a helyes?
9: Ez minden perces tipródás, én azt gondolom. Tehát nálam az. Tehát minden nap, minden éjszaka, minden döntés, hogy most akkor mikor mi fér bele, vagy melyikkel csinálom azt, ami nekem is jó, és a családomnak is jó, meg mindennek jó. Igen, hát ez egy nagyon sűrű döntés folyamat. De ez minden perces egyébként, tényleg. Tehát és én szerintem ez nagyon kell az, hogy az ember előre tudjon gondolkodni. Legalábbis én nagyon szeretnék előre gondolkodni. Nagyon zavar a világban az, hogy ennyire nem lehet előre gondolkodni. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire felgyorsultak a dolgok, és nehéz tervezni hosszú távra. Pedig én azt nagyon-nagyon szeretem, hogy sok opció, és akkor azokból az ember úgy tudja, hogy melyik sinek fognak még elágazni, vagy ott még abból jön. Tehát, hogy azok nem holtvágányok. Ez szerintem ilyen napi, igen, tiplódás ezeken, hogy mondtad.
8: Szokták mondani, hogy az ember élete a döntései sorozata. Tehát, igen. hogy dönt, azt fogja meghatározni, hogy elégedett lesz-e az életével, vagy sem.
7: Én ösztönösebb vagyok egy kicsit, tehát én nem annyira tipródom, hanem megpróbálok így ráérezni a dolgokra. Vagy nem is az, hogy megpróbálok, hanem így megy. Tehát, hogy ez úgy van. Tehát egy ilyen
8: ösztöneid megsúgják.
7: Igen. Én ilyen ösztönösebb lény vagyok ebből a szempontból.
8: És amikor a módszertani kabinet Móka helyszínt megnézted, gondolom azzal kezdődött, akkor ez sugta az ösztönöt, hogy ez jó lesz?
7: Igen, mert eleve az lebegett a szemem előtt, hogy egy sarki hely az mindenképpen csak jó lehet, hiszen nagy ablakai vannak, több irányból belátható, tehát mindenképpen egy vendégvonzó hely, és korábban, amilyen kávézókban jártam, és ahol ilyen sarokhelyiség volt, ott mindig azt is éreztem, hogy de jó itt ülni, mert egy ilyen nagyobb teret lehet belátni.
8: Megvan a helyszín, sarokhelyszín, beleképzeled a dolgokat, de hogy alakul ki az, hogy milyen stílusa, milyen atmoszférája lesz egy helynek?
7: Tulajdonképpen az ösztönösség és a nem annyira tudatosság, de közben mögötte meg ott volt ugye, hogy majd, ha egyszer lesz egy kávézom, szóval én nagyon sokat utaztam így a 20-as éveimben, meg a 30-as évem elején, és nagyon sok helyen, hát a bolhapiacok így a kedvenc helyszíneim voltak, és rengeteg dolgot vásároltam össze-vissza, bögréket, tányérokat, székeket, kiöntőket, sószórót, borszórót, nem tudom, mindenfélét, és ezek úgy megterítették a kis házat a nagyház mellett. Én nem fért el minden a konyhába, és amikor jött a kávézó, akkor elővettem ezeket a dolgokat, és így beleraktam, plusz ugye jöttek azok az inspirációk, amiket a külföldi helyeken, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Angliában, bárhol gyűjtöttem, New Yorkban, ott is volt egy nagyon helyes kávézó, amit imádtam, és ezekből úgy valahogy így beleraktam mindent. Hát szokták mondani, hogy ilyen bohém, bohókás a hangulata, ez igaz, tehát mindenképpen eklektikus, és például nagyon sok a környéken lakó ember vagy törzsvendégünk hozott azóta már tárgyakat így a kávézóba, és ezek is tök jó dolgok, hogy nem minden egyen, hanem mindenkinek megvan mondjuk a kedvenc bögréje. Tehát bejön valaki, és akkor azt mondja, hogy tudod, én abba szeretem, amelyiken az a kis virágocska van. És hát így is képzeltem, hogy ez majd egy ilyen hely lesz.
8: Na, azért lépjünk egyet vissza, hogy jött a vendéglátás egyáltalán az életetekbe. Miért gondoltátok, hogy ez egy jó irány? Tudjuk, hogy ez baromi nehéz, de olyan romantikusnak is tűnik, amíg nem próbálod ki.
9: Hát nekem csak annak tűnt, tehát fogalmam nem volt. Tehát én ebből nem üzleti vállalkozást akartam csinálni, hanem én nekem az volt a vágyam, hogy miközben én csinálom a színházat, meg fotózni járok, meg mindent csinálok, a közben legyen egy kávézó, ahol kiülök a terasz, és a csajok kihozzák nekem a kávét. És nekem ez volt a, de tényleg ez volt a vágyam,
8: sok,
9: hogy legyen.
8: Sok munkarészt nem képzeltél ebben.
9: Egyáltalán nem semmit. És én azt gondolom, hogy egyébként ez is így a döntések, tehát hogy az élet mindent hoz, én azt gondolom, abból meg jó válogatni, vagy csomó mindent kínál az élet, csomó olyan helyzetet. És akkor nálunk... Egyébként a nem süti, az egy családi vállalkozás, az a feleségem családjának a vállalkozása, és amikor én megismertem a feleségemet, akkor én már réges-régen akartam kávézót, de nem ezért ismertem a feleségemet, hanem hogy ezt tudtam, hogy közben ez meg ott a fejemben van, és ő meg pont akkor volt egy kicsit olyanban, hogy valamit neki változtatnia kéne, és én feldobtam a dolgot, hogy mi lenne, ha, és ezt is hozta az élet, ha nyitnánk egy kávézót, és most van lehetőségem rá, és akkor tudtunk nyitni egy olyat, amivel becsatlakoztunk ebbe a családi vállalkozásba, és akkor így lett a Hold 9 Bistro egyébként, ez a hivatalos neve, Báj nem süti, az így, igen, mert onnan jön a meleg étel, tehát hogy az az alapja tulajdonképpen azért a bistrónknak, ez a vegakaja, de hogy onnan jött ez az egész kapcsolódás, hogy akkor viszont legyen az. Mert akkor
8: tehát
9: lesz
8: nem is kávézót nyitottatok.
9: Tehát akkor nem is kávézó, ez egy bisztró tulajdonképpen, igen, mondhatnám.
7: De azért szoktál ücsörögni a teraszon?
9: Nem, pont azt akartam. Iszonyú keveset őkben, mert ez nem az én fő elfoglaltságom azért. Tehát,
8: sok de kávé bűnök. Van, amúgy.
9: Persze, és nagyon finom a kávénk, ezt én merem mondani. Egyébként tényleg nagyon finom a kávénk. Csak kevés időnk jut rá, tehát én inkább a háttér, a bürokratikus részét intézem ennek az egésznek.
8: Ja, de azt intézed.
9: Hát persze.
8: Tehát ez az ANTSS dolog. Ez akkor, vagy mi az, amit elvégezt?
9: Nem, az csak egy engedély, tehát ja, az, hogy én ezt ugye nyithatom,
7: na jó,
9: tehát,
7: de a kamatok,
9: hogy ezekhez
7: ja,
9: kell. Uh-huh. Persze, nem.
8: Rájött, tehát de hát szükséged volt rá végül.
9: Persze, hát ez abszolút, azért mondom, hogy ezek mind valahol összeérnek, meg összefutnak ezek a szálak, úgyhogy igen, tehát, de mondom, tehát az élvezeti rész az sajnos nem az enyém, tehát hogy ilyen szempontból, hogy én nagyon keveset járok be, mert én inkább a filmgyártó cégemmel foglalkozom. Tehát a feleségem vezeti a bisztrót, és annak csak a minden adminisztrációs szörnyűségében veszek részt. Meg
7: a legszebb része.
9: A legszebb részében, igen.
8: Jó, de ha már felhoztad a filmgyártó cégedet, arról is mesélj egy kicsit.
9: Hát azt én nagyon szeretem. Az is egy ilyen... az egy ilyen, de ott is kapcsolódni fogunk, mert ez meg a bringázásról szól nagyon nagy részt most egyébként. Mert hogy amikor a Anatoli Vasziljev itt volt Magyarországon, és akkor rendezte a Naphosszat, a Falcon című előadást Kaposváron a Törőcsik Marival, és Vajda volt az igazgató akkoriban, és akkor megkerestek, hogy esetleg játszanám a Marika unokáját, és akkor nekem akkor született meg az első fiam, és akkor én nem akartam lemenni próba folyamatot csinálni Kaposváron, tehát hogy két hónapra eltűnni a családból, ez biztos voltam benne, és nagyon hosszan beszélgettem a Vasziljevvel a Gellért szállóban, én tökre emlékszem, hogy előtte már megfogalmazódott bennem ez, hogy filmgyártó cég, és ez engem izgat az a dolog, és hogy hozza az élet, hogy ott dumáltunk hosszan. Én mondtam, hogy most született a fiam, és nincs erre időm konkrétan, tehát nem ezzel szeretném tölteni a következő időszakomat. Tök jó fej volt, kijöttem, és a Kozma Andrissal, tolmáccsal, és végig a fejemben motoszkált ez a filmgyártó cég közben, és akkor az Andristól én megkérdeztem, hogy Andris, mit szólna, hogyha erről én forgatnék egy filmet viszont, és mondta, hogy hát gyere, visszakérdezd meg. És én visszamentem, és mondtam, hogy én nekem áll össze egy filmgyártó cégem most ebben a pillanatban, és szeretnék én erről rendezni egy filmet, mert ebben én nagyon szeretnék belelátni egy dokumentumfilmet. És akkor Vasziljev mondta, hogy hívjam fel a Marikát, és akkor beszéljem meg vele is, és ha ő is benne van, akkor csináljuk. És akkor én ezzel a lendülettel kijöttem, bejegyeztettem a cégemet lényegében.
7: Az első munka alkalmával.
9: Abszolút. És attól kezdve lett egy, hála Istennek, én nagyon szerettem dokumentumfilm, amit nagyon sokan szeretnek, és ennek nagyon örülök. És innentől meg elindult a filmgyártás, és most már lassan 18 éve, nem is tudom mióta. Ez a bringás brigantik, ez úgymond bekerült a köztudatba, és ez most már nem is tudom, 8-9 éve futó dolog. Szabadon és kreatívan, és én mindig ezt szerettem ezekben.
8: Egy rövid szünet után folytatjuk a tandemet itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírálj!
3: Ez a Tandem Színházi Alternatívák itt a Rádiókafén. Mai vendégeim Acél Réka és Kolovratni Krisztián. Réka, a móka után nem álltál meg. Tehát ott van a móka, tőle pár száz méterre a Jurányi, nem tudom, az büfének hívják?
4: Kacagás bisztró.
3: Kacagás bisztró, ne haragudj, elnézést kérek a bisztrótól.
4: Móka és kacagás, csak hogy akkor hangozzon el,
3: hogy lebüféztem. És aztán két éve az Átrium. Az mi?
4: Büféjét.
3: Na, akkor végre jól mondom. Büféjének az üzemeltetését is átvetted. Három nagyon különböző helyről beszélünk azért. Az fontos, hogy a büfé, a bisztró egy külön arculatot mutasson?
4: Nem fontos, de mindenképpen a helyszín maga az adja, hogy milyen arculat kell annak a bizonyos helynek.
3: Tehát, hogy bele simuljon a környezetben.
4: Így van, meg azokat a funkciókat vagy igényeket, ami ott azon az adott helyszínen felmerül, azt ki tudjuk elégíteni. Uh-huh. És egyébként nem tervezem, hogy lesz több helyem a móka után, tehát nekem ez egy ilyen tinédzserkori álmom volt, hogy egyszer szeretnék egy kávézót, ahova csak jó fejek járnak, és csak jó beszélgetések zajlanak olyan emberek között, akik szeretik egymást, és jól érzik ott magukat. Egyébként a Sas Tamásnak a Presszó című filmje volt egy nagy inspiráció számomra, én azt nagyon imádtam azt a filmet, és az egy kameraállásból játszódik, és mindig beül valaki a kamera elé egy asztalhoz, egy presszóban játszódik.

0: az egész, és ott zajlik az élet, és ezer, nem tudom, 5-6 szereplőnek megtudjuk az életét. Szóval nagyon jó ez a film, ajánlom mindenkinek. Amikor felmerült, hogy már kicsi a kávézó, meg jól el vagyunk, van egy csomó szabad idő, mi is lehetne, és így akkor sétált be a Viki, egyébként Kulcsár Viki, a Jurányi háznak a kitalálója, üzemeltetője és anyja, lehet ezt mondani, és megtalált azzal, hogy esetleg nincs a kedvem, kapacitásom így a Jurányi ház aljában lévő helyet is üzemeltetni. És nagyon megörültem neki, akárhol máshol nem akartam volna belefogni egy, ez már egy komolyabb vendéglátás, mert ugye a kávézó az egy pici hely, azért ott így lelkesedésből meg lehet oldani a dolgokat, de egy ilyen nagy hely, mint a Jurányi háznak a vendéglátó egysége, azért ott már komoly szakértelem is kell, meg rengeteg szabály van, meg rengeteg olyan dolog, aminek meg kell felelni. Szerencsére közben már a tesóm csatlakozott hozzám, a kávézót azt még egyedül, illetve a férjemmel együtt kezdtük el, és aztán a tesóm szakácsnak tanult, és aztán kitalálta, hogy ő ezt nagyon szeretné csinálni, és akkor így együtt fogtunk már bele a Jurányiba, és nagyon jó, hogy ez abban a házban van, és egy ilyen közegben van. És ugyanez vonatkozik az Átriumra is, hogy ez egy színházi büfé, hogy színházban van, és nekem nagyon fontos ez a kulturális közeg, ami körbeveszi a helyeket, vagy amiben léteznek.
1: A Móka is, meg a Nem sütés nagyon sok éve létezik, és rengetegen lehúzzák karolót. Mi a titka annak, hogy a ti vállalkozásaitok megmaradnak?
0: Hát az enyém az valószínűleg azért, mert nagyon egyedi. Én hiszek az egyediségben. Szerintem az utóbbi jó pár évben nagyon sok ugyanolyan hely nyitott, mindegyik. És sok ugyanolyan egymás mellett nem annyira tud megélni. Talán minket ezért választanak. Tehát mindenképpen azt érzem, hogy hozzánk sokan járnak, illetve nagyon erős a törzs vendéggárda. De hogy miért zárnak be sokan, az meg egyébként a, hogy mondják, ez hát a gazdasági könnyű, környezet, az katasztrofális. Tehát a vendéglátásnak szerintem azok, akik a mai napig megmaradtak, azok az csoda. Tehát nagyon nem kedvez semmi gyakorlatilag a vendéglátó
2: helyeknek.
0: Nem,
2: hát ez iszonyat nehéz, tehát egyetértek, mert a mi bisztrónk is 13 éve nyitva van, és én ugyanezt látom, hogy sorra nyitnak a helyek, és sorra zárnak be. Tehát egy ideig baromi jól mennek, ott a környezetünkben is, ott vagyunk a Államkincstárral szemben, a Hold utcában, tehát itt tök jó helyen, és a környékünkön ugye ott tehát nyitnak sorra a helyek, és tényleg van, hogy olyan sorok állnak előttük, hogy elképesztő. Egy ideig, és aztán bezárnak, és mi 13 éve valahogy mégiscsak ott nyitva vagyunk, sőt, mert 14. éve lassan, tehát tényleg számomra is elképesztő. Hát nem mondom, hogy ebből magárepülőnk van, vagy bármi, tehát azért ez nem így kell számolni. Amit csinál a Nem süti, nagyon egyedi kínálat van, és nagyon minőségi, és ez valószínűleg azért lett ennek ekkora híre, vagy ennyire került be a köztudatba, ilyen szinten, mert valami fajta egyediség ebben is van.
0: Egyébként nálunk is jellemzően vega ételek vannak, illetve a glutén és laktózmentes dolgokra is odafigyelünk, pont ezért, mert
2: igen,
0: látjuk, hogy erre van
2: igény. Igen, és tök finomak a sokszor megyek le az irodából.
1: Megváltoztatta a pénzhez való viszonyod a vendéglátás?
0: Igen. Régen azt gondoltam, hogy sok van. És mindig lesz. Most már jobban rakosgatom, igen, sajnos.
1: A három helyből kettő azért szervesen kapcsolódik egy kulturális intézményhez. Ez fontos volt neked?
0: Igen, ahogy ezelőbb is mondtam, hogy ha nem ezeken a helyeken vannak ezek a vendéglátó egységek, utálom ezt a szakszót, akkor nem biztos, hogy belevágtam volna. Tehát nekem ez nagyon fontos, hogy ott a Jurányi ház aljában van az egyik, és hogy az Átrium színházban van a másik, mert fontos, hogy milyen emberek járnak. Nem vagyok egy ilyen nagyon vendéglátós, mert gyakran van az, hogy a Mókában is vagyok, beszélgetek valakivel, látom, hogy valaki beszeretne jönni, és így van bennem, hogy te most légy színe, gyere be. És nem azért, mert nem lenne szimpatikus vagy ilyesmi, csak tudom, hogy neki más, vagy látom, hogy más az igénye, más az igény szintje. Ő lehet, hogy mást szeretne, lehet, hogy egy sarokkal odébb lévő pékségben jobban megtalálná azt, ami neki kell. Én nem akarom, hogy minden áron bejöjjenek a vendégek. Én azt szeretném, hogy olyan vendég jöjjön be, aki azt szeretné, amit nálam lehet kapni.
1: Az az izgi benned, Krisztián, hogy ugye Jurányiban van az irodája, a filmes cégednek, ami egy csomó tekintetben a másik szerelmeddel, a biciklizéssel vagy kerékpározással foglalkozik, de közben benne van a film és a színészet. Iszonyú ügyesen rakod össze azokat a dolgokat egymással, amiket szeretsz, vagy ami érdekel.
2: Tényleg minden mindennel összefügg, és én azt szeretem, akkor van benne tartalom, hogyha mögöttes dolog van sok mindenben. Uh-huh. Sok gondolat, meg sok munka, meg sok ismeret, és ezt minden szüleimtől kaptam, tehát hogy ez nem önálló találmány, hanem mindez, amit ők mutattak nekem az első 18 évben, tehát ez az, amit tőlük kaptam, tehát az, hogy emlékszem, amikor az első analóg fényképezőgép, hát tök gyerek voltam, és akkor a kezembe egy tekercs film, és a fényképezőgép, és játsszál vele. És micsoda élvezet volt, és akkor ez az élvezet, ez megmaradt. És ez már csak nyílni tud tovább, tehát amikor az ember megtanul nagyítani, a nagyítógépet használni, laborálni, elvégeztem a fotós sulit is végeztem közben, mert a Vígben, amikor a Víg Színházban voltam, akkor hát persze, hát az emberek vannak olyan időszakai, amikor éppen nem próbál, és 20 évesen az itt tök holt idő. Tehát az nekem annyira holt idő volt, hogy itt csak esténként előadásra járok be, hogy közben meg imádtam fotózni, és azt gondoltam, hogy ha én szeretek ennyire fotózni, akkor miért ne végeznék el egy fotós sulit, és hát ha nem próbálok délelőtt, akkor mit csinálnék, hát megyek a fotós suliba. És akkor azt csináltam, tök jó volt a társaság. Tehát ez mind ad az emberhez, én azt gondolom, látásmódot, mindent. És hát akkor annak is volt egy ilyen hosszú-hosszú kifutása a fotózásnak. Kiállítások, Barcelonában volt kiállításom, amikor kínéltem, az is összefüggött ilyen szempontból, hogy ha már ki akarok ennyire költözni, akkor itt akarok kint csinálni, és előtte volt itt kiállításom, és akkor én kerestem galériákat, kiküldtem a fotókat, hogy hát, ha érdekli valamelyik galériát, és egyszer csak visszaírtak, hogy akkor lehetne ott egy kiállításom, ha van kedvem. És hát az ember egészen máshogy indul ki, hogy fú, hát akkor én kiköltözöm szeptemberben, és eljövök a Vígből, de már tudom, hogy Barcelonában lesz egy kiállításom januárban, vagy nem tudom mikor, vagy decemberben, azt hiszem decemberben nyílt. Tehát ez tök jó dolog volt. És akkor ezeket így lehet előre szervezni, meg mindenbe úgy bele lehet kicsit kapcsolni. Hát még csomó ilyen termem van, remélem, hogy sikerül.
0: Ezer energiája van egyébként,
2: nem, ugye? Már egyre kevesebb.
0: hogy tényleg úgy valahogy így elég hasonló dolgok érdekelnek, igen, minket, hogy nem tudom, így vannak ilyen, mert én nekem is a bringázás az egy ilyen örök szerelmem volt, és a mai napig is az. Tehát én Dél-Budán laktam fiatal gyerekkoromban otthon, és amikor 18 éves lettem, akkor ez volt a mondás, hogy én mindenképpen a belvárosba szeretnék költözni, mert biciklivel szeretnék járni a helyek között, jobbra-balra, stb. Mert ugye Dél-Budáról ez minden nap egy óra be, egy óra vissza, az egy kicsit is sok volt. Úgyhogy ez volt egy ilyen, és akkor ott is egy kávézóban egyébként a barátaimmal mindig az Andrássy úton, nem tudom, az Eckermann még megvan-e nektek, így volt.
2: Ajaj, igen, az Ekiben mennyit ültünk.
0: Alaphely, igen. És nem mellett ott, vagy Kozdel hozzá, a Kodály Körönnél laktam, úgyhogy így az egy ilyen nagyon szuper hely volt, így bringás és egyéb szempontból is. Aztán meg én is csináltam egy ilyen kis vlogot, ahol bringával, illetve gyerekekkel, ugye ez is így, a Krisztián elő is csinálta ezt a vlogot, utána átadtuk egymásnak a stafétát, ugye, hogy gyerekekkel ismerjük meg Budapestet, ez egy ilyen kis Budapest marketing sorozat volt, és akkor mi is ott biciklivel is, meg gyalog is, meg ahogy éppen nekem akkor épp nagyon pici volt a második kislányom, ő 2-3 éves volt, a nagyobbik meg 7-8, és akkor így együtt mentünk, meg néha hoztam más egyéb vendéggyerekeket is a programokra, hogy az is jó volt. Meg emlékszem, hogy terhesen a hasamba volt az első lányom Sára, és úgy jártam rádióba dolgozni, tehát biciklivel, és mindenki aggódott, hogy hát ezt hogy merem meg, hogy meg mi, de hát hogyha az ember tudja, hát és biztos rajta, akkor azért nagy
1: van. Én még helikopteren is voltam terhesen, na, hát a férjem nem örült, de
0: én meg lovaskocsin. Közben a főteret is forgattuk, és ott meg folyamatosan lovagolni kellett, meg bort inni, meg nem tudom még mik, az ilyen magyaros dolgok, de egyik sem tesz jót a terhes anyukának, az biztos. De és hát ugye Spanyolország, mert én meg Madridban éltem, igen.
1: Aj, de viccesek vagy.
2: Vicces, tényleg. Ja. Erről nem tudtam. Na, igen. Na majd dumálunk.
1: Nekem meg van egy spanyol diplomám, úgyhogy annyira vicces, hogy ennyi mindenben egy formát vagyunk.
0: Akkor nem hozzá spanyol,
1: csinálunk spanyol. De azért mégis a te életed az olyan, azt mondanám, hogy Acél Réka, ő vendéglátás.
0: Igen.
1: A Krisztiánra sok nyilván mindent, persze, mondanék, aggatnék még, de...
2: Nem, mert én a Rékát, amikor meglátom ott a Jurányiban, nekem nem az jut eszembe, hogy mi? Egy vendéglátós csaj, hanem az összes minden, amit én róla tudok, vagy így sejtek gyerekkorom óta. Nem tudok mindent, tehát a Madrid is így rémlik, hogy mintha, de most így ahogy mondtad, így ezért megütött, hogy jé, tényleg. Szóval nem tudok róla így dolgokat, de hogy nekem nem ez jut eszem, hanem pont az, hogy igenis a Jurányiban valahogy az, hogy valóban az egy ilyen művészeti közeg azért nagy részt, valahogy a vendéglátó helyed nélkül is oda való vagy. Tehát, hogy én nekem pont ez a fajta összművészeti közeg, amiben a Réka való, és nekem mondom, rögtön ez jut eszembe róla, tehát nem az, hogy na, itt van a zenek a tulajdonos, a büfé tulajdonos csaj, hanem az jut eszembe, hogy a Réka itt van, akit én ismerek innen, onnan, amonnan, csinálta a Kölyök időt, közben bringázik, ezt tudom, meg egy csomó ilyet. Tehát, hogy valahogy ebben ez olyan hülye hangzik, mert ez egy szűk közeg Magyarországon, valóban ez a művészeti közeg, de hogy ebből való lány.
0: Igen, de az tény, hogy az én alkotói munkásságom, ha eleve valaha volt ilyen, tehát amit televízióban vagy rádióban, mint műsorvezető alkottam vagy csináltam, az elmúlt. Tehát az én életemből valóban elmúlt.
2: De az nagyon erőteljesen rajtad van. Tehát, hogy annak az egész nyoma, vagy nem tudom, az vagy te. Én legalábbis
0: ennek örülök egyébként, mert úgy hiányozni nem annyira hiányzik, de időm se lenne rá. Tehát azért szerintem így nőként az, hogy két gyerekem van, hogy három kávézót üzemeltetek, szóval ez így rengeteg dolog, és hogy még én nem tudok éjjel fent lenni, hogy akkor alkossak, ahogy a Krisztián. Szóval, hogy nekem az életemben már annyira azt hiszem, hogy így időben és energiában nem férne bele. Tehát én most jól vagyok, ahogy vagyok, de örülök, hogy azért így a múltamból így ezek így felsejlenek.
1: De ha már itt vagyunk, zárásként, amiken dolgoztok, vagy ami most foglalkoztat titeket, arról meséljetek. Krisztián, mikre készül?
2: Hát én most folyamatosan dolgozom egy bringás anyagon, tehát ezt a filmgyártó cégemmel csinálom. Én nagyon izgalmasak, az egyik az egy oktató videósorozat, amit megrendelésre csinálunk, ami egyébként a nemzeti alaptantervben benne van most már, a kerékpáros közlekedés, a nevelés. És van egy bringasuli nevű program, akik ezt az egészet csinálják már régóta, és ez nekem nagyon szimpatikus amúgy, meg én nagyon szeretem, mert valóban olyan dolgokra hívja fel a gyerekek figyelmet. Tehát most, amit készítünk sorozatot, ez általános iskolásoknak szól. És ráadásul a kisebbeknek, tehát inkább alsósoknak, összeköt iskola utca programmal, ami arról szól, hogy az iskolák, akik ebben részt vesznek, ez is külföldről jön egyébként, ez mind ez a kezdeményezés, de ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azok lezárják egy-egy reggelre az utcát, az egész utcát önkormányzati szinten, tehát ez ki van találva, hogy lehet jól lezárni, hogy a közlekedést ne bénítsák, meg nem tudom, az iskola nyitásra, és onnantól az egy találkozó helyé válik az utca reggel, közösségi helyé, bringával jönnek, bringatárolót kapnak a sulik. Tehát, hogy ez az egész sokkal, hogy mondjam, egy élmény lesz reggelente beérni valahova, és nem egy rohanás, nem egy dugóban állás, nem egy parkolóhelykeresés, hanem egy ilyen nyitott dolog. Na, és akkor ezekben dolgozunk most filmesként. Pluszban csinálunk egyébként egy sorozatot, az is nagyon érdekes, ami szintén egyébként a bringasuli kezdeményezése, és akkor velük együttműködésben dolgozunk rajta, ami a tudsz bringázni sorozat, ami a legalapvetőbb dolgokat oktatja és mutatja meg. Tehát az olyan fajta rutinokat, mint amikor az ember autóba ül, akkor nem kell figyelnie arra, hogy most a kuplungot nyomom és egyesben hogy rakom be az autót, de hogy a bringánál ezt csomóan nem tudják, a legalapvetőbb dolgokat, és ez tökre látszik a városi közlekedésben, hogy olyan alapvető dolgok nem rutinszerűek, aminek annak kéne lenni, és próbálunk egy olyan talán hiánypótló bizonyos szempontból sorozatot csinálni, ami tényleg arról szól, és olyanoknak, akik szeretnek, de bizonyos dolgokat nem tudnak, és néha nem is kérdeznek meg. Erről jut eszembe, hogy volt egy szerkesztő csaj, bocsánat, ezt elmondom ezt a történetet, mert kb. Ilyen a dolog, hogy egyszer elkérdezte tőlem, hogy figyelj, hogy kell tankolni az autóval? De mondom, hogy? Hát autóval jársz. És ott, hogy igen, de tudod, én ilyen 2-3 liter benzineket merek venni, vagy mit tudom, 5-8 litereket, mert nem tudom, hogy leáll-e a cső, vagy kiömlik aztán a benzin. És nem merte megkérdezni senkitől, de ő autóval járt, de nem tudott benzinkúton rendesen tankolni, mert félt, hogy összefröcsköli magad benzinnel, mert nem áll le a benzin, hogyha megtelik a tank. Szóval olyan alapvető dolgokat néha kiderül, hogy nem tudnak az emberek, amit nem kell szégyelni, hanem hogy ezt mindegy, és akkor ezt kerékpározással kapcsolatban most csinálunk egy ilyen sorozatot, ez is tök izgalmas. És akkor színészként meg elvállaltam a nagy öröm, vagy hát felkértek a Don Quixote-t játszani, úgyhogy most Don Quixote leszek decembertől, vagy benn, vagy nem tudom, hogy mondjam. Úgyhogy,
1: hol?
2: A játékszínben Gubik Petra lesz a dulszínem, és a Serván Attila lesz a Sancho, és a Julanis Tamás rendezi, Kenta úr a díszlet, úgyhogy ilyen tök jó csapat. Úgyhogy izgalmas, ugye énekórákra is járok most.
1: Pillanatilag.
2: Hetente énekórákra is járok, mert hogy énekelnem kell majd ebben. Úgyhogy ilyen izgalmas dolgok vannak. Aztán
1: egy spanyol klasszikus, nem véletlen.
2: Abszolút. Meg is kaptam anyámtól az eredetit.
0: Ó, akkor spanyolul, azt olvasod.
2: De lótúrót olvasom azt. Ha én ezt érteném, azt a nyelvezetet, de jó lenne ott tartani. De nem.
0: Hú, hát nekem nincsenek nagy terveim, őszintén szólva, én csak így csinálom a kis életemet, lekövetem a lányaimat, intézem a kávézókat, nincs nagy
1: terv. És biciklizál.
0: És bringázom, igen, amikor tehetem, megpróbálok minél többet, bár most így a munka és egyebek miatt nem annyit, mint szeretnék, de igen.
1: Vége van a műsornak. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy beszélgethettünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó lenne folytatni majd legközelebb.
0: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Csak évvégén jöhetnek az uniós pénzek.
4: hét újabb feljelentést tette a tudományos és technológiai miniszter szabálytalanságok miatt. Nem tudni, mit jelent, hogy az Európai Bizottság elnöke társult tagságot ajánlott Kanadának. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sokfelé lehet kisebb eső, zápor, erős szél mellett délután 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Csak évvégén jöhetnek az uniós pénzek. Decemberben fognak beérkezni a kincstári számlára, de az idő rövidsége miatt nem fognak onnan kikerülni, nem fogjuk tudni az államadóság csökkentésére fordítani, mondta az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságában Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár. Ezt a pénzt majd a jövőbeni hiány finanszírozására fordítanánk, tette hozzá. A költségvetési módosítás kapcsán jelezte azt is, az 500 milliárd forintos havária alapból finanszírozzák többek között az eddigi aszálykárokat és a paksi vízügyi munkálatokat, valamint a várható energiakrízis kezelésére is ezt a keretet használnák. Hét újabb feljelentést tette a tudományos és technológiai miniszter a feltárt szabálytalanságok miatt. A különálló ügyek nagyon hasonló logika mentén működtek, az előre kiválasztott szereplőktől az egyajánlatos tendereken át a nagyon nehezen indokolható árakig. A szabálytalanságok értéke több mint 3 milliárd forint. Tovább gyűrűzik az M6-os ügy. A közlekedési és beruházási miniszter újabb dokumentumot mutatott be, amelyel cáfolja a Fidesz köreiből érkező újabb állításokat az M6-os túlárazásával kapcsolatos ügyben. A Fidesz szerint az előző kormány soha nem adta oda az MKIF-nek az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetését. Vitézy Dávid szerint a most nyilvánosságra hozott dokumentum bizonyíték arra, hogy az M6-os működtetését háromszorosan túlárazva ítélték oda a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Diplomáciai kavarodást okozott, hogy az Európai Bizottság elnöke tegnapi évértékelő beszédében társult tagságot ajánlott Kanadának, írja Politico. A zavar elsődleges oka, hogy Ursula von der Leyen erről elfelejtett a tagállamokkal egyeztetni. A másodlagos oka pedig az, hogy senki sem tudja, mi az a társult tagság. Ugyanis ilyen státusz az Unióban egyelőre nem létezik, így ennek az esetleges keretei sem világosak. 0,4%-kal, vagyis 25 bázisponttal emelte az alapkamatot az amerikai Fed. A lépést az elmúlt időszakban megemelkedett inflációval magyarázták. Az Egyesült Államokban idén augusztusban 3,4% volt az infláció, miközben a Fed célja 2%. Ezt mostani közlésük szerint körülbelül 2029-ben tudják majd elérni.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Egy hidegfront hatására napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Jó ég, Jamie.
10: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: Kevin Vas fedelnökkel egyeztetve meghívtuk vendégünket erre a napra, a döntés napjára, a Plesinger Gyulát, a Wooden Company magyar partnercégének vagyonkezelési vezetőjét. Szia, jó reggelt!
12: Jó reggelt!
13: Jó reggelt Kevinnek, köszönöm a hozzájárulást, ez egy speciális engedély volt.
12: Én egy korábbi fedelnökkel szerettem volna kezdeni, Paul Volckerrel, aki ugye azt mondta, hogy a pénzügyi világ utolsó hasznos innovációja az ATM volt. Itt de komolyan, itt tart a világ, igen. Kérem szépen, na mindegy, szóval hogy?
11: Na, de tényleg ilyen jól jött össze, ugye, hogy ezen a napon beszélgetünk, mert hát azért valahol minden a mai Fed döntésre fog fókuszálni, az állampapír vagy a kötvénypiactól kezdve ugye az elszabaduló hozamok, az infláció, a minden. Úgyhogy nem is tudom, hol kezdjük. Talán azzal, hogy a piacokon most van egy kis izgalom, ami részben a Fed kamatemelése, részben az AI, de most akkor a Fed kamatemelésre koncentrálva, ami már 90%, tehát tényleg nagyon meglepetésszerű, hogyha nem lenne emelés. Ez hogyan alakult, vagy milyen következményekkel járhat?
13: Igen, én amit kiemelnék ezzel a mai üléssel kapcsolatban, az az, hogy én nem emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára, hogy ennyi fejvakarás előzte volna meg egy fedülésnek a, vagy egy Fed bejelentést. Ugyanis májusi beiktatása óta Kevin Warsh egy 180 fokos fordulatot tett azzal kapcsolatban, hogy milyen intenzitással és milyen részletességgel kommunikál a piacokkal. Én tényleg 2000-es évek elejé óta dolgozom, és azóta a jegybankárok a világon mindenütt egyre aprólékosabban, egyre sűrűbben próbáltak a piacokkal kommunikálni, aminek az lett a következmény, hogy mire az ülések időpontjáig eljutottunk, addigra, hogy nagyjából mindenkinek volt egy határozott elképzelése a kimenetről, illetve, hogy egy kicsit szakmai oldalról fogja meg ezt a dolgot, a beárazás maga az már megtörtént hetekkel, akár hónapokkal. Igen. Az esemény előtt. És azért van most különösen nagy bizonytalanság az üléssel kapcsolatban, mert hogy semmiféle jelzés nem érkezik a Fed részéről, tehát egy erős csapkodás volt tapasztalható az elmúlt hetekben a piacon. 3-4 héttel ezelőtt tulajdonképpen ki is árasztuk az emeléseket. Aha. Aztán most vissza, most akkor nagyon nagy valószínűség ebben. Tehát van egy...
11: Talán a Davoszi nyilatkozat volt az utolsó, ami valamiféle ilyen...
13: Hát tulajdonképpen az volt egy erős utalás arra vonatkozóan, hogy egyáltalán nyitva van a kapu.
11: Igen.
13: A kamatemelések felé, és akkor újra felvette a kamatemelős szemüvegét a piac, és elkezdte úgy interpretálni az azt követő adatokat, hogy akár lehet hajlandóság a Fedben emelni, és viszonylag könnyű volt az azt következő adatokat úgy interpretálni, hogy alá dolgozik egy Fed kamatemelésnek, ezért is jutottunk most el oda, hogy akkor ők megszorítanak. És ez ugye, hát laboratóriumi körülmények között így fogalmaznék, a piacoknak vagy a részvénypiacoknak nem tesz feltétlenül jól, hiszen ugye megnőhetnek a finanszírozási költségek, akkor a cégek a beruházásaikat csak drágában tudják finanszírozni, ezért kétszer is meggondolják, hogy beruházzanak-e, emiatt lassulhat a gazdaság, tehát ugye ez úgy szépen becsordogálhat a részvénypiacokra, de nem véletlenül használom azért a feltételes módot, mert az én várakozásaim szerint itt most lesz még mondjuk egy-két hét ilyen nagyon nyűgös hangulat, vagy talán, még egy fontos adalék lesz, ugye egy kamat döntés, emelnek vagy nem emelnek, tételezzük fel, hogy emelnek, és valami nyúlfarknyi kommunikáció is jön majd.
11: Igen.
13: Mellé, nem a megszokott nagyon részletes és előremutató, de azért valamiféle indikációt ad a Fed. Ha azt az indikációt adjuk, most tulajdonképpen akkor kész vannak, és egy picit várnak. Az szerintem a piacok számára egyfajta megkönnyebbülés lesz, hogy itt akkor nem szaladunk bele egy hosszú kamatemelési ciklusba, nem fog padlóféket nyomni a Fed. Amennyiben ezt az üzenetet...
11: És olyan szokásos hülye adatvezéret üzemmód Duma, ugye, amikor közben egy bankok mindig abban vannak, hiszen igen, az adatokat elemezve hozzák.
13: De hogy még ez a Duma se nagyon jön, mert még csak azt sem mondja, hogy oké, adatvezérelt vagyok, mert akkor legalább tudom, hogy az adatokat kell. Tehát
11: igen,
13: feltételezem, hogy adatvezérelt, igen. Minden esetre, hogyha ha egy ilyen neutrális kommunikáció jön ki utána, én azt gondolom, hogy a piacok ebből a torokszorító állapotból ki fognak kerülni. De összességében, és akkor itt ez a hosszú gondolatmenet, itt futtatnám ki, hogy mivel furcsa módon a részvénypiacokkal párhuzamosan, a részvénypiacok esésével párhuzamosan a kötvénypiacok is esnek. Uh-huh. Itt ugye utaltál Balázs arra, hogy emelkednek a hosszú hozamok, ez azt jelenti más szóval, hogy esnek
11: az árak,
13: a kötvény árfolyamok. A költői kérdésem az, hogy ha én mondjuk föladom a részvény pozícióimat, akkor ugyan mibe meneküljek át, mert hogy az államkötvény, ez a klasszikus, szintén laboratóriumi körülmények között biztonságosnak vélt befektetés, sem biztonságos egyáltalán, hiszen ütik, vágják az állampapírokat is. Tehát egy borzasztó nehéz
11: Hát igen, mert tegyük hozzá, hogy nagyon kevesen gondolkodnak a 30 éves lejáratba, tehát hogy kifuttatják, és azt a hozamot fogják megkapni, amit a vásárlás akkor ígér az az instrumentum, hanem pont ugyanúgy egy portfólió elem, ami tud rosszul is viselkedni. Nagyon is, mert minél hosszabb a lejárat, ugye annál hektikusabb az ármozgás.
13: Nézzünk egy gyakorlati példát, én egy alapkezelő vagyok, az ügyfeleim számára egy viszonylag biztos alacsony kockázatú befektetést kell, hogy össze, mandátumom alapján összeállítsak, belenyúlok az állampapírokba, és akkor fél év, egy év alatt nem tudom, mínusz 5-6-7%-ot produkálok, nem kifejezetten az, ami elfogadható egy kockázatmentesnek, vagy alacsony kockázatúnak vélt portfóliótól. Szóval van egy ilyen dilemma helyzet a piacon, hogy oké, megijedek a részvényektől, de ugyanhova meneküljek, és nem nagyon van véleményem szerint a cash sen kívül, vagy akkor most felhalmozom a párna cihába, és várok, szép megoldás, és akkor ahogy ígértem, csak kifuttattam a gondolatmenetet. Éppen ezért gondolom, hogy ilyen vállalati eredmények mellett, amiket azért továbbra is látunk, illetve a nagyok előre jeleznek, inkább előbb, mint utóbb vissza fogja vonzani a részvénypiac ezeket a pénzeket. Tehát évvégéig szerintem lesz egy megnyugvás.
12: De hogyha mondjuk a portfóliókban meg van határozva, hogy mekkora részvényhányad lehet, akkor ugye jön a fejtörés tovább, és itt bejön egy komoly politikai része ennek az egész történetnek, az, hogy mekkora a bizalom az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Ugye itt volt egy jó pár olyan dolog mostanában, ami hát nem kimondottan úgy van leírva a közgazdaságtan tankönyvekben, tehát mindenféle mahinációk a japán jegybankkal közösen, amik most úgy tűnik, hogy inkább a dollár védelmére szolgáltak, mint a jen és a japán gazdaságnak az érdekében. Közben Donald Trump ugye veri az asztalt otthon, hívja a Ronald Laudert, hogy figyeld már, a vejed az nem ezt ígérte meg. Tehát ez nem ezt ígérte meg a Kevin. Tehát ez egy elég bonyolult sztori, és ahogyha azt is meg hozzátesszük, hogy az aranyat vonják ki különböző országokkal az Egyesült Államokból, az pedig abszolút bizalomvesztés jele. Tehát ilyen szempontból azért eléggé meg van kötve a Kevin Walsh keze. Sokat mondtam, tudom, bocsánat, csak így
13: nagyon érdekes a felvetés, sokat, de hogy egy nagyon izgalmas párhuzam, igazán azért hallgattam el, hogy lehet ezt nagyon gyorsan párhuzamba vonni az előző gondolatmenettel, mert hogy egy nagyon hasonló dilemmával szembesül a piac, hogyha az Egyesült Államokra tekint, mert igen, föl tudunk sorolni két A4-es lapnyi aggodalmat, kritikát, azzal kapcsolatban, hogy kommunikál, mit gondol, mi beavatkozik. Szintén visszautalnék, amióta én ebben az iparágban létezem, azóta kérdés az, és azóta felvetés, hogy ugyan meddig lesz tartalék deviza a dollár, és erre egy viszonylag gyors választ tudnék adni, igaz, nyilván szubjektíven a saját véleményemet kifejezve, hogy még nagyon sokáig a dollár lesz a tartalék deviza, ugyanis nincs még egy olyan állampapír piac, ami ilyen mértékű megtakarítást képes felszívni. Tehát értem én, hogy nem szeretjük a dollárt, meg hogy nem bízunk benne, de akkor a következő költői kérdésem, hogy akkor melyik devizába találunk annyi pénzügyi eszközt, amiben ilyen mennyiségű tartalékot be tudunk tenni, és az én válaszom az, hogy nem találunk ilyet. Tehát itt kicsit kényszeresen, ha nem is szeretjük, de muszáj ebben a devizában maradni, és muszáj a dollárban denominált eszközöket, dollár állampapírokat vásárolni tartalékok céljából. Tehát ez is egy picit ilyen kényszerpálya.
11: Azt ugye, ahogy említetted, ezt a Fed lehetséges kamatemelést megnyugszik a piac, ez azért csak egy problémakör, tehát most azért van aggódás az AI miatt, ugye, hogy esetleg nem ebben a tempóban fog fejleszteni, mert mesterségesen vissza kell fogni ezt a haladást, ugye, ami a beruházások megtörülését rongálhatja, az egész árazást rongálhatja. Ugye vannak olyan kimutatások, hogyha kiveszük az S&P-ből például az AI kapcsolt vállalatokat, akkor nem is emelkedett az idén, tehát hogyha azok korrekciója jön, akkor baj van. És akkor még nem beszéltünk a Hormuzról, olajáról, aminek ja, meg nem látszik jó. A megoldása, és az nagyon
12: de
11: szép.
12: De az ára már látszik, és most kiszámolták, hogy 38 milliárd dollár költés volt eddig.
11: És nem is értem, hogy eddig hogy nem jelentkezett az inflációba, de azt viszont sejtem, hogyha ez nagyon sokáig így marad, azért ez nem tűnhet el nyomtalanul. Tehát ezekkel az összetevőkkel mit tudunk kezdeni?
13: Akkor cinceljük eszét, akkor kezdjük először szerintem a Hormuzzal, mert hogy aha. Az még ugye át köt, vagy vissza.
11: Igen. Erre az inflációs körre.
13: Az inflációs körre, meg az emelkedő hozamokra. Itt alapvetően a hosszú lejáratú hozamok emelkedése az, amiben lecsapódik a formálódó olajkrízis, illetve az ebből kieső inflációs kockázat, és pontosan ez okozza azt, hogy átározódnak a kötvénypiacok, mennek magasabbra a hozamok, és akkor ez az eszközosztály is elveszítette a tulajdonképpen a biztonságos voltát, ha szabad így fogalmazni. Tehát, hogy én nagyjából a geopolitikai kockázatokat leszűkíteném erre, mert az egy másik szakma. Ezeknek a mély elemzése, mi csak azt látjuk, hogy ebből kiesik inflációból kiesnek magasabb hozamok, alacsonyabb kötvény, illetve részvényárfolyamok, tehát nem egy kellemes konstelláció befektetési szempontból. De most hirtelen eszembe jutott, hogy egy gyönyörű átkötésem a magasabb hozamok, illetve az AI között, ugyanis részben a mesterséges intelligenciát hoz köthető cégek pénzéhsége is hozzájárult ahhoz, hogy a hosszú lejáratú hozamok emelkednek, ugyanis finanszírozás céljából ők is megjelentek ezeken a piacokon, és kölcsön szeretnének venni a nagy érdeműtől. És a nagy érdemű meg azt mondja, hogy hát ti is itt vagytok, ez igen. Már igazán...
11: Van X pénzem, ezt valahogy el kéne osztani.
13: Adom, de akkor már csak magasabb hozamon. Tehát igen. Ha ennyire szeretnétek kölcsön venni a pénzemet, akkor ez csak én, mint megtakarító, ezt magasabb hozamon fogom nektek nyújtani. Tehát, hogy itt bejön az AI kérdés, és ha már a mesterséges intelligencia, akkor egy gyors és aktuális hír elemzés. Nekünk múlt hét szerdán volt egy ugye Wooden Company által szervezett befektetői napunk. Uh-huh. Köszönjük ezúton is az ott megjelenteknek, és az utolsó beszélgetésben Szegedi Balázs, a Rényi Alfréd Kutatóintézetnek az AI szakértője vett részt. Egy eszméletlenül izgalmas beszélgetés volt, és az egyik legerősebb üzenete az volt, hogy figyeljünk nagyon oda, mert a következő pár hónapban dől el az, hogy a mesterséges intelligencia az innentől kezdve már saját magát fogja fejleszteni, vagy valamiféle humán kontroll marad a fejlesztések fölött. És én most azért hoztam be ezt a látszólag nem ide tartozó témát, ugyanis arra voltam nagyon büszke, hogy 3-4 nappal a mi konferenciánkon elhangzott előrejelzés után a szakma legnagyobbjai élükön Elon Musk-kal jelezték ugye a hétvégén, hogy langsam spazieren, ez a fejlődési tempó, ez nem fenntartható, veszélyes, és hogy kollektívan kellene lelassulni, melynek következtében ugye hétfő délelőtt kollektívan lelassult az AI, vagy ehhez köthető részvényeknek az árfolyama, tehát egy jó nagy esés lett, és itt jön be az AI-jal kapcsolatos aggodalom szerintem, hogy annyira kifeszült az árazás, és annyira optimista volt mindenki a növekedéssel kapcsolatban, hogy egy ilyen amúgy egymás között mondva szerintem nagyon felelősségteljes észrevétel is negatív piaci reakciót váltott ki. Zárójelbe teszem hozzá, hogy én nem veszítettem hitemet az AI-ba, tehát hogy amennyire szabad megosztani, azért nálunk a legtöbb portfólióban valamilyen formában AI papírok ott vannak.
11: Ha már itt belecsippentettél, akkor nézzük is meg, hogy mit csináltok ti mindezek fényében, amiről itt beszélgettünk eddig, hogy AI magas hozam, részvénykitettség, Fed kamatemelés, lehetséges hatások.
13: Nem lehet nem észrevenni a rövid távú kockázatokat a piacokon. Reméljük, hogy viszonylag időben valamelyest a kockázatokat a portfóliónkban, vagy hogyha most előveszek egy ilyen átlagos portfóliót, amit építünk, ott ezt lecsökkentettük. Szembesülünk azonban itt is egy dilemmával, ami a befektetések szempontjából egy visszatérő örök probléma, hogy mit kockáztassak. Azt kockáztatom, hogy kilépek a piacról, defenzív vagyok, és elszúrom az időzítést, és nem lépek vissza, és aztán elszalad ez a gyors vonat mellettem, vagy azt kockáztatom, hogy ott ülök rajta, és akkor végignézek fájdalmas mínuszokat. Nehéz, nagyon-nagyon nehéz igazságot tenni, azért a tudomány, a historikus adatoknak az elemzése abba az irányba mutat, hogy inkább úgy hibázzunk, hogy ott vagyunk a piacon, még hogyha egy kicsit visszafogottabb kockázattal is. Tehát mi teljes kapitulációt nem hajtottunk végre. Látjuk, érzékeljük azt, hogy nagyobb volatilitás érkezhet, de mondom, ez egy sok-sok évtized adatai alapján valószínűleg...
11: De akkor a részésúlyokkal lehet esetleg operálni, nem? Így van. Kicsit visszavesz az ember a nyugodtabb vizeken, megtolja.
13: Igen, és hát ami mindenképpen nőtt nálunk, azok az ilyen rövid lejáratú pénzpiaci jellegű ETF-eknek a súlya a portfóliókban, tehát mindenképpen valamilyen mértékben defenzívába vonultunk, de azért az ilyen nagyobb meggyőződésű pozíciók, mint például a mesterséges intelligencia, vagy az én egyik személyes kedvencem az európai bankszektor, Kelet-Európa, Ázsia, ezek azért ott maradtak, több mint nyomelemnyi súlyban.
11: Na, akkor közelítünk, akkor hazaértünk már nagyjából, hogy pár percben azért itt a hazai helyzetet is elemezgessük, mert hogy itt is van azért egy banki izgalom, ugye itt is voltak olyan mondások, hogy esetleg, vagy találgatások, hogy az inflációs cél is módosulhat annak fényében is, hogy egyrészt jól állunk, per pillanat jól állunk, aztán meglátjuk, és hát van egy ilyen konvergencia törekvés az euró felé.
13: Igen, ugye nálunk jövő héten lesz jegybanki ülés, és hát volt egy nagyon szokatlan, hát nem is tudom, minek nevezzem, tehát kikerült a...
11: Ezt most egyre többen ilyen piaci tesznek, mondják, ez a kiszivárgott. Ez...
13: Hát ha már így, akkor odáig elmerészkedek, hogy az én személyes véleményem az az, hogy ugye publikus információ, hogy az MNB egy belső vizsgálatot rendelt el itt ennek az információnak a kikerülése miatt. Én nagyon meglepődnék, hogyha ez bármely döntéshozóhoz köthető lenne, ennél nekem sokkal nagyobb a bizalmam ebben az intézményben. Én azt gyanítom, hogy valamelyik piaci szereplő, egy befektetőre gondolok, ért egy komoly impulzus valamilyen párbeszéd során, és akkor a jól értesültként akkor bekopogtatott a hírügynökséghez, hogy neki milyen sztoria van. Amúgy nagyon szerencsétlen szerintem, hogy ez így került ki, ez az MNB-t egy lehetetlen kommunikációs helyzetbe sodorta, minden esetre még egy szűk hét, és akkor meglátjuk, hogy hozzányúlnak-e az inflációs célhoz, vagy nem. Ez egy rettentő izgalmas téma különben, és ha már hivatkoztam egy szakértőt az előbb, akkor egy másikat is hagy hivatkozzak. Nem ismerem személyesen, de nagyon nagy élvezettel olvastam Iber Balázsnak, az OECD közgazdászának egy cikkét pár héttel ezelőtt. Jó szívvel ajánlom bárkinek, aki gyorsan szeretne tájékozódni inflációs célcsökkentés témakörben. Az üzenet az volt, amivel maximálisan tudok azonosulni, hogy egyrészt nem nagyon fordult elő korábban, hogy ennyire gyorsan jelent be és implementál egy inflációs célkövetést egy jegybank, tehát nevezzük ezt, ha megtörténik egyáltalán hungarikumnak, ezeket általában azért több évre előre jelzik.
11: Én is azért hangsúlyoztam, hogy most jól állunk infláció, vagy azért ez még relatíve kevés adat, meg kevés ahhoz, hogy rögtön hozzá lehessen nyúlni.
13: Igen, tehát hogy erre senki nem volt fölkészülve, és a fene tudja, hogy a gazdaság föl van erre készülve, és akkor itt jön a második pont, hogy valószínűleg monetáris politikai eszközökkel le lehet szorítani a kívánt szintre az inflációt, de hogy rendszerint egy alacsonyabb inflációs cél elérése, így történelmi kontextusban, nem okoz stresszt a gazdaság számára, és itt azért nálunk meg valószínűleg komolyabban meg kell szorítani, ennek lehet egy növekedési ára, tehát ez egy rettentő delikát gazdasági kérdés, a politikai szándékot értem, hogy ez ugye egy gyors és dinamikus euróbevezetést támogatna. Én azt szúrnám ide be észrevételként, hogy és nem szeretnék semmiképpen okosabbnak tűnni, mint az ott ülő szakemberek és döntéshozók, de hogy valószínűleg egy egyszerűbb módszer lehet talán az RM2-höz való gyors csatlakozás, ami mondjuk legalább a forint árfolyamát tudná stabilizálni, ezzel erősíteni az inflációs cél elérésének a lehetőségét. Az RM2-vel kapcsolatban talán annyit, ha szabad, hogy ez is tulajdonképpen egy politikai döntés.
11: Igen.
13: Tehát, hogy mi politikailag úgy döntünk, hogy szeretnénk csatlakozni, az ECOFIN Európában úgy dönt, hogy politikailag ő ezt befogadja, nincsen egyéb kritérium az RM2-höz való csatlakozásnak, és nincs igazán időtávja sem, tehát benne lehet maradni jó sokáig. A lényege az, hogy közösen kitalálunk egy sáv közepet, és a körül plusz-minusz 15%-kal mozoghat a deviza árfolyam, és akkor a lényeg, ami miatt az a rendszer szerintem jelentősen stabilizálna a forint árfolyamot, az az, hogy a sáv két szélén, különösen az erős euró gyenge forint oldalon, ott van az Európai Központi Bank, és ezt védi. Nem hiszem, hogy bárki tesztelni az Európai Központi Bankot
11: sáv szélén.
13: Tehát, hogy ezek az eszközök rendelkezésre állnak, jövő héten valószínű, most úgy néz ki, hogy az inflációs célkövetés módosulni fog. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen gazdasági ár vagy erőfeszítéseken keresztül érhető el. És én számítanék arra, hogy belátható időn belül napirendre kerülhet az RM2 belépés.
11: Nagyon klassz, köszönjük szépen. Az ad még egy izgalmas pikantériát ennek, hogy RM tekintetében ma évforduló van, mert 92-ben ezen a napon csapták szét az angol fontot, és került ki az RM2-ből. Aminek azt hiszem a következménye a sávszélesítés volt, ugye a 225 tűnt nagyon szűknek akkor, és többek között ezért is.
13: Hát engem úgy tanítottak, hogyha nem tudom a választ, akkor mondjak határozott. Aha, igen, de valójában kedves hallgatók, fogalmam nincs, hogy ez így történt.
11: Valami ilyesmi rémlik, hogy ez okozhatta ezt, mert utána ugye a francia franknak is nekiugrottak, és a szélesebb sáv nagyobb mozgást tehát biztosított. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, Gyula, megint nagyon izgalmas volt, és megint felismertük, hogy megint kevés ez az idő, amit rá tudunk szállni, de hát majd folytatjuk
13: ezt a beszélgetést.
11: Köszönöm. Pressinger Gyulával beszélgettünk, a Wooden Company magyar partnercégének vagyonkezelési vezetőjével.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
9: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
14: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
15: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
16: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
17: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
18: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
19: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
19: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
20: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
19: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
19: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát. És nem félnek használni.
19: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
21: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
22: Szép jó reggelt kívánunk!
23: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szeptember 17-e van, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok pontos indulással 7 óra 30-kor, 6 óra 30-kor.
22: Az lenne a szép pontos indulás, igen.
23: Igen, igen, igen. Azt majd legközelebb. Itt van Ács Gábor.
22: És Nyúl Zsuzsi természetesen.
23: Hitek, 0630. Nem, várj, mindjárt elmondom. 0636980980 SMS, Viber, WhatsApp számunk. A Viber az működik. A WhatsAppunk egy kicsit rakoncátlankodik, úgyhogy ha lehet, akkor oda is várjuk az üzeneteket, nem tudom, hogy azt mikor tudjuk beidézni. Hogy milyen idő van? Szerintem nagyon kellemes.
22: Jó, igen,
23: nagyon. Én tehát, hogy így én nagyon jól éreztem magam reggel.
22: Dilemmáztam a rövid vagy hosszú, meg hogy pulcsi, mert én most tömegközlekedve jöttem.
23: Nagyon sportos vagy.
22: És az a legjobb egyébként. Ilyen jókat lehet olvasni, meg készülni, amikor miközben idefelé tartunk. Igen. És hidegnek tűnt. Hát én 12-13-at írt hajnalra, hát mondom akkor, jó, én most akkor kemény gyerek leszek, de mindenképp akkor egy pulcsi a rövid mellé, de hát le kellett vennem. Tehát vagy nálam fordult meg a fázó, az egyre fázósabb vagyok a öregszem folyamat, vagy sokkal kevésbé volt hűvös, mint ami, az is lehet, nálam is jelentkezik. Na mindegy, szóval nagyon kellemes időnek tűnik, úgyhogy még élvezzük a kellemes nyarat ameddig.
23: Abszolút jó idő van, kellemes idő, levegő, és azért is mondom egyébként, hogy Gábor nagyon sportos, nem csak a pólója miatt, amin egy jó nagy sportmárka található, hanem azért is, mert Gábor elkezdett újra futni.
22: Jaj, hát most
23: úgy,
22: azért...
23: Ez tök fontos.
22: A stáb legnagyobb ultrásának lelkesen bejelentettem, hogy sikerült ismét néhányat edzeni, de már rögtön izomlázom lett a 6 kilométertől.
23: Nem baj, Gábor, ez az nagyon
22: nem
23: jó,
22: jelenti, hogy
23: csinált.
22: Rendszeresen, és
23: szuper. Na. Igen, igen, igen. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, és inspiráljuk szerintem a hallgatókat arra, hogy tessék elkezdeni mozogni. Én is ismerek olyan valakit, aki megfogadta, és már egyszer elment hajnalba futni. Nem tudom, hogy tervezi a folytatást, de bíztatnám rá.
22: Na most egyébként az lenne az ideális, a reggel elmenni, csak hogy mi, az én esetemben szerintem a munkarendemből fakadóan ez nehéz.
23: Jó, persze.
22: Az esetek jelentős részében itt vagyok, az összes többi esetben meg az ember nem, inkább pihenne, és nem szívesen kellene még egyszer korán, amikor mondjuk pont eleget kell korán, úgyhogy emiatt ez így kiesik.
23: Az a kérdés, hogy a cirkadián ritmusodhoz mennyire illeszkedik.
22: Tehát még egyszer mondd ki, olyan szép. Jaj, ez annyira jó. Az előbb nem magamon nevettem, hanem egy üzeneten, ami neked jött, de...
23: Nekem jött egy üzenet? Na, várj, nézem közben.
22: Igen, nézd meg a... Zsuzsi, ne legyél gede, az hadakozik a dátumokkal, időpontokkal. Na, csak ezen mulattam egy kicsit magamban.
23: Igen, igen. Egyébként tegnap volt Balázs és Endre, felkonferáltak minket, hogy mi leszünk. Én egyébként most két napján folyamatosan hallgattam a srácokat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a visszatérő témájuk így a reggeli beköszönésnél az az AI volt, mint jelenség, hát úgyhogy szerintem mi is majd kitérünk ma erre, hogyha lesz rá egy kis időnk. Én inspirációképpen megnéztem a Mit hoz a jövő című filmet, egy bizonyos streaming szolgáltatón, baromi izgalmas volt. Maga a dokumentumfilm arról szól, hogy van egy Daniel nevezetű fiú, egy férfi igazából, aki grafikai feladatokkal végzi a munkáját, és azzal találkozik, hogy egy Emmy gyakorlatilag elveszi a mindennapi egzisztenciális megélhetési és egyéb lehetőségeit, és akkor elindul annak utána jár, hogy ez hogyan befolyásolja majd a további életét, és egyébként a gyereke életét. Hát nem spoilerezek, de semmi jóra nem lehet számítani. Viszont ha valaki szeretné megérteni, hogy mi ez az egész AI és Emmy körüli őrület, ami mostanában figyelmeztet a lassításra, akkor ahhoz egy mindenképpen jó háttérinformációt ad a film.
22: Oké. Egy hallgató már elkezdte nem a születésnaposokat, hanem a fontos dátumoknak az ismertetését. Mi történt 20 évvel ezelőtt?
23: Ó, igen. Emlékszel, hogy hol voltál 20 évvel ezelőtt azon a napon?
22: Nem.
23: Nem emlékszel?
22: Nem.
23: Nem voltál ott?
22: Nem. Hol?
23: Nem, hát... Na, hol?
22: Mi? Nem. Mi volt 20 éve? Az összegyű beszéd volt.
23: Nem,
22: a kiszivárgás volt 20 éve, vagy a beszéd volt 20 éve, ezt most nem is tudom.
23: Szerintem a kiszivárgás volt, amikor ott a Kossuth tér előtt volt egy nagy tömeg. Szerintem az egy ilyen jelentős történelmi dátum
22: nem,
23: volt.
22: Nem, később mentek oda. Szerintem a kiszivárgás után ott pár nap
23: öregszünk ám, nem emlékszünk pontosan. Egy a lényeg a kiszivárgás dátum.

0: nekem nem érintett meg annyira, hogy annyira emlékevetessé váljon.
1: Nem tudom, nekem valahogy nagyon beégett, vagy beégtek azok a napok. Hát egyrészt én akkor nagyon szerelmes voltam valakibe. És lehet, hogy az is hozzájárult. De nem, tehát akkor én már nagyon aktívan figyeltem, hogy ebből mi fog kisülni, és valahogy úgy éreztem, meg szerintem nagyjából mindenki érezte, hogy ez egy elég fontos fordulópont lesz a magyar történelemben, és hogy ilyen még nem volt, hogy valaki egy ilyen őszinteségi rohamban a nyilvánosság elé tárva ezeket a gondolatokat, milyen következményekkel hát kell szembenézzem.
0: Ez máig vitatható, hogy ez most őszinteségi roham volt,
1: igen.
0: Vagy pedig egy szokásos érzelmekre ható machináció, és el lehet ezen most is vitatkozgatni, mert az ember, aki elkövette, azért mestere volt annak, tehát...
1: Nézőpont kérdése, hogy honnan...
0: Abszolút,
1: igen. Vizsgáljuk ezt a kérdést.
0: De kétségkívül voltak benne, tehát tényeken alapuló magába fordulás volt, de nyilván a saját magad. De utána a következő néhány évnek a tapasztalata az, hogy a következtetéseket önmagára nézve abszolút nem vonta le, kitartott a utolsó pillanatig. Annak lettek igazából olyan következményei, igen, aminek aztán utána hát sok, ha nem akarom mondani, hány éven keresztül, de mondjuk 16-os szám jött valamiért eszembe, ittuk a levét, úgyhogy na jó, szerintem lezárhatjuk, mert okay, mindenki
1: jó,
0: ezt fogja most elemezgetni, mindenkinek megvan erről a maga
1: ne is
0: élménye,
1: menjünk bele. Rendben, oké, rendben. Köszöntjük viszont a Zsófiákat.
0: Köszöntjük.
1: Sok boldogságot kívánok minden Zsófiának.
0: Egyik kedvenc női nevem.
1: Igen.
0: Ezt mondtam néhányszor egyébként ezek szerint, de... jó.
1: Ezt én nem hallottam eddig, de tök jó. Évfordulók tekintetében 1598-at kell megemlítenünk. Németalföldi tengerészek felfedezték Mauritius szigetét. Aztán 1787-ben az Egyesült Államok alkotmányának elfogadása történt ezen a napon, és hagytam neked két hajózással kapcsolatos, vagy egy hajózással kapcsolatos információt. Gondoltam,
0: melyik a Vaskapucsatorna?
1: Igen, igen. Gondoltam, ez lehet, hogy most neked úgy témába, stílusba vág.
0: A hajózhatóvá tett Vaskapucsatorna ünnepélyes megnyitása ekkor volt. Ferenc József 1896-ban utazott oda, hogy első Károly román királlyal és első Sándor.
1: Első Sándor szerb király.
0: Szerb király jelenlétében.
1: Jelen volt, igen.
0: Ünnepeljék ezt meg, igen.
1: 1903-ban.
0: Melyik a másik hajózós?
1: A másik hajózós, azt
0: csak egy híd.
1: Nem...
0: Erre gondoltál?
1: Igen, ja? Igen.
0: Igen, 2020-as.
1: Így van.
0: Az új komáromi Dunahídnak, Monostori hídnak az átadása, igen, az 2020-ban volt, 6 évvel ezelőtt.
1: 1991-ben Észtország kilépett a Szovjetunióból ezen a napon, és hát nem tudom, hogy vannak-e itt Harry Davidson rajongók, de mindesetre ők biztosan fejből tudják azt a dátumot, hogy 1903-ban ekkor alakult meg a gyár. Úgyhogy Milwaukee-ban, hogyha jól gondolom, 1903, tehát a Harley Davidson cég elindul világhódító útjára.
0: Aztán. Születésnaposok? Puskás Tivadar?
1: Mindenképpen említsük meg Puskás Tivadar nevét. Ugye a telefonközpont feltalálója 1844-ben született, aztán 1924 e napon született Balázs Dénes földrajzkutató, geológus, felfedező. Ő volt egyébként az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum megalapítója, és Ken Kesey-ről is hozunk majd egy idézetet, a Szálakakuk fészkére szerzője, 1935-ben született a napon, és 1968 Anastasia amerikai dalszerző, és nagyjából szerintem a végére is értünk a szülinaposainknak, és persze mindenkinek sok boldogságot kívánunk, aki ma ünnepli.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na, lapszemlézgessünk. Természetesen az Összödi beszéd utóélete, az több helyen fönn van, ezzel indít a Telex is. Szerintem ezt ugorhatjuk, ezt, akit ez érdekel, ez majd szépen az utóéletét. Nem derült ki, hogy ki volt a szivárogtató, mindenféle elméletek voltak, de szerintem igen, ez, akit sem érdekel, majd megnézi. Engem más izgatott.
0: Na,
2: a
0: izgatott?
2: Telexről a csomagkiszállítás problémáit már boncolgatták, de most egy jóval részletesebb cikk számol be arról, hogy mi folyik itt. Nem derül ki a címből, hogy mennyire mélyre ás. A türelmet kér a Magyar Posta, miután hetek óta súlyos késésekkel működik a csomagküldési szolgáltatása. A fele a cikknek az nagyjából lefedi, tehát megkérdezték a postát, és akkor a apró probléma, átköltöztünk, logisztikai bullshit, nehézségek, bullshit, elnézést, nincs nagy probléma, bullshit, oké, rendben van, de webshopokat üzemeltető vállalkozások is mesélik, hogy ez nekik mennyire fáj, és ami így tényleg megdöbbentő, hogy oké, hogy most a Magyar Postánál vannak elsősorban, vagy a legnagyobb problémák így kiszállításnál, de alulra érdemes olvasni a cikket egyébként, a legérdekesebb részek szerintem ott vannak, mint amikor a sportrovattal hátulról kezdted az újságot.
0: Igen, olyan
2: ez.
0: Istenem, még amikor lapoztuk az újságot, igen. Na jó.
2: A visszáró nagy része kamu. Ez a kifejezés szerepel benne. Az, hogy úgy, tehát meg se próbálják kézbesíteni. Az én vasúti menetrendem is jelentkezett, a küldő jelentkezett Angliából, hogy hát sajnos engem nem találtak meg, nehéz nem megtalálni névvel, címmel, minden ki van írva telefonszámmal, úgyhogy ez a legutolsó saját eset.
0: És végül megkaptad, szóval, vagy eljut hozzád valahogy?
2: Megkérdezték, hogy mit csináljanak vele. Na, hát ugye a másik, egy póló, egy apróságok nyilván, egy pólórendelésnél a szőrén szállán tűnt el. Tehát vissza sem ment, azt egy az egybe kifizettem, elindult. Még egy utolsó értesítés jött, hogy itt valami vámon átjön, és valamennyit fizessek be, valami 2000 forintot, és onnantól kezdve szőrén szállán eltűnt.
0: A cikk kitér arra, hogy miért van az, hogy a felét, vagy nem tudom, hány százaléket nem is kézbesítik?
2: A cikkből az derül ki, hogy rendszer szintű a probléma, és hogyha reklamálnak a webshopok, az a válasz, hogy le lehet lépni. Tehát, hogy jól el vannak a kevéssel is. Tehát abszolút nem zavarja a szolgáltatókat, hogyha veszítenek forgalmat, mert nem győzik. Gondolom én, nincs így kimondod, ebből az következik, hogy egész egyszerűen túl kicsi a kapacitás, és nem győzik.
0: És most jön a dömping, ugye a karácsonyi időszakra.
2: És most jön a karácsonyi dömping, és ugye az első, a Magyar Postával kapcsolatosan azt mondják, akik így kívülről rálátnak, hogy volt az emlékevetes beborulás, az valamelyik karácsony előtt volt pár évvel ezelőtt. Akkor náluk, de másoknál is. Utána elég jó volt a szolgáltatás, és a mostani borulás az tényleg ezzel a költözéssel, meg az a logisztikai rendszerüknek a megváltoztatásával függhet össze, tehát közte azért nem voltak komolyabb problémák. Ez most, ami most van, ez nagyon látványos, de mondom, igazából ami a korábbi cikkből, az pár hete, az volt az első Telex cikk, azt is szemléztük itt a lapszemlében, abból az derült ki, hogy heteken át nem tudta. Az, ami bútorrendelés volt, bútoralkatrészrendelés. Tehát napokon keresztül minden reklamáció után eljátszották fel, aztán egymás után négyszer, hogy ott várta, nem jött meg, és lejelentette a rendszerbe a futár, hogy kézbesítette, és nem sikerült. Ott állt a kapuban, be van kamerázva, minden bizonyíték ott van, mindig elnézést kértek, majd holnap, és utána ezt napokon keresztül eljátszották, tehát egészen döbbenetes. Szóval a rendszer szintű a probléma. Nem tudom, ezzel mit lehet csinálni, de nyilván ez nem egy szabályozott piac.
0: Azt írja nekünk egyébként az egyik hallgatónk, hogy nem lehet lelépni a webshopoknak, mivel hogy törvényi kötelezettségük feltüntetni a postaszolgáltatást a szállítások között. Úgyhogy... Igen, hát ez
2: most
0: egy...
2: nem értem, hogy nem lehet...
0: Hát,
2: nem a webshopok akarnak lelépni. Hát csak mit tud csinálni a webshop akkor, hogyha pocsék a kiszállítás? Tehát ők most nyilván arra panaszkodnak, érthető, hogy rájuk csap vissza, tehát az ügyfelek is rajtuk verik el a port, akitől rendelnek, sokszor, noha ők elküldik, elindul, és igazából a logisztikában. Uh-huh. Jó, szerintem itt
0: próbálja felhívni a figyelmet a hallgató, szerintem úgy lehet értelmezni azt, amit ő mond, hogy azért ennek van némi felelőssége, tehát hogy mindenkinek van felelőssége abban, hogy megérkezzen az áru. Jó, ez egy vélemény volt, úgyhogy ha megengeded, átvenném egy kicsit a szót, ami a lapszemlét illeti.
2: Bocsánat, csak még egy kiegészítés, mert ez fontos, és a cikkben is szerepel, csak nem jutott eszembe, de jó, hogy a hallgató fölhívta a figyelmet. Ausztriában is vannak hasonlók. Igen, a cikkben is szerepel, hogy nem abszolút magyar problematikáról van szó, hanem Európában sok helyen nehézkes és döcög a rendszer, és ugyanez van. Nem ugyanez, de hogy hasonlók, tehát bele lehet futni ennekbe sehol, tehát sok helyen nagyon nem megbízható a rendszer, és abszolút nem érnek ki.
0: Van János írta ezt nekünk, és egyébként ő mindig...
2: Ők Ausztriát említi.
0: Így van, ő mindig onnan jelentkezik.
2: Na, parancsolj!
0: Na, hát akkor én is maradnék egy kicsit a Telexnél, és elvinném komolyabb irányba a dolgot.
2: Meg miért ez nem volt elég komoly neked?
0: Opa.
2: Vigyázni kell
0: az ember, hogy figyel, és mit. De nem, ez tök komoly, tehát tényleg én ezt abszolút átérzem ezeket a problémákat. De nézzük tehát azt, hogy a Telexen még mi található. Egyébként nem csak a Telexen, nyilván minden hírportál beszámol róla, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlamentben értékelte az Európai Unió helyzetét, és kijelölte a következő időszak fő irányait. Én most a Telexről hoztam egy kis összefoglalót. Szerinte Európa egyszerre erős és sérülékeny, levált az orosz fosszilis energiáról, növelte a védelmi kiadásait, de a háború, a gazdasági verseny és a politikai megosztottság nehezíti a helyzetét. Egy független, cselekvőképes Európát sürgetett, ez áll az összefoglalóban, amely...
2: Ezt már mondta néhányszor.
0: Nyilván azért van erre szükség, hogy... sokkal könnyebben meg tudjuk védeni magunkat, például az autokrata vagy autokrata rendszerektől, vagy a belső megosztottságtól, ami gyengíti. Gábor.
2: Mondott valami újat
0: egyébként, ami nekünk szerintem fontos lehet. Egyrészt, ami már több tagállamban megjelent, mi is foglalkoztunk vele, de most uniós szinten is szóba került. A gyerekek közösségi média használatának korlátozásáról lesz egy EU Kids Act nevezetű rendelet.
2: Arról beszélünk is különben.
0: Így van. És ami még fontos és kiemelendő, az pedig az, hogy jelen volt az ülésen ugye Kanada miniszterelnöke, akit az elnökasszony úgy jelentett be, mint egy ilyen társult tagot. A jövő szövetségesének nevezte, és kiemelte, hogy nagyon fontos az a fajta közös jólét és gazdasági biztonság, amit együtt akarnak megteremteni ezzel a társulással.
2: Ez tényleg érdekes Kanadának,
0: igen,
2: az Európához
0: való nagyon...
2: közeledése.
0: Igen, és az, hogy ott volt Kanada miniszterelnök, és ezt végighallgatta, ezt az egész beszédet, érdekes. Jó.
2: Nem meglepő egyébként, és tényleg nagyon látványos, amikor egymás mellé teszik, ugye nyilván ez adja magát a videókészítőknek az összehasonlítást, hogy mit mond és gondol ugyanarról az Egyesült Államok elnöke és Kanada első számú vezetője, és nyilván leuglik a kontraszt a képernyőről.
0: Abszolút.
2: Teljesen.
0: Abszolút.
2: Ezt is értjük.
0: És akkor 24.hu átalakítja és átvilágítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működését. Ugye a kormány megkezdik a teljes kamarai rendszer finanszírozás és állami támogatások.
2: Mondd a lényeget! Mondd a lényeget! Okay. Mennyit spórolunk mindenki?
0: Mennyit spórolunk? Wow, de jó! Mert hogy 900 000 vállalkozást fog érinteni az a bizonyos 5000 forint kötelező kamarai hozzájárulás, ha már ezt így elmondhatom, akkor azt kell, hogy mondjam, az egyik olyan adó, amit szerintem sokan úgy fizettek be, hogy jó, de minek?
2: Mindenki gyűlölte. Az képest, hogy mennyire jelentéktelen összeg volt, vagy hogy összegé vált, mert ugye nem változott most már, nem tudom, 1000 éve, de hát egy nagyon kellemes hangulat javító intézkedés, igen, mert ezt rendkívüli módon utálta mindenki.
0: Akkor te is így utáltál.
2: Hát, szerintem ki nem. Tehát a semmiért. Főleg, amíg egy Parag László bohóckodott vele és verte a nyálát. Ó, már, na mindegy.
0: Szóval... Jó, kicsit maradjunk a keretek között. Maradjunk nagyon keretek kócos között. Vagy ma, Gábor, komolyan mondani, próbál, hogy itt szétverni az én kis keretes rendszeremet, érted itt?
2: Nem csak érdeklődő, nem. A mázásban, nem, én csak érdeklődő. Őszinte érdeklődéssel követem az esemény. lényeget.
0: Jó, egy a lényeg, hogy ott most egy nagyobb, komolyabb átvilágítás és átalakítás lesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. Erről olvashattok például a 24.hu-n. És akkor nem tudom, van-e még egy kis időm?
2: Na, még egy perc szerintem.
0: Még ha van egy percem, akkor azt is elmondanám, hogyha megtalálom a jegyzeteim között, hogy beszéltünk egy kicsit ugye itt az Európai Unió gyermekvédelmi, pontosabban a közösségi média kereteknek a korlátozásáról a kiskorúak számára. Na most a 444 oktatási rovatában találtam egy nagyon jó cikket, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a magyar diákok romló PISA eredményeinek a közösségi média túlzott használata és az olvasási szokások megváltozása is szerepet játszhat. Ez egy fontos rávezetője még a mai beszélgetésünknek, és úgy látja egyébként, hogy nagyon sok a lexikális tudás és alapképességeket nem erősítünk, mint például az a szövegértés, vagy mondjuk a matematikai képességek, erre jobban kellene koncentrálni, és azt is hozzáteszi, hogy itt nem csak az alsó tagozatra kellene koncentrálni, hanem különböző tantárgyakra is, tehát hogy a fizikából és a matematikából történő szövegértést is egy kicsit jobban fókuszba kellene helyezni, és nagyon érdekes megállapítás volt az, hogy a túlkorai kütyű használat a gyerekek beszédképességére, érzelmi, kognitív képességeire milyen negatív hatást gyakorolnak, és hogy eltűnőben van.
2: Tehát az nem is a közösségi média, hanem már önmagában a kütyűnyomogatás.
0: A kütyűnyomkodás és használat. Tehát, de nyilván ők elsősorban ugye itt a közösségi média használatra is kitérnek, és felhívják a figyelmet arra, hogy a szülőknek ebben milyen felelőssége van. És volt egy másik nagyon érdekes megállapítás a cikkben, az pedig az, hogy igazából a középosztálynak a gyermekeit ugyanúgy érinti ez a probléma, mint más ilyen társadalmi csoportokba tartozó gyerekeket, szóval, hogy itt eltűnnek igazából a társadalmi különbségek.
2: Mert
0: érdekes, megoldandó probléma. Úgyhogy igen, foglalkozunk vele.
2: Megoldandó probléma?
0: Megoldandó probléma, igen.
2: Hát, megoldhatatlannak tűnik, de ne legyen igazam. Nem, lehet, hogy megint csak én vagyok a szkeptikus.
0: Én most ebben abszolút optimista vagyok.
2: Igen? Igen. Na, nagyon jó. Oké. Akkor majd meglátjuk. Pár év múlva visszatérünk rá.
0: Oké.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Kamatot emelt a Federal Reserve, na és akkor mi van, kérdezhetné a kedves hallgató. Hát nem ez volt a várakozás, de akkor miért adták el a részvényeket a befektetők? Csak mondhatnánk. Ennél kicsit nyilván bonyolultabb.
0: Hát igen.
2: Őszintén szólva, hogyha ránézünk hosszabb távú grafikonokra, mondjuk akárcsak egy évet, hogyha megnézünk, azt látjuk, hogy hát volt egy kis szüttyögés, aztán idén tavasszal volt egy beöntés, abból egy olyan brutális visszapattanás, hogy jóval magasabb szintre, gyakorlatilag egy hónap alatt ment hatalmasat a piac, majd azóta ismét a szüttyögés, illetve a fölle-fölle beöntés, visszapattanás, de a csúcsok közelében, és úgy tűnik, hogy az AI mindent vitt, bármi történhetett a világban, a tőzsdék azért nagyon magasan ragadtak. Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy az olyan várakozással futottunk neki az évnek, hogy mondjuk 3 kamat csökkentés, jó, az még inkább ősszel vagy, tavaly ősszel, 3 kamat csökkentés. Ebből lett 2 kamat emelés, ebből megvalósult az egyik. Egy ilyen brutális változásnál azért eddig mindig, amikor hasonló volt a tőzsdék, abszolút és egyértelműen és látványosan negatívan reagáltak. Most először nem. Ha még hozzáveszem azt, hogy elszálltak az égbe a kötvényhozamok, ugye, ha egyszer a kötvénypiacon is zsebbe kapott kockázatmentesen a nagy hozamot, akkor az nyilván megint elszív a részvénypiactól. Egyértelmű negatív a részvénypiacnak, historikusan, hagyományosan. Közgazdaságtankönyvileg mindenhogyan, ez sem valósult meg. Hát figyelj, állítólag ez most már csak az AI. Az AI húz mást is egyébként, tehát egy óriási technológiai változás, forradalom, hatékonyságjavulás. Nem csak annak, aki benne van, hanem aki mondjuk használja. Aha. Nem lehet mással megmagyarázni. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes piaci helyzetben jött el ez a bizonyos döntés. És a nagy kérdés az volt, ahogy a szakértőink is felhívtak rá a figyelmet, hogy mit fognak kommunikálni mellé. És azt kommunikálták mellé, hogy bizony lehet még. és ezért beöntötték a piacot. Érdekes egyébként, hogy maga a végeredmény az amerikai tőzsdén, az hát nagyjából pontosan az, amire számítani lehetett. Tehát egy esés ez alapján, de ami szintén érdekes mintázat, az meg leképezi az elmúlt éveknek gyakorlatilag az eseményeit, tehát Dow Jones mínusz 1% fölött, Nasdaq mínusz 0. Uh-huh. Illetve a Nasdaq is volt vaskos mínuszban, de abból visszapattant, és a V betű pont a nulláig húzta föl, tehát így egy nagy nulla lett a végén, tehát visszajött a nullába, az S&P meg a kettő között, tehát igazából a kamat az egész arra jó, az egész iszonyatosan sok negatív folyamat, hogy kordában tartsa a részvénypiacot, az AI túlsúlyos papírok húzzák az indexeket nagyjából a csúcsok közelében, miközben a háttérben a papíroknak a nagyobbik része azért szépen csordogál lefelé, de index szinten meg fönn tudnak maradni, emiatt az óriási technológiai forradalom miatt. Úgyhogy tegnap egy kis para volt, mert hogy a kamatemelés nyilván nem jó, de hogyha kicsit távolabbról nézel rá, akkor egészen szokatlanul jól tartja magát a részvénypiac ahhoz képest, hogy milyen negatív változások vannak összességében. Okay. A kamatvárakozások tekintetében meg egyáltalán a kötvénypiacoknak a gyászos teljesítménye, hozamok elszállása miatt. Úgyhogy nagyjából ennyit láthattunk tegnap.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: De legalább Czoller Andi ismét megvehette a kis kedvenc hajós részvényeit.
0: Nem, most semmi a tranzakcióm nem volt.
2: Nem
0: volt, semmi.
2: Pedig már háromszor vagy négyszer megvetted azokon ugyanezt, a szinteken, igen, ahova most leestek egyébként. Azt hittem, hogy már örömmel be fogod jelenteni.
0: Lehet, hogy ma történik valami, vagy na, holnap, de most egyelőre még nem történt.
2: Oké. Okay. Na, Andi, virám.
0: Hú, de
2: boldog.
0: Nagyon késő van. Jó, akkor...
2: Értettem a célzást.
0: Bocsi.
2: Jönnek a hírek.
0: Okay.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Tehát ezt te jobban csinálod.
5: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A 10. kerületben a Vaspálya utcában a befelé az Ihász utcánál lezárták a buszsávot gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Mégsem vezetik ki szeptember végével a kamatstopot. A Nemzetbiztonsági Bizottság vizsgálatot indított Szijjártó Péter BYD-s állása miatt, adatszivárgás érte a Revolutot. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Első erős szél mellett délután 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Mégsem vezetik ki szeptember végével a kamatstopot, az ezzel kapcsolatos egyeztetések nem vezettek eredményre, közölte a pénzügyminisztérium államtitkára. A biztosdöntés.hu számításai szerint a kivezetés nyomán esetenként akár 10% feletti mértékben is nőhetnének a több mint 200 ezer érintett adós havi törlesztési terhei. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A kamara jelezte, tudomásul veszik a kormány döntését, és mint írták, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kell találni. A Nemzetbiztonsági Bizottság vizsgálatot indított Szijjártó Péter BYD-s állása miatt. Apáti István bizottsági elnök a Telexnek azt mondta, a parlamenti bizottság így már személyes meghallgatásra is be tudja hívni a volt külgazdasági és külügyminisztert. Szijjártó Péter miután lemondott képviselői mandátumáról, a BYD-hoz igazolt annak nemzetközi felső vezetője lett. A Magnet Bank tulajdonosai vennék meg Tiborcz István teljes 39,2%-os részesedését a Granit Bankban, írja a HVG. Alap úgy értesült, hogy egy bank segítségével vásárolnák fel a részesedést. A portálnak nyilatkozó jogászok szerint az érdeklődők nagy kockázatot vállalnak a tranzakcióval, mert ha Tiborcz Istvánnal szemben vagyon visszaszerzési eljárás indul, akkor a korábbi már eladott tulajdon részeit is lefoglalhatják. Súlyos késések vannak a posta csomagküldési szolgáltatásában. A központi feldolgozás több ütemben új, automatizált logisztikai hubba költözik, emiatt nő átmenetileg a kézbesítési idő bizonyos küldemények esetében, jelezte a cég. Türelmet kérnek mindenkitől, és azt írták, mindent megtesznek, hogy a logisztikai folyamatok a lehető leghamarabb visszatérjenek a normál üzletmenethez. Lőszerhiány van az Egyesült Államokban az iráni háború miatt. A Pentagon főellenőre azt is elmondta, hogy akadozik az utánpótlás. Mindez ellentétes azzal, amiről Donald Trump már hetek óta beszél. Az elnök ugyanis több alkalommal is kijelentette, hogy jóformán kimeríthetetlen lőszerkészletekkel rendelkeznek, és bárki, aki ennek ellent mond, az hazugságot terjeszt. Adatszivárgás érte a Revolutot. A támadás mögött álló hackerek 3 millió dolláros váltságdíjat követelnek, írja a Financial Times. A bűnözők azzal fenyegetőznek, hogy több száz ügyfél bizalmas adatait értékesíthetik, ha a cég 24 órán belül nem fizet.
1: Időjárás a Rádiókafén.
8: Egy hidegfront hatására napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
10: 27.
9: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Rádió Café 98.0, folytatjuk a Millás reggelit. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van. Szeptember 17-én vagyunk itt Ács Gáborral.
6: És Nyolc Zsuzsival, természetesen.
5: És a hallgatók is írnak nekünk a 0636 98 098 0 SMS Viber, és mondanám, hogy WhatsApp üzeneteket is várunk tőletek, de most egy kicsit betegeskedik ez a felület, úgyhogy majd utána nézzünk, hogy itt vajon mi történhet. Minden esetre SMS és Viber üzeneteket várunk tőletek. Miért mosolyogsz?
6: Nem. Kíváncsi vagyok, hogy egy óra múlva, hogyha még akkor sem fog működni, akkor milyen kifejezést fogsz használni, mert a fél órája, amikor a rakoncátlan kodikot mondtad, akkor az így, nem, be, annyira bírok, hogy én nagyon régen hallottam ezt, de, és a kifejezés is ilyen tök jól esik, amikor ilyen...
5: Szerintem felelősség az, hogy hogy beszélünk a rádióban.
6: Persze, de igen, ezt mondom, és még akkor ilyen is gondolkodtam, hogy derék hallottam, és de jól esik, amikor ilyenek előjönnek.
5: Igen, ilyen. Még akkor is, hogyha néha egyes rövidítéseknek a kiejtését a hallgatók nem mindig pontosan úgy hallják, ahogyan azt tervezzük. Na mindegy is, a lényeg
6: és
5: az,
6: a fejünkre
5: hogy...
6: is olvassák.
5: Igen, de nincs ezzel semmi probléma, tehát szerintem a visszajelzések fontosak, úgyhogy én ebben abszolút partner vagyok. Jó, tehát nézzük, hogy mi lesz ebben az órában, azon kívül, hogy mindjárt jövünk majd egy jó kis budapesti összefoglalóval, mi történt a fővárosban. Lesz heti alapozónk, hogy döntött a Fed, amit itt már nagyjából elkezdtél kifejteni, arra vissza fogunk térni majd Szőnyi Dáviddal, a Concord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzserével, és beszélni fogunk az ébresztő témában az EU Kids Act-ről, ami tulajdonképpen egy lépcsőzetes korhatár bevezetését szorgalmazza a közösségi média használatára. Hogy érinti ez a gyerekeket, erről is fogunk majd szót ejteni ebben az órában.
6: Hát meg nyilván megkérdezzük, hogy ezt hogyan ellenőrzik, hogy hogyan
5: az
6: lehet
5: nagyon fontos,
6: ezt úgy,
5: igen, igen,
6: úgy hogy... megcsinálni, hogy majd az EU megmondja, hogy hány éves kortól közösségi médiázhat a gyerek.
5: Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy hogyan fogjuk tudni ezt ellenőrizni. Engem az is érdekelne, hogyha ennek az eredményeit nézzük, akkor hány év múlva, vagy mennyi idő múlva láthatjuk majd az eredményeket.
6: Ó, hát odáig én el sem merek gondolni, hogy ennek eredménye lesz, de igen, te említetted, hogy optimista vagy ezzel kapcsolatosan. Igen. Na, ez lesz a következő témánk, de előbb akkor a budapesti hírek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Még volt egy üzenet, csak visszatérek rá, rovat előtt kellett volna nyilván, hogy a csomag kiküldés problematikája kapcsán, amit nem értettünk egy üzenetet, arra célzott a hallgató, hogy az előző kormánynak volt egy olyan intézkedése, hogy gyakorlatilag kötelezővé tette a Magyar Posta alkalmazását is.
5: Így
6: webshopoknak.
5: Igen.
6: Oké, csak egy kicsit kacifántosan volt leírva, és nem jöttünk rá, hogy erre utalhatott, hogy ez is a probléma.
5: Oké. Okay.
6: Problémához hozzátartozik.
5: Jó. Szerinted mi történne akkor Budapesttel, hogyha minden autós azt mondaná, hogy akkor most leteszi az autóját? Egy ilyen hipotézist állíts fel. Ha nem megy, akkor segítek.
6: Nem tud. Ami biztos, hogy nem következik be, azt nem tudom, van-e értelme modellezni, lehet, hogy...
5: Csend, nyugalom, tiszta levegő, balesetmentesség, mentális egyensúly, kevesebb stressz.
6: Pontosítsuk. Tehát, hogyha arra kötelezik őket, hogy egy napra vagy valamennyire le kelljen rakni...
5: Mondjuk egy hétre teljesen.
6: Egy hétre. Akkor szerintem nagyjából a fele otthon maradna. Előtte lennének orbitális dugók, mert mindenki mindent megpróbál elintézni, meg fölhalmozni, hogy abban az egy hétben otthonról méltatlankodhasson, és a másik fele meg tömegközlekedésre ülne, és ha ott nem lenne kapacitás bővülés, akkor az meg összeomlana, nagyjából ez lenne.
5: Na, nagyjából összefoglaltad, de azért egy kicsit részletesebben is kifejtem, mert hogy ez a gondolat, ez felmerült igazából komolyabb szinteken is. A vezes.hu számol be arról, hogy a budapesti utasok, vagy az utazások 35%-a ugye autóval történik. Itt az utasokat természetesen ugye az összes közlekedőre kell értelmezni. De hogyha hirtelen mindenki tömegközlekedésre szállna, és ott hagyná az autóját, akkor vajon mi történne? Most a BKV 3.300.000 embert szállít naponta, így ez a szám felemelkedne 6 millióra, és ez óriási kapacitás bővülést jelentene, amit nem biztos, hogy elbírna a főváros. Viszont megszűnének a dugók, gyorsabban tudnának haladni ugye a buszok, és üresek lennének a különböző közterületek, elég sok felszabadulna belőlük, de nagy problémát jelentene például az agglomerációból érkező autósoknak az elhelyezése, mert hogy nincs elég B+R parkoló, ez már most világosan látszódik. Egyébként a cikknek a tanulsága az, amit a vezes.hu-n lehet tehát olvasni, hogy nem önmagában az autók eltűnése lenne a megoldás a közlekedési problémák vagy anomáliák megoldására, hanem megfelelő tömegközlekedési előváros és kerékpáros infrastruktúrába kellene fektetni, ez lenne az egyik kilépési pont ebben, és a következtetés, a végső következtetés pedig az, hogy 2030-ra az autósok közlekedésének az arányát 35%-ról 20%-ra kellene csökkenteni, és nem az lenne a megoldás, hogy teljesen eltűnjenek az autók a fővárosban. Miért mosolyogsz így rá? Nem,
6: álmodozós kedvedben, olyan álmodozós híreket hozol ma.
5: Ne, hát Én ma ugyan holnap lesz optimista péntek, de csütörtöket nem tudom, hogy nevezzük, tényleg.
6: Te mondtad azt, hogy én a szokásosnál is olyan, hogy mondj, kérgesebb, vagy hogy mondtad?
5: Nem kérges, kócosabb
6: vagyok. Én meg úgy érzem, hogy te hozol ilyen nagyon álomszerű híreket, hogy de szép is lenne, hogy lehet, hogy...
5: Ugye, ezt nem én mondom, ezt a vezes.hu-n lehet olvasni. Tehát én csak idézem a gondolatokat, persze, és a sorokat itt a
6: jó, hát érdemes beszélni, hogy mit lehetne jó csinálni, csak igen, az a baj, hogy a megvalósulás esélyét én rögtön mellé teszem, és...
5: Na akkor csapjunk oda, Gábor. Mondj valami rosszat, akkor tessék.
6: Amikor belecsaptam ebbe a hírbe, akkor azt gondoltam, ez is csak, hát na végre egy olyan hír, ami biztos, hogy jó, aztán erre csak fölbosszantottam magam. Sűrűbben közlekedő járatok segítik az oda- és hazajutást a Budapest Park koncertjei előtt és után, ami alapvetően tök jó dolog, csak amikor tudod, sokkal nagyobb dologként próbálnak valamit eladni, mint ami, és az egész megfogalmazásra kezdett a végén fölmenni bennem egy kicsit a pumpa. Tehát a megfogalmazás az olyan, hogy mintha valami forradalmi változás történhetne.
5: És nem az lesz?
6: De egyrészt, gyakorlatilag kiderül, gyakrabban jár a kettes villamos. 0:15-kor is indul egy kettes villamos. Amúgy pedig az éjszakai buszok is kicsit gyakrabban járnak, de hogy mi és hogyan, azt majd nézd meg az applikáción. Tehát ezt habosították, és akkor meg fölmerül, ezt meg egyébként, hogy a Pilot szeptember 18-19-én a magyar popzene egyik legsikeresebb előadójának kétnapos koncertje valósul meg, ez háromszor elhangzik, vagy vele.
5: Nyilván ez volt a burkolteklennem.
6: De miért fáj leírni, hogy milyen koncert? De most tényleg, most fáj. Rá kellett, hogy keressek.
5: Rákerestél?
6: Hát mert tudtam, hogy
5: akkor
6: az
5: mond,
6: is. Meg...
5: Milyen koncerteken menni
6: jövő
5: az a
6: héten
5: Gábor,
6: van a Jude Law, most meg Azaria van, de teljesen mindegy amúgy, de hogy igazából miért fáj egy leírni azt, hogy Budapest félmaraton miatt van korlátozás, vagy milyen koncert apropóján, tehát ezt tényleg nem értem, miért kell ezt így kerülgetni, meg körbeírni, de igazából az egésznek, ami még fölmerült bennem, hogy ezt miért a tök jó, fantasztikus. Miért pont a idénynek a legvégén az utolsó teltházas koncertjén az árás előtt, igazából ez bármikor korábban is lehetett volna, teljesen mindegy, hogy ki koncertezik, elég sok teltházas, pont ugyanannyi ember van minden teltházas koncerten, szóval korábban is be lehetett volna vezetni. A lényeg az, hogy kicsit sűrítik a járatokat. Köszönjük szépen.
5: Jó, írja egy hallgató, az azért biztosan érezhető, hogy a hölgy nem tömegközlekedik, ez a hölgy az én lennék, hölgy, női hölgy én lennék.
6: Hölgyem
5: szokott tömegközlekedni? Tisztelettel cáfolnám, amit itt a hallgató ír, mert én tömegközlekedem. Tehát a P+R parkolót is figyelembe veszem, és képzeld el, hogy sokszor buszra is szállok, és metróra is, és Kisföld alattival is, és általában mindig megnézem, hogy hogyan tudok bejutni a belvárosba tömegközlekedésre.
6: A mi csapatunknak van egy tagja, aki soha nem tömegközlekedik, és ezt vállalja is, és ezt büszkén.
5: Nem
6: tudod, hogy ki?
5: Két tippem lenne.
6: Hát csak egy van. Háromból. Igen. Háromból nehogy már kettő.
5: Jó.
6: Hát az már úgy... Igen.
5: Jó, én a csapatban azt a társaságot erősítem, akitől megközlekednek, úgyhogy ez nem teljesen igaz rám ez a megállapítás, amit itt a hallgató ír. Na,
6: fantasztikus fotókkal örökítettem meg az évtized egyetlen alkalmát, amikor tömegközlekedett.
5: András?
6: Igen, mert hogy nem volt, aki elvigye. Ugye egyirányú út az, amikor egy új autót vásárolsz, és el kell menni az autóért. És
5: Képzeld el.
6: Úgyhogy fölvonultunk, és kattogtattunk, hogy meglegyen ez is örökítve.
5: Az arcára lettem volna kíváncsi a fotókon. Reménykeltő csütörtök esetleg, írja nekünk Zsuzsa hallgató, hogy esetleg ezt lehetne mondani az én, nem tudom, ilyen pozitív, optimista hozzáállásomra.
6: Miközben az AI éppen kinyír mindenkit.
5: Nem feltétlenül ez volt a cél, hogy kinyír mindenkit.
6: Lehet, hogy emiatt pont nagyobb szükség van arra egyébként, amit a hallgató mond. Tehát, hogy még az optimista péntek mellé még egy reménykedős napot be lehet
5: iktatni. Egy dolgot szeretnék elmondani, ugye említettem, hogy én megnéztem a Mit hoz a jövő című dokumentum sorozatot, ajánlom mindenki figyelmébe egy bizonyos streaming szolgáltatónál, ahol egyébként ebben a bizonyos dokumentumfilmben megszólal három nagy fejlesztő labornak
6: ez rád is vonatkozik, nem kell kerülgetni. Elmondhatod melyiken, tehát most...
5: Netflixen, oké, okay, jó, rendben. Jó, megint én vagyok a vonalas, te meg a pont. Nem, teljesen jó, nem beszélsz.
6: Tényleg, tehát... Jó, tehát nem minősül reklámnak, információt szolgáltatunk, csak valahogy ugye volt a nagyon szigorú szabályozás, amikor tényleg így bele égett mindenkibe, hogy úristen, nagyon véletlenül megbüntethetnek, tehát ha valamiről beszélsz, ami valahol látható, akkor jó. Az anyisban.
5: Na, és amit mondani szerettem volna ezzel kapcsolatban, hogy ugye a három nagy tech labor vezetője is megszólal ebben a dokumentumfilmben, és egyik sem mondja egyértelműen azt, hogy nincs veszély, és hogy ne kellene lassítani, és elmondják azt is, hogy miért. Egyrészt a szabályozás sokkal ellenőrzöttebb kellene, hogy legyen, másrészt nagyon sok olyan törvényi és teszt kellene, ami... A törvényi szabályozás és teszt, ami biztonságosá teszi ezt a környezetet.
6: Ez végül is a háttere annak, ami most óriásit megy, mert hogy az elmúlt hetekben lett nagyon nagy sztori, azóta, hogy ugye egy fontos ember és hozzáértő ember azt mondta, hogy kinyírhat minket, és erre a tech cégeknek a nagy vezető is azt mondták, hogy lassítani kéne. Igen. Akkor a dokumentumfilm nyilván jóval korábban, vagy nem jóval korábban, az elmúlt hónapokban vagy készülhetett, de egy jó hátteret ad ahhoz, amiről, ami most hirtelen nagyon komolyan fölmerült, és sokakat aggodalomra késztet, igen.
5: Jó, van még időnk Budapestre, vagy ennyiért?
6: Szerintem szaladjunk, mert a következő beszélgetés is nagyon fontos, pont amit beharangoztál.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Mielőtt ezt a fontos beszélgetést elkezdjük, technikai jellegűnek tűnő információ. Sajnos nem fog kiderülni, hogy a betegeskedik és arra koncentrálkodik után, melyik szinonimát fogja Zsuzsi használni a következő órában. Miután köszönjük Robnak, hogy meghegesztette a WhatsAppunkat, tehát most már az összes csatornánkon elérhetőek vagyunk, úgyhogy SMS, WhatsApp, Viber, minden jöhet. Parancsolj!
0: Jó, köszi szépen. Nem tudom, hogy mi lett volna a következő szinoníma, de biztos találtam volna valamit, de örömmel jelentjük, tehát, hogy akkor tudtok most már írni WhatsAppon is, és látjuk is az üzeneteket, de... Nos, néhány perccel ezelőtt már nagyjából felvezettük azt a témát, hogy érkezik az EU Kids Act, amely lépcsőzetes korlátozásokat vezet be a közösségi média használatára. A 13 évesek alatt, 13 éveseknél teljesen tiltaná, a 14 évesek között elsősorban szülői felügyelettel és korlátozott fiók használattal lehetne csak közösségi média felületeket használni, a 15-17 évesek esetében pedig kötelező biztonsági felületeket iktatnának be. Azzal kapcsolatban is egyébként, hogy ne legyenek olyan vizuális elemek, amik a függőséget tudják erősíteni. A részletekkel kapcsolatban pedig Somogyi Ákos Gergővel, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának vezetőjével fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Miután nekem csak az a kérdés jutna eszembe, hogy ez most így hogy, a szofisztikáltabbat Zsuzsinak hagynám meg, hogy föltegye.
0: Mit lehet tudni erről a törvényről, és mi a készülő szabályozás lényege?
3: Igen, hát a főbb sarokpontokat az előbb önök is említették, de azt fontos leszögezni, hogy egyelőre hivatalos információk azok a tegnap a bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a nyilatkozataiból szedhetőek ki pontos információk, és a mai napon lesz egy hivatalos bejelentés erről a jogszabálytervezetről, amely azt hivatott támogatni, hogy a fiatalokat jobban védjük, jobban támogassuk az online közegben való boldogulásban. Nyilván itt nem csak kizárólag a tiltása van a fiataloknak, de egy olyan erőfölénnyel szemben kell fogyasztóként jelen lenniük abban a térben, amiben egyébként egy csomó hasznos dolgot is tudnak csinálni, amelyre fontos, hogy mint az EU egységes szabályozóként is fellépjen, és kötelezze a platformokat is arra, hogy olyan gyakorlatot alakítsanak ki, és olyan megoldást, amelyek biztosítják a fiataloknak az egészséges fejlődését és a megfelelő használatot. Tehát azért mondom, minden, ami információ van, gyakorlatilag amiket az előbb önök elmondtak, ezek a hivatalos információk, és ezen túl pedig vannak még olyan sajtóértesülések, melyek szerint ebbe a körbe, a platformok körében nem csak a közösségi média felületek fognak tartozni, hanem olyan mesterséges intelligencia, robot vagy asszisztens megoldások is, amelyekkel hosszabb beszélgetéseket folytathatnak, akár a fiatalok, akár a felnőttek is. Nyilván ennek a kereteit is szabályozni kell, illetve szóba került az egyes sajtóértesülésekben az is, hogy a videójáték platformok is szabályozás alá kerülhetnek. Ezekre ma kaphatunk majd valószínűleg pontosabb választ és megerősítést, de mindenképpen az fontos kiemelni, hogy az olyan gyakorlatokat, amelyek a fiataloknak a túlhasználatát eredményeznék, illetve amelyek olyan közeget hoznak létre, amely nem az ő biztonságos jelenlétüket támogatja, ezt szeretné a bizottság egy kicsit keretek közé szorítani.
0: Milyen adatok vannak egyébként arra vonatkozóan, ami a magyar gyerekek közösségi média felhasználásáról szól? Van-e valami kutatás erre vonatkozóan, hogy rájuk milyen hatással van? Most nézzük meg egy kicsit a hazai szektor szerinti leosztást.
3: Igen, vannak ilyen kutatások, hazai kutatásokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is végez. Most már sok éve készítjük el azt az országosan reprezentatív kutatásunkat, ahol a 7-17 éves korú gyermekek közösségi média használatát, illetve média használatát figyeljük. Itt azt látjuk, ez nem egy nagyon meglepő trend, már mint abból a szempontból, hogy a környezetünkben a fiataloknál is látjuk, hogy egyre korábban kapnak digitális eszközöket, egyre korábban regisztrálnak a közösségi média platformokra, és amit itt fontos kiemelni, és ami miatt ez a szabályozás is napirenden van, hogy a jelenleg is hatályos szabályok és a platform szabályai, hogy 13 éves kor jellemzően a regisztrációs korhatár, ez alatt vannak az átlagos regisztrációs életkorok. Azt mondhatjuk el, hogy a 13 éves fiataloknak már a 80%-a gyakorlatilag napi közösségi média használónak nevezhető. Ez nyilván nagyobb, mint ami egy engedélyezett lenne, vagy ami szükséges lenne. Illetve nyilván itt is nem feltétlenül egy direkt életkori sávban érdemes gondolkodni, és a jelenlegi jogszabálytervezet is azt mutatja, hogy sávokban gondolkodik, mert hát a fiatalok fejlődése is nyilván eltérő egymástól. De azt látjuk egyébként, ami picit még aggodalomra adhat okot, hogy azok a függőségre utaló jelek is, amelyek akár a fiataloknak a saját bevallása alapján, hogy érzik, hogy nem tudják letenni ezeket az eszközöket, nem tudnak elszakadni ezek a felületektől, illetve a problémás eszközhasználatra utaló jelek a magyar kutatásokban és a nemzetközi kutatásokban is egyértelműen megjelennek.
0: Hogyan lehet egyébként majd ezt a törvényt fogyasztóként vagy szolgáltatóként értelmezni vagy betartani? Kiket fog leginkább érinteni?
3: Igen, az eddigi, és itt kifejezetten érdemes megint kiemelni, hogy a bizottság elnökének nyilatkozata alapján megfordítja azt a terhet. Ugye eddig egy kicsit az volt a szemlélet, hogy hát a szülőnek, a gyereknek, a gyermek közegének kell lennie, annak a támogató közegnek, aminek ezután is meg kell lennie, aki védi ebben. De szeretné a bizottság megfordítani, és a platformokra sokkal nagyobb felelősséget helyezni, hogy alapvetően már a platformok kialakításánál egy Safe by Design elvet érvényesítsenek, ami azt akarja, hogy azokat a gyerekeknél főleg, de egyébként nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is, azokat a szabályokat, vagy azokat az automatizmusokat, algoritmusokat, amelyek arra ösztönzik őket, hogy folyamatos görgetésben maradjanak, hogy azonnal induljanak a tartalmak, hogy ott maradjunk ezen a platformon. Nyilván a gazdaság érdeke ezeknek a felületeknek ez, hogy mi ott töltsük az időnket, de ezeket az olyan gyakorlatokat, amelyek nem feltétlenül könnyen kikerül a fogyasztó által. Ezekben szeretné, hogyha kötelezni szeretnék majd a platformokat, hogy úgy alakítsák ki ezeket a felületeket, hogy ezeket mellőzzék, és ez kifejezetten a gyerekeknél szigorúbban lesz véve. Szigorúbb adatvédelmi beállítások, korlátozottabb kapcsolatfelvételi lehetőségek. Azért a közösségi média felületeken is jelentős lehetőség van arra, hogy akár idegenekkel lépjenek kapcsolatba a fiatalok, vagy olyan tartalmakat vegyenek el tőlük, amelyeket utána akár átalakítva azzal vissza lehet élni. De mindemellett ki kell emelni változatlanul azt, hogy ugyan a platformoknak a szabályozottságát írná most elő ez az új jogszabály, de a bizottság is foglalkozik azzal, hogy mind az oktatásban, mind pedig a társadalom felkészítésében ettől függetlenül nagyon fontos szerepe van akár az egyes államoknak és egyéb szereplőknek, akik oktatási rendszereknek, akik ezzel foglalkoznak.
2: Az alsó korhatár betartását az ki és hogyan tudja ellenőrizni? Tehát mi biztosítja azt, hogy 13 éves kor alatt a teljes tilalom, amit terveznek, az meg is valósuljon?
3: Igen, jelenlegi szabályozás mellett valószínűleg minden rádióhallgató is tapasztalja, hogy végül is csak nekünk kell rányomni önbevallás alapján, hogy elmúltunk vagy nem múltunk el egy adott életkori kornál többek. Ezen szeretne a bizottság, és ez egy másik jogszabályalkotáson keresztül szeretné majd érvényesíteni, és az idei végével, a jövő év elejével a tagállamoknak be is kéne vezetniük olyan megoldásokat, és az Európai Unió is biztosítana, amely az életkornak a hatékonyabb ellenőrzésére lenne hivatott. Itt nagyon fontos adatvédelmi aggályok is fölmerülhetnek, és ennek érdekében olyan megoldás kialakításán dolgozott a bizottság, illetve ösztönzi erre az egyes tagállamokat is, amelyek aként tudják beazonosítani a fogyasztót, hogy egyéb adatait a szolgáltatónak nem adják át. Tehát itt arra kell gondolni, hogy mondjuk az adott közösségi média platform csak annyit tud egy közbeiktatott hitelesítő rendszeren keresztül, hogy én elmúltam-e az adott betöltöttem el az adott életkort vagy sem, de egyéb adatokat nem fog rólam tudni, így nyilván olyan személyes adatokat, amelyeket adott esetben egy állami szolgáltató vagy egy állam által megbízott szolgáltató fog ellenőrizni, ezekkel nem rendelkezhetnek majd ezek a platformok, ez biztosítaná a felhasználónak a privát szféráját is, de másik részről pedig megvalósítaná azt, hogy mindenki a megfelelő adataival, vagyis megfelelően bizonyítsa az életkorát.
2: Hát, szóval akkor nem fogja tudni beblöfölni a 10 éves gyerek, hogy ő 14.
3: Hát ugye eléggé találékonyak a fiatalok is, és az állampolgárok is, de ennek ellenére itt nyilván felmerül mindig az, hogy szülőként is ebben ott álljunk a gyerek mellett, és megbeszéljük, úgy vezessük be ezeket a szabályokat, hogy értse is, hogy ez az érdekében van, és nem pedig ellenében. Nyilván a szabályok sokszor megkerülhetőek, és a szabályozó pedig azon dolgozik, hogy ezek ne legyenek megkerülhetőek, de érdemes, hogy ezekre figyeljen. Ezt
2: kíváncsi lennék, szerintem, hogy a magyar háztartás, hogy a családok hogyan reagálnak. A szülők azt mondják, hogy kisfiam, akkor ez egy fontos, hogy betartsuk, vagy pedig kisfiam, itt ez az idióta EU, és akkor gyerek, kerüljük ki együtt.
0: Szerintem
2: már milyen arányban vannak magyar családokban, ez meg az,

0: mondjuk egy fél órát vagy 20 percet lehet iPad-ezni, és nincs több. Tehát, hogy valamilyen korlátok közé kell ezt szorítani, és ezt családon belül kell elkezdeni, és talán az iskolán belül is, mert hogy itt a felvilágosításnak szerintem nagyon fontos szerepe van.
1: Egyébként itthon melyik szerv lesz felelős ezért a betartatásért, illetve a felügyeletért?
2: Ez a javaslatcsomag, ez még csak a mai napon lesz nyilvános, és utána még hosszadalmas egyeztetési folyamat, és hát reméljük, hogy nem nagyon hosszú, de hogy azért még egyeztetési folyamat lesz az Európai Parlament, illetve a tagállamokkal is. Ezt még nem látjuk, hogy egyes tagállami szintről kik lesznek kijelölve, ugye ezt a digitális szolgáltatásokról szóló EU rendelet is csak gyakorlatilag már a végső célegyenesben, és azután az egyes tagállamok által kijelölt szervezetek, itt ebben az esetben például az NMHH volt, vagy lett kijelölve, mint tagállami koordinátor. Ebben ennek a javaslatcsomagnak az esetében, mivel még annak a tartalmát sem ismerjük pontosan, nem tudjuk megmondani ebben a szakaszban, de későbbiekben biztos, hogy ki fog derülni, illetve az előzőhöz visszakanyarodva az NMHH is folytat olyan programokat, amelyben egyébként segíteni, támogatni próbálja a szülőket is, illetve a fiatalokat abban, hogy miért és hogyan érdemes a digitális szokásokat, a médiafogyasztási szokásokat egészségesen kialakítani, és ahogy említette is, akár egy digitális házi renddel, valamilyen szabályrendszerrel otthon, illetve jelenleg is elérhető szülői felügyeleti megoldásokkal is lehet ezt támogatni. Fontos a szülői mintaadás és példamutatás, és ezt én is szeretném kihangsúlyozni. Igen.
0: Nagyon szépen köszönjük. Igen, ezt a mondatot beszélni, mindenképpen emeljük ki, hogy a szülői felelősség az nagyon nagy ebben a területben is. Köszönjük szépen, hogy beszélhetünk erről.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. Dr. Somogyi Ákos Gergővel beszélgettünk, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetőjével.
3: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Gyermekem, te tudod, mit kell csinálni, ha a kezedben fogod a rocsnit?
5: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
6: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und er mond ma neked, mi az a hacsni. A hacsni egy rugós tekerő szeszám, amivel tudod tekerni a dugós kulcsó, ha kell neked tekerni a csava. Tudomány postény, hogy a hacsninak van egy speciál Aishemehang, amire a mérföldje érzékenye reagálnak. Ezért neked akkor kell használni, hogyha nincs közelbe a mérföld, vagy ha van, akkor a füléhez közel helyezve óvatosan kell tekerni, közben pedig mondd azt, hogy kiszti hand, schöne Frau, és a hatás nem marad el. Most már tudod, mi az a hacsni? Használd bátran, de leszete óvatos.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
7: Zsebrádió!
8: Napközi. 15:15-kor.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
10: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
11: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
11: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
12: One, two, three, ho!
3: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
9: A következő

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Hát beszélünk róla gyakorlatilag minden nap. Elképesztő mértékűre hízott az államadósság világszerte. Most brutális hozamemelkedés van az állampapír piacokon, vagyis árfolyam zuhanás. Tegnap kamatot emelt 3 év után az amerikai jegybank is újabbakra célzott, a részvénypiac jól érzi magát. Meddig tarthat ez ki, illetve mi változtathat ezen a trenden, lehet-e ebben javulás? Szőnyi Dávidtól próbálunk válaszokat kérni erre. Ő az Akkord alapkezelő junior portfólió menedzsere, akit van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggel.
1: Melyik itt a kályha? Tehát melyik az, ami a többit mozgatja, és amelyik kiváltja? Tehát az eladósodásból indulnak a problémák? Vagy honnan érdemes ezt kezdeni, megközelíteni?
3: Hát szerintem alapvetően az a tény, hogy Amerikában van egy 6%-os kölcsvetési hiány, az nyomást helyez az egész hozamkörnyezetre, főleg a hozamgörbének a hosszabb végére, hiszen az látszik az előrejelzések alapján, hogy nem igazán tűnik úgy, hogy megszorítani akarna bármikor is az amerikai kormányzat, és emiatt folyamatosan görgetjük magunk előtt ezt az adóssághegyet, egyre magasabb és magasabb kamatszinten finanszírozva. Nyilván ilyen
1: ugye,
3: szempontból...
1: Egy fontos változás, hogy eddig azért legalább a szavak szintjén nem voltak ilyen bátorak, mint most Trump elnök, aki azt mondja, hogy az egész világ ide hordja a pénzét, mi ezzel a probléma, tehát ő vállalja is, hogy ezzel nem nagyon kell foglalkozni, tehát ilyen fiskális szigor az teljesen fölösleges.
3: Igen, hát ez érdekes, hogy ilyen kommunikáció szempontjából megjelenik egyfajta ilyen Trump-specifikus pökhendiség, hogyha lehet ennek nevezni. Ugye nyilván tavaly a vámok segíthettek volna ezen az egész egyensúlyi sztorin, olyan szempontból, hogy a vámok azok tényleg egy adóbevételt jelentenek, ezt úgy próbálták eladni otthon Amerikába, hogy ezt a külföldiek fizetik meg, amit ugye tudunk, hogy ez nem igaz, mert ugye a belföldi amerikai cégek fogják kifizetni ugye a vámot az import után, és nyilván alapvetően a fogyasztókhoz kerül át aztán az átárazás. De alapvetően ez a fundamentális probléma Amerikában, hogy magas a kölcsönvetési hiány, és az, hogy most 5%-on van az amerikai 10 éves hozam, az pedig főként annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon erős az amerikai gazdaság, és egy ilyen erős reálgazdaság mellett az a fajta inflációs probléma, ami jelen van a gazdaságban, ezt a szereplők át tudják transmitálni az árakba, és a Fed pedig emiatt változtatott az irányultságán, és egy hókisebb kamatpolitikára állt át, ugye kamatot is emelt tegnap, és az a fajta kamatpálya, ami megjelenik most a Fed esetén, az nagyon erős teljes nyomást helyez a görbének a hosszú végére.
1: Uh-huh. Na most hogyan lehet ebből kitörni, illetve meddig mehet emellett a részvénypiac is újabb magasságokba? Mert azért ez általában tankönyvileg is rossz a részvényeknek, és nem is emlékszem olyan időszakra, hogy ez hasonló, hát pont ilyen helyzet nyilván nem volt, de hogy hasonló hozamkörnyezet változáskor, meg kamat várakozás változáskor is a részvénypiac ennyire erősen tudjon teljesíteni.
3: Igen, itt nagyon érdekes, hogy a részvénypiac kicsikét el van szakadva így a hozamkörnyezettől. Itt nyilván több ok is felmerülhet. Én arra gyanakszom, hogy a legerősebb ok az lehet, hogy azért Amerikában az AI sztori dominálja nagyon a részvénypiacot. Ez látszik abban, hogy mondjuk az S&P, meg egy egyenlő arányban súlyozott S&P között mekkora olló tudott kinyílni. Alapvetően az AI sztori annak ellenére, hogy most ugye bejelentették ezt, hogy lassítani fogják a modellfejlesztést, az Anthropic meg az OpenAI, de ennek ellenére az AI sztori az továbbra is ott marad, és továbbra is egy erőteljes húzóerő tud lenni, és addig, amíg nincsenek gondok ezekkel a cégekkel, amik ebben a legnagyobb szereplők, tehát mondjuk a hyperscalerek, a Google, az Amazon, Microsoft, Nvidia, Facebook, stb., addig nem látszik az, hogy egy átmeneti hozamemelkedés, amit jelenleg átmenetinek is tarthatnak bizonyos szereplők, hogy az megrengetik úgy alapjaiban a részvénypiacot.
1: Uh-huh. És szerintetek átmeneti? illetve tényleg mi változtathat, mi állíthatja meg, mi történhet. Kívülről nem látszik semmi, tehát nincs nadrágszi meghúzás, tehát hogyha az államadósság továbbra is nő, a költségvetési hiányokat hagyják elszállni az országok, és itt nem csak az Egyesült Államokról beszélünk, máshol is a probléma ez, majd a mai műsorban például Franciaországról is fogunk beszélni. Szóval akkor hogy tudna ez változni, ez a mostani helyzet, illetve mostani trend?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően a hosszú hozamokra a legerősebb hatású faktor az továbbra is a kamatpálya tud lenni, és láthatjuk mondjuk évelején, hogy amíg a kamatpályában kamatvágásokat látunk, és mondjuk évelején láttunk mondjuk 50 bázispont kamatcsökkentést beárazva ugye a görbébe, addig az amerikai 10 éves hozam is ilyen 4,2% környékén volt, ami egy sokkal élhetőbb szint mondjuk, mint az 5%, de az 5% sem egy elképesztően magas szint, tehát én azt gondolom, hogyha fordulna a Fednek a kamatpályája, akkor a 6%-os költségvetési hiány ide vagy oda, a hosszú hozamok le tudnának jönni mondjuk egy 50 bázisponttal, amiatt, mert Amerika egy kiváltságos helyzetben van, hogy az ő államadósságát így is úgy is megfinanszírozza a világ, meg nyilván a belföldi piac, mert azért a dollár az egy tartalékvaluta, és nyilván az a fajta fiskális összkép, amivel Amerika rendelkezik, az bármilyen feltörekvő ország, vagy bármilyen fejlett piaci ország nem tudná megengedni magának. Tehát csak egy összehasonlításkép, hogyha olyannyira rosszak lennének a fiskális mutatók Nagy-Britanniában, mint amennyire rosszak Amerikában, akkor a brit 10 éves hozam az lehet, hogy ilyen 7% környékén lenne, vagy az is lehet, hogy 8% környékén, ha sokkal kisebb a piacnak a toleranciája ezzel szemben. És én azt gondolom, hogy
1: igen. Hogy azon mosolyogtam, hogy igen, Trump ugyanezt mondja, tehát amit az utolsó két mondatodban mondtál, Trump pont erre hivatkozik, hogy hát ideiglenes, akkor meg a kamatot sem kell megemelni, nincs itt semmi látnivaló.
3: Nem szerintem alapvetően kamatemelésekre szükség lehet, csak talán az a pálya, ami most be van árazva jelenleg, hogy 5 kamatemelés a következő másfél évben, az picikét túlzónak bizonyulhat, amiatt, mert alapvetően már itt vagyunk egy ilyen 4% körüli kamatszinten, ugye a Fed kamatot nézzük, ami a neutrális egyensúlyi kamat fölött van már, különböző metrikák alapján, és innen nézve szerintem egy 100-125 bázispontos kamatemelési ciklust nem kellene indítani ahhoz, hogy visszahozni az infláció célra, mert nyilván, hogyha megnézzük az a fogyasztói kosarat, vannak olyan tételek benne, amik gondot okoznak, de nem annyira széles körül az infláció Amerikában, mint az volt mondjuk 2021-22-ben, amikor tényleg azt kellett, hogy 500 bázispont kamatemelési ciklust csináljon a Fed. És emiatt nyilván az iráni háborúnak van egy óriási hatása, hogyha energia oldalról megoldódna ez az árnyomás, akkor ez az összes többi inflációs komponensre is pozitívan tudna hatni, mert azok a másodkörös hatások, amiktől most jelenleg fél a Fed, és aminek érdekében tegnap kamatot emeltek, hogy ezt előzetesen is megelőzzék, azok nem tudnának megtörténni, vagy sokkal kisebb mértékben történnének meg.
1: Uh-huh. Oké, mi az alapvárakozásotok, alappályátok így a következő évre? Az elmúlt hetekben ami változott, hogy a piac elkezdte jobban és tartósabban beárazni a magas üzemanyagárakat, ez nyilván inflatórikus hatású, de gondolom ezt a legkevésbé lehet közgazdasági alapon modellezni, hogy ki mikor háborúzik, meg éppen mikor jutnak el oda a felek több fronton is, hogy megegyeznek, vagy mondjuk inkább a deeszkaláció felé mozdulnak. Szóval ezzel együtt mire számítotok, meddig mehetnek föl még a hozamok, és hol vagy hol lehet fordulópont?
3: Hát nyilván ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani, mert kb. A dolgokat 75-80%-ban tényleg az befolyásolja, hogy mi történik a Közel-Keleten, és egyre nagyobb és nagyobb az érzékenysége minden pénzügyi piaci indikátornak, meg mutatónak arra, hogy mi történik az olajárakkal. Én azt gondolom egyébként, hogy az örökké valóságig nem lehet eszkalálni a helyzetet a Közel-Keleten. Ez a helyzet, ami most van, ez nem egy egyensúlyi állapot. Különböző felek elérték azt, azt a fajta kemény limitet, ami miatt már nem tudnának tovább eszkalálni, tehát Irán nem fogja szétlőni, úgymond ok nélkül, ha nincs további eszkaláció az öbölmenti országok infrastruktúráját. Amerikát láthattuk, hogy már most nem igazán lőnek be úgy Iránba, mint azt tették mondjuk március-április környékén, és hogyha középtávon sikerül deeszkalálni ott a helyzetet, akkor az nyilván egy enyhülést hozhat nem csak Amerikába, hanem globálisan is a különböző hosszú hozamokban, ami úgy látszik, hogy egy globális jelenség, itt meghúzódik egy japán hatás, hogy ott is van egy kamatemelési ciklus, és ez nyomást helyez minden hosszú hozamra, mert relatív alapon át kell árazni ezeket a görbéket, így egymáshoz képest, meg látszik Európában mondjuk francia specifikus problémák, amit említettél korábban, hogy nyilván van egy választással kapcsolatos kockázat is, de összességében szerintem nem várhatjuk azt jövőre, hogy mondjuk a fiskális politikában lesz egy fordulat Amerikába, hiszen továbbra is Trump marad az elnök, hiszen továbbra is lesz mondjuk egy demokrata kongresszus mellette, de nem fognak olyan adótörvényt hozni, amivel adót emelnének, vagy vágnának a kiadásokon. Így most ez a jelenlegi 5%-os kamatszint, vagy hosszú hozamszint 10 éves esetén ez szerintem fair értéken forog, tudva azt, hogy milyen makrogazdasági összkép társul így emellé, de ahogy említettem, a legfontosabb változó továbbra is a kamatpálya, és a kamatpályában az 5 kamatemelés, ami be van árazva, az szerintünk talán túlzónak mondható, amiatt, mert mondjuk bérnövekedés oldaláról nincsen egy olyan többlet jövedelem tömeg, ami Amerikában mondjuk 2022-ben volt, ami fűteni tudta tovább az inflációt, hanem itt van egy energiások, ami most próbál szétterjedni a gazdaságba, és a Fed azért lépett, hogy ez ne terjedjen teljesen szét.
1: Uh-huh. Oké, okay, világos. Nagyon szépen köszönjük. Tisztában látunk. Szép napot, jó munkát neked is.
3: Köszönöm szépen. Szép napot kívánok.
1: Szia, szia. Szőnyi Dávid, az Akkord alapkezelő junior portfólió menedzsere volt a vendégünk.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Nos, itt van Czoller Andi, hello!
4: Sziasztok!
2: Ismét jönnek majd a hírek, de előtte megengeditek egy kicsit, bedobnám még azt a témát, amiről az előbb beszélgettünk, közösségi média szabályozás, stb. A hallgatókat nagyon megmozgatta ez a téma. Sokan azt mondják egyébként, hogy itt a lehetőséget kéne adni elsősorban a gyerekeknek arra, hogy normális kommunikációban tudjanak egymással kapcsolatba lépni, és meg tudják különböztetni az ilyen trash tartalmakat attól, ahol, ami egyébként nem AI-jal, meg nem tudom mivel készül, és hogy nagyon fontos lenne a szülők mellett a tanárok edukációja is, mert hogy nagyon sok esetben ők sincsenek ezzel tisztában.
1: Pontosan. Azt, hogy jobban megelőjék, hogy mi a kamutartalom meg az AI-t, az nyilván fontos lenne, azt már eddig is meg kellett volna, és erre jobban rá kellett volna kényszeríteni a szolgáltatókat, ez szerintem egyértelmű, igen.
2: Igen, én bevallom, kicsit örülök annak, hogy nem vagyok érintett már ebben a témában, mert
1: megnőtt a gyermek.
2: Kinőttem ebből a korosztályból. Hát meg
4: majd 10 évvel ezelőtt, amikor a mieink voltak ekkorák.
1: Na, majd hamarosan az unokával.
2: Unokával ne idegesítsd, Jézus Mária. Oké, okay. Jövünk vissza a következő órában méghozzá a Granit alapkezelővel. Egy elemzés készült arról, hogy a francia politika instabilitása hogyan árazódik. Aztán jön majd a futómű című rovatunk, ott elektromos autókkal fogunk foglalkozni, megérkezik majd két vendégünk, úgyhogy érdekes lesz a következő óra is, tartsatok velünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
7: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
8: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
9: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
10: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: A járóbeteg ellátás átalakítását sürgetik a szakmai szervezetek. 90 milliárd forintos többletbevételt vár a kormány a dohánytermékek hüvedéki adójának emeléséből, Donald Trump vámokkal és a kereskedelem részleges leállításával fenyegeti az Európai Uniót. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sokfelé lesz majd eső, zápor. Erős szél mellett délután 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Már sem gazdasági, sem inflációs szempontból nem indokolt az árréstopp fenntartása, vélekedik az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Balázs Ildikó az Economicsnek azt mondta, a szabályozás visszafogta az akciókat, nehéz helyzetbe hozta a kisboltokat, és az import felé terelheti a kereskedőket, amivel végül a hazai termelők és beszállítók is veszítenek. A vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak már a tavalyi árréstoppal is érintett árszinthez képest is közel 5%-kal alacsonyabbak, így mielőbb vissza kellene állítani a piaci versenyt. A járóbeteg ellátás átalakítását sürgetik a szakmai szervezetek. Véleményük szerint nem feltétlenül a pénz hiánya okozza a legnagyobb problémát, hanem az, hogy a beteg sokszor elakad az ellátási rendszerben. Pásztéi Zsolt, a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség elnöke egy szakmai konferencián közölte, csökkentenék a várakozási időket, újra szerveznék a beteg utakat, és nagyobb szerepet adnának a szakrendelőknek, de nem akarnak a kórházak előszobái lenni. 90 milliárd forintos költségvetési többletbevételt vár a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből. Az összeget teljes egészében a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják. Így új MR és röntgen berendezéseket vesznek belőle, kórházépületeket újítanak fel, a forrás egy része pedig a bérfejlesztéseket támogatja majd, jelezte a kormányfő. Ezzel párhuzamosan megszüntetik a jelenlegi dohány nagykereskedelmi monopóliumot, és alapjaiban alakítják át a trafik rendszert. Az Európai Parlament jóváhagyta azokat a módosításokat, amelyekkel a védelmi beruházásokat segítenék. A cél az, hogy felgyorsítják az olyan engedélyek jóváhagyását, amelyek katonai felszerelések uniós országok közötti szállításához kellenek. Egyszerűsíteni fogják a biztonsági és védelmi célú közbeszerzési eljárásokat, valamint a védelmi szerződéseknél az uniós együttműködést. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót. Vámok kivetését és kereskedelmi leállást is kilátásba helyezett, ha a közösség szorosabbra fűzi a kapcsolatait Kanadával. Ugyanakkor azt is mondta, hogy amennyiben a kezdeményezés jó szándékú, nincs vele problémája, egyúttal szörnyű kereskedelmi partnernek nevezte Kanadát. Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a tegnapi évértékelő beszédében elhangzott, hogy társult tagságot ajánlott Kanadának.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Egy hidegfront hatására napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Rádió Café 98.0, benne a Millás reggelit hallgatjátok. Köszi, hogy itt vagytok és velünk tartotok ebben az órában is. 8 óra 11 perc van, szeptember 17-én vagyunk itt Ács Gáborral.
4: És Nyó Zsuzsival természetesen. Jó reggelt kívánunk! Hú, vissza kell térnünk egy fontos
1: nagyon
4: információra,
1: fontos.
4: Ugye, amihez jutottunk. Ugye, milyen jól kiprovokáltad belőlem a fáradtság kapcsán a futó...
1: Énedet?
4: Nem.
1: Vagy hogy mondjuk
4: nem,
1: ezt?
4: Nem is provokáltad. Azt még az adás előtt beszélgettünk, és te beemelted az adásba, mert így kiderült D-kartásról.
1: Elképesztő információ.
4: Hogy ő hova siet annyira? Miért reggel 6 és 6 óra 10 perc követ küldi az információkat a Szerencs utcai lámpa környékéről? Na de miért is?
1: Azért, mert hogy ő igazából konditerembe megy minden reggel, mi pedig ugye azt gondoltuk, hogy ez egy olyan helyzet, amikor ő már úton van, megy a munkába, és tényleg néha, én is reggel úgy gondoltam rá, hogy hú, hát minden reggel ezt tolja, úristen, hogy bírja. Közben kiderült, hogy ő annyira szorgalmas, hogy minden reggel elmegy szépen, és megcsinálja a napi kondiát, és azért tudja ennyire pontosan megérni nekünk,
4: hogy Szerencsi
1: utcai lámpa, hány lámpaváltás, nem tudom, hány perc.
4: Doktor úr reggel 6:30-kor megigazítja a nyakkendőt, és fölkészül, és hogy reggel 8-kor, mikor az iroda megtelik, akkor már ő mindenkinél
1: hamarabb.
4: De kondizik, ami egyébként tök jó.
1: Igen, úgyhogy inspiráló volt nagyon D-kartás reggeli üzenete, úgyhogy köszi szépen.
4: Na most az üzenőfalunk az egyáltalán nem rakoncátlankodik és nem betegeskedik, úgyhogy várjuk az üzeneteket természetesen mind három csatornánkon. De most elkezdjük a már beharangozott beszélgetésünket.
5: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
4: Valami bűzlik Franciaországban, ezt mondhatjuk, vagy ez már csak ez egy erős túlzás, de hogy a franciákról érdemes beszélni, mert hogy meglepően politikai kockázatok is megnőtte, költségvetési hiány, ott is vannak problémák, most már a kötvényeik is, mert a hozamaik is elszálltak. Lenyi Péter a vendégünk, a Granit alapkezelő junior portfólió menedzser a témában. Jó reggelt,
6: üdvözlöm a hallgatókat.
4: Na, mióta vannak ennyire középpontban a franciák, és nem politikailag, hanem ilyen gazdasági kockázat minőségükben is?
6: Az elmúlt években többször is így központba került a francia gazdaság, pontosan emiatt a politikai és gazdasági bizonytalanság miatt, de az elmúlt időszakban újra kiemelt figyelmet kapott ez, mégpedig azért, mert a francia kötvényhozamok nagyon jelentős mértékben emelkedtek a versenytársaikhoz képest.
4: Ki a versenytárs?
6: A versenytársak lehetnek a különböző európai gazdaságok, például Németország, Olaszország, de akár Spanyolország is.
4: A németekhez megszoktuk, hogy viszonyítunk mindent, ugye az alap, ugye a német bundhoz mérjük, ugye a magyar kötvényeket is, vagy hát érdemes azok megnézni Magyarország kockával, tehát azt jól szoktam mutatni, hogy mennyivel kell többet fizetnünk a mi kötvényeinkre, mint a németekére. De miért az olaszokkal összevetés az érdekes, hogy a franciákat az olaszokhoz hasonlítják? Az olaszok szoktak olyanok lenni, hogy velük mindig probléma van, és hogyha mások is feljönnek erre a szintre, hogy megelőzik, akkor az jelzésértékű? Vagy mi ennek a háttere?
6: Igen, részben ezért is. Hasonló a két országnak a gazdaság, tehát ők is a nagyobb gazdaságok egyike Európában, vezető gazdasági hatalom úgymond, és ezen kívül náluk folyamatosan voltak problémák, például az adósságpályát illetően, tehát a GDP arányos államadóságuk nekik is folyamatosan magas szinteket ért el, és ez nagyon hasonlított a mostani francia helyzethez, ezért is érdemes például velük összehasonlítani, valamint azért, mert a nagyobb európai gazdaságok közül az olaszoknak volt eddig a legmagasabb a 10 éves kötvényhozama, és őket megelőzték a franciák most, a ami egy új érdekes helyzet.
4: Mikor történt ez?
6: Ez mostanában az elmúlt hetekben.
4: Aha.
1: Érdekes, ugye most a helyzet Franciaországban a tekintetben is, hogy 27-ben választások lesznek. Mennyire lehet ezt választások előtt időszakban valamilyen megszorítást bevezetni, vagy alapvető változtatásokat?
6: Ez nagyon nehéz, tehát valóban nagyon fragmentált most a politikai közösség úgymond Franciaországban. Több különböző párt van, és egyiknek sincs többsége ezek közül. Jelenleg a vezető a jobboldali Marine Le Pennek a pártja, nekik nagyjából 30-36%-os támogatottságuk van, attól függ ugye, hogy milyen elemzéseket és előrejelzéseket figyelünk, de velük szemben ott vannak a centristák is, ahol több jelölt is indulhat, nekik nagyjából 15-25%-os támogatottságuk van, de van egy nagyon jelentős baloldali párt is, nekik is nagyjából 15-20% körüli támogatottságuk van, rajtuk kívül vannak zöldek is, szociáldemokraták is, tehát valóban nagyon széttagozott az egész politikai közösség, és az a probléma, hogy mivel egyik pártnak sincs többsége, és ki szeretné igazítani, tegyük fel a gazdaságot, tehát valamilyen megszorító intézkedés vezetne be, amitől több bevétele lenne az államnak, azt a többi politikai párt egy bizalmatlansági indítvánnyal meg tudná akadályozni. Ez volt megfigyelhető például, amikor ki akarták tolni a nyugdíjkorhatárt most Franciaországban 62 évről 64 éves korig. Uh-huh. Nem tudták ezt megtenni, mert jelezte a baloldali párt, hogyha ezt elindítják ezt a reformot, akkor ők bizalmatlansági indítvány fognak elindítani, és valószínűleg sikerrel is jártak volna.
1: Akkor itt tulajdonképpen a politikai bizonytalanság és az államadóság az kéz a kézben jár, de egyik függ a
6: gyakorlatilag másiktól. Igen, és ezt például 2025 őszén is megfigyelhettük, amikor többször is megbuktak egymás után a kormányfők, mert ha bár tudták, hogy ki kell igazítani a költségvetést és csökkenteni kell az adósságot, egyszerűen nem tudtak olyan intézkedéseket behozni, elfogadtatni, nem tudtak olyan költségvetési tervet prezentálni, ami minden pártnak megfelelő lett volna, és folyamatosan azzal találták magukkal szembe, hogy egyszerűen bizalmatlansági indítványokat kapnak a nyakukba, és folyamatosan megbuknak.
4: Na most, hogy egy régi történet már, mint olyan értelemben, hogy Franciaország évek, vagy akár egy évtized talán túlzás, de elég régóta küzd ezzel a problematikával. Mégis most emelkedett meg nagyon a kötvényhozamuk. Mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban, ami miatt a piac most ennyire negatívan reagált, és elkezdte büntetni, illetve kimondottan kockázatosnak nevezni az országot?
6: Egy kicsit visszaugranék az időben, mégpedig a Covid időszakig, ugyanis a Covid előtt nagyjából tudták tartani a Maastrichti kritériumok által meghatározott 3%-os költségvetési hiányt, és az adósság sem szállt el. Azonban a Covid idején különböző intézkedéseket vezettek be, például átvállalta az állam a bérköltségeket, állami támogatott hiteleket nyújtottak, valamint az orosz-ukrán háború során különböző rezsitámogatásokat is nyújtottak. És ezek jelentős kiadásokat jelentettek az államnak, bevétel oldalon viszont csökkentették a vállalati adókat, és a lakhatási adót is megszüntették. Uh-huh. És a kettőből az jött ki, hogy egyszerűen nőtt a költségvetési egyenleg, és ezt a mai napig nem tudták megoldani. Illetve ezen kívül elindult emiatt egy túlzott deficit eljárás az Európai Unión belül, tehát már az Európai Unió is rájuk szólt, hogy 2029-ig csökkentsék le a deficitet 3%-ra, és ez az, ami elérte most Franciaországot, ez az, ami miatt elkezdtek főként emelkedni a hozamaik, és emiatt kell egyre nagyobb kockázati prémiumot fizetni.
1: Hogyha Franciaország finanszírozása tovább drágul, akkor mekkora problémát jelenthet ez az egész EU szempontjából, az eurozóna szempontjából?
6: Franciaország az eurozóna második legnagyobb gazdasága, és a kötvénypiaca az egyik leglikvidebb, és nagyon be van ágyazódva az egész bankrendszerbe, tehát valószínűleg, hogyha bedőlne a francia gazdaság, akkor az egy egész rendszer szintű kockázat lenne. Azonban természetesen most még erről nem beszélhetünk, tehát hogy ez nem egyértelmű, hogy be fog dőlni, de valószínűleg, hogyha ilyen bekövetkezne, akkor az Európai Központi Bank közbelépne, és próbálná kisegíteni.
4: De most ez mennyire van, vagy mi minek kell ahhoz történnie, hogy ez reális veszély legyen. Tehát gondolom egy nagyon komoly hitelbedőlés kellene ahhoz, még jókora kamat emelkedés, gondolom a mostani szintekről is, hogy néznek ki a vészforgatókönyve.
6: Igen, nagyjából így néznek ki. Igazából amit még fontos leszögezni az, hogy elindult ez a túlzott deficit eljárás, és alapvetően a politikai pártok tisztában vannak azzal, hogy csökkenteni kell a költségvetést, valószínűleg nem fog ideig elfajulni a dolog. Az lenne az igazán nagy ilyen törési pont, hogyha a Franciaországot folyamatosan leminősítenék a hitelminősítők, akár olyan szintig, hogy befektetésre ajánlott kategóriából bóvli kategóriába kerülnének. Azonban jelenleg Franciaországnak a hitelminősítése AA negatív vagy A pozitív, attól függ, hogy milyen hitelminősítőt nézünk, és ez még jóval a bóvli kategória felett van, tehát ettől még nagyon messze állunk.
4: Mekkora van-e politikai kockázat az elnök személy? Mert azért az elmúlt években, sőt sok-sok évben azt láttuk, hogy a szélső jobboldali jelölt folyamatosan erősödik, de a többiek ugye a kétfordulós választáson ki tudják iktatni azáltal, hogy az elsőt, ha meg is nyeri, akkor a másodikon, amikor összegyűlnek a túloldalon az ellene szóló szavazatok, akkor ő nem kerül hatalomra. Ebben van-e most változás?
6: Ahogy korábban említettük már, hogy nagyon fragmentált a politikai közösség Franciaországban, ezért természetesen megvan ennek is így a veszélye, és igazából azért is, mert nagyon különböznek nézetekben ezek a politikai egyesülések és pártok, tehát nagyon különböző elképzeléseik vannak a gazdaságban, például akár olyan szempontból is, hogy az Európai Unióba mekkora összegeket szeretnének beadni, mint hozzájárulások. Például Marine Le Pennek a pártja ezt nagyon kritizálta, hogy szerintük túl sok adnak be az Európai Unióba, és nagyon keveset kapnak vissza, és ez akár egy plusz teher is lehet a francia gazdaság
1: hol
6: számára.
1: Hol van egyébként az a pont, amikor a francia problémából már akár európai probléma is lehet, hogy kiteljesedik ez a helyzet? Van-e ilyen forgatókönyv?
6: Ez szerintem akkor valósulhat meg, amikor Franciaországot annyira leminősítik, hogy bóvli kategóriába kerül, de ahogy említettem, hogy ez még így nagyon messze van, de amúgy az Európai Központi Banknak erre már van egy programja, amit így ki is hirdetett, tehát ezt egy úgynevezett TPI programnak nevezik, egy transmissziós védelmi eszközprogramnak, és ez lényegében azt jelentené, hogy tudna az Európai Központi Bank francia kötvényeket vásárolni 1-10 éves lejár szükség esetén, azonban erre még nem került sor, hogy ezt a programot úgymond használják, és főként amúgy azért vezették be, hogyha lenne egy olyan ország, akit az infláció sok komolyabban ér, és sérülékenyebb lenne a kötvénypiac, akkor a központi bank be tudjon úgymond avatkozni, megmenteni őt a piaci spekulációtól és piaci pániktól.
4: Hogyan tudhat kitörni ebből? Hát szerintem ez ördögi körnek tűnik, tehát hogyha beindult az eladósodási spirál egy olyan országban, ahol aztán tényleg nagy hagyománya van az érdekérvényesítésnek, a sztrájkolósdinak, tehát amikor az összes politikai párt ígérget, és senki nem meri lából lőni magát azzal, hogy népszerűtlen intézkedéseket hoz a költségvetés megsegítése érdekében, akkor valaki megnyeri választást, arra is ráég, nem mer megszorítani, akkor valamennyire kényszeríti a gazdasági helyzet, akkor rögtön megbukik, újabb ígérgetések, nagyon a néppel szembe menni nem lehet. Hogy lehet kitörni ebből az ördögi körből, ami most így a Covid óta úgy tűnik, hogy beindult?
6: Igen, és lényegében emiatt kezdett nagyon emelkedni a francia kötvényhozam, tehát ezt a prémiumot és bizonytalanságot árazza most a piac, hogy egyenlőre nincsenek konkrét megoldási tervek, hogy ez hogyan fogna megvalósulni. Azonban érdemes szem előtt tartani azt is, hogy Franciaország ellen elindult ez a túlzott deficit eljárás, amit 2029-ig teljesíteniük kell. Tehát van úgymond egy ilyen határidő, ameddig szeretnék teljesíteni az összes ilyen követelést, amit az Európai Központi Bank eléjük tett. Így valószínűleg az lesz a megoldás, hogy valamilyen szintű koalíciók, megegyezések lesznek a pártok mögött, hogy tudjuk, hogy nem támogatjuk valójában ezt az intézkedést, de nagyobb probléma lehet abból, hogyha összedőlne a francia gazdaság, és nem történik meg a fiskális kiigazítás, vagy hogy folyamatosan leminősítenek minket, így valószínűleg az lesz, hogy a pártok előbb-utóbb együtt fognak működni, lenyelik úgymond a saját nézetek és sérelmeiket, és elfogadnak olyan kiigazítási javaslatokat, amiben valamilyen szinten mindenki bele tud egyezni.
4: De ez inkább az utóbb, nem? Tehát ehhez még kell emelkedniük a kötvényhozamot, fényeknek, ehhez kell még néhány leminősítés, mert ahogy mondtad, azért nem nincs, tehát nem annyira kézzelfoghatóan közeli ez a veszély, tehát azért még odébb vagyunk néhány fokozattal, úgyhogy ez gondolom egy közép-hosszabb távú prognózis, rövid távon maradhat, ami most is van, tehát ígérgetés, osztogatás, leminősítés?
6: Ezt nagyon nehéz megmondani, jelenleg valójában nem látszódnak olyan trendek, amik úgymond megfordítanák ezt az egész helyzetet, de bármikor jöhetnek olyan hírek, például most folyamatosan vannak politikai viták a jövő évi választásokat illetően, és ki tudja még, hogy hogyan rajzolódnak át a pártok. Az is lehet, hogy valakik összeállnak, például a centristák nagyon felerősödnek, tehát ezt még így pontosan nem lehet látni. De hosszabb távon valószínűleg ennek a kiigazításnak lesz így az útvonala, tehát hogy valószínűleg ez fog megvalósulni.
1: Ha valaki most befektetési lehetőséget keres, Franciaországot inkább kockázatnak, vagy lehetőségnek érdemes kezelni?
4: Hát a mostani magasra nőtt kötvényhozamok mellett, amely persze nyilván még tovább emelkedhet, és hogyha tovább emelkedik, a most kötvényt vásárlók is bukhatnak.
6: Jelenleg a befektetők egyértelműen pesszimisták a francia gazdaságot illetően, és ez nem csak a kötvénypiacon látszott meg, hanem azért már a részvénypiacra is átterjedt, tehát egy-egy szektor itt is egyre rosszabbul teljesített az európai úgymond pírekhez képest. De
4: nincsen
6: az...
4: nagy éjjájuk, ami kihúzza őket a csávából?
6: A francia gazdaságnál sajnos kevésbé van ilyen, tehát inkább a tradicionális szektorok dominálnak, mint például a bankrendszer, közmű szektor, ezek a szektorok, amik így inkább jelen vannak.
4: És a francia bankok is már alul teljesítők?
6: Az elmúlt időszakban igen, alul teljesítőek voltak, főként amiatt is, mert egy lassú Franciaországban a gazdaság, és akkor jó a bankszektornak, hogyha expanzió van, tehát minél többet tudnak hitelezni, valamint a francia bankok nagyon sok francia kötvényt is tartanak, amiknek a hozam emelkedése azt jelenti, hogy csökken az árfolyamuk, ami pedig a könyv szerinti értéküket is csökkenti, tehát úgymond a profitabilitásukra is nyomást helyez.
4: Tehát mikor... összességében nálatok is alulsúlyon van alapokban, ahol mondjuk van döntési lehetőség?
6: Mi is így próbálunk minél keresni a kockázatokat és a pozícióinkat úgy méretezni, hogy komfortosak legyünk a kockázattal. Azonban fontos azt is így kijelenteni, hogy ilyenkor van, alakulnak ki jó beszállási pontok is, tehát amikor magasan vannak a kötvényhozamok, onnan lehet akár szép hozamokat is elérni, illetve hogyha alulértékeltnek tekintünk egy-egy részvényt vagy részvényszektort, akkor azokból jó beszállási pontok lehetnek, és ezeket igyekszünk inkább keresni.
1: Mikor mondhatja egy alapkezelő azt, hogy ez már nem egy egyszerű piaci zaj, hanem rendszer szintű kockázat?
6: Szerintem akkor, amikor elkezd átterjedni a többi országra és a többi gazdaságra is a válság, de ezt még nem figyelhettük meg.
4: Oké, hát nagyon szépen köszönjük.
1: Szuper.
4: Ez a helyzet Franciaországban.
1: Köszönjük,
4: izgalmas, és hát kíváncsian várjuk, hogy milyen irányba megy tovább. Mikor van a választás pontosan, jövőre?
6: Jövőre tavasszal, első körben valószínűleg ilyen április-május környékén.
4: Oké. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és fogunk még róluk beszélni. Természetesen.
1: Lemnyi Péterrel beszélgettünk, a Granit alapkezelő junior portfolio menedzserével.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. a Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
10: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Kent Kesey e napon született amerikai író, a Szálak a kuszkfészkére szerzője. Egyszer azt a mondatot mondta, hogy nem azzal vezetsz, hogy mutogatsz és megmondod az embereknek, hova menjenek. Úgy vezetsz, hogy odamész és érvelsz mellette.
2: Hát, bár így lenne.
1: Hát ez egy intelligensebb és egy hosszabb út, amit meg kell tenni a Elmagyarázom, hogy miért úgy gondolom című fejezethez.
2: Hát, ugye csak jó lenne, hogyha sokan lennének páron, akik ezt komolyan veszik.
1: Igen, de hogyha valakit észérvekkel próbálsz meggyőzni, akkor valóban sokkal könnyebb befolyásolni, de, terelni, rávenni arra, amit szeretnél.
2: Persze néha eltántorít, hogyha sok olyan emberrel találkozol, akit azzal sem lehet, de nem szabad feladni.
1: Én nem tudom, én megint ilyen optimistára veszem a figurát, de én azt gondolom, hogyha az embereket észérvekkel megpróbálod meggyőzni, és empatikusan elmondod, hogy miért az a célod, ami, akkor könnyebben azonosulnak vele mások, és mondják azt, hogy oké, akkor tényleg menjünk arra, igazad van.
2: Igen, tudom. Tudom, hogy így van, csak én már öreg vagyok, bunkó is vagyok, idő után feladom.
1: Jó, hát én még nem.
2: És magamba zárkozom.
1: Nem adom fel.
2: Ja, nagyon helyes. Tarts ki, Zsuzsi. Maradunk a francia hangulatnál, megihletett Franciaország. Mielőtt bedöntik a világot, nem, nyilván nem erről volt szó, de akkor legalább hallgassunk jó francia zenéket is a mai napon.

0: fűszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: És a stúdióban egy divatdiktátor.
2: Ne nézz így körbe, Gábor.
1: Hát az a kockás zakó, hát kérem szépen. Zsuzsi, ezt neked kell leírni.
2: Igen, tehát az a helyzet, hogy egy nagyon elegáns szedben jelent meg Várkonyi Gábor kollega, aki egy kék kockás zakót visel, egy nagyon szép kék ingel, farmer, cipő, minden rendben van, de nem is ez az érdekes, hanem a szettjéhez megy a telefonjának a színe, kérem.
1: Várj,
2: kék,
1: ezt én észre sem vettem.
2: Kék színű, igen.
1: Na várjál. Ez még ugyanaz, csak a hagyományos, igen. Nem okos, de dizájnos cucc.
3: Így van.
1: Csak le lett festve kékre.
3: Na, eddig is kék volt.
1: Ja, eddig is kék volt.
2: Jó. És itt van velünk Rozgonyi Ádám, a Porsche Hungária Seat és Cupra márka igazgatója is. Szia, nem szeretnénk róla sem elfeledkezni.
3: Akinek a tiszteletére felöltöztünk.
2: Jó
4: reggelt kívánok.
2: Jó reggelt, szia.
4: Néhány szót esetleg az én öltözetemről is.
2: Igen, hát neked pedig, ha jól látom, akkor a maga márkajelzés, ugye?
4: Így van.
2: Hát van ez a pólódon.
4: Hétköznapokban a szívemben, most pedig a pólomon is megtalálható.
2: Ez igen, egy fekete alapon piros Cupra
3: egyébként
2: jelvény van.
3: Egyébként teszem hozzá, érdemes megnézni a Cuprás cuccokat, mert tényleg nagyon menők.
2: Figyelj, ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok elmondani. Én akkor szerettem bele a Cuprába, amikor hátulról látom, hogy világít ez a márkajelzés. Én azt mondtam, hogy ez valami zseni. Tehát nagyon nagy.
1: Na látjátok, hogy mivel lehet megnyerni egy potenciális vásárlót, hogy mi tud bevillani? Igen, hát ez,
3: de nézd meg a ruháikat. Tényleg nézd meg a ruháikat. Tök jó minőségűek, tök jól állnak, tök jól néznek. Ilyen jó, igazi most spanyolos, barcelonai vibe-bal.
4: Az a jó hírem, hogy az új modellben is világít a hátsó lámpa, ami

0: sötét vagyunk.
1: Köszi, fontos info.
0: Úgyhogy azt gondolom, hogy még inkább a
2: hátsó lámpa, mert az én autó, minden autóban világít valamilyen hátsó lámpa.
1: Nem a hátsó lámpa, hanem a logó. A logó, márkajelző
0: is. Biztos, hogy ezzel is a szívedbe fogjuk lopni magunkat. Nem csak neked, hanem az ügyfeleknek is, mert hát azt kell mondani, hogy 2018 óta, mióta a márka létezik, folyamatosan jönnek az új modellek, és egyre népszerűbb Európában is, és Magyarországon is egyébként a márka.
2: Na majd nagyon fontos nap van a Cupra életében, de lépjünk oda-vissza egyébként, hogy hogyan is lett a Cupra, miért is lett létrehozva? Azért viszonylag, hát az, hogy nagy koncerneken belül egy új márkát hirtelen fölépíteni, és sikerre vinni viszonylag gyorsan, azért az nem gyakori.
3: Főleg egy Volkswagen koncernben, ahol mindig kell egy partizán akció, ami jelenleg ennél a márkánál is megtörtént.
0: Na, hát a Seat meg szeretett volna újulni, és akkor egy nagyon merész gondolat jött a vezetés részéről, hogy nem magát a márkát, hanem egy új brandet hoznak majd a piacra. Ez nagy bátorság kellett, de az idő azt igazolja, hogy ez sikeres volt, és hogy ez egy jó döntés volt. 2018-ban indult a márka, és korábban egyébként a Cupra a Seatnak a sportos verziója volt, a legmagasabb teljesítmény, illetve a versenyekben is a Cuprák indultak. Most már ezek...
3: A nevet is mondd el, hogy ez honnan jön. Szerintem az érdekes, mert az megmarad az emberek fejében.
0: Így van.
3: Hogy miből jön ez?
0: A Cupra az a Cup Racing szó összetételből ered, és pontosan ezt a sportosságot, a dinamizmust, ezt a fiatalos lendületet tükrözi, és viszi tovább. Maga az embléma az pedig egy törzsi jelet idéz föl. Tulajdonképpen a Cupra ügyfelek egy Cupra törzsnek a tagjai, mi így mondjuk a Cupra Tribe tagjai, és egy kicsit mindent másképp csinálunk, tehát nálunk Cupra törzs van, nálunk az értékesítő Cupra masterek, és a szalonok pedig nem csak sima Cupra szalonok, hanem Cupra garázsnak hívjuk őket.
1: Mennyire jó.
3: Két nagyon emblematikus autóipari vezetőnek köszönhetjük ezt. Az egyik ugye Luca de Meo, akiről már sokat meséltem nektek, az ő fejéből azért pattantak ki elképesztően jó ötletek, és hát Wayne Griffith, aki már ugye nincsen ott, de hát azért elég erősen vitte tovább ezt a Luca de Meo-s vonalat. Egy ilyen igazi rockstart képzeljetek el, amikor így Barcelonában van mondjuk egy sajtóesemény a Cupra kapcsán, akkor ez a Cupra Tribe, ez ilyen, lehet, hogy elsőre nem hangzik ilyen elképzelhetőnek, de az tényleg ott úgy működik ott. Tehát tele van olyan influencerrel, akinek szerintem meg kell mutatni, hogy melyik az autó eleje vagy a vége, de ez nem számít, mert ők ott teliben rajta vannak ezen a kuprás életérzésen, stíluson, mindenen, és ilyet szerintem európai autógyártó az elmúlt szerintem 20 évben, 30-ban talán nem tudott létrehozni a semmiből. Tehát ebben ez a nagyon nagy teljesítmény.
0: Egyetértek, ők elindították a márkát, a lendületet megadták, és most ez folytatódik. Tulajdonképpen folyamatos a fejlesztés, 7 saját autója van most már a Cuprának, és a legutolsó modell, mármint időben a legutolsó, ami most érkezett, az a Cupra Revel, ennek van jelenleg a piaci bevezetése.
1: Így van, ezért is fontos, hogy ma beszélgetünk erről, hiszen a mai nappal történik mindez, úgyhogy ez egy különösen fontos.
0: Nagyon nagy dolog ez az életünkben, hiszen ez egy új modell. Ez a 7. modell, ez a 3. elektromos autója egyébként, elkötelezett a márka az elektrifikáció tekintetében, tehát ez az irány alapvetően, mind a mellett, hogy megőriztük a belső égésű motorokat is, és ez egy
3: és igazi... performance plug-in hibrideket is ne felejtsük ki.
0: Így van. És hogy amit fontos tudni, hogy ez egy városi kis 4 méteres autó, aminek a belső tere nagyon-nagyon tágas, amit meg mindenféleképpen el kell mondani, hogy van magyar kapcsolódása is egyébként, nem csak a Terramárnak, amit itt Magyarországon gyártanak Győrben, hanem a Revában is az elektromotorokat Győrbe gyártják, tehát így egyre szorosabb a kötelék köztünk és a gyár között.
3: Helyezzük el ezt egy fél pillanatra. Aha. Miről szól ez a méret, meg ez a jelleg, meg miért izgalmas? A VW csoport az ID Polo kapcsán, ami tulajdonképpen a testvér modellje ennek az autónak, lehet ezt így talán mondani, hozza a konzervatív vonalat, ami mindenkinek kell, hogy tetszen, de senki sem fog igazán beleszeretni, hanem egy ilyen jó mindenes, mint általában a Volkswagennek, és akkor ennek egy kvázi leágazása, ez a nagyon sportos, nagyon erős, nagyon izgalmas, nagyon más stílust képviselő, én nem is látom egyébként a két vásárlórétek közt a semmilyen átfedést. Tehát egy hasonló technikával, vagy egy Volkswagen-es technikával egy nagyon más vásárlókört tud megszólítani, és ezt általában elég sikeresen teszi. Plusz az fontos tudni, hogy ez az első olyan, vagy az első közötti olyan tisztán európai gyártótól jövő, megfizethetőnek szánt elektromos autó, ami már ki tudja váltani technológiai paramétereiben az eddigi klasszikus belső égésű kis autókat. Jól mondom?
0: Ezzel teljesen egyetértek. Mi is azt látjuk, hogy akinek egy Cupra Raval tetszik a design, ez a progresszív megjelenés, ez a lázadó, kicsit lázadó jelleg, ami ugyanakkor nem tolakodó, az biztos, hogy ez az ügyfél nem fog vonzódni a konzervatívabb modellek felé, és ez fordítva is így van, valakinek ez felel meg, valakinek az, és ez nagyon-nagyon jó, hogy így helyezik, így pozícionálják a két márkát és a két modellt, ugyanakkor a szinergiákat kihasználja a gyártó, hiszen egy gyártósoron egy technológiával készül mind a két modell, de két különböző ügyfélkörnek.
1: Ugye beszéltünk...
2: Kik a célcsoport akkor? Hát, tehát nyilván akkor, mert hogy nem ugyanaz, mint a konzervatív modelleknél, tehát akkor fiatalok, újabbak, első-második autóvásárlók, vagy hogy be van-e pontosan lőve a célcsoport? Hogy
0: kik? Hát van egy célcsoport meghatározás gyár részéről, ami nyilván eltér a magyar piactól. Mi azt látjuk, hogy jellemzően a 20 és 40 éves korosztály között várhatók az ügyfelek, többnyire. Na. Az eddigi tapasztalatuk alapján inkább...
2: Pedig most akartam új autót.
0: De még beleférsz, azt gondolom.
1: Csak elég vagy 20.
0: Inkább a privát ügyfelek, vagy a KKV-knál jellemző. Mm. Pont a napokban láttam egy első autó átadást valamelyik kereskedőnél, és egy ilyen fiatal 20-as éveibe járó ügyfél vette át az autót, és ez eddig nem volt jellemző egyébként a Cuprára, inkább valahol a 40-es korosztály vásárolta eddig, cégek, KKV-k, kisebb cégek, néhány nagy flotta is volt, de nálunk inkább a privát ügyfél a jellemző.
1: Na, ezt akartam mondani, vagy kérdezni, kapcsolódik egyébként Gábor felvetéséhez, hogy ugye megemlítettétek is, hogy nagyon gyors volt a márka identitásának a felépítése, de vajon a beágyazottsága Magyarországon mennyire olyan, amire számítotok, vagy hova kellene eljutni?
0: Szerintem a márkaismertség folyamatosan épül, egyik napról a másikra ezt nem lehet megtenni, mert kisebb volumenből indultunk, nyilvánvalóan így a marketingre fordított költségvetése olyan magas. Az, hogy Magyarországról indult Cupra gyártás, az sokat segített, ma pedig volumenben már ott tartunk, hogy igenis látni az utakon az autót, egyre többet, hiszen most már van egy állomány, és ez sokat segít egyébként az ismertségbe. Tehát ma már azért az a szó, hogy Cupra annyira nem ismeretlen, és talán egy kicsit a szemek is megszokták azt, hogy Cuprák futnak az utakon, de még mindig feltűnik a forma, a dizájn, az egyediség, és ez is a célja egyébként a márkának, hogy egy kicsit kitűnjön a tömegből.
3: Amit én szoktam tapasztalni, aztán javíts ki, hogyha nálatok egy kicsit más van, amit én szoktam a saját ügyfélkörömben tapasztalni, hogy tök jól lehet mozgatni a prémium ügyfeleket is a Cupra felé, meg az eddig nem prémiumot használt autókat is a Cupra felé. Tehát aki mondjuk egy, hogy úgy mondjam, egyen unalmasabb autóból akar upgrade-elni, annak is felcsillan a szem a Cuprára, aki eddig prémium márkában ült, de mondjuk már nem fér bele a büdzséjébe céges vásárláskor, az meg nagyon boldogan látja, hogy azért még van alternatíva, ami kvázi a prémium irányba visz, vagy egy kicsi egyediség van benne. Nekem azért eszembe jut kapásból egy jó pár márka, ami eltűnt a palettáról, azoknál az autókedvelőknél, akik azért nem a mainstream-mel akarnak úszni, de eddig nem nagyon volt, ami kiszolgálja őket. És szerintem a Cupra pont erre egy jó válasz.
0: Eddig is jó szakembernek tartott el a Gábor, de ezt most csak megerősíteni tudom. A Cuprát
2: is, mert ha felét nem értem annak, amit mondok, biztos jó szakember.
0: A Cuprát a gyártó egyébként a Volkswagen és az Audi közé pozícionálja, és ebből is jön, hogy mindkét oldalról érkeznek ügyfelek hozzánk. Mind a két márkának megvan az erőssége minőségben, megjelenésben, tradícióban, és azt látjuk, hogy persze nem csak a házi konkurensektől, tehát a Volkswagentől, Auditól érkeznek, de valahol azoktól a márkáktól, akik ezekbe a szegmensekbe tartoznak.
1: Ha megengeditek, még visszatérnék egy kicsit a Ravára, mert ugye a megjelenésével ugye egy teljesen új elektromos modellre bővült a kínálat. Mit mutatnak a vásárlói tapasztalatok? Magyarországon valóban gyorsul az elektromos autók iránti érdeklődés, vagy még mindig a hibrid és a hagyományos, ami húzza a piacot?
0: Jelenleg 10% fölött van az elektromos autó értékesítési arány a magyar piacon. Nyugat-európai országokban azért e fölött van, és skandináv országokban pedig egész kiugró számokat látunk. Alapvetően nyitottak az emberek, de az állami támogatás az mindig nagyon fontos, és hogyha van állami támogatás, akkor mindig lendületet ad az elektromos autó értékesítésnek. Nagyon fontos az infrastruktúra, az is folyamatosan fejlődik, de nagyon nagy az elmaradás még Magyarországon, és ez is valahol gátat szab az értékesítésnek. Mi abban bízunk, hogy akik beleülnek ezekbe az autókba, azok viszik a jó hírét, és hát az emberek látják az utakon, hogy egy valós megoldást jelent a mobilitásban, és az is tapasztalat, aki egyszer elektromos autóba beült, nem szívesen száll ki már belőle.
3: Uh-huh. Azt meséld el nekem, ha ilyen kicsit álnaívan, hadd kérdezek rá, hogy mekkora a kupak, és milyen fogyasztás mellett milyen hatótávokat lehet elérni ezzel, mert szerintem még mindig benne van az emberekben az, hogy a relatív olcsó elektromos autó azért az inkább csak egy ilyen korlátozottan használható valami, miközben próbálgattam már ezeket az autókat, és elképesztően hatékony fogyasztási eredményeket lehet vele elérni. Tehát ez egy sokadik generációs villanyautó, nagyon sok tapasztalat folyt bele az elmúlt évek gyártásában.
0: 38,5-től 56 kWh-ig terjed az akupak, és ez hatótávolságban 323 és 440 km megtételére teszi lehetővé az autót. Én úgy gondolom, hogy ez most a mai piacon teljesen elfogadható ebben a kategóriában, hiszen egy kis autóról van szó, itt ez meghatározza az akupak méretének a lehetőségét is, de a napi használatban mindenféleképpen megfelel, úgyhogy én nem látok igazándiból korlátot abba, hogy valaki ezt az autót, vagy ezeket az autókat hasznosan tudja a hétköznapi életben használni.
3: Töltési sebesség?
0: A töltési sebesség az...
3: Akkor addig mondok más, csak hogy ki tud keresni gyorsan. De...
2: Hogy egészen pontos legyen a válasz.
3: Igen, igen, de egyébként gyors, azt tudom fejből.
0: Igen, 90 kilowatt 10 szekundum uh-huh. alatt. Uh-huh. Ez a Raval Plus modellünk esetében, és 105 kWh pedig a többi modell, a nagyobb akupak esetében.
3: Ez egyébként
0: kellett egy kis
3: de segítség. Kicsi autóknál ez gyorsnak számít. Igen. Egy ekkora igen. akkumulátoros autóknál ez gyorsnak számít, és van egy újdonság mondjuk a Bornhoz képest, ez első kerékhajtású lett.
0: Így van, így van. Ennek köszönhetően azt lehet mondani, hogy a belső tere az autónak nagyobb lett. Ez az első egyébként olyan elektromos autónk, ahol előre került a meghajtás.
2: Ez mitől függ egyébként?
3: Hú, egy nagyon...
2: Bonyolult, jó.
3: Nem akarom hosszan elmesélni, de volt egy koncepcionális kérdés az elektromos autók esetében, amikor ezek megjelentek mondjuk 2019-20 környéken az ID és az erre épülő autók esetében, ahol azt gondolták, hogy a nagy nyomaték miatt a hátsó kerékhajtás az egy megfelelőbb megoldás arra, hogy ne kaparjon el a kerék, hogy jobb legyen a hely kihasználás, stb. Stb. Aztán volt egy sajtótájékoztató, ahol pontról pontra szétszették ezeket a dolgokat a Volkswagen csoport mérnökei, és elmondták, hogy tévedtek, átlag usernek, átlag autók esetében olcsóbb és jobb megoldás továbbra is az első kerékhajtás, ezért átkerült erre, és az az izgalmas benne, hogy az egyen nagyobb kategóriai autóhoz képest nézve a helyi kínálatát majdnem ugyanott vagyunk. Tehát egy ID 3 vagy egy Born jellegű autó, ami egy kategóriával nagyobb autó, az nem sokkal nagyobb utasterét tekintve, vagy máshogy fogalmazva, tulajdonképpen ugyanakkor egy Raval is kis túlzással, mint az egyen nagyobb kategóriai autó, szóval tökéletesen elég négy embernek.
0: Abszolút egyetértek ezzel, hogyha valaki beleül a Ravába, illetve a Bornba, nem érez olyan nagyon nagy különbséget a beltérben, tehát érdemes kipróbálni mind a kettőt.
2: Minden kategóriát tervez lefedni a Cupra?
0: Nem feltétlen. Tehát a Cuprának az a célja, hogy inkább a sportosabb megjelenésű autókat, a kompakt autókat helyezi előtérbe. A tervek szerint nálunk például 7 személyes kivitel nem várható a jövőben. Egyre kevesebb dízelautó fog érkezni a Cupránál, de általánosságban is igaz az a trend, hogy a dízelautókra kisebb az érdeklődés, jelenleg a magyar piacon körülbelül 5%-ot tesz ki a dízelautók aránya.
2: Már úgy, az új értékesítésben.
0: Új autóértékesítésben, aha. Igen. Úgyhogy nem cél egyáltalán, és ez azért is jó, mert így nem lesz átfedés a koncern többi márkájával, tulajdonképpen egy olyan piaci részt tudunk kitölteni a Cuprával, ami nem zavarja a Volkswagen csoport többi márkáját sem.
3: És amit szerintem még érdemes elmondani, hogy egy kicsit lejjebb ülünk benne, mint mondjuk a Bornban. Tehát az a magas padlólemez, ez egy újabb generációs akkumulátor mellett lejjebb került, és természetesebb arányai és természetesebb ülőhelyzete van a Ravalnak szerintem, ami szerintem nagyon nagy előny. Tehát én sokkal inkább tudom benne élvezni a vezetést.
0: Ebbe is igazad van egyébként. Minden modellje a
2: ezt
0: Cuprának...
2: Ezt kár elmondani, mert mindig igazad van. pontosan tudja.
0: Minden modellje a Cuprának más vezetési élményt ad egyébként. Tehát hiába van egy méret kategóriában, valami különbség, jelentős különbség van közöttük, amit az autó vezetője abszolút érez.
1: Van még egy percre időnk.
2: Egy utolsó kérdés.
1: Egy utolsó kérdés. Jó, én picit visszatérnék még a gyártásra a tekintetben, hogy vajon mekkora jelentősége annak, hogy egy automárkának, tehát egy automárka szempontjából, hogy hol gyártják az adott modellt. Ugye említetted, hogy alapvetően Barcelona a központ, de hogy van magyar érintettség szinted, ennek van-e valamilyen jelentősége a márka életében?
0: Mivel koncernben gondolkodunk és dolgozunk, azt kell mondjam, hogy a minőségi sztenderdek egységesek kell legyenek, hiszen előfordulhat az is, hogy egy Audi gyárban, lásd Audi Hungária Győrben, egy Cupra modell gyártanak, vagy éppen a Seat gyárban, ahol a Cupra Raval is készül, ott egy Volkswagen modellt, korábban az Audi A1-es gyártották, tehát a minőségi sztenderdek, a műszaki elvárások, a műszaki háttér az teljesen egységes. Itt alapvetően a fogyasztói üzenetben van különbség, hogy melyik márka hogy jelenik meg, mit képvisel, milyen a dizájnja, és ez viszont az autógyárton, illetve a márkán múlik elsősorban, hogy hogyan tervezik meg az autót.
2: Gábor, tőled egy egymondatos zárszó még esetleg? Mit emelnél ki?
3: Azt, hogy az egyik leggyorsabban, ha nem a leggyorsabban fejlődő márkáról beszélünk Európában. Most nyilván jöttek új belépők az elmúlt fél-egy évben, és ez kicsit challenge-eli ezt a címet, de hogyha mondjuk
2: de
3: az elmúlt...
2: nem Európából érkeztek így van, elsősorban.
3: De most az európai piacról beszélünk, és az elmúlt 5 évben biztos, hogy azt lehet mondani, hogy a legizgalmasabb fejlődést egy derivátot gyártok egy létező márkából, indulva a teljesen önálló modell soron van gyakorlatilag egy csomó válaszra méltatva az érdeklődőket. Ez egy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas sztori. Tehát, hogy lehet bevezetni egy ilyet, hogy lehet eltalálni ezt a célcsoportot, hogyan látszik, hogy rezonális rá ez a célcsoport, és hogy milyen marha jó eredményeket érnek el egyébként, főleg Dél-Európában. Szerintem talán ott vannak a legmagasabb piaci részesedések, nyilván Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban.
0: Még.
1: Oké, ez jó, okay. Jó végszó.
2: Nagyon szépen köszönjük. Rozgonyi Ádám volt a vendégünk, a Porsche Hungária, Seat és Cupra márka igazgatója, és természetesen Várkonyi Gábor, aki be ma sem sikerült túlságosan nagy sikerrel belekötnünk, autós szakértő. És akkor jövő héten folytatjuk.
3: Sziasztok!
4: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Nyilvánosságra kerültek a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az összes hazai kórházba ellátogat az Országos Kórházi Főigazgatóság. Szeptember végén New Yorkban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Erős szél mellett délután 24 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyilvánosságra kerültek a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az iratokat az ülés után 50 évre titkosították. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány asztalán már előkészítés alatt állt 2006 őszén a vízidíj bevezetése, ahogyan az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai is. Olvasható a kormány honlapján. 2 év és 39 látogatás alatt összesen 37 millió forint közpénzt költöttek külföldi útjai során Orbán Viktor és delegációja VIP várokban. A külügyminisztérium HVG-nek adott válaszából kiderül, az akkori miniszterelnök és kíséretének útjai 2024-ben és 25-ben 2 milliárd forintba kerültek összesen. A legdrágább a tavaly novemberi amerikai út volt, az több mint 220 millió forintos költséggel járt. Az összes hazai kórházba ellátogat az Országos Kórházi Főigazgatóság. Tóth Árpád, országos főigazgató a HVG-nek azt mondta, közelebbről szeretné látni, hogyan működnek az egyes intézmények, milyen gondokkal szembesülnek a vezetők, és hol lehet szükség változtatásra, vagy az ellátás átszervezésére. Hangsúlyozta, hogy sem az esetleges ellenőrzéseknél, sem az országjárás során nem a felelősök megnevezése lesz az elsődleges szempont. A honvédelmi miniszter szerint újabb lőszer típusok gyártását indítanák el a várpalotai Rheinmetall üzemben. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a honvédségnek 30, 120 és 155 mm-es lőszerekre is szüksége van, és készen áll arra, hogy ezeket a várpalotai üzemből szerezze be. A miniszter szerint a 2024-ben átadott gyárban a 155 mm-es tüzérségi lövedékek gyártása csak a jövő év elején indulhat el. Szeptember végén New Yorkban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök. A csúcs fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Kijev és Washington találkozójának megszervezésén, valamint annak tartalmi előkészítésén mindenki nagyon dolgozik, mondta az ukrán külügyi szóvivő. Pokoli állapotok vannak a katasztrófa sújtotta Nepálban. Az augusztus 26-i gleccser omlás pusztítása óta több videó is napvilágra került, de ezeket erősen cenzúrázzák. A hivatalos adatok szerint már 6150 embert tartanak nyilván eltűntként, és legalább 1400 ember vesztette életét. A külügy szerint 3 magyar kettős állampolgárt is eltűntként kezelnek.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Egy hideg front hatására napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Rádió Café 98.0, a Millás reggelit hallgatjátok, 9 óra 10 perckor. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Ács Gáborral, és folytatjuk.
3: És Nyúl Zsuzsival.
4: És kinek szólt az iménti ital?
1: Nekem. Nem, nekem. Ja, nem, nekem. Nem, nekem. Nem nekem, mert neked nem nekem van a születésnapom.
4: Ezek után, neked is fog nyilván.
1: Nekem.
4: Én együtt, szépen mondtad.
1: Képzeletben együtt ugráltam erre a számra valakivel, aki
4: a legjobban dobolja Magyarországon, ezt illetve szeretné dobolni, és mindig ezt említit. Azt mai szület, legfontosabb születésnaposunk, Schmidt Andrea.
1: Drága Schmidt Andi, drága Schmici, szép, gyönyörű születésnapot kívánunk neked.
4: Az egyik kedvenc daloddal,
1: jó. Igen, úgyhogy az egyik kedvenc dal, és tényleg képzeld azt, hogy én ott ugráltam veled képzeletben, és ünnepeltük az X születésnapot. Sok boldogságot kívánunk, Schmici.
4: A Muse-nak meg üzenjük, hogy tegye már vissza a setlistbe ezt a dalt, és tessék ezt is újra nyomni koncerteken, mert igen. Számunkra kihagyhatatlan.
1: Lesz nekem Green Day-em, nem? Nem lesz?
4: Lehet, hát jó, persze, majd még nem, csak még gondolkodom, hogy melyik.
1: Okay. Jó. Kézzed, megérkezett Gézu is a mai üzenőfalunkra. Álmos a reggel, álmos volt az éjjel is, álmos nap lesz ez, írja nekünk 9 óra 5 perckor. Hát igen. Szóval Gézu általában éjszaka szokott nekünk írni.
4: Szokatlanul nagy kimaradás után tért vissza álmosan.
1: Igen.
4: De örülünk, hogy itt van ismét.
1: Igen, sok boldogságot kívánnak a hallgatók is Andinak, Schmidt Andinak. Köszi szépen, hogy itt vagytok velünk, és írtok a 0636 980 980 SMS, Viber és WhatsApp számunkra.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: Na, hát... Az IT-ban egy nagyon-nagyon érdekes dolog történik, mert hogy ugye vannak pénzügyi csalások, ami ellen most már védelmet fog nyújtani az iOS 27 funkciója, a részleteket pedig Kói Tamással, a HVSV főszerkesztőjével fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
4: Na de tényleg? Mert mit tud ez, vagy hogyan, mi
1: tegyük,
4: a háttere?
1: Tegyük ezt igen. Rendbe, igen.
5: Hát úgy néz ki, hogy igen, legalábbis hozzá fog járulni ez a technológia ahhoz, ami valóban az iOS 27-es frissen megjelent 27-es verziójával debütált az operációs rendszerben, tehát hozzá fog járulni ez a technológia ahhoz, hogy ezeket az úgynevezett megszemélyesítéses csalásokat, amikor ugye felhív valaki mondjuk egy áldozatot és egy bank nevében azt mondja, hogy egy bank nevében telefonál, és mondjuk ugye ez a klasszikus gyanús pénzmozgás történt az ön számláján, és most azonnal el kell utalni a rajta lévő összeget egy biztonsági számlára, és akkor ugye
4: elképzeltem, és akkor az iOS 27 odacsap.
1: Egyébként igen,
4: és a csalóra lesújt egy bárddal.
1: Igen, mert valós időben felismeri, képzeld el.
4: Na várjatok, tényleg. Jó, oké, szóval hogy segít?
5: Igen, tehát a dolog nem ennyire egyszerű. Ugye arra épül ez a megoldás, ez egy scoring rendszer, ez egy pontozó rendszer, hogy a telefon, vagy a telefonunk, vagy adott esetben ugye az iPhone-ok tudnak egy csomó olyan dolgot a felhasználóról, amit a bank vagy a pénzügyi szolgáltató értelemszerűen nem tudhat. Például a telefon tudja azt, hogy miközben te a banki applikációt megnyitod és el akarsz utalni 5 millió forintot, akkor közben te vonalban vagy valakivel. Ezt ugye a bank értelemszerűen nem látja. Vagy mondjuk a telefon tudja azt, hogy te mielőtt a banki tranzakciót el akarod indítani, mondjuk kaptál egy SMS-t valakitől. Nem kell az SMS tartalmát átadni a banknak vagy a pénzügyi szolgáltatónak, de mondjuk annak az a tény már önmagában, hogy te mielőtt ezt a pénzügyi tranzakciót kezdeményezted volna, azelőtt kaptál egy üzenetet valakitől. Vagy abszurdom, akár olyan helyzeteket is láthat a telefon, vagy monitorozhat a telefon a szenzorain keresztül, hogy mondjuk neked remeg a kezed, miközben a banki appot használod, ami ugye egy megemelkedett stressz szintre utalhat, vagy még egy sokkal kézenfekvő dolgot mondhatok, de erről nem volt szó, szóval ezt az Apple nem részletezte, hogy pontosan milyen szenzor technológiákat használnak, de hogyha neked mondjuk van egy Apple Watch okos órád, ami méri a te pulzusodat, akkor az ott esetben azt is láthatja, hogy neked megemelkedett a pulzusod, mondjuk megint csak egy emelkedett stressz szint miatt, és ez is egy figyelmeztető jel lehet.
4: Tehát akkor amiket most felsoroltál, ez benne van a bejelentésben, hogy ezeket mind figyeli, és...
5: Nem részletezi, hogy pontosan miket figyel a rendszer, kockázati tényezőket mér fel valós időben, és ezeket tovább adja az alkalmazás üzemeltetőjének valós időben, megint csak. Uh-huh. És gyakorlatilag...
4: És akkor... De attól én még elutalom, vagy nem? Vagy
1: nem, de mi történik, nem. Igen, hogyha valós időben magas kockázatú csalási helyzetet érzékel?
5: Nem, itt ugye az történik, hogy a rendszerek nagyon gyorsan döntést hoznak azzal kapcsolatban, hogy a kockázati scoring alapján az utalás az elmehet-e vagy nem, és adott esetben azt mondja a banki app, hogy akkor te azonosítsd magad még egy másik módon, mondjuk, vagy hív fel az ügyfélszolgáltat, hogy az utalás elmenjen. Ja,
4: A banki app is használja tehát ezeket az adatokat. Ez a bankok részéről is ennek megvan a támogatása, vagy ezek egybeérnek ezek a funkciók? Vagy hogy...
5: A rendszer lényege az, hogy az Apple az csak egy pontozási rendszert ad, vagy egy pontozási számot ad, egy háromfokozatú ilyen riasztási skálát ad át az alkalmazás üzemeltetőjének, és azt teljes egészében a pénzügyi szolgáltató döntheti el, hogy ő mit kezd ezzel. Uh-huh. Ugye a pénzügyi szolgáltatóknak eleve vannak mindenféle scoring és egyéb ilyen hasonló kockázat elemző rendszereik, amik mondjuk megnézik azt, hogy te milyen eszközről jelentkeztél be az internetbankba, milyen böngészőt használsz, milyen IP címet, ezek már régóta működnek. Ezt egészíti ki ez a rendszer, és mondom még egyszer, az Apple alapvetően nem csinál semmit, tehát nem fogja megakadályozni azt, hogy te elutaljál bárkinek sok millió forintot a számládról, hanem az Apple azt csinálja, hogy besorolja kockázati szint alapján azt, hogy éppen a te tevékenységed az mennyire tekinthető akkor éppen rizikósnak, amikor te ezt az utalást végzed, és erről tájékoztatja az alkalmazás üzemeltetőjét. Ezt természetesen támogatnia kell az alkalmazásnak ezt a platformot, tehát ez nem automatikus, tehát bele kell fejleszteni a banki appba ennek a scoring rendszernek a támogatását.
1: A csalók módszerei azt nagyjából tudjuk, hogy folyamatosan változnak, különösen ugye az AI megjelenésével, de ez az újfajta védelem mennyire jelent valódi biztonsági szintet szerinted, és mit kell tenni továbbra is annak érdekében a felhasználóknak, hogy észben tudják tartani, hogy ne váljanak csalás áldozataivá?
5: Hát én azt gondolom, hogy ez egy védvonal, egy a sok közül, és minél több van belőlük, annál jobb. Az azért látszik, hogy mindig előttünk fognak járni a csalók egy lépéssel valószínűleg, és mindig lesznek olyan felhasználók, sajnos, akik rászedhetők, akiket tulajdonképpen saját maguktól kell megvédeni. Uh-huh. Itt ugye nyilván a felelősségi szint az egy kérdés, de itt most úgy tűnik, hogy abban az irányban megy a világ, hogy egyre inkább a pénzügyi szolgáltatókat fogja felelősség terhelni azért, hogyha átverik az ügyfeleket rossz indulatú aktorok. És hogy így igazából ezek a rendszerek, amiket például az Apple is fejleszt, vagy mondjuk a kártyatársaságok is fejlesztenek, ezek segítenek megelőzni ezeket a csalásokat, és mondom még egyszer, szerintem alapvetően az a cél, hogy minél több legyen ezekből, és minél több fronton bástyázzák körbe a felhasználót, és akkor talán csökkenhet ezeknek a visszajeléseknek a
1: van száma. Van egy nagyon jó pofa üzenetünk. Azt írja az egyik hallgató, hogy nekem bármikor, bármilyen összeg esetén, amikor elutalom, akkor megremeg a kezem, stresszes vagyok, hát ki kell adni a pénzt, amiért megdolgoztam, amiért felelősséget vállaltam, és magamtól, meg a családomtól vettem el az időt, amiért kockázatot vállaltam, meg a megszerzését.
4: Hát engem is letiltana a rendszer igen. Egyből, úgyhogy hogy teljesen normális.
1: Valakinél ez helyből zsigerből jön, tudod, nem kell csalás legyen, hanem hogy önmagában az, hogy úristen, el kell utalnom egy összeget, az már stressz szintet jelent.
4: Sokaknál is ezt azért nehezen szűri ki a rendszer, gondolom.
1: Igen.
4: De hát végül is, igen, az a magyarázat, gondolom.
5: Nagyon,
4: jó, de ha te utalsz, akkor nyilván a következő szűrőn is átmész, és beütöd a kódot, és akkor gondolom nem befolyásol.
5: Igen, ez egy abszolút érvényes észrevétel, vagy egy jó észrevétel. Itt ugye mintázatokat is vizsgálnak a rendszerek. Tehát
1: mindig stresszes vagy, akkor az tök jó, mert...
5: Akkor tök jó, de hogyha valahol kilóg a lóláb, vagy valahol a mintázat eltér a vezetőn megszokottól, akkor azonnal megszólal a véscsengő.
1: Ezek ne legyél nagyon nyugodt, hogyha mindig stresszes vagy, igen.
4: Igen. Jó, szerinted az úgy mennyi idő lehet, mire hogy a bankok ezt úgy beépítik, és elkezd együttműködni az iOS rendszerrel, tehát hogy ez konkrétan használhatóvá válik ez a funkció?
5: Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az minden esetre egy jó jel, hogy nem kér pénzt azért a szolgáltatásért az Apple. Tehát ez nagyon fontos tényező a szolgáltatás terjedése kapcsán, vagy gyorsasága érdekében, hogy itt nincs licenszdíj, meg nincsen szolgáltatás használati díj. Itt egyszer integrálni kell az alkalmazásba ezt a scoring rendszert, és utána az ingyenesen használható. És szerintem minden pénzügyi szolgáltatónak érdeke az, hogy ezeket a rendszereket, ezeket használják. Mondom még egyszer, pont azért, mert egyre inkább az a trend látszik kirajzolódni, hogy a pénzügyi szolgáltatókat teszik egyre inkább felelőssé azért, hogyha ha valaki csalás áldozatává válik, tehát nem lehet elintézni annyival az ügyfél felé most már ezt, hogy elnézést ön utalt, akkor így járt, tehát hogy tegyünk feljelentést.
1: Tamás, még egy kérdés a hallgatóktól, azt írja valaki, hogy a pénzügyi szolgáltatók már most sem mondják meg, hogy miért nem engedik át mondjuk egy autóvételárának az utalását, ezzel nem jönnek be újabb frusztráló helyzetek az ügyfél oldalon? Szerintem jogos a kérdés.
5: Elképzelhető, hogy bejönnek frusztráló helyzetek, de én inkább azt mondom, hogy inkább legyen pár frusztráló helyzet, mint egy nagyon-nagyon frusztráló helyzet, amikor ugye mindent elvisznek a csalók. Azt gondolom, hogy ezeket azért meg lehet oldani. Tehát ha más nem, akkor az ember bemegy egy bankfiókba és elutalja ott a pénzt. De szerintem ezt a kényelmetlenséget hát lehet, hogy érdemes vállalni annak érdekében, hogy ne legyenek nagyobb összegű visszaélések.
1: Oké.
4: Hát kíváncsiak, hogy
1: Érdekes lesz minden esetre, jó, hogy az iOS 27 figyel már erre. Még egy hallgatói kérdés, bocsánat Gábor, nem akarom a...
4: Meg nekem is lesz egy utolsó, igen, de mondd a hallgatót.
1: Kérdezi valaki, hogy az iOS 26.7-ről érdemes áttérni a 27-re.
4: Mármint, hogy csak emiatt?
1: Igen.
5: Csak emiatt? Hát szerintem mindenképpen érdemes az Apple szerint a rendszer, ugye most nem sok ponton továbbfejlődött, gyorsabb lett még a régebbi telefonokon is, úgyhogy érdemes felrakni, én azt gondolom. Én is próbáltam egyébként, már egy jól működő kitesztelt rendszernek tűnik a megjelenésekor.
1: Oké.
4: Gábor? Amúgy, hát lehet, hogy egy tágabb kérdés, de ha röviden el tudod mondani, amúgy most milyen típusú csalások a legjellemzőbbek? Tehát most mire kell a leginkább figyelni, hogyha innen indítottunk, hogy mit próbáljunk megakadályozni? Azért talán egy néhány mondat erejéig érdemes átfutni, hogy most mivel próbálkoznak leginkább a csalók.
5: Hát magánszemélyek szemben alapvetően ez a legnépszerűbb csalási forma, hogy ez a scam, ez a, amikor felhív a bank, valaki azt mondja, hogy a banktól hív, személyes adatokat, bejelentkezési adatokat kér el tőled, vagy azt próbálja elhitetni veled, hogy veszélyben van a számládon lévő pénz, és ezért utald át az összeget valahova máshova, és igazából nem is kell ilyenkor ugye elkérni a bejelentkezési adataidat, hanem te magad hajtod végre az ő utasításait, ugye annyira ügyesen, az egy pszichológiai nyomásgyakorlás valójában, annyira ügyesen gyakorolnak nyomást ezek a csalók az áldozatokra, hogy tényleg mindent megtesznek. Főleg sajnos általában jelen az idősebb és kevésbé edukált, pénzügyileg edukált felhasználókra jellemző ez, hogy ezekkel átverik őket.
4: Jó, akkor nincs változás az elmúlt időszakban, mert ugye erről beszéltünk már, akkor ez a továbbra is ez a legjellemzőbb forma.
5: Így van.
4: legfeljebb az változik, hogy kinek a nevében, mert a Nemzeti Banktól kezdve állampapír, államadósságkezelők, tehát mindenki
5: ezt mondom, ez
4: variálgatják. Oké, okay. Jó, köszönjük,
1: hogy elmondtad mindezt, visszatérünk még rá szerintem a jövőben. Nem lehet,
5: köszönöm a lehetőséget.
1: Köszi szépen.
5: Sziasztok.
1: Kai Tamással, a HVSV szerkesztőjével beszélgettünk az elmúlt percekben a pénzügyi csalások kapcsán az iOS 27 új funkciójáról.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
4: Milyen hónap van, Zsuzsi?
1: Szeptember 9. hónap van, és 17.
4: Szerinted akkor melyik Green Day dallal fogok neked kedveskedni?
1: Komolyan. Úristen, nagyon. Köszönöm.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Rámszakadék. Az ajánlott útvonal Gyömösről indul, a Rámszakadékon keresztül vezet, majd Dobogókön ér véget. A túra hossza nagyjából 8-10 km, így kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól teljesíthető egy nap alatt. Dömös Budapestről hajóval vagy autóbusszal is könnyen megközelíthető, így különösen praktikus azok számára, akik nem autóval érkeznek. Prédikálószék, Visegrádi hegység. A túra nem extrém, nem kíván technikai felkészültséget, mégsem válik unalmassá. Tempós, de kényelmes ritmusban teljesíthető. Ráadásul igazi 4 évszakos élmény. Az ajánlott útvonal Dömösről indul, a vadállóköveken keresztül vezet, majd a prédikálószéknél érje a csúcspontját. A körülbelül 11 kilométeres táv kényelmesen teljesíthető egy nap alatt, megállókkal, nézelődéssel együtt. Holdvilágárok, Pomász környéke. A Holdvilágárok bejárása igazi átmenet a kirándulás és a kalandtúra között. Ez az útvonal rövidsége ellenére meglepően karakteres. Az út nem igényel egésznapos elköteleződést, mégis komplett túra élményt ad, ráadásul könnyen összekapcsolható más környékbeli útvonalakkal, így rugalmasan alakítható a nap hossza és intenzitása. Az ajánlott útvonal Pomázról indul, a Holdvilágárkon keresztül vezet, majd a Kőhegynél zárul. A nagyjából 6-8 kilométeres táv ideális választás akkor is, ha csak egy fél nap áll a rendelkezésünkre.
0: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Hogy is van, mivel is szoktak engem a kedves kollégák húzni? Tehát hosszú, véget nem érőnek tűnő szabadságolása után ismét a körünkben.
4: Igen, és én már hallottam, hogy közben már élményeket osztottatok meg egymással a telefonbeszélgetés alkalmával.
3: Elkezdtük.
4: Szia,
3: mert hogy Búró Szilárd,
5: pénzügyi innovációs igazgató a vonalban.
6: Szia, reggelt!
4: Norvégia volt a téma, ha jól hallottam, vagy van ami hasonló?
3: Zsuzsi hallgatózott.
6: Belejártam most. De csak egy kis csippentés az ottani élményekben. Nem volt olyan hosszú hétvége, de nagyon élményteli volt, vagy élménydús.
3: Véletlenül én is arra jártam, úgyhogy
4: Ebből, Gábor, nem beszéltünk.
3: De majd összefogunk, egy tuti okos utas beszélgetés ki fog ebből kerekedni.
4: Na jó, van, majd ígyatok egy kávét mindenképpen. Most viszont nézzük meg, hogy hogy nyitott a tőzsde.
6: Na, a tegnapi rekord döntés után ismét emelkedik a budapesti értéktőzs, de 154.414 ponton most ebben a pillanatban a Bux Index, ez kicsit több mint 0,1%-os emelkedést jelent, és alapvetően úgy tűnik, hogy jó a hangulat, annak ellenére, hogy tegnap Amerika azért szépen leragálta ezt a kamat döntést, ugye nem is a maga a 25 bázispontos emelés volt a meglepetés, mert arra azért mindenki számított, inkább az utána való komment, illetve értékelés, amiből újabb 25 bázist áraznak még az idei évre, és ez az, ami ugye erősítette a dollárt, gyengítette a részvényeket, de ennek ellenére, hogy említettem, most a budapesti értéktőzs egész pozitívan kezdte a napot. Elsősorban az OTP egyébként, ami ezt viszi, mint forgalomban, mind emelkedésben messze kiemelkedik A részvényeink közül 47.280 forinton volt az utolsó kötés, ez 0,3%-os pluszt jelent. A Richter icipici mínuszban 10 forinttal csökkent a tegnapi záróértékhez képest, 12.590 forinton áll most. A MOL gyakorlatilag nullában, 5.240 forinton forog, és a Magyar Telekom is meglepő módon a tegnapi záróértékén 2.580 forinton volt az utolsó kötés, és ahogy említettem, egyébként egész jó forgalom, így kicsit több mint fél óra után majdnem 2,7 milliárdos, de hát ebből 2,3 az OTP, úgyhogy egyértelműen az OTP-re pörög most elsősorban a kereskedés, illetve a figyelem, úgyhogy így néz ki a mai nyitás. Én azt gondolom, hogy lehet ebből ma is egy jó nap és egy újabb rekordtöntés, amihez lassan itt hozzászokunk a buksz kapcsán.
3: Tehát akkor a világnak a problémái, akár a részvénypiacnak nyilván a kisebb problémája, de ha abból indulunk ki, hogy lényegében az AI húzza az egész világot, más már nem megy. A kötvénypiacok azok a csúcson, a magyar kötvény hozamemelkedés is már jött, nem tud tovább esni, eddig szembe mentünk a világgal, ugye a választás óta gyakorlatilag, még kicsit előtte is. Szóval, hogy a magyar részvénypiac ezek szerint továbbra is teljesen függetlenítani tudja magát a világ problémáitól, és ez szabadon szárnyalhat továbbra is, vagy azért van ennek egy határa szerinted?
6: Biztos, hogy van határa, de szerintem még ezt nem értük el. Tehát én még azt látom, hogy az a fajta alul értékeltség, amit egyáltalán a Magyarországot, a magyar gazdaságot körül ölelte, az ugye a forintban nagyon gyorsan kompenzálódott, már éveleje óta is, és mentünk nagyon rég nem látott csúcsokra. A részvénypiac azért sokkal lassabban reagálta le ezt, úgyhogy a forint fordulása ellenére szerintem a részvénypiacban még lehet egy kis kraft, de nyilván lesz ennek is teteje, habárha az általános nemzetközi részvénypiaci hangulatot is nézem, azért alapvetően persze vannak benne korrekciók, de az irány az továbbra is egyértelműen föl. Hogy szektorálisan vannak különbségek, ahogy említetted is, de alapvetően a hangulat azért még mindig az, hogy emelkedő piacokat látunk.
3: Ha már említetted a forintpiacot, illetve a forintnak a fordulását, ott most mi a helyzet?
6: Alapvetően egy megnyugvó időszakot látok most, ugye a nagy erősödés utáni korrekció, illetve a 3.70 fölé történt egyszeri kiszúrás követően most így megnyugodtunk körül a 365-ös árfolyam szint körül. Ha az euróval szemben nézem a forintot, jelen pillanatban 364.20 a jegyzés, és stabil, mondhatjuk, hogy napok óta szűk sávban ragadtunk. Egyelőre nem látom azt az új impulzust, ami ebből nagyon kimozdítaná. Lehet, hogy most megtapadunk egy picit a 365 környékén, amíg nem történik valami olyan hír, vagy nem jelenik meg olyasmi, ami egyértelműen befolyásolná a forint árfolyamát.
3: Oké, Szilárd, nagyon szépen köszönjük. Szép napot és jó munkát akkor neked is.
6: Nagyon köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Szia. Uró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető mondta el, hogy milyen szépen muzsikál a magyar tőzsde, amíg Szilárddal beszélgettünk, még a nap is kisütött.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Na, hát azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon felértékelődik az idő, az egészség és mindenféle olyan dolog, ami ehhez kapcsolódik. Úgyhogy egy idézettel kezdeném. Nincs több piacra járás vagy vegyszeres zöldség utáni...
2: Vegyszermentes.
1: Így van, vegyszermentes zöldség utáni kutatás, mert hogy így nem fog bekerülni vegyszeres a kosaratba, mert hogy szállítják az alapanyagokat, így mindig tudható, hogy honnan származik és mi kerül az asztalra. Ezt ígéri nekünk a Mind Farm Harta, és itt van velünk Hoffer Bernadett. Jó reggelt kívánunk a Kerte

0: ügyvezetője. My
1: jó reggelt!
0: Ügyvezetője, szia, jó reggelt!
1: Igen, My Fun Kertek, igen.
0: Nos, mesélj nekünk arról, hogy hogyan terjedt el ez az országban, és mit jelent ez a telekosárrendszer?
1: Igazából úgy működik, hogy kicsike, apró kis kosárközösségek azért működnek az országban, viszont mi vagyunk az első, aki már az ország több mint felét le tudja fedni vegyszermentes zöldséggel. 7 gazda termel a saját földjén vegyszermentesen zöldségeket, és azokat, amik ott megteremnek a kertben, szállítjuk ki az előfizetőinknek. Így igazából nem csak azt tudják, hogy ki az, aki termeli a zöldséget nekik, és hogyan, hanem még sokkal hamarabb is a zöldség elérkezik hozzájuk, mert azt állítjuk ki az adott szállítási napon, amit aznap hajnalban szednek le a gazdák a kertből.
0: Akkor ez nem igazából olyan, amikről tudni fogom, hogy mi fog hozzám érkezni, tehát egy picit ilyen meglepetés kosár, nem?
1: Így van, ez egy olyan dolog, amit amúgy van olyan előfizetőnk, aki nagyon szeret, van, akinek ez mondjuk egy hátrány lehet, de mi mindig próbálunk erre úgy tekinteni, és ez egy ilyen az edukációnknak egy nagyon fontos része is, hogy hát sajnos nagyon beszűkült a zöldségfogyasztás Magyarországon, a legtöbb ember ugyanazt a 4-5 féle zöldséget fogyasztja, így viszont, mivel a ládában végigforog egy egész szezonnak a zöldség kínálata, sokkal változatosabban tudnak zöldséget fogyasztani, és rengeteg olyan zöldség van, ami így bekerül utána az otthoni repertoárba, és folyamatosan utána fogyasztják, mert rájönnek, hogy lehet, hogy eddig nem szerettem a mángoldot, vagy azt gondoltam, hogy nem szeretem, de miután ott volt a ládába, ezután elkészítettem, és lám-lám finom lett.
0: Mángold, de azt hogy lehet elkészíteni? Miben jó az? Süssük, főzzük, salátába tegyük?
2: Tehát most Zsuzsi a konyhában a mángoldal.
1: Hát amúgy egy nagyon alulértékelt zöldség, és rengetegen nem ismerik, pedig írtó sokféleképpen fel lehet használni. A legegyszerűbb rántottába beleteszem, és akkor abba elkészítem, de nagyjából úgy működik, mint egy spenót, tehát amit egy spenóttal el lehet készíteni, azt a mángoldal is el lehet készíteni, és egy nagyon jó kis pikáns ízt lehet vele az ételek tehát egy nagyon jó kis pikáns ízt ad.
2: Önmagában is jó, mint a régi menzán, a spenót tojása.
1: Van olyan előfizetőnk, igen, aki így simán kis fokhagymával, a fokhagyma amúgy az ilyen Jolly Joker, az így minden ételhez nagyon jól tud passzolni, vagy kiemelni az ízeket, de igen, egy kis fokhagymával, tojással, nyilván, hogyha valaki szereti a húst, akkor mondjuk mehet egy kis szalonna is bele, de hogy nagyon egyszerű ételeket lehet vele készíteni, és rengeteg tápanyag van benne.
0: Lelki füleimmel szinte hallom, ahogy Kántor Endre kollégánk itt kiakad rajtunk, hogy nem tudjuk, hogy a mángoldot hogyan kellene elkészíteni, és 6 receptet mondaná rá fejből, és sorolná, hogy milyen ízvilágot lehet vele kialakítani. De menjünk kicsit tovább. Ugye említetted, hogy 4-5 féle zöldségre szűkül be az általában a fogyasztásunk, hogy mángoldot említetted, mint egy ilyen különlegességet, de melyek azok a zöldségek, amelyek még megjelennek, és kevésbé ismertek?
1: Hát, erre azért nehéz válaszolni, mert a szezon alatt 35-40 féle zöldségkultúra, ami átpörög, ilyen csúnyán mondva, a kosarakban, de az ilyen különlegességektől, hogy mondjuk pak choy, ez is sajnos nem túl elterjedt, pedig amúgy nagyon könnyen termeszthető otthon is, és vegyszermentesen is könnyű termeszteni, tehát hogy ez mondjuk egy kiskertben otthon bárkinél tud működni. Tehát vannak ilyen zöldségek, de nyilván van a színes répa, a különböző színű paradicsomok, a méretből adódóan is vannak különbségek, és ezek nem csak mondjuk méretben, mondjuk néz ki más, hogy egy-egy zöldség, de ízben is. Ilyen például a padlizsán is, hogy a fehér padlizsánnak kicsit más íze van, mint a lila padlizsánnak elkészítés közben.
2: Kicsit kanyarodjunk vissza a ti rendszeretekre, tehát hogy akkor heti egyszer jön alapból, vagy hogy működik, vagy lehet specifikusan rendelni a zöldségeket, vagy csak a kosarakat, vagy hogy is néz ki nálatok?
1: Csak a kosarakat, ez nagyon fontos, hogy nálunk arra nincs lehetőség, hogy mondjuk 2 kiló ilyet szeretnék, 1 kiló olyat, ez több okból is így van. Az egyik legfontosabb, hogy ez a gazdáknak is sokkal tervezhetőbbé teszi a termelést, tehát sokkal kevesebb termény megy így a kukába, mert hogy tényleg amit termelünk, az utána ki is érkezik az előfizetőkhöz, ők pedig felhasználják. A rendszeresség az pedig mindenki kiválaszthatja azt, hogy számára mi a megfelelő. Van olyan, aki hetente kéri a kosarakat, mert családnak főz, és tényleg minden nap főznek. Van, aki meg mondjuk csak két hetente vagy havonta, mert hogy egyedül van, vagy kisebb háztartást vezet, és akkor ő például a tartó, ő eltartósítja magának, befőzi a terményeket, hogy például télen is legyen vegyszermentes és hazai, amit elő tud venni.
0: Hogyan lehet csatlakozni hozzátok? Ugye kiskerteket említettünk, hogy kell ezt elképzelni, hogy csatlakozzanak?
2: Mármint a termesztői oldalról?
0: Igen, igen, a termesztői oldalról. Azt mondom, hogy nekem van egy nagyon szép kis vegyszermentes kertem, biominőségben tudok termelni egyébként több zöldséget, mint amit elfogyaszt a családom. Hogyan tudok csatlakozni hozzátok?
1: Van ilyenre lehetőség. Igazából van pár olyan terület, ahol nagyon szeretnénk ott lenni, mert hogy rengetegen érdeklődnek a termék iránt, és szeretnének előfizetni, viszont gazdaként, ugye azon felül, hogy vegyszermentesen kell termelni, amit nem csak egy mondás, hanem mi tényleg kimegyünk, leellenőrizzük, bevizsgáltatjuk a termékeket, tehát hogy ez tényleg egy van mögöttes része is. Nagyon fontos, hogy nem elég két-három zöldséget termelni, hanem meg kell, hogy legyen az a tudás, hogy ezt a 30-35-40 féle zöldséget a szezon alatt folyamatosan termelni tudja az adott gazda. Ez mondhatni ilyen felső, vagy ilyen magasabb szintje a termelésnek már.
0: Nagyon sok jó külföldi példa is van, ez mennyire fontos számotokra, hogy ezt kövessétek, vagy mintaként használjátok?
1: Abszolút figyeljük, hogy más országokban mi az, ami jól működik. Ez azért is nagyon fontos, mert hogy az éghajlatunk is változik, tehát folyamatosan fejlődnünk kell nekünk is a termelésben is, mert ami pár évvel ezelőtt még itthon működött, az most már sajnos nem működik a hatalmas nagy UV-sugárzás az asszály miatt, úgyhogy emiatt végképp fontos az, hogy figyelemmel kövessük, hogy mások hogyan csinálják, milyen zöldségekkel próbálkoznak, azt milyen sikerrel termesztik, mert hogy így tudunk mi is folyamatosan egy bizonyos minőségi szint fölött maradni és fejlődni tovább.
0: Azt írja egy hallgató, jó reggel, tök jó ez a zöldségcsomag, de adtok hozzá receptet is, mert főzésben is praktikus lenne, hogyha tudnám, hogy a mángoldot azt milyen receptet lehet egyébként. Hát, használni, igen.
2: De erre tényleg van igény, azt gondolnám, hogy azt nem tud semmiből keresni és találni.
1: De amúgy van, pont emiatt például, amikor valaki rendel tőlünk, akkor a rendelésben amúgy ugye benne lesz az is, hogy milyen várható termények vannak, és a ládához pedig csatolunk mindig e-mailben recepteket is, illetve mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az edukációra, ezért a social media tartalmakban, meg az e-mail kommunikációnkban is rendszeresen hozunk recepteket, ötleteket, hogyan lehet betárolni, hogyan lehet felhasználni, mert hogy ez is nagyon fontos a vegyszermentes mellett szóló dolog, hogy egy vegyszermentes zöldségnek sokkal több részét fel tudjuk használni, mint mondjuk egy multipolcáról levett zöldségnek, és ez meg ilyen küldetésünknek érezzük, hogy segítsünk abban, hogy megtanulják az emberek, hogy egy vegyszermentes répának nem kell kidobni a zöldjét, hanem készítsenek belőle pesztót, de ugyanígy más ilyen trükkök is vannak, és sokkal költséghatékonyabb, meg sokkal változatosabban lehet étkezni így.
0: Zárva itt a mángoldos témát, azt írja nekünk Kala, hogy a fokhagymás mángold krumplival Horvátországban alapköret. Úgyhogy igen, tehát ezt így meg idehoztuk.
2: Akkor hadd kérdezzem meg a végén a beszélgetésnek, hogy már elhangzott, már a mángold még csak-csak megvolt, de hogy már elhangzott egy újabb zöldség, amiről még nem is hallottam. Mondanál még egyet-kettőt, amiről a legkevésbé ismertek és érdekesek, és benne vannak úgymond a portfólióban?
1: Igen, például ez is egy ilyen teszt volt, a mizuna, ez egy ázsiai salátaféle, leveles zöldség, ezt is először csak egy kertbe elkezdtük termeszteni, és megnéztük, hogy mit szólnak hozzá az előfizetők, és azóta most már majdhogy nem az összes kertben termesztjük, mert nagyon jó ázsiai ételeket lehet belőle készíteni, és kicsi ilyen plusz felüdülés az embernek is, hogy olyan, mintha elkalandozna egy másik országba, pedig csak egy új alapanyagot emelt be, ami egy egy igazán nagyon könnyen termeszthető salátaféle, de mégis teljesen más ízt ad.
0: Hogyan garantáljátok azt, hogy vegyszermentes mindaz, ami hozzátok érkezik? Azért ez nagyon fontos, hogy erre a minőségre valami fajta biztosítékot tudjatok adni.
1: Abszolút, mi ebben nagyon transzparensen kommunikálunk, különböző bevizsgálásokon vesznek részt amúgy a termények is, a földek is, és ezek mellett amúgy szeretnénk az ügyfeleinknek is megmutatni, hogy ez hogyan működik, és működhet a valóságban tényleg vegyszermentesen, úgyhogy nyílt napokat is szoktunk szervezni a kertekbe, amikor az előfizetők kijönnek, körbenéznek, beszélnek a gazdával, beszélünk arról, hogy hogyan terem a zöldség, leszedhetik maguknak a zöldséget, és igazából itt nyer értelmet az egésznek ez a mögöttes része, mert itt tényleg tudja az ember, hogy ki az, aki termel, és honnan jön a zöldség, és azt hogyan termeszték.
0: Elsősorban városokban vagy falvakban vannak a ti vásárlóitok, hogy látjátok ezt?
1: Hát a városokban. Nagyon sokan vannak, akik agglomerációból rendelnek, illetve vidékről is, de nyilván minél távolabb megy az ember a várostól, annál jobban van lehetősége neki is otthon megtermelni pár alapzöldséget. A városban erre nagyon-nagyon kevés lehetőség van helyileg is, de nyilván ez írtósok idő is zöldséget termelni, főleg vegyszermentesen, mert sokkal több manuális munkát igényel, úgyhogy a legtöbb előfizetőnk az Budapest és a környékéről van, vagy nagyvárosokból.
0: Szuper, nagyszerű, köszönjük szépen Benedett, és további sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez.
1: Szép napot!
0: Neked is, köszi szépen. Hoffer Bernadettel beszélgettünk, a Mindfarm Kertek ügyvezetőjével.
3: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
0: Nos, nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg üzenetet, amit küldtetek. Tudom, hogy ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ja, persze, azért mondja, mert biztos nem írt senki, nem igaz. Felrobbant
2: az üzenőfalunk. De hogy merül fel, hát ezt tudják hallgatok. Főleg azok, akiket nem olvastuk be, mert hogy nem, vagy átsiklott, igen, vagy nem láttuk, hogy hirtelen ömlött be, vagy
0: amire tudtam, elveszett. Én azért reagáltam, próbáltunk. Legalább egy ilyen valamilyen visszajelzést próbáltam adni a hallgatóknak. Volt olyan, akinek nem tetszett a Green Day szám, tehát azt mondta, hogy ez a szeptember, ez egyébként is egy ilyen kicsit melankolikus
2: hónap. De hogy miért? Nem, ez egyébként egy visszatérő és érdekes dilemma, hogy ez a depis hónap.
0: Igen.
2: Lehet bármilyen jó egy dal, hogyha annak a hangulata az szomorkás, hát amit többen ilyen depisnek fogalmaznak el, vagy akár csak lassú, az nem való egy ébresztő reggeli rádióműsorba, azt majd, még ha szeretem is, de inkább meghallgatom magamnak, hol jön a hangulatom, úgyhogy elég sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezeket abszolút kerüljük. Nincs belőle sok, de egyszer-egyszer nyilván befurakodik, de szinte mindig megkapjuk, tehát úgy tűnik, hogy azért
0: hát az
2: hallgatóknak a nagy része az abszolút igen, a vidám pörgős dolgokat. Igen. És csak azokat szereti hallgatni egyébként. Reggel érdekes egyébként.
0: Na, ezt akarom mondani, hogy igen, tehát a vidám pörgős dalok jó témák, és nyilvánvalóan ez azért is van így, mert felelősségünk van abban, hogy milyen informáltan és milyen mentális állapotban engedjük el a hallgatókat a munkába.
2: Hát vannak dalok, amelyek azért nem férnek be, mert hogy nem annyira rádió,
0: nem annyira barátok, de az a baj. Ide is tettél volna
2: ezért,
0: egyet.
2: Szóval,
0: ami a bióról helyzet, szól, és a belga együtt.
2: Biokert című dal.
0: Értem.
2: Egészen konkrétan. Az a baj, hogy vannak témák, amiket annyira mókásan dolgozott föl a belga, meg egyébként mások is, de leggyakrabban ők jönnek elő, a biokert témát is, csak hát nyilván nem rádió.
0: Igen, nem rádió barát
2: a dal, de ha valaki
0: készítik,
2: nem ismerné, akkor érdemes berakni a fülesbe.
0: Igen. Na jó, hát nem tudom, te szerkesztetted végig a híreket, nem a híreket, bocsánat, a zenét, vagy
2: nem,
0: a szelektort.
2: Én csak itt.
0: Te csak itt voltam.
2: Nem, vegyesen, természetesen.
0: Vegyesen. Na mindegy,
2: nagyon jókat kínált. Altin Gün lesz Budapesten egyébként, de most a szelektor nem kínálta föl, de a zsinórban a harmadik, amikor éppen nem vagyok itthon, amikor ők itt játszanak, és megint lemaradok róla szerintem. Úgyhogy majd szerintem ők is elő fognak kerülni egyébként.
0: Jó, hát nagyjából előkezdtünk a záró akkordig, hogy ilyen zenésen fogalmazzam.
2: Menjünk gyorsan, mert már lejárt az időnk.
0: Jó, rendben. Köszönjük szépen a figyelmetek, köszi szépen, hogy írtatok, hallgassátok holnap is a Millás reggelit. Gábor lesz itt Balázzsal. Sziasztok!
3: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Weiss-Manfréd úton a Soroksári út felé a hajóállomás utca előtt a belső sávban. Tart a helyszínelés a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztúria felé. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek, csak év végén jöhetnek az uniós pénzek, szigorúbb szabályokat vezet be az unió az e-kereskedelemben. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sokfelé lehet kisebb eső, zápor, erős szél mellett délután 24 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek. A bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban így már 5 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, és 3 gyanúsított letartóztatását is indítványozták, erről ma dönt a bíróság. Csak év végén jöhetnek az uniós pénzek. Decemberben fognak beérkezni a kincstári számlára, de az időrövidsége miatt nem fognak onnan kikerülni, nem fogjuk tudni azt az államadóság csökkentésére fordítani, mondta az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságában Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár. Ezt a pénzt a jövőbeni hiány finanszírozására fordítják majd. A költségvetési módosítás kapcsán jelezte azt is, az 500 milliárd forintos havária alapból finanszírozták többek között az eddigi aszálykárokat és a paksi vízügyi munkálatokat, valamint a várható energiakrízis kezelésére is ezt a keretet használnák. Megkezdődött a gazdasági kamarákról szóló törvény teljes felülvizsgálata. Átvizsgálják a finanszírozást, az állami támogatásokat, az átláthatóságot, valamint az állami felügyelet rendszerét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István arról is beszélt, hogy felülvizsgálják az előző kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti korábbi megállapodásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó állami támogatásokat. Nyílt levélben fordult a közlekedési és beruházási miniszterhez a Budapesti Városvédő Egyesület, miután a szaktárca leállította a budavári palota A épületének felújítási munkálatait, és felszólította a kivitelezőt, hogy szeptember végéig hagyja el a területet. A szervezet szerint az új közbeszerzési eljárás időigényes, és a megkezdett építkezés nem maradhat védelem nélkül. A már 70-80%-ban elkészült tetőszerkezet, valamint a megmaradt történeti falak ugyanis súlyosan károsodhatnak, ha a leállás idejére nem kap az épület csapadék és fagy elleni védelmet. Szigorúbb szabályokat vezet be az unió az e-kereskedelemben. Az Európai Parlament jóváhagyta a vámkódex reformját, így kezelési díjat kell fizetnie a Temunak és minden EU-n kívüli webáruháznak, ha Európában szállít. A pénzt ugyanaz a szervezet fizeti meg, amely az adott csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjak megfizetéséért is felelős. Így elkerülhető, hogy a költségeket a fogyasztókra hárítsák. A jogszabály egy új vámügyi informatikai adatközpontot is létrehoz, amelyet a szintén új uniós vámhatóság kezel majd. A rendszer 2031-től lesz elérhető.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Egy hidegfront hatására napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután 24 fokot mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Norman Cook Fatboy Slim aliaszának Greatest Hits albuma 2006-ban jelent meg, két exkluzív, addig kiadatlan dallal. Ezek egyike volt a The Old Pair of Jeans. A cím arra a farmer nadrágra utal, amelyet egy korábbi lemez a You've Come a Long Way Baby borítóján viselt, az azóta elhíresült I am number one, so why try harder, első osztályú vagyok, minek próbálkozzak feliratú pólót viselő duci fiú.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Egy manchesteri lemezboltban indult a West Side Cowboy karrierje 2023-ban, amikor az ott dolgozó Jimmy Bradbury csak úgy megkérdezett három vásárlót, hogy nem alapítanak egy indie együttest ezen a néven. 2025-ös kislemezük, a Can't See, is hasonlóan spontán. Saját bevallásuk szerint sikerült mindent belezsúfolniuk az alig 2,5 perces trackbe, amit szerettek volna. Riffet, verzéket, refréneket és még egy kongás kiállást is. Szeretjük az olyan zenéket, amelyek tartanak valahova. Bicikliznek, vezetnek, pogóznak vagy éppen futnak, mint ez a dal. Hogy feléd fut vagy veled, az legyen hallgatói döntés, részletezi a zenekar.

Sziasztok, én Lauri vagyok, hallgassatok továbbra is a Rádió Cafét. Yesterday, 10 years ago.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All-Stars Ska Orchestra 2003 kora tavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bércesi Róbert, a Hiperkarma frontembere, 2020-ban elvesztette hozzáférését a zenekar hivatalos Facebook oldalaihoz, miután olyan adminokat engedett be, akik később kizárták őt. Ezt követően új oldalt kellett indítania a rajongókkal való kapcsolattartásra.

Terű, bár ismertségének komoly lökést adtak a rajongók által terjesztett kézről kézre járó demo felvételek. Ez az Arctic Monkeys Észak-Angliából, akik 2002 óta dolgoznak együtt. Első albumuk 2006 elején rögtön a brit zenei történelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált. A nemzetközi áttörést 5. albumuk hozta meg, a lemez címe AM. A zenekar tagjai szinte alig cserélődtek az elmúlt 20 évben. A két meghatározó zenész, az énekes Alex Turner és a gitáros Jamie Cook. Még a kezdet-kezdetén így nyilatkoztak saját magukról. Mi soha nem a pénz vagy bármi más miatt készítettük a felvételeket. Amúgy is ingyen adtuk őket. Úgy gondoltuk, ez a legjobb út, hogy eljussunk az emberekhez. Ezért lesznek jobbak a koncertjeink, mert a közönség eljön azokra. A csapat eddigi tevékenységét 7 Brit Awards díjjal és 5 Grammy jelöléssel jutalmazták. Magyarországon is többször felléptek már különböző fesztiválokon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1972-ben Gilbert O'Sullivan, soft rock énekes, Alone Again Naturally című dalával vezette a Billboard Hot 100 slágerlistát. Ez volt az első alkalom, hogy ír előadó number one lett Amerikában. 1987-ben Szent Patrick szelleme a U2-ra mosolygott. Két kis lemezük, a With or Without You és az I Still Haven't Found What I'm Looking For is a csúcsra tört oda át. 1990-ben U2 helyett a Nothing Compares to You volt a sláger, ügyeletes ír Sinéad O'Connor trónolt az első helyen az Egyesült Államokban. Aztán 34 hosszú évig koboldok, zöldre festett folyók és háromlevelű lóherék sem segítettek ír előadóknak megismételni elődeik sikerét. Egészen hozzia 2024-es mentő ötletéig. Dalszövegében ötször elismételte, hogy tisztán szereti a viszkit, és a Too Sweet-et már is Billboard listavezető pozícióba repítette az írek szerencséje.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsamufasz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Mégsem vezetik ki szeptember végével a kamatstopot. Súlyos késések vannak a posta csomagküldési szolgáltatásában. Lőszerhiány van az Egyesült Államokban az iráni háború miatt. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sokfelé lehet kisebb eső, zápor. Erős szél mellett délután 24 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Mégsem vezetik ki szeptember végével a kamatstopot. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések nem vezettek eredményre, közölte a pénzügyminisztérium államtitkára. A biztosdöntés.hu számításai szerint a kivezetés nyomán esetenként akár 10% feletti mértékben is nőhetnének a több mint 200 ezer érintett adós havi törlesztési terhei. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A kamara jelezte, tudomásul veszik a kormány döntését, mint írták, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. A Nemzetbiztonsági Bizottság vizsgálatot indított Szijjártó Péter BYD-s állása miatt. Apáti István bizottsági elnök a Telexnek azt mondta, a bizottság így már személyes meghallgatásra is be tudja hívni a volt külgazdasági és külügyminisztert. Szijjártó Péter miután lemondott a képviselői mandátumáról, a BYD-hoz igazolt, annak nemzetközi felső vezetője lett. Bezuhant a vendégészakák száma és az éttermek forgalma is a 6. kerületben. Az Airbnb tiltás hatására a polgármester szerint 32%-kal nőtt a hosszú távú lakások kínálata, az átlagos bérleti díj pedig 300 ezerről 280 ezerre csökkent január óta. A guest.guru portál azt írja, a 6. kerületi éttermek, kávézók és bárok forgalma 30%-kal esett vissza. Zajlik az Európai Mobilitási Hét. Szeptember 22-ig Budapesten bringás programokkal, szakmai sétákkal és autómentes hétvégével készülnek, amikor többek között a Szabadsághíd, a Fővámtér, a Vámház körút, a Pesti alsó rakpart és a Műegyetem rakpart egy része is az autóktól eltérő közlekedési módoké lesz. Súlyos késések vannak a posta csomagküldési szolgáltatásában. A központi feldolgozás több ütemben új, automatizált logisztikai hubba költözik. Emiatt nő átmenetileg a kézbesítési idő, jelezte a cég. Türelmet kérnek mindenkitől, és azt írták, mindent megtesznek, hogy a logisztikai folyamatok a lehető leghamarabb visszatérjenek a normál üzletmenethez. Lőszerhiány van az Egyesült Államokban az iráni háború miatt. A Pentagon fő ellenőre azt is elmondta, hogy akadozik az utánpótlás. Mindez ellentétes azzal, amiről Donald Trump már hetek óta beszél. Az elnök ugyanis több alkalommal is kijelentette, hogy jóformán kimeríthetetlen lőszerkészletekkel rendelkeznek, és bárki, aki ennek ellentmond, az hazugságot terjeszt.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Egy hidegfront hatására nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután 24 fokot mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rosszkor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, Szécsi Judit gyerekpszichológus lesz a vendégem, és két témánk van. Az első, amikor a családban az egyik szülő lebetegszik, megváltozik az egész addigi élet, hogyan lehet ebben helytállni, együttműködni és megtartani egymást, hogyan lehet a fájdalmat, a nehézségeket és a reménykedést együttvinni úgy, hogy közben a gyerekek is biztonságban érezhessék magukat. A másik téma pedig a kamasz szerelem napjainkban, ami úgy tűnik, hogy leginkább a szerelem, illetve annak kifejezése a digitális térben történik. Ott alakulnak a kapcsolatok, ott beszélik meg a dolgaikat, írással, képekkel, videókkal, emojikkal fejezik ki az érzéseiket. Hogyan tudunk ebbe szülőként, felnőttként jelen lenni és támogatást adni, és ha nehézségük van, miképpen segíthetünk megfejteni, hogy mi történik velük, mi, akik tulajdonképp analóg világból érkezünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus, akit köszöntök, szia!
2: Szia Marian, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szokásos havi egy találkozónk, amikor olyan témákat boncolgatunk, ami a családdal foglalkozik, és többnyire a gyerekek oldaláról nézzük, de szerintem nincs ilyen, hogy csak egy oldalról lehet nézni valamit, hiszen gyerek és szülő együtt alkotja a családot és a dinamikát. Az egyik témánk ma az a betegség a családban és a felnőttek részéről, mármint hogyha felnőtt valamelyik szülő megbetegszik, és mondjuk egy krónikus, tartós, tehát hogy nehéz helyzetről beszélek, ami megváltoztatja a család életét. Abba nyilván rögtön borul a dinamika. Milyen tapasztalataid vannak, hogy hogyan néz ez ki, és aztán utána rámegyünk arra, hogy milyen megküzdési stratégiák jöhetnek szóba.
2: No, hát igen, amivel felvezetted, hogyha valamelyik szülő vagy valaki nagyon közeli hozzátartozó megbetegszik a családban, ugye azért felnőttként hajlamosak vagyunk ilyenkor arra, hogy oké, a másik fél, mondjuk a másik szülő megszólítva érzi magát, hogy tök jó, akkor én most igazán helyt fogok állni, én most akkor itt nagyon megemberelem magam. Egy felnőtt reakció lehet ez. A gyerekek viszont azon nyomban kezdik érezni, hogy borul a családi dinamika, és hogy már korábban a válás kapcsán beszélgettünk arról, hogy ha esetleg egy ilyen dolog történik a családban, mennyire szinte automatikusan megszólítva érzik magukat abban a dologban, hogy ők vegyenek föl valamilyen szerepet, tehát ettől is elindulhat egy ilyen nem egyensúlyteremtő dinamika, vagy egy nem egy megfelelő egyensúly irányába menő dinamika. A másik dolog pedig a saját maguk, mint esetleges okozó, vagy nehezítő, vagy súlyosbító körülmény, így is gondolnak magukra. Tehát ez egy két nagyon fontos dolog, hogy még felnőttként lehet, hogy egy ilyen helyzetben, vagy nagyon gyakran, ha belegondolsz, ezt tesszük, hogy oké, akkor a másik fél most ideiglenesen sokkal erősebben odaáll. Én erős vagyok, én bírom, tehát hogy ez az elsődleges reakció. Gyerekeknél pedig inkább az, hogy érzik, hogy valami nagyon megborul, és abban a megborulásban azon nyomban valahogyan bele akarják helyezni magukat. Ezekkel érdemes tisztában lenni, és hogyha ezt tudjuk, hogy ezek szinte kivétel nélkül beindulnak, akkor ilyenkor ezekre fontos, hogy figyeljünk, és ezekben segítsük őket. Igen?
1: Igen, mert most hirtelen az jutott eszembe, hogy szóval, hogyha egy konkrét helyzetet képzelünk el, akkor nyilván életkortól függ, szerintem, hogy hogyan magyarázzuk.
2: Hát persze, nem
1: mindegy, hogy milyen. Igen, hogyan magyarázzuk, de az nem egy ördögtől való dolog, hogy elmagyarázzuk a gyereknek, hogy van egy ilyen helyzet, amiben...
2: mindenképpen, tehát, hogy nem tud
1: tehát, hogy kérhetjük az ő együttműködését.
2: Az együttműködést, igen, illetve első körben a tájékoztatása nagyon fontos.
1: Na, akkor maradjunk ennél.
2: Hogyha ha úgy tálalódik egy bármilyen korú gyereknek, hogy ez a helyzet, és ebben kérem, hogy segíts, akkor viszont, amiről az elején beszéltünk, az a dinamika sokkal erősebben beindul, hogy aha, én segítsek, akkor én hogy tudok egy másik, akár kisfelnőtt, kiszülő lenni ebben.
1: Oké, csak, de milyen, szóval, hogy mi a megoldás akkor, hogyha, és most tényleg beszéljünk egy olyan betegségről.
2: Mondjuk egy daganatos betegség van a családban.
1: Igen, beszéljünk egy olyanról, amire tudjuk, hogy ha remélhetőleg csak átmenetileg is, de azért egy tartósabb, húzamosabb ideig szükség van arra, hogy az ember tudjon megfelelően pihenni.
2: Most akkor két külön dolog. Most az egyik az, hogy mit tud beindítani maga a tény, az arról kezdtünk el beszélgetni, hogyha egy ilyen dolog van és tájékoztatjuk a gyerekeket, akkor a tájékoztatás mienségét azt szerint kell meg végig gondolni, hogy ezek a dinamikák, hogy szintén ismerjük szerintem már korábbi műsorokból azt a szót, hogy ne parentifikálódjon egy gyerek, vagy ne érezze magát bűnbaknak, vagy okozónak. Ez szerint kell megfogalmazni magát a helyzetet. De és ezen kívül még amire ilyenkor fontos kitérni szülőként, hogy tájékoztatni mindent, tehát hogy még egy óvodásnak is el kell mondani azt, hogy mi a helyzet. Mindenkinek életkora szerint részletességgel az eseményeket, de nem lehet abban azt sugalmazni, hogy most akkor ő neki, mint kisgyerek bármiben pluszban helyt kell állni, hanem az elsődleges az, hogy az ő mi az, amiben kevésbé érzi magát bizonytalannak, és akkor ebben nagyon fontos lehet az, hogy azok a dolgok, amiket biztosan tudunk, hogy mondjuk mikor van egy kivizsgálás, egy kórházban benézés, tehát ennek a praktikus részét mindenképpen konkretizálni kell egy gyerek számára. Most inkább a kiskorosztályról beszélek, óvis alsósok. Ami még szintén nagyon fontos, hogy, hogyha azt próbálom meg, ugye ilyenkor a szülőkben ott van egy ilyen óvás, hogy nehogy féljen attól, hogy valami probléma lesz. Ugye eleve egy bizonytalan helyzet, egy krónikus betegség, vagy egy súlyos betegség. Mi magunk sem tudjuk, hogy bízni tudunk abban, hogy a legszuperebb kimenetele lesz, de hogy ennek van egy bizonytalansága. Nem ezt a részét érdemes hangsúlyozni, ugyanakkor egy ilyen naív optimizmust sem kell ilyenkor a gyerekek elé dobni. Egész egyszerűen megvédeni attól, hogy ebben van egy bizonytalanság, nem lehet, tehát hogy egy ilyen hiú ábrándkeltés sem célszerű, az is inkább egy szorongató tud lenni. Tehát inkább azokat a dolgokat kell mindig konkretizálni, amit biztosan tudunk. Biztosan tudom, hogy mikor van egy kezelés, biztosan tudom, hogy mikor van az, hogy mondjuk a valamelyik szülő, aki érintett, ő kórházban van, és az egyéb dolgok viszont nagyon fontosak, hogy stabilak maradjanak. Tehát, hogy a rutin tevékenységek ne boruljon az, hogy mondjuk akkor hogy lehet az oviba menni, vagy suliba menni. Ha lehet, ne maradjanak el emiatt az egyéb ilyen baráti találkozók, a gyerekeknek, a hobbik, a külön órák, tehát
1: de
2: hogy azok
1: nem
2: a stabilitások.
1: Tehát, hogy ezek nem lehet.
2: Kell erre törekedni, hogy amennyire lehet ezekben, tehát hogy el lehet képzelni, hogy a gyerek, ugye amiről talán erről is volt már szó, hogy ugye a konkrét gondolkodás, világgal kapcsolatos megértésből haladunk tinikor felé, az absztrakciók felé. Tehát, hogy minél kisebb egy gyerek, az ő biztonságérzeteit ilyenkor nem a konkrét megértés, meg részletes elmagyarázással segítjük, hanem azzal, hogyha valahogyan így ez az ő saját rutinja az életében amennyire lehet megmaradjon.
1: Okay,
2: nyilván van ennek
1: muszáj...
2: egy limitációja, és értelek, hogy basszus,
1: de nekem
2: nem
1: muszáj
2: lehet,
1: most erről, igen, muszáj visszafelé, vagy tehát a család oldaláról jönnöm, mert az én körülöttem van ilyen, és én ezt...
2: Na mesélj ott, mi történik?
1: Az, hogy szerintem azt a terhet jó lenne valahogy a beteg szülőről levenni, hogy ő parentifikálja azzal a gyerekét, hogy adott esetben elmondja neki, hogy most az a helyzet, hogy nem fogok tudni rád úgy figyelni a mai napon. Mert
2: az egy másik dolog
1: kell.
2: Talán, amiről most beszélsz.
1: Jó, de szóval ez, hogy csak, hogy elvárni a gyerektől, vagy azt mondani, hogy megváltozott az életünk valameddig, és egyébként amúgy örökre, hiszen hogyha van egy diagnózis a családban, akkor ha tetszik, hanem örökre, mert akármi is lesz annak a kimenetele, változik az élet. Tehát simán lehet, hogy az, ami eddig volt, az nem lesz biztosított. És pontosan az ilyen dolgok. Nem biztos, hogy minden, ami számára fontos, az mindig kivitelezhető lesz.
2: Szerintem itt az idői perspektíva nem mindegy, amiről te beszélsz, az egy ilyen hosszabb távú dolog, amiről most én beszéltem, itt az időszak, amikor mondjuk kiderül valami, és hogyan tudjuk a gyerekeket minél inkább ebben a helyzetben támogatni. Ez egy eleve minden...
1: Az én kérdésem az, hogy hogyan tud a család működni, mert és ezzel nem arról beszélek, félreértés ne essék, tehát nem arról beszélek, hogy nem kell a gyerekeket, szerintem mindenkinek ilyenkor a rémálma az, hogy a gyerekem világát összezúzom. Ebben majdnem biztos vagyok. Viszont közben az is van, hogy szerintem a gyerek világát semmi nem zúzza jobban össze, mint hogyha a szülőjét úgy kell nélkülöznie tartósan és hosszan.
2: Egyértelmű.
1: Vagy a helyet, hogy mondjuk adott esetben fel lenne világosítva, meg lenne vele értetve, és
2: hát ez a része
1: saját...
2: fontos, ez a megértetve. Szóval, hogy az nyilvánvalóan egy folyamat, mint ahogyan felnőttként, vagy akár maga az érintett beteg is, aki kap egy hírt, egy nagyon fontos folyamaton megy keresztül, mire pontosan érti, vagy fel tudja fogni, vagy integrálni tudja magába a híreket. Tehát amiről most így kezdtem beszélni, az annak az időszaknak a fontossága, amikor így szembesülünk, amikor így az első sok van, és hogy nyilvánvalóan biztosan vannak olyan családok,
1: lépés.
2: Hogy mondjuk nincsenek támogató barátok, vagy más családtagok, nyilván ott nehezebb, és nem az a cél, hogy kifeszüljön a másik szülő, és ezáltal most, hogy ezt hallja, akkor egy ilyen plusz teherként éljem meg, hogy mindenképpen ártok a gyerekemnek. nyilvánvalóan itt inkább az, hogy mivel tudok kevésbé terhelő lenni számára, azzal, hogyha valahogyan az az első időszak egy kicsit tud egy kisgyerek számára, egy ovis alsós gyerek számára kevésbé kizökkentséggel telni. Tehát azok az első napok, hetek.
1: Igen.
2: És aztán utána, ahogyan halad ez az egész, azáltal valahogyan így, ahogyan elfogadódik felnőttként is, vagy a beteg szülőként is az, amiben ő van, azáltal már lehet utána tovább változtatni ezen. Nyilvánvalóan ennek egzisztenciális és egyéb gyakorlati dolgok is vannak itt, amitől változik az élet. Természetesen változik, de hogy az első sok, de akár ugyanúgy egy haláleset esetén is ugyanezt tudom mondani, hogyha valaki közeli hozzátartozó, vagy akár az egyik szülő meghal, akkor is ugyanezek a dolgok segítenek egy kisgyereknek, hiszen a konkrét műveleti szakaszban van, tehát amikor a világgal való kapcsolódásomban az jelent biztonságot, vagy nem biztonságot, hogyha ezek a fizikai, kézzelfogható, látható, megtapasztalható dolgok tudnak valamilyenek biztonságosak, vagy bizonytalanok lenni. Amiről beszélsz, az én azt gondolom, hogy amikor már így elkezdődik a kiskamaszkor, onnantól már ilyen módon teljesen bevonhatók a gyerekek, hogy figyelj csak, ez a helyzet, és ebben kérlek, hogy ezeket látjuk, hogy ezekben tudsz te rugalmas lenni, hogy lehet, hogy nem minden óra fog megtörténni, lehet, hogy nem minden alkalommal tudlak elvinni a suliba, hanem akkor ebben önállóságot kérek. Az önállósodásra való késztetés az egészen más, mint amikor parentifikálódik egy gyerek. A parentifikálódásnál az a nehéz, amikor ő azt érzi, hogy ő neki feladata mondjuk az anya érzéseire vigyázni, ő neki a feladata az, hogy mindenkit tehermentesítsen a családba, ő neki a feladata az, hogy bizonyos dolgokat ő csináljon meg a családon belül, ami korábban nem az ő feladata volt. Az, hogy a saját életében önállósodgat, nyilván ebbe is lehet egy kicsit talán olyan, hogy mondjuk önállóbbá kell válni, és ez egy ilyen eléggé normatív dolog, mint egyébként a korosztályában megtörténne, az nem okoz plusz terhet, vagy nem akarok ilyen súlyos szavakat használni, hogy sérülést, de nem okoz plusz nehézséget számára. Tehát, hogy a saját önállósodásába egy ilyen kéréssel fordulni felé, az teljesen oké. Abban érdemes vigyázni, hogy ne azt érezze, hogy ő abban van megszólítva, hogy ő a felelőse ezeknek a családi dolgoknak. És ebben érdemes így figyelni, hogy ezekben így azért rá lehet jönni, hogy mi a különbség.
1: Mennyire működik szerinted az, mert ugye amikor van egy ilyen sok helyzet egy családban, akkor szerintem a felnőtt életben nyilvánvalóan amit tervezni kell, azt tervezni kell, de összességében rövid távon a mostban levés. Tehát ez a kvázi olyan értelemben robot üzemmód segít, hogy az ember azt nézi, hogy a következő előtte lévő napot hogy oldja meg. Ez a mostban levés, és ennek a megosztása a gyerekekkel, mint új családi dinamika, ez mennyire segít egy ilyen helyzetben?
2: Hát nagyon-nagyon fontos, és nyilvánvalóan ezzel együtt fognak a gyerekek folyamatosan arra kérdezni, hogy jó, de mi lesz, ha, és hogy lesz, ha. Ilyenkor mindig vissza kell zoomolni abba, hogy figyelj csak, akkor az lesz, hogy a hétvégén ezt meg azt fogjuk csinálni, a jövő héten lesz az, hogy kórházban lesz az anyu, az apu, éppen aki ebben érintett, tehát hogy ilyen módon arra egy kicsit vissza csatornázni, hogy mik azok a belátható dolgok, amiknél meg tudjuk beszélni, és mit jelent az, hogyha megbeszélem, hogy azáltal egy kontrollélmény is van, nem kiszámíthatatlan az én jövőm, hanem azáltal, hogy tudok információkat, azáltal egy kicsit kontrollt is tudok ezek fölött gyakorolni.
1: Igen. Meg ugye ezekben fontos... a mostokban olyan jó, amikor belecsúszik egy nem várt kis olyan idő, amiben lehet valami olyat csinálni,
2: hát
1: amit
2: igen.
1: Nem szoktunk.
2: Hát igen.
1: Szóval hogy ebben érdekes, hogy ezekben a helyzetekben tudnak lenni ilyen kis csodák, és szerintem tulajdonképp csak azért, mert máshonnan nézzük az életet.
2: Hát egy más perspektíva, megtanulása, de hogy ezért ez egy folyamat, igen. Amiben teljesen legális az is, igen. Hogy néha a bármelyik családtag is kiborult, tehát hogy nem gondolom, hogy az az elvárás kell, hogy legyen a szülők felé, hogy mindig erősnek mutassuk magunkat a gyerekeknek, nem. Tehát semmi baja nem lesz a bármilyen korú gyereknek attól, hogyha látja, hogy valamelyik családtag ettől megérintődik, kicsit összeomlik. Nem kell azt a látszatot kelteni, hogy ez nincs. Ugye, amiről szintén beszéltünk, hogy ez egy ilyen modelltanulás is egy gyereknek, hogy hogy állok egy érzelmi helyzetben, nem kell állandóan teljesen kősziklaként helytállnom, lehet elérzékenyülni, nem lesz attól az a gyerek érzelmileg túlterhelt, hogyha azt látja, hogy anya meg az apa néha kiborul, mert ez a valóság, ettől tanítjuk neki, hogy ő is kérhet. Mondhatja azt, hogy nagyon fél ettől az egésztől.
1: Igen, igen.
2: És ezáltal lehet elkezdeni beszélgetni. Abban biztosan van egy plusz feladat a felnőtteknek, hogy nyilván egy gyerekhez képest valahogyan így jobban helytállni abban, hogyha a gyereknek vannak kérdései, hogyha ő jön és szeretne bármiről, akár egy betegség vagy egy folyamat kapcsán beszélni, akkor arról tudjunk beszélni. Tehát az efféle nyitottság nagyon fontos, hogy mindig meglegyen. És ez nyilván megterhelő, amikor én a saját érzelmeimmel is küzdök, tele vagyok bizonytalansággal. Nem kell azt mondani, hogy minden rendben, én tudom, hogy minden rendben lesz. Meg lehet osztani azt, hogy én is egy csomó mindentől tartok, nagyon bízom, de hogy félelmeim vannak. Az autentikus érzelemkifejezés ilyenkor a legfontosabb. A biztonságot azzal tudom teremteni, hogy a lehetőség ott van, mindig tudunk ezekről beszélni, és minél kisebb egy gyerek, akkor pedig a konkrétumokat hangsúlyozni, hogy mi az, amit biztosan tudok, hogy mi lesz két nap múlva, mi lesz a hétvégén, és ennek mentén.
1: Az én környezetemben, ami volt, képzeld el, hogy volt egy olyan fellépés a nagyszülők részéről, hiszen nyár volt, hogy akkor ők elviszik a gyerekeket, hogy ne erről szóljon az életük, hogy kivizsgálások és nem tudom mi, és a család úgy döntött, hogy nem, és főként azért nem, mert ez volt a mondás, amivel én nagyon egyetértettem, hogy amennyiben ez lesz az életünk, úgy ez az életük nekik is. Sajnálatos, szerencsétlen, de ez az életük, és inkább megoldják, nem tudom, szomszédokkal, barátokkal, nem tudom, a különböző helyzeteket, de nem engedik kiemelni
2: hát
1: a gyerekeket.
2: Ebből semmiképp. Igen. Nyilván egyébként meg lehet kérdezni a gyerekeket, hogy van-e kedvük néha egy-egy hétvégét elmenni.
1: Az más persze, hogy itt inkább
2: lenni.
1: Egy hosszú távról
2: de
1: volt
2: De hogy
1: szó,
2: ez a hetekre elmenni, és ezt azért nem tartom jó dolognak, mert ez nem életszerű, egy ilyen izolálás, mint hogyha úgyis, hogyha egy gyerek már belecsöppent egy élethelyzetbe, hogyha abból én kiszedem, és máshol tölt 3 hetet, 6 hetet, akármennyit, akkor pont ellentétes hatás is ki tud alakulni.
1: Igen, igen, ez volt a gondolat.
2: Jó, de mi van otthon? Mi történik? Igen. Hogy van ez az egész? Rosszabb-e attól, hogy én nem vagyok ott? Ott kéne ellennem, attól jobban lenne anyu, apu, akár kicsoda. Tehát, hogy nem kell ilyen módon a gyerekeket megvédeni azoktól a dolgoktól, amik az életünknek a részei.
1: Igen, igen, igen.
2: Ilyenkor mindig azt a kérdést teszem fel, hogy igazából ilyenkor ki az, aki aggódik?
1: Meg az is benne van tulajdonképpen ebben, hogyha közben kiveszed a gyereket ebből az élethelyzetből, akkor akárhogy is nézzük, de a felnőttnek a ritmusa is még jobban kibillen, hiszen azért
2: hát
1: az, hogy a nap végén együtt vagyunk otthon, lefektetjük a gyerekeket, tehát ez...
2: Megsimogatom, olvasok neki egy mesét, ez mindenkit tölt.
1: Így van, tehát ez mindenkinek, hogy a ritmusának meg a... Tehát az tényleg olyan, mintha az élet teljesen felrobbant volna, és azért reméljük, az esetek nagy többségében nem erről van szó, csak egy átmeneti de
2: időszakról.
1: Erős krízisről. Igen. Na jó, oké, ezt akartam átbeszélni, aztán most feles infok után jön egy vidámabb téma, mármint kinek, szóval a kamaszszerelem,
2: hát
1: aminek a kísérése, vagy nem tudom, egyáltalán az ezzel kapcsolatos
2: kibírása.
1: Igen, ez ilyen?
2: Aha.
1: Jó, szóval, hogy ez hogy van most, főként, hogy a digitális térben zajlik. Szóval zene nem, de az is lesz. Feles info zene. Jövünk vissza a Széchenyi Judit gyerekpszichológussal, maradjatok ti is.
0: Fogd a kezemet és... Rádió Café. Van barátom. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
6: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb 3, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus, és át is evezünk a másik témánkra, az pedig a kamasz szerelem, mert hogy úgy tűnik, hogy napjainkban a digitális térben köttetnek ezek a szerelmek. Erről valószínűleg te többet tudsz, mint mi, akik ilyen gyerekek közelébe vagyunk, mert én keresztülőként lehet, hogy egy-egy információt időnként kapok, de hogy a szülők a kezdeti időszakban biztos, nem, az,
2: hát, vagy nagyon ritkán.
1: Vagy aha, nagyon ritkán, aha. És nagyon kell figyelni, hogy mi történik, de nekem inkább a környezetemben lévő gyerekek elmondásában nekem úgy tűnik, mintha ezek a együtt járunk, ezek így a cseten dőlnének el. Szóval, hogy néz ma
2: hát,
1: ki?
2: Vagy legalábbis az ismerkedésnek egy nagy része. Az ott történik. Igen, nagyon, a múltkor nagyon tetszett, amiket meséltél a keresztfiad kapcsán, hogy milyen ügyesen tudta átlátni azt, hogy ott mik történnek, amikor valakinek a sztória kerül ki, és egyebek, hogy mivel mit üzen. Kicsit azt éreztem a múltkor, hogy olyan nagyon volt egy olyan felhangja, vagy ilyen, nem tudom, mellékzöngéje ennek az egésznek, hogy olyan nehezen érthető, vagy talán olyan szomorú az, hogy valahogy a jelzések, amik régen azok így a való világban, valóságban történtek, meg most akár az online térben vannak, és hogy ez milyen szinte hihetetlen, meg olyan nehezen érthető nekünk, és hogy az, hogy tényleg teljes mértékben, tehát hogy egy szívecske, egy nem tudom én milyen szmájlika, az pont ugyanolyan
1: üzenetértékkel
2: bír most, mint amikor, nem tudom, 20 évvel ezelőtt valaki kettőt oda pislantott és kacsintott, sőt azt is mondhatom, hogy minthogyha az úgy tűnik a hozzám járók, ahogyan mesélnek arra, hogy fejezik ki egymás felé a szimpátiát, inkább még ha van is olyan, hogy mondjuk a suliban összetalálkoznak, vagy edzésen összetalálkoznak, vagy szórakozó helyen rendszeresen összetalálkoznak, sem történik meg inkább személyesen, hanem inkább, mint hogyha egy biztonságosabb tér lenne, ám bár abban sokkal erőteljesebben meg tudnak jelenni ezek a emojik, meg küldök videót, meg küldök zenét, meg küldöm az idézetet dolgok, de hogy ezt azt kell ebbe látni, hogy ez pont ugyanolyan jelentéstartalma bír, mint azok a dolgok.
1: Hát oké, csak

0: tükrözlök általa újra, ki milyen sztorit rak ki arra.
1: Egyébként
0: milyen...
1: ez nagyon mélyre is tudja őket vinni.
0: És hogy pont ezt akarom mondani, hogy nem nagyon tudjuk, szülőként, felnőttként nem értjük pontosan ennek az árnyalatait, és bizony-bizony benne van egy ilyen is, hogy mint hogyha így ezáltal sokszor van egy nagyon gyakori ez a reakció, hogy olyan bagatelizálódik, olyan nevetségessé válik a felnőttek interpretációjában ez. Szóval ez egy ilyen nagyon fontos nulladik lépés, hogy ne tegyük ezt. Tehát, hogy még ha értelmezhetetlen számunkra, meg nem értjük, hogy mitől fontos 3 like, meg 5 szívecske, ezek egy kamasznak az életében tehát hatalmas és fontos dolgok. Tehát, hogy nem azzal kerülünk közel egymáshoz, hogy azt mondjuk, hogy jaj, de milyen hülyeség már most tényleg az érdekel, hogy milyen sztorit rakott ki? Hát az érdekel. Az igen. Bizony, mert annak van egy valami fajta üzenetértéke. Ez az, amiben most, ha kapcsolódni szeretnénk a gyerekünkkel, és érteni, hogy milyen érzelmi folyamatokon megy át, akkor meg kell tanulnunk ezt a fajta kódrendszert, és hogyan érteni kell tudni ezeket a dolgokat.
1: Na, akkor most mesélj egy kicsit arról, hogy nekik mit jelent ez a fajta ismerkedés, az így fenntartott kapcsolat, mert hogy én úgy látom, hogy akár az üzengetés, vagy a folyamatosan fenntartott, és persze ez az üzengetés, a folyamatosan fenntartott kapcsolat, kiválthat találkozót, mennyire fontos az, hogy együtt legyenek, hogy tudják egymást biztosítani, jobban kommunikálnak-e
0: hát
1: írásban, mint szóban.
0: Ez nagyon, ezer millió dolog van ezzel kapcsolatban, hogy van ez az egész kódrendszer, az nagyon látszik, hogy újra afelé hajlanak a fiatalok, hogy egyértelműen jelenjen meg az, hogy legyen annak valami kimondott, meg formába öntött része, hogy mi együtt vagyunk, hogy mi járunk, tehát, hogy ennek legyen egy ilyen megnyilvánulási formája, és nyilván annak is vannak ilyen kis protokolljai, hogy ez hogy kell, hogy kinézzen.
1: Meg hogy ez milyen, hogy
0: igen, alakulóm van, akkor az is valahogyan látszik,
1: akkor
0: hogy az alakulómnál.
1: Csak beszélgetős.
0: Hát az ilyen kis ismerkedős valami, ami igen, tehát az ismerkedős fázis, az alakuló, úgy tűnik, hogy ő vele majd valami lesz, és aztán, hogyha már van, akkor azt valahogyan ki kell fejezni. Az annak ott van az igénye, hogy akkor az jelenjen meg, hogy kapcsolatban vagyunk valamilyen formában, legyenek közös tartalmak megosztva, legyen ez egyértelmű mások számára. Nagyon érdekes, hogy ez az egész social media így a hol van a kapcsolatnak a határa, Tinikkel erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hol van annak a határa, hogy mi most kapcsolatban vagyunk, és én a másikra rálátok, meddig szólhatok bele a másik életébe, ez rendszeresen téma, hiszen ott vannak a posztok, meg a látom, hogy mit néz, kit lájkol be, kivel kerül ismerettségbe, és ettől egy ilyen nagyon gyakran vérszemet kapnak a Tinik, eleve ennek az életkornak a sajátja az, hogy megtaláljam a saját határaimat, hogyan kapcsolódok, ne összeolvadjak, de ne is izolálódjak, tehát hogy ezt tanulgatják, és ebben ez egy nagyon nehezítő terep, hogy tulajdonképpen mi van itt? Folyamatos jelenlét. Igazából mindenki folyamatosan jelen van valamilyen módon, ezáltal extrém módon rálátok a másik életére, és ebben attól nagyon nehézé válik ez, hogy én, hogyha valakivel kapcsolatban vagyok, vagy hogyha valaki egy nagyon jó barátom, akkor én melyik részét láthatok bele az ő életének, hol van annak a határa, hogy én abban kérjem azt, hogy nekem ez nem komfortos, légy szíves, ezt ne csináld, ő vele ne beszélj, stb. Ez, hogyha a fizikai életben vagyunk, ez akkor nem látszódik ennyire, és ott vagyon egyértelműbb, és ennek a szabályai, ugye? Egyértelműbbek tudnak lenni, de a social médiában ez az állandó jelenlét, ezeknek a határoknak a megtalálását is nehezít, és még egy dolgon gondolkodtam.
1: Hát meg az idegrendszere milyen hatással van.
0: Brutális.
1: Hogyha lát egy olyat, most nem tudom, hogy valaki valakivel beszélget, amihez neki igazából nincsen köze egyik oldalról, másik oldalról meg, és akkor mi van, de közben igen. Az érintettnek meg rányomja az egész napjára a bélyeget, hogy annyira egy ilyen kreált, furcsa időnként magunknak illúziókkal táplált, időnként démonizált világ ez.
0: Na pontosan. És szóval amire így gondolkodtam idefele jövet, hogy csomó, hogyha így a social médiában élik az életüket a fiatalok, egy csomó mindent kommunikálni tudnak önmagukról, látnak egy csomó mindent a másikakról, de egy dolog szerintem nagyon hiányzik ebben, hogy az a fajta, az a reprezentáció, hogy mi egymással hogy vagyunk, az viszont baromira nem látszódik ebben. Tehát, hogy folyamatosan látom azt, hogy ő milyen, én milyen vagyok, de hogy egyébként a mi kapcsolatunk milyen, az hogy alakul, mi kik vagyunk egymásnak, az így nagyon nem látszódik ebben.

0: van az egészben, és azt gondolom, hogy ez is okoz egy ilyen bizonytalanságot, hogy akkor nagyon azt szeretném, hogy minden héten legyenek közös képek, vagy írd ki, rakd ki, jelenítsd meg, stb.
1: Ez egyébként szerintem a felnőtt társadalomban is van, akinek igen. Már nagyon fontos,
0: igen.
1: És nagyon látható az is, hogy van az, aki meg életében nem rakta ki, mert hogy nincs ehhez hozzászokva.
0: Igen.
1: És hogyha megnézed valakinek így a történetét, és akkor szembesülné lehet azzal, hogy egyébként X évente, vagy X havonta újra boldog, és újra valaki mással. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy mit mutat ez egy emberről.
0: Igen. De hogy, na, szóval érted ez a része.
1: De a kamaszoknál már tudom, hogy szinte elvárás.
0: Szinte elvárás. És mondom, ez egy nagyon gyakori témánk, hogy meddig terjedek én, hogyha egy kapcsolatban vagyok, hogy mi az, amiben beleszólhatok a másik életében, döntéseiben, időbeosztásában. Miért zöld pötty este 10-kor, amikor 9-kor azt mondta, hogy megy aludni, akkor most mi történik?
1: Hát
0: és
1: igen,
0: hogy az emögötte levő pörgetések, és tényleg annak a megtalálása, hogy mikor érzem úgy, hogy a mi kapcsolatunk egy fix dolog. Ugye annak a reprezentációja nyugtat meg, hogy én tudom, hogy a másikkal kapcsolatban vagyok, járunk egymással, vagy a legjobb barátok vagyunk, és hogy ezekbe az ilyen nagyon látható, ilyen döccenők mennyi bizonytalanságot tudnak behozni, ugye, hogy basszus, és akkor ott online volt, és mit csinálhatott, és miért, és egyebek. Tehát, hogy sok-sok olyan probléma jön, ami tényleg ilyen démonizálódik, és valószínűleg nem is nincs is mögötte valódi átverés, megcsalás, stb.
1: Hát
0: hanem,
1: oké, de attól még tök alkalmas arra, hogy szétpörgessen. Ráadásul azt hozzáteszem, hogy én ezt nagyon sokszor mondtam, főként a családomban, tehát attól, hogy tehát simán lehet, hogy zöld pötty van hajnal 2-kor, és én már 5 órája nem nyúltam a telefonhoz, tehát
0: ez... Hát igen, én is éltem meg már olyat, tehát hogy már éjszaka felébredtem egy hívásra, mert úgy tűnt, hogy elérhető voltam, aztán a csuda tudja, mi történt, ami miatt ez volt. Na, de hogy a fiataloknál ez ilyen vérremenő élet-halál kérdése.
1: Tudom.
0: Azért ezt így elmondom, hogy így lehet, hogy vannak olyan szülők, akik ebben nem annyira gondolnak bele, de hogy az egy ilyen szinte protokolláris ismerkedés, hogy ott voltunk egy buliba, tök helyes volt a másik, beszéltünk 2 szót, elkérte az Instám. Vajon rá mire? Tehát a kezdeti kis, nem tudom, meccselés után az ismerkedés egy jelentős része, az elkezdődik az online térben.
1: Figyelj, mondok egy jobbat. Nyáron találkoztam. Nem akarom, hogy senki, bárki felismerhető legyen. Aha. Lényeg az, hogy csak annyi, hogy tini társaságban, mondom így, tini társaságban beszéltem egyikről, a másiknak nem ismerik egymást, azonnal csekkolja.
0: Na, hát igen.
1: Igen, és hogy hívják? És csekkolja, bekövetem. És akkor így, hogy, vagy miért? Hát mert miért ne lehetne, és akkor majd így, szóval, hogyha szimpatikus, akkor beköveti, majd ez visszaköveti. Oké, ez egyébként egy ilyen nagyon gyors ismerkedés, de hogy rögtön és azonnal, tehát nem feltétlenül elegendő az, hogy megtudnak egymásról, vagy hallanak egy történetet, rögtön tudni akarja, hogy ahhoz milyen kép kapcsolódik, honnan, hogy néz ki, hogy él, mi az, ami megtudható róla, nagyon-nagyon érdekes.
0: Miket lájkol, kiket követ, kik az ismerősei, igen.
1: Igen, tehát és azonnal van egy, másik... egy ember, egy felhő.
0: És már ott van a magam.
1: Kialakul, hogy igen, ő milyen. Igen. És ezt tök nagyon-nagyon tudják, elképesztően csak hát néztem,
0: minap kaptam egy
1: mi?
0: Olyan ajándékot egy kis páciensemtől, aki egy rajzot készített a Facebook profilképemet, és azt gondoltam, hogy ő biztos soha nem nézné meg a social médián, hogy mi van felrakva, és kiderült, hogy megnézte, és látta. Szóval, hogy így ez a egészen kicsi kortól már ott van ez a nyomozgatom, megnézem, tudni szeretném, hogy milyen. Szerintem, ami egy kicsit ennél veszélyesebb, de ebben meg úgy látszik, hogy ez a biztonságos internet használatnak a nyomatása mégiscsak hat, mert nagyon ügyesen hozzáteszik egyébként, amikor erről beszélünk. Nagyon sokan ott kezdik el az ismerkedést, hogy és rám írt valaki az Instán, aki mondjuk látta azt, hogy lájkoltam ugyanazt a zenekart, vagy ott voltam ugyanazon a bulin, és 1000 millió emberből pörgetik, hogy ki az a másik 500 még, aki belájkolta, hú, de ő tök helyes, és akkor ír. És akkor innentől is elindul egy ismerkedés, azért ennek van egy nagyon veszélyes faktora, de tök ügyesek egyébként, hogy már tudják, hogy igen, és ilyenkor nagyon fontos, hogy kérjek egy fényképet, vagy minél több infót tudjak róla, hogy biztonságos helyen találkozunk, szóval ennek erre én nagyon büszke vagyok, hogy ezt már így mondják ilyenkor a
1: előtte
0: tinik, hogy
1: beszélnek videót, se te lássák egymást.
0: Igen, de hogy így mondják ezt tök ügyesen, hogy igen, ezek az alapvető dolgok nagyon fontosak, szóval azért ez nekem nagyon megnyugtató, meg így nagyon örülök ennek, hogy ez már van. Ez a része.
1: Oké, mit tehetünk mi akkor, amikor mondjuk egy hétvégére...
0: De jött a krak.
1: Nem, hát csak, még csak ott se tartunk. Csak mondjuk egy hétvégére megüti az, hogy lát valamit, hogy valaki hozzáírta valamihez, nem tudja, hogy ezzel, nem tudja, hogy mit kezdjen az érzéseivel, és akkor jövünk mi analóg szülők, keresztszülők, és meg kellene fejteni, hogy...
0: Mármint, hogy mondjuk így fellángol, mert tetszik neki valaki, erre gondolsz, és...
1: Akármi történik, vagy valamilyen kód valamit jelent, ami őt valamilyen szélsőséges állapotba hozza.
0: Aha.
1: Tehát mit hát tudunk csinálni, főként akkor, amikor az van, amit te mondtál, uh-huh. hogy így azt érezzük, hogy Jézusom, most tényleg erről beszélünk, hogy 3 like vagy 4 szívecske? Mert uh-huh. lehet, hogy az 5 jelenti, most ezért az egész hétvége oda, és mindenki
0: hát az édesfiam, édeslányom, ez semmiség, gyere, szedd már össze magad,
1: tudom,
0: megyünk a
1: lehet.
0: Piacra, ezt léci, ne?
1: Nem, csak mondtam, hogy a gondolat
0: lehet
1: ez. Ülni,
0: hogy inkább arról beszélni, hogy milyen érzést váltott ki belőled, vagy mondjuk onnan elindítani, hogy figyú, aha, látom, van egy tök helyes pasi, vagy egy tök helyes csaj, milyen érzéseid vannak akkor, amikor vele beszélgetsz, vagy mi szerinted milyen ember ő, vagy mit tud róla, ami számodra fontos, tehát hogy így elkezdeni, nem azt mondani, hogy úristen, hogy néz ki, ez tök hülye, felejtsd el, szóval ez a kommunikáció lezárós, de hogyha el tudok kezdeni így kérdezgetni, hogy milyen érzés neked ez, mi volt az, ami esetleg szomorúvá tett, mi az, ami megijesztett, mi az, ami nagyon tetszik, mi a vonzó ebben a fiúban, lányban, stb. Ezzel a kommunikációval viszont tök jól oda lehet kapcsolódni a másikhoz. Úgyhogy így kellene megközelíteni, meg hogyha nagyon ki van készülve egy fiatal, akkor egész egyszerűen csak így az empátiai oldaláról. Akkor fog megnézni, hogy figyelj, látom, nagyon szomorú vagy, mi történt? Ez történt.
1: Érzed vele.
0: 3 dislike, úristen. Szóval, hogy nem, hanem akkor nem minősítgetjük, hanem ott vagyok vele érzelmileg, és előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi az, ami ezt okozza.
1: Szerinted lehet még azt csinálni, hogy egy picit elmagyarázni, vagy megértetni, hogy az, ami ott történik, nem feltétlen a valóság?
0: Nem feltétlen a valóság.
1: Hát igen, ezt kérdezem, hogy lehet-e, meg van-e ilyen? Vagy már ennek a generációnak ez a valóság, és pont?
0: Uh-huh. Én az utóbbit gondolom, hogy ez valóság. Ezek az, tehát a kódocskák mögötti érzések ugyanúgy valóságosak.
1: Hát ugye el szokták mondani a Kamaszok című filmet, uh-huh. hogy ezt, hogyha megnézzük,
0: bizonyám.
1: Amit egyébként én egymagam azt hiszem, így egy bele letoltam, és fú, nagyon félelmetes volt.
0: Nagyon.
1: Én egyébként azóta tulajdonítok óriási jelentőséget uh-huh. annak, hogy mi zajlik a net hatására a
0: Igen.
1: gyerekekben.
0: Igen.
1: És egyáltalán nem biztos, hogy mindig elmondják.
0: Viszont...
1: Tehát nagyon kell figyelni rájuk.
0: Viszont a figyelem, meg amit szintén szoktam hangsúlyozni, tudod, hogy arra kell törekednünk, hogy egyszerűen ő tudja azt, hogy odafordulhat hozzám, hogyha valami kikszer van.
1: Igen.
0: Nem érdemes állandóan azt, hogy jó, de én mindenre rá akarok látni, hogy mit csetel, és egyebek. Egyrészt meg fogja oldani, vannak dugi telefonok és egyebek, tehát nem ez az út.
1: Igen.
0: Olyan fura is. Hanem inkább az, hogyha hozzám fordul, akkor nem. Hogyha bajba került, vagy nehéz érzelmi helyzetben van, akkor első körben tőlem biztos, hogy arra számíthat, hogy segítek, aztán maximum utána, hogyha nagy gigszer van, akkor átbeszélhetjük, hogy kerültél ilyen fura helyzetbe. Ez mitől veszélyes, vagy mitől nem jól rád néző, de hogy első körben biztos, hogyha anyához, apához fordulok, ő valamilyen módon segíteni fog. Most itt akármilyen extrémabb dologra tudok gondolni.
1: Egyébként én is ezt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, hogy ezt tudja-e, és amikor nekem ilyen van keresztülőként, akkor szoktam ilyen halmazokat mondani. Tehát,
0: azt
1: szoktam mondani, hogy ez egyébként nem csak erre igaz, hanem Aha. úgy az életben egyáltalán.
0: Ez tök jó. Ez nagyon
1: a
0: jó.
1: Munkába is, a nem tudom, ebbe is előfordulhat ilyen helyzet, hogy akkor szoktam mondani, hogy akkor lesson two, hogy akkor azt vegyük egybe, hogy ez a jelenség, ez az érzelmi állapot ezzel összefügg. De közben az is nagyon érdekes, hogy azt is látom, hogy nem lehet visszakérdezni, tehát nem lehet azt mondani holnap után, hogy na, olyan jót dumáltunk tegnap előtt arról a sztoriról, mi van most vele, mert olyan falakba, meg olyan öklösökbe futok be, hagyjál már.
0: Hanem, hogyha majd ő
1: majd,
0: akkor viszont rá lehet kapcsolni. De jó, ez tényleg ugyanaz, azok a szereplők, és...
1: Oké, de ez így oké?
0: Na, ne, hát hogy
1: hát
0: ne?
1: Hát jó, de nem maradok ez a sorozatról.
0: Ez a nehéz, hát egyrészt baromi kíváncsiak vagyunk, másrészt meg nehéz, mert hát szét lehet parázódni, de hogy sajnos itt inkább a nyitottság, hogy mikor fog ő nyitni, ez a nagyon fontos ebben.
1: Tehát magyarán akkor az a lényeg, hogy azt a helyzetet megteremteni, hogy ő tudjon arról, hogy bármikor
0: hogy jöhet.
1: Nyithat.
0: Ah, hát igen.
1: Mert hogy vagy igen. Igen, már ha bármikor jöhet, akkor biztos, hogy hamarabb fog jönni, mint mielőtt tényleg a teljes padlóra kerül.
0: Egyébként tök érdekes, hogyha most én gondolom a, hát az ilyen tini korosztályt, vagy így a, már így az inkább az ilyen nagy tiniket, hogy egyre többször fogalmazzák meg nálam azt, hogy amúgy tök jó, meg kényelmes, meg biztonságos az ismerkedés így az online térben, de amikor már így alakuló van, akkor utána azért már van igényük arra, hogy igenis randizzunk, igenis személyesen találkozzunk, tehát hogy ez szerintem egy tök jó, hogy erre elég hamar megszületik az igény, tehát hogy az ismerkedésnek egy elég korai fázisban igenis vigyen el. Hívjon el, menjünk el, nézzük meg, hogy viselkedik, milyen velem, tehát hogy ez szuper.
1: Igen, állítólag jön az a korszak, hogy pontosan az a generáció, aki már a telefonon nőtt fel, ő mondja azt, hogy a valóságot akarja.
0: Hát igen, meg mondjuk a nyomi telefonokat elkezdik újra vásárolni.
1: Ezt te mondtad, hogy újra akarnak ilyen kis billentyűs.
0: Nem tudom, hogy csak én mondtam, de hogy nálam ez meglátszik, hogy, vagy látszódik, szóval így előveszik, ott van náluk.
1: És akkor így mindent, ami a világból bejöhet, azt így tömbösítve nézik? Uh-huh.
0: Otthon a tabletre rácuppannak, este mondjuk, de hogy napközben van a nyomi van nála, hogy ne kelljen. És akkor az ilyen időszakosan így van.
1: Mert hogy rájöttek arra, uh-huh. hogy zavarja őket, vagy uh-huh. nem tudják csinálni uh-huh. a dolgaikat? Hát ez óriási.
0: Igen, ez tök jó dolgok vannak.
1: Igen, igen, igen, igen. Tulajdonképpen nekik kell megoldani a saját, nem tudom, életkörülményeiket, mert hogyha végül is csak ez az állandó info, tehát akkor az idegrendszerük kiég, hogyha egyszerre négy helyen kell jelen lenni, miközben amúgy iskola, meg majd később munka. Uh-huh. Úgyhogy úgy tűnik, hogy azért csak visszamennek ők is.
0: Valahogyan ez így természetesen.
1: Visszamennek a fáról leszedni a gyümölcsöt.
0: Aha, de jó.
1: Lehet, hogy el fogják hinni, hogy ez nem úgy van, hogy itt zacskóba benne van a boltba. Na jó, meglátjuk. Köszi, hogy itt voltál.
0: Hát
1: folytatjuk.
0: Én köszönöm nagyon. Jövő hónapban folyt köv. Szép napot mindenkinek.
1: Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot, sziasztok.
0: Nem tudtam elképzelni.
2: Rádió Café. Van barátom. Rádió Café. Mária Remetén az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Mária műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek, megtorpant a költözési kedv az országon belül. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Holnap változóan napos felhős időre készülhetünk, a reggeli 7-15 fok után, napközben 20-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek, a bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban így már 5 szemét hallgattak ki gyanúsítottként és 3 letartóztatását indítványozták, erről ma dönt a bíróság. Közel 10%-kal drágulhat a cigaretta november 1-től, annak nyomán, hogy termékkategóriánként eltérő mértékben emelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány. Ficsor Zoltánt, a Villanypára Egyesület elnökét kérdezem arról, hogy lenne-e olyan megoldás, amit kompromisszumként önök is el tudnának fogadni?
7: Egyrészt a hagyományos dohánytermékek adóját magasabban kéne tartani, mint a füstmentes termékekét. Én mindenféleképpen azt a fajta adópolitikát követném, ami a felhasználókat a füstmentes termékek felé tereli.
6: A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből 90 milliárd forintos költségvetési többletbevételt vár a kormány. Az összeget teljes egészében a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják, jelezte a kormányfő. Ezzel párhuzamosan megszüntetik a jelenlegi dohány nagykereskedelmi monopóliumot és alapjaiban alakítják át a trafikrendszert. Megtorpant a költözési kedv. Tavaly csupán 226 ezer ember költözött másik településre az országon belül, ami az elmúlt bő egy évtized egyik legalacsonyabb értéke. Budapest és Pest megye vonzereje ugyanakkor töretlen, a megye határt átlépő költözők közel fele a központi régióba tartott, írja az OTP ingatlanpont. A keleti országrészből továbbra is stabil az elvándorlás a főváros felé, miközben a Balaton környéke és az olcsóbb vidéki régiók egyre több budapestit vonzanak. Meghalt Deák Bill Gyula, az Artisius díjas hazai blues legenda 77 éves volt. A közösségi oldalán megjelent posztban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót, vámok kivetését és a kereskedelem részleges leállítását is kilátásba helyezte, ha a közösség szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Ugyanakkor azt is mondta, hogy amennyiben a kezdeményezés jó szándékú, nincs vele problémája. Egyúttal szörnyű kereskedelmi partnernek nevezte Kanadát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, tegnapi évértékelő beszédében társult tagságot ajánlott Kanadának.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap a párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől felhők érkeznek, elszórtan eső, zápor kialakulhat. Másutt változóan napos felhős idő lesz. Kora reggel 7 és 15, délután pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
8: Sej, az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
5: A mai műsorban a 10 éves independent label Fert, DJ Kaiser jubileumi vendégmixével ünnepeljük.

harcol ugyanazokkal a problémákkal. Köszi, mi inkább magunknak hazudunk, nem hallgatunk a mis profétákat. Minden összedőltsenk a ráépítünk be rossz sémára. Az a gond, hogy ez egy más sebesség, nem beszámítható féktávval. Magatok kicsit tétek, csütörtök, de már kicsit péntek. Nem úgy lett, ahogy ti hittétek, még egy nap aztán kicsit tényleg. Szemeitek, megint kisírtátok, megoldással egy picit késtek. Penthouse fentről a city-t látod, a lelkedér.

kezdődök köztünk jár, és türelmesen vár az alkalomra. Nem tudja, hogy rég elvesztünk, sötét termekben andalogva. Azt hittük, hogyha elfutunk, majd a rossz napok csak úgy elkerülnek. A végén eltévedtünk, most szükség.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepel te is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

0: Sej az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Kaiser volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nyilvánosságra kerültek a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei, megkezdődött a gazdasági kamarákról szóló törvény teljes felülvizsgálata. Szeptember végén New Yorkban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Holnap változóan napos, felhős idő lesz, a reggeli 7-15 fok után, napközben 20-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyilvánosságra kerültek a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az iratokat az ülés után 50 évre titkosították. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány asztalán már előkészítés alatt állt 2006 őszén a vízidíj bevezetése, ahogyan az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai is, olvasható a kormány honlapján. 2 év és 39 látogatás alatt összesen 37 millió forint közpénzt költött el külföldi útjai során Orbán Viktor és delegációja VIP várókban. A külügyminisztérium HVG-nek adott válaszából kiderült, az akkori miniszterelnök és kíséretének útjai 2024-ben és 25-ben 2 milliárd forintba kerültek összesen. A legdrágább a tavaly novemberi amerikai út volt, az több mint 220 millió forintos költséggel járt. Megkezdődött a gazdasági kamarákról szóló törvény teljes felülvizsgálata. Átvilágítják a finanszírozást, az állami támogatásokat, az átláthatóságot, valamint az állami felügyeletrendszerét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István arról is beszélt, hogy felülvizsgálják az előző kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti korábbi megállapodásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó állami támogatásokat. Felszámolják az üllői rovarfehérje üzemet, amiben a Kék Bolygó klímavédelmi magántőke alap is érdekelt volt. A 24.hu azt írja, a cég tavaly csaknem 10 milliárd forint veszteséget termelt, idén januárban pedig csődvédelmet kért, februárban el is indult az eljárás. A cég bírósági dokumentumok szerint az Agrolupnak nem sikerült megegyeznie a hitelezőkkel az adósság rendezéséről. A céget fizetésképtelenné nyilvánították, és a napokban elrendelték a felszámolási eljárást. Szeptember végén New Yorkban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök. A csúcs fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Kijev és Washington már dolgozik a találkozó szervezésén, illetve a tartalmi előkészítésen, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Pokoli állapotok vannak a katasztrófa sújtotta Nepálban. Az augusztus 26-ig gleccseromlás pusztítása óta több videó is napvilágra került, de ezeket erősen cenzúrázzák. A hivatalos adatok szerint már 6150 embert tartanak nyilván eltűntként, és legalább 1400 ember vesztette életét. A külügy szerint 3 magyar kettős állampolgárt is eltűntként kezelnek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap a párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől felhők érkeznek, elszórtan eső, zápor kialakulhat. Másutt változóan napos felhős idő lesz. Kora reggel 7 és 15, délután pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 17-én 13 óra 5 perckor a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Színház.
1: Szeptember 24-én csütörtökön este 7 órakor lesz a Flódni Impro Színház és a Kisszeli Múzeum Vicces Várostörténet című előadása. A különleges estén a Kisceli Múzeum őrizte titkok kapcsán négy színész improvizál élükön Novák Péterrel, a fergeteges játékvezetővel. Miköze a Kisceli Múzeumnak a hajdani luxus kurtizán Mágnás Elza meggyilkolásához? És ki volt a hölgy szeretője, a milliárdos Schmidt Miksa bútorgyáros? Milyen csodatevő erő rejlik az épület falai között már 300 év óta? Mi a kapcsolat a vegetáriánus konyha és a Kisceli között? Ilyen és ehhez hasonló kultúrtörténeti titkokkal várják az önfelett, de tanulságos történelmi esten a látogatókat, sőt az előadás előtt meg lehet nézni a nagyközönség előtt máskor zárva tartott kriptát, valamint egy welcome italra is mindenki a vendégük. Az előadás szerzője Stál Judit és Stál Bohus Hanna, a műsorvezető Novák Péter, a színészek Jordán Adél, Debreceni Csaba, Járai Máté és Szabó Kimmel Tamás. Az előadásra a múzeum látogatói elől elzárt altemplomon keresztül vezet az út, az Udi Kalausz pedig Perényi Roland történész lesz.
2: Színház.
3: Mácsai Pál újabb önálló estre készül. A 2027 májusában debütáló Interjú címre hallgató előadás az Örkény Színház és a Sonatina Művészeti Ügynökség koprodukciója. Bár a bemutatóról keveset lehet tudni, a színész elmondta, mi a célja a darabbal, és a novemberben érkező Két kép között című könyvéről is mesélt. Őt hallják.
4: Az, hogy keveset tudni róla, az nem véletlen, mert titkolózom. Ugyanis igyekszem majd meglepni a nézőt ezzel a szöveggel, ami egyébként munka alatt van. Igazából ez nem az én személyes vallomásom. Ez egy egészen másik anyag azzal kapcsolatban. Hamarosan, valamikor november táján megjelenik az én könyvem, aminek az a címe, hogy Két kép között, és kicsit félek is, hogy ez összekeverődik majd a néző fejében, ez a két dolog. Most ezennel tisztáztuk. Tehát van egy könyv, ami egy személyes vallomás, és van egy színpadi szöveg, amit nem a személyes vallomásra használok, hanem arra, hogy azt a hatalmas, széles sokféleséget, akik mi magunk vagyunk itt Magyarországon és a magyar színházi életben is, azt egy nagyon komolyan vett, de egyúttal ironikus formában ábrázolni próbáljam, és azt a szenvedélyt, és azt a mániát, és megszállottságot, ami minket színházi embereket jellemez. Ugye nem kell sokat beszélni arról, hogy milyen úgynevezett megosztott a színházi szakma. Világnézetileg és ízlésben, és hogy milyen sokfélék vagyunk mi színészek, hát hiszen hányféle szerep van a világon, és így tovább. És ennek az ellentmondásosságát, az indulati állapotait, támasztékait szeretném én megmutatni, és ha sikerül egyrészt megírni, másrészt elmondani, akkor valami olyasmi lehet az eredménye ennek, túl azon, hogy a néző jól érezheti magát másfél órát a színházban, hogy elgondolkodhat azon, hogy vajon ez a sokféleség, ez nem értéke inkább, mint amennyire konfliktus forrás. Ez a célom vele. Tehát az a színész, aki ott beszél, az nem én leszek. És nagyon nem csak egyfélét fog gondolni a világról. Lesznek benne persze szélsőséges hülyeségek is, amelyeket szoktunk gondolni, és amelyekkel majd senki nem tud azonosulni. De ha sikerül, akkor az derülhet ki, hogy talán ezek a gondolatok nem zárják ki egymást, hanem jó, hogy együtt vannak. Ez az ember, aki ott beszél, az egyik pillanatban egy eldugott kicsi faluban születik, és tulajdonképpen maga sem érti, hogy támad fel benne a színészet iránti vágy. A másik pillanatban pedig egy sikeres és elkényeztetett fővárosi színész dinasztia tagja. De ezek a hangok, ezek a hangvételek, ezek a beszédstílusok összesimuljanak, és ne szögletesen váljanak el egymástól. Tehát, hogy a néző ne azonnal tudja minden pillanatban, hogy ki is az, akinek a mániás monológiát hallgatja, hanem ezek a dramaturgiai tantuszok jól időzítve essenek le. Ez benne a nehéz, tehát egy szakmai feladat a nehéz benne. Azt sem állíthatom, hogy ez, aki az interjút adja, mindig férfi. Azért ez egy groteszk helyzet, amiben én bele kormányozom magamat, és van is benne valami őrkényi. Nagyon fogok izgulni, és nagyon fogok reménykedni abban, hogy ez egy értelmes gondolat. Aztán vagy így van, vagy nem, és ugye minden premier vadonatúj biodalom.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Rám szakadék. Duna-Ipoly Nemzeti Park. Ez a túra koncentrált aktivitást kíván. Az ajánlott útvonal Dömösről indul, a Rámszakadékon keresztül vezet, majd Dobogókön ér véget. A túra hossza nagyjából 8-10 kilométer, így kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól teljesíthető egy nap alatt. Dömös Budapestről hajóval vagy autóbusszal is könnyen megközelíthető, így különösen praktikus azok számára, akik nem autóval érkeznek. Fontos azonban számolni azzal, hogy esőzések után a szurdok sziklái és létrái kifejezetten csúszóssá válhatnak, érdemes inkább egy szárazabb időpontot választani. Prédikálószék, Visegrádi hegység. Panoráma a Dunakanyarban. A Dunakanyar itt konkrétan körülölel. A prédikálószék felé vezető útvonalat azért szeretjük különösen, mert minden irányba nyitott a panoráma. A kilátás nem egyetlen pontra koncentrálódik, hanem végig kíséri az embert. A túra nem extrém, nem kíván technikai felkészültséget, mégsem válik unalmassá. Tempós, de kényelmes ritmusban teljesíthető. Ráadásul igazi négy évszakos élmény. Tavasszal friss és zöld, nyáron szellős, ősszel színes, télen pedig letisztult és csendes a táj. Az ajánlott útvonal Dömösről indul, a vadállóköveken keresztül vezet, majd a prédikálószéknél érje a csúcspontját. A körülbelül 11 kilométeres táv kényelmesen teljesíthető egy nap alatt, megállókkal, nézelődéssel együtt. Holdvilágárok, Pomász környéke. Vadregényes, mégis vállalható. A holdvilágárok bejárása igazi átmenet a kirándulás és a kalandtúra között. Ez az útvonal rövidsége ellenére meglepően karakteres. Pár kilométeren belül változatos terepen haladunk, sziklás szakaszok, patakmedere és nyitottabb részek váltakoznak. Az út nem igényel egésznapos elköteleződést, mégis komplett túraélményt ad, ráadásul könnyen összekapcsolható más környékbeli útvonalakkal, így rugalmasan alakítható a nap hossza és intenzitása. Az ajánlott útvonal Pomázról indul, a holdvilágárkon keresztül vezet, majd a Kőhegynél zárul. A nagyjából 6-8 kilométeres táv ideális választás akkor is, ha csak egy fél nap áll a rendelkezésünkre. Pomáz hévvel is egyszerűen elérhető Budapestről. A terep több helyen köves és egyenetlen, ezért a túracipő használata erősen ajánlott.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Chip Chip Choke az nevű zenei önmegvalósítás nem más, mint a belga és a Carbon Fools producerének személyes játszótere. Mivel itt mindig csak egy-egy énekessel kell együtt dolgoznia, Tituszt nem befolyásolják a határidők, elvárások, szabályok, korlátok, ízlések és pofonok. Így szabad idejében írja a dalkezdeményeket, zenei alapokat, saját készítésű, modifikált hangszerekkel. Ezután jönnek a közreműködők, akik jellemzően a dalszöveget írják és énekelnek a Chip Chip Chokehouse dalokban. Titusz olyan közreműködőkkel dolgozott már együtt, mint Lovasi András, Beck Zoli, a belga tagjai, Fehér Balázs vagy Mező Misi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1948-ban született és 17-ben elhunyt floridai Charles Bradley a 60-as években kezdett énekelni, James Brown feldolgozásokkal kápráztatta el közönségét, de csak 2002-ben adott ki először lemezt. Fiatalkori eltűnésének oka, hogy kísérő zenekarának minden tagját besorozták a vietnámi háborúba, ezért hosszú időre visszavonult a zenéléstől és polgári foglalkozásokat űzött. Például 10 évig szakácsként tevékenykedett. Idősebben már gyakori vendég volt a stúdiókban. 2011-ben például a Stay Away-t énekelte fel a Manhattan Street Band kíséretével egy Nirvana emlékalbumra. Ilyen az, amikor Shave bácsi funkot süt ki a punkból.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Barty Strange eredeti nevén Barty Cox Jr. Oklahoma kisvárosában nőtt fel, afroamerikai és brit szülők gyermekeként. Édesanyja operaénekesnő volt, aki klasszikus zenét tanított neki, de Barty's inkább a rock és a hip-hop felé húzott. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban az Obama adminisztrációban dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna életét. Bátran vegyíti az indie rockot, a countryt, az R&B-t és a rapet, egészen új szint adva zenéjének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A családi legendárium szerint az óvodában nem énekelni, hanem söprögetni szeretett a legjobban Szeder Szabó Krisztina. Ezért, ha arról kérdezték, mi lesz belőle, ha nagy lesz, habozás nélkül rávágta: takarítónő. Az óbudai gimnázium rockzenekarában azonban már vokálozott. Aztán 7 évig tanult énekelni, akusztikus és elektromos gitáron játszani. Első saját szerzeményét, a Blazing Fire című dalt még angolul

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Haydnra nagy hatással volt a brit nemzeti himnusz hazafisága. Olyannyira, hogy ez saját hazafias művének megkomponálására inspirálta. Az eredmény egy dallam lett, amelyet Lorenz Leopold, Isten óvja Ferenc császárt című versére írt. Ebből a himnuszból alakult ki 62. vonos négyese, a Kaiser Quartet, és ez lett az alapja mind a német, mind az osztrák nemzeti himnusznak.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Újabb gyanúsítottja van a Volán busz ügynek, eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Holnap változóan napos felhős időre készülhetünk, a reggeli 7-15 fok után, napközben 20-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb gyanúsítottja van a Volán busz ügynek, a bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban így már 5 személyt hallgattak ki gyanúsítottként és 3 letartóztatását indítványozták, erről ma dönt a bíróság. Közel 10%-kal drágulhat a cigaretta november 1-től. A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből 90 milliárd forintos költségvetési többletbevételt vár a kormány. Az összeget teljes egészében a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják, jelezte a kormányfő. Ezzel párhuzamosan megszüntetik a jelenlegi dohány nagykereskedelmi monopóliumot és alapjaiban alakítják át a trafikrendszert. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A kamara jelezte, tudomásul veszik a kormány döntését, mint írták, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Bezuhant a vendégészakák száma is, az éttermek forgalma is a 6. kerületben. Az Airbnb tiltás hatására a polgármester szerint 32%-kal nőtt a hosszú távú lakások kínálata, az átlagos bérleti díj pedig 300 ezerről 280 ezerre csökkent január óta. A guest.guru portál azt írja, a 6. kerületi éttermek, kávézók és bárok forgalma 30%-kal esett vissza. Meghalt Deák Bill Gyula, az Artisius díjas hazai blues legenda, 77 éves volt. A közösségi oldalán megjelent posztban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Zajlik az Európai Mobilitási Hét október 22-ig Budapesten bringás programokkal, szakmai sétákkal és autómentes hétvégével készülnek, amikor többek között a Szabadsághíd, a Fővám tér, a Vámház körút, a Pesti alsórakpart és a Műegyetem rakpart egy része is az autóktól eltérő közlekedési módoké lesz. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót, vámok kivetését és a kereskedelem részleges leállítását is kilátásba helyezte, ha a közösség szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Ugyanakkor azt is mondta, hogy amennyiben a kezdeményezés jó szándékú, nincs vele problémája. Egyúttal szörnyű kereskedelmi partnernek nevezte Kanadát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, tegnapi évértékelő beszédében társult tagságot ajánlott Kanadának.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap a párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől felhők érkeznek, elszórtan eső, zápor kialakulhat. Másutt változóan napos felhős idő lesz. Kora reggel 7 és 15, délután pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A filmkritikus az, aki minden filmet megnéz, aztán megbosszulja. Filmszerész. Mozi magazin a Rádió Cafén.

0: kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
0: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: Üdv mindenkinek, valóban ez a Filmszerész új adása, én Kovács Gellért vagyok, és hát ezen a héten is egyedül leszek, mert hogy a Szabi, Urbán Szabi még mindig szabadságon van, de jövő héten már visszatér, és akkor megint ketten fogjuk csinálni a műsort. Hát ez egy eléggé szomorú nap, ahhoz képest is, amilyen szomorú napok úgy általában akadnak az ember életébe, de most nyilván azért mondom ezt, mert nem olyan nagyon régen, tehát hogyha most a Rádió Cafén hallgatják a Filmszerészt, akkor néhány órával ezelőtt, ha meg streamingen esetleg a podcast változatot, akkor a nagyon közel múltban jött a hír, hogy elhunyt Deák Bill Gyula, aki Magyarország egyik, hanem a leghíresebb blues énekese volt, a torkában kincs volt, ahogy ezt sokan mondták rá, egy kőbányai fiú, aki hát nagyon-nagyon aktív volt, és hát igazából meglehetősen váratlan volt az ő halálhíre. Azt olvastam most, hogy elvileg egy jól sikerült műtét után fordult végzetesre a dolog, és hát ezért kell elbúcsúznunk most tőle. Ugye neki volt egy csomó beceneve is, ebben a műfajban ez teljesen okés. Ugye őt hát az első számú ilyen beceneve az ugye a Bill volt, mert ugye az neve az igazából Deák Gyula, és a Billt, meg a Bill kapitányt, meg a Bill papát azt így később kapta. Ő annak a generációnak a tagja, akik akkor csináltak valami nagyon amerikait, mármint ami a rhythm and bluesból jön ki, és érkeztették meg a saját hagyományos könnyűzenébe, akár Deák Bill Gyula esetében időnként még a cigányzene stílusába is, amikor hát ugye a nyugati zene az maximum csak megtűrt volt ebben az országban, és hát ez tudva levő volt róla, hogy nem, vagy az egyik lábát elvesztette, és hát ettől is volt egy ilyen nagyon izgalmas, szimpadik karaktere, amit aztán hasznosítani is tudott, például az István a királyba, ahol, ha jól emlékszem, akkor ő volt a sámán. Igen, neki is volt egy nagyon-nagyon hangsúlyos dala. A pályafutásának egy meglehetősen markáns részét töltötte a Hobo Blues Band tagjaként, illetve közreműködőként. Ugye az ő együttesbe kerülésének, vagy a zenekarba kerülésének egy ilyen félig meddig fikciós változatát lehet látni a Kopasz Kutya című filmben, amely egy zenekarról szól, egy fiktív zenekarról, de hát igen sok átfedés volt a Hobo Blues Band-del, meg mindenféle olyan dolog a kapcsolatban, amikkel a korabeli zenészek szembesültek, hogyha be akartak futni, vagy mondjuk esetleg be akartak jutni a tévébe, és hát ebben a filmben van rengeteg olyan dal, amit Deák Bill Gyula énekel, illetve az ő előadásában lett nagy klasszikus, mint például a Kőbánya Blues, de hozzátartozik a Tetovált Lány, ugye abba is énekelt, vagy a Hosszú Lábú Asszony, vagy a Fölszarvazottak balladája, szóval igen sok slágert köszönhetünk neki, és hát valóban élete végéig aktív volt, koncertezett, fesztiválokon önálló fellépéseket is szerveztek neki, és hát iszonyatosan nagy veszteség, mert hát nem volt ő még azért annyira öreg, 77 évesen hunyt el, nyugodjék békében, és hát igen, nagyon fog szerintem ő is hiányozni. No de, ezután a szomorú kötelesség után, akkor jöjjön a mai kínálat, ami ilyen fesztiválos kínálat lesz, mármint, hogy két fesztiválon láttam azokat a filmeket, amikről beszélni fogok a mostani adásban. Az egyik fesztivál a Cinefest, a másik fesztivál pedig a még mindig zajló, vagy hát a napokban kezdődött budapesti klasszikus film maraton. A Cinefest az ugye Miskolcon van, most volt talán 19-szerre, talán, vagy bevallom szintén, hogy most megbántam, hogy belementem, mert elfelejtettem, hogy hanyatszorra volt, de hogy sokatszorra volt a Cinefest, és néhány napot eltöltöttem ott. És például láttam a Földszint című filmet, amit én nagyon vártam, mert hogy Reisz Gábor új rendezéséről van szó. Ugye az előző filmje a Reisznek a Magyarázat mindenre Velencében rangos díjat nyert, és hát a moziban is igen nagy siker volt, és hát attól is volt nagyon friss, meg izgalmas, meg hát mindenféle jelzőt tudnék rá aggatni, természetesen csak pozitívakat, hogy nagyon arról szólt, ami itt zajlott, vagy zajlik, tehát amiben élünk ebben az országban, arról a közéleti klímáról, és hát ez a vonal folytatódik a Földszintben. A Magyarázat mindenréhez képest szerintem radikálisabban, ugyanakkor, és nyilván ez a két dolog talán összefügg, ugyanakkor hát így összefogottabban, tehát hogy itt egy nagyon erős allegóriáról beszélünk a Földszint esetében, de ezt majd valamennyire bőven ebben kifejtem néhány perc múlva, amikor eljutok odáig. Aztán szintén ilyen premier előtti vetítése volt olyannyira, hogy még a rendező is ott volt Miskolcon. Ez a Shaun, a bárány című gyurma figura, gyurma franchise-nak az új mozifilmje, aminek az a címe, hogy Shaun a bárány és Moszatvég szörnye. Nagyon-nagyon klassz lett szerintem, én nagyon szeretem a Shaun a bárányt, és pont azt szeretem egyébként benne, hogy úgy tudja szórakoztatni a felnőtteket is, hogy igazából ilyen egyre az egyben felnőtt poénok nem nagyon vannak benne. Aztán beszélünk még egy koncertfilmről, ez pedig már a budapesti klasszikus film maraton, pontosabban csak beszélek, mert ugye még mindig egyedül vagyok. A budapesti klasszikus film maraton kínálatában lehet először megnézni, aztán októberben ez is érkezik a moziba, mint a Reisz Gábor film és a Shaun a bárány is. Ez az éppen Queen Budapest címre hallgató koncertfilm, ami a Queen 1986-os nyári népstadionos koncertjét eleveníti föl. Pontosabban ugye hát ezt a filmet ezt akkor forgatták, és ennek nagyon érdekes háttértörténete van, hogy igazából miért készült ez a film, meg hát nagyon-nagyon sok nagyon menő és komoly magyar filmes dolgozott ezen a projekten annak idején, és hát abból is látszik, hogy milyen jól végezték a munkájukat, hogy 40 év után is izgalmas tud lenni a filmjük, pláne úgy, hogy a Peter Jacksonnak a cége is beszállt ennek a koncertfilmnek a felújítására, és tényleg káprázatos lett a végeredmény. És akkor az adás végén jön még egy cinefesztes film, ami szerintem nem lesz mozikba, de majd valószínűleg ilyen streamingen meg lehet majd nézni, el lehet majd érni ezt a filmet, mert azért mégis csak 2026-ban vagyunk. Szerencsére ma már azért az kevésbé esik meg, hogyha egy filmet, amit meg akarunk nézni, ne tudnánk megszerezni előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Ennek a filmnek a magyar címe egyébként az, hogy állarc nélkül, és ez egy coming of age film, és egy olyan szelíd fiúról szól, egy kamaszról, aki új helyre költözik, egyébként Nagy-Britanniában játszódik a film, egy új helyre költözik az édesapjával, és hát az édesapja az igazából pornóból él, vagy hát pontosabban azokból a filmekből, amiket pont, hogy a fia segítségével készítenek el a saját otthonukban. És hát nyilvánvalóan ennek a fiúnak nem könnyű vállalni azt, hogy ilyen közegből jár be a suliba, azzal együtt, hogy ő amennyire csak tudja ezt a dolgot, meglehetősen természetesen próbálja meg fölfogni. No, ez lesz majd a zárófilm, de akkor kezdjük el az elejétől, mert itt visszatekerek az ajánlat elejére, és akkor jöjjön az a film, aminek az a címe, hogy Földszint, és Reisz Gábor új filmjéről beszélünk. Reisz Gábor szerint, véleményem szerint benne van most a három legjobb kortárs magyar filmrendező, hát ilyen meglehetősen elit klubjában. Ezzel most nem árulok el szerintem meglepetés, mint hogy azzal, hogy én ezt gondolom, mert ezt kb. Minden filmje kapcsán el szoktam mondani, és hát ebből adódóan, hogy van egy ilyen viszonyom a Reisz Gábornak a filmjeivel, mármint hogy a szokásoshoz képest egy kicsit közelebb érzem magamhoz ezeket a mozikat, ezért eléggé szoktam izgulni, amikor jön egy új filmje, hogy az is jó lesz-e, mert nem tudom, én attól félek, hogy akkor majd nem tudom, mi történik. Nem tudom, az ember néha van ilyen helyzetben érzelmileg, de szerencsére a Földszint sem okozott csalódást, amit egyébként csak úgy, mint a Magyarázat mindenre című filmet, ami ugye az eggyel ezelőtti rendezése volt Reisz Gábornak, a Velencei Filmfesztiválon mutattak be, ezt egy másik szekcióba mutatták be, nem abba, amiben a Magyarázatot, és most nem is nyert díjat, de azért ez egy óriási dolog, hogy a világpremiérje egy magyar filmnek egy alkategóriás fesztiválon tud lenni, ráadásul meg hát nem fogadták ezt a filmet azért nagyon rosszul, meg a színe Festen nyert egyébként egy díjat is, méghozzá a második legfontosabb díjat, azt hiszem, hogy annak az a neve, hogy a nagy díj, a zsűri nagy díját, és hát ugye azt említettem már a bevezetőben, hogy a Magyarázat mindenre az egy nagyon jelenidős film volt, közéleti, társadalmi, politikai konfliktusokról szólt, illetve arról, hogy hogyan vetül le a mindennapi életünkre a politika, hogy hogyan bántjuk egymást, hogy hogyan értjük félre egymást, hogy hogyan beszélünk a másik mellé folyamatosan, és hát a Földszint is tulajdonképpen ezen a vonalon megy tovább, csak hogy itt igazából ez az egész közéleti helyzet, vagy ez az egész ilyen szorult politikai szitu, az egy darab házra van rávetítve, egy társas házra, amiben főhősünk él, a feleségével éppen el akarnak utazni, és egy napon, mielőtt elutaznának, észreveszi, hogy a szekrény mögött van egy egészen borzalmas, ronda, fekete penész volt. Hozzáteszem, hogy ezt a penész foltot mi nem láthatjuk a filmben, ez talán egy pici spoiler, de inkább csak valamiféle ízelítővel akartam ezzel szolgálni, hogy milyen megoldásokkal él a film. De az elmondás szerint ez tényleg egy borzalmas folt, és hát nyilván megpróbál utána járni a főhős, hogy most akkor ezzel mi legyen, és nagyon hamar, ahogy az ilyen helyzetekben ez lenni szokott, a társasházakban eljut a közös képviselőhöz, aki hát egy ilyen erősen Orbáni figura, aki most éppen liftet szeretne abba a házba beszereltetni, hogy legyen működő lift, és hogy mindent annak rendel alá, ezért egyáltalán nem jön neki jól az, hogy megjelenik egy lakó egy holmi penészfolttal, és aztán ahogy halad előre a történet, úgy lesz egyértelmű, hogy ezzel a házzal valami nagyon nincsen rendben, és úgy lesz a néző számára, hogy szerintem még az is egyértelmű, hogy itt igazából egy allegóriáról beszélünk, amiben a ház az ugye maga az ország, a tetőtérben lakó közös képviselő, hát azt tudjuk ki, ugye mindennapi Harry Potter történetünkből tudjuk, hogy az utóbbi 16 évnek ki volt a Voldemortja, akinek azért az kimondtuk a nevét, de ebben a filmben inkább csak utalnak rá, meg erre az egész helyzetre is, és hát persze megjelennek azok a figurák is, akik egyébként is a politikában is ott vannak a Voldemort mellett, vagy ott voltak, és hát a Reisz Gáborék szerintem nagyon jó érzékkel találták meg azt, hogy hogyan lehet a nagyon tipikus, ilyen igazán létező hétköznapi figurákból szimbolikus figurát csinálni. Aztán a film a végére egy kicsit elhajlik, hát nem az, hogy kicsit, hanem hogy nagyon elhajlik a groteszkhez, burleszkbe, ami talán nem megy annyira döccenőmentesen a filmnek, mint a Bryce-nek a korábbi filmjeiben a hasonló próbálkozások, vagy a hasonló gesztusok, de aztán a film befejezése szerintem nagyon szépen helyre rakja az egészet, és azt itt talán érdemes megjegyezni, hogy eredetileg más befejezést szántak a földszintnek, pontosabban hozzáraktak egy egységet, amitől egy picit optimistább lett a befejezés. Nem tudom igazából, hogy azok, akik szerették a korábbi filmjeit, azok hogyan fognak viszonyulni a földszinthez, mármint akik szerették a Reisz Gábornak a korábbi filmjeit. Szerintem szeretni fogják, de ez mindenféleképpen egy másfajta darab, egy jóval indulatosabb darab egyébként, mint a korábbi filmek. Ebben nyilván benne van az is, hogy ezt is retteltesen kevés pénzből tudták olasz koprodukcióval, meg közösségi támogatással leforgatni, és nagyon kevés idejük volt, és úgy kellett forgatniuk egy házban, hogy közben abban a házban laktak, ami nyilván a lakóknak meg a forgatást éppen eszközlő stábnak sem a legkényelmesebb, és mintha egyébként ez a hangulat is átütne a filmkockákon, minthogyha ezt is lehetne érezni ebben a filmben. Én nagyon, nagyon könnyen kimondom a Reisz Gábor filmjével kapcsolatban nem tudom, azt, hogy remek mű, vagy azt, hogy ez meg az a filmje zseniális. Ez egy jó film, ez egy érdekes film, ami egy állapotot jelöl, egyrészt a rendezőnek az állapotát is szerintem, tehát azt, hogy ő mentálisan miben van, vagy hogy viszonyult az országhoz, hogy viszonyul az országhoz, amiről filmet forgatott, hát meg az is, reméljük, és szerencsére, az is egy állapot lesz csak, amiről szól, és ez majd megváltozik, és akkor nagyon érdekes lesz szerintem majd, hogyha ebben az országban jobb lesz egy picivel minden, akkor nagyon érdekes lesz az, hogy ez a film visszatekintve milyen lesz, vagy mit gondolunk majd a Földszint című filmről. No, hát ez a kérdés eldönthető lesz október 1-től, vagy október elejétől, mert akkor jön a moziba, de egyébként meg érdemes erre a filmre vadászni premier előtt is, mert néhány ilyen elővetítést is tartanak belőle. No, és hát akkor nem sokára jön Shaun, de még mielőtt jönne a Bárány, azelőtt most tartok egy rövid szünetet, és aztán utána folytatom a filmszerészt a második résszel.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

0: szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Itt is vagyok, és hoztam magammal Saunt a bárányt, meg ez esetben a moszatvék szörnyét is, mert hogy ez a címe az új Saun a bárány mozifilmnek, hogy Saun a bárány és moszatvék szörnye. Hogy ki ez a moszatvék szörnye, ezt nem spoilerezem el, mert egyébként meg nagyon bájos kis történeteket szoktak írni ezekhez a Saun filmekhez a tévében is, vagy hát streamingen is, meg ezekbe a mozi változatokba is. Azt nem mondom, hogy ezek ilyen rettetesen bonyolult történetek, mert azért az mégiscsak fontos a Saun franchise-al kapcsolatban, hogy ezt alapvetően piciknek szánják, tehát nálunk is azt hiszem 6-os karikás a film, tehát kisiskolásoknak szánják, de szerintem az ovisok is tudják élvezni, és ebből adódóan nyilván elsősorban rájuk koncentrálnak, de ettől meg nem lesz gügyögős, meg nem tudom milyen ez az új Saun film sem, tehát kifejezetten intelligens és mondhatni okos gyurma film franchise-ról beszélünk, csak hát nyilván elsősorban a gyerekeknek szeretnének mesélni, és hát ez tulajdonképpen egyfajta ilyen, anélkül, hogy a történetből tényleg lelőnék valamit, ez egyfajta ilyen Halloween külön kiadás, amelynek nyilván van egy története, és nyilván ebben a történetben ez a moszatvég szörnye fontos szerephez jut, de alapvetően az a lényeg, hogy tudjanak bohóckodni ezek a bárányok, meg hát a többi állat is, aki föltűnik ezen a farmon, és igazából a konfliktus az a bárányoknak a tökföldjével kapcsolatos, mert hogy ők ilyen nagyon büszkén termesztenek tököket, nyilván ezért is várják már nagyon a Halloween, csak aztán történik ez a szörny incidens, aminek köszönhetően hát elpusztul az összes növény, az összes tök, és hát itt már egyszerre két dolgot kell megoldani a Saunnak, meg a többieknek, az, hogy legyen tök, meg hogy valamit kezdjenek ezzel a szörnyel, megoldják, és én azért is örülök egyébként annak, hogy ez a Saun a bárány franchise létezik, mert ritka, de azért mégiscsak markáns példája annak ez a franchise, hogy hogyan lehet egy gyerekeknek szóló sorozat, mozi és tévésorozat egyszerre míves, tulajdonképpen néhányszor bátor, de ugyanakkor meg rendkívül barátságos és ártalmatlan is. És hát az ártalmatlanság az nagyon sokszor, vagy hát szerintem többször, mint kellene, igazából érdektelenségbe szokott fulladni a gyerekfilmekkel kapcsolatban, hogy nem nagyon akarnak azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne a szokásos ilyen felnőtt klisék nélkül is úgy elmesélni a gyerekeknek szóló történetet, hogy tényleg az egész család jól érezze magát, és hát ez ennek a franchise-nak sikerülni szokott, és nyilván ez is sikerül majd, mármint hogy ezzel a filmmel is szerintem kellőképpen tudják szórakoztatni a kedves nézőket. Ezt valószínűleg egyébként rosszul mondtam néhány perccel ezelőtt, mert azt mondtam, hogy októberben jön a mozikba a Saun a bárány és moszatvég szörnye, de nem, már 24-től játsszák rendesen, meg talán premier előtt is látható itt-ott, tehát már nem kell sokat várni Saunra, hogyha esetleg valaki befizetne rá a moziban. No, és Saun után következik Freddie Mercury és az ő rendkívül híres zenekara, a Queen, akik ugye 1986. júliusában tartottak egy meglehetősen nagy koncertet az akkori Népstadionba. Azért mondom, hogy akkori, mert most is van egy Népstadion, de már nem így hívják, mert fel van ütve máshogy. És akkor még egyébként viszonylag jó állapotban volt a Népstadion, tehát így be tudott oda menni 80 ezer ember örülni a Queennek, és hát erről csináltak egy filmet, ami nálunk Varázslat a Queen Budapeste címmel futott először, 86 végén már bemutatták egyébként a moziba, és nagyon-nagyon sokáig műsoron is maradt Magyarországon, mert elsősorban eléggé sokáig ez nekünk volt fontos ez a film, ugye ez valahol egy ilyen deal is volt, hogy akkor portályt a 80-as években, ugye hát nem tudtuk volna kifizetni devizából a Queen zenekart, és akkor valahogy ennek a dealnek volt része az, hogy akkor jó, akkor elkészül egy film a koncertről, egy mozifilm, és hát tényleg az akkori operatőr társadalomnak a nem tudom, 80-90%-a kamera mögé ült a Queen film kedvéért, aminek köszönhetően igencsak lenyűgöző lett már az eredeti film, és amit itt színesítettek mindenféle olyan kis felvételekkel, amelyek arról szóltak, hogy az alatt a 6 nap alatt, amíg itt volt a Queen, azt hiszem 6 napot voltak itt, az alatt ők mit csináltak, és ebből lett egy 90 perces koncertfilm, ami visszatérve a gondolatomhoz, jó ideig igazából csak nekünk volt fontos, vagy ez ilyen egy koncertfilm volt a Queen repertoárjából, mert azért van nekik néhány, de hogy telt az idő, egyre fontosabb lett ez a koncert, leginkább azért, mert valóban ez egyfajta szelep volt, vagy egyfajta repedést is jelzett a kommunista rendszereken, hogy a vasfüggöny mögött egy ilyen kúren szupersztár zenekar tudott koncertet adni, meg hát persze ott volt az is, hogy a Tavaszi szél vizet árasz című népdalt elénekelte Freddie Mercury a Népstadionban, soha ilyet nem csinált előtte és utána sem, már mint hogy az adott országnak, ahol éppen föllépnek egy dalát előadta volna, tehát ez egy óriási gesztus volt, és szerintem a magyar nép ezt megfelelően értékeli azóta is, mert hát nagyon örülünk neki, hogy ez akkor megtörtént, mert nagyon sokszor hallottuk ezt a felvételt, meg láttuk a filmet, és most pedig eljutottunk odáig, hogy a Queen még aktív két tagjának, mert ugye a Dickens is él, tehát a bassgitáros is él, de ő meg kilépett a zenekarból, de Roger Taylor és Brian May ugye a Bohém Rhapsody-ával is, hogy mondjam, hát producerkedett, vagy hát abba is belefolyt, és hát ennek a filmnek is producerei voltak, meg ennek a felújításnak is most ők producerei, mert hogy már ez a film egyébként, ami most Queen Budapest néven fut, kapott már egy felújítást évekkel ezelőtt, de most egy ilyen igazi, ilyen high-tech felújítást kapott, a Peter Jackson cége is beszállt, ugye neki van, azt hiszem több cége is, de úgy van egy nagy cég, amiben ilyen felújításokat csinálnak, meg hát nyilván digitális trükköket is, de ez nem a Veta, hanem ez egy másik cég, és hát ők már csináltak Beatles filmet, meg azt hiszem, hogy a Baz Luhrmannek az Elvis filmjébe is besegítettek, és hát itt is kezelésbe vették. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy az eredeti negatívot vették kezelésbe. Magyarán nem a már elkészült felújítást újították még föl jobban, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, hanem az eredeti negatívot nézték meg, hogy azzal mit lehet csinálni. És hát ami szabad szemmel látható, egyrészt az, hogy nyilván 4K-s felújítás, tehát tűéles a kép, és tényleg úgy szól, mint az álom, de ami a kép esztétikájának nagyon szembetűnő újdonság, az elsősorban az, hogy nagyon-nagyon erősek a színek. Tehát olyan színskálát kapott ez a film, ami nyilván valamilyen módon ugyanaz, vagy hát ugyanazok a színek vannak benne, tehát nincs benne fekete póló helyett fehér, vagy fordítva, vagy ilyesmi, de ezzel a technikával sokkal rikítóbbá varázsolták magának a filmnek a színvilágát, és ezáltal tulajdonképpen egy kicsit bele is nyúltak a filmbe, hiszen ennek a fajta restaurációnak, és ez tulajdonképpen szerintem elég érdekes dolog. Nem feltétlenül az a célja, legalábbis a Queen esetében, meg néhány korábbi példa esetében egészen biztosan nem, hogy pontosan ugyanazt az állapotot hozzák létre, amit a film képviselt 1986-ban, meg 87-ben, amikor bemutatták. És ez azért érdekes, mert ugye alapvetően, amikor felújítanak egy régi filmet, akkor általában az szokott lenni a szempont, hogy úgy nézzen ki, ahogy azt annak idején a rendező, meg a többi alkotó megálmodta, és ahogy a nézők, amilyen minőségben láthatták akkor a moziba. Most meg

nyáron belül marad ez a film ebben a tekintetben is, és hát elsősorban szerintem óriási élmény. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Queen Budapest című filmet, akkor is, ha már látta, mert az biztos, hogy mást fog kapni, vagy azt fogja érezni, hogy nem így emlékezett feltétlenül erre a filmre, meg hát azoknak is, akik, de azoknak gondolom még itt külön ajánlani sem kell, akik nagyon oda vannak a Queen együttesére. Én egyébként, ha nem is nagyon, de azért eléggé oda vagyok értük, még mindig nagyon kedvelem őket, és nagyon jól esett ez a film, és még lehet, hogy meg is fogom még nézni. No, de most egy olyan film jön itt a műsor zárásaként, amit hát lehet, meg fogok majd nézni valamikor, de azt se tudom most mondani a kedves hallgatóknak, hogy ők mikor tudják ezt a filmet megnézni, mert hogy a Cinefesten láttam az Álarc nélkül Truly Naked című filmet, ami igazából egy francia, brit, holland, belga koprodukció, de Nagy-Britanniában játszódik, és én úgy tudom, hogy nincsenek kitűzve magyar premierje, tehát nem tudok róla, hogy egy forgalmazó megvette volna ezt a filmet, pedig megérdemelné, mert egyébként minimum érdekes film, még akkor is, hogyha hát igen erősen provokál már csak a témájával is, egyébként a Berlini Filmfesztiválon mutatták be, talán éppen idén, hogyha jól emlékszem, és egy bizonyos Muriel D'Assembourg nevezetű rendező írta is a filmet, tehát ő is rendezte és írta, és egy kamasz srácról szól, ahogy ezt már így megelőlegeztem a műsor bevezetőjében még annó, és az édesapjával él, az édesanyja már meghalt igen régen, és hát tulajdonképpen az apja egy pornóipari szakmunkás, aki ott forgatja a nőkkel a házban a pornofilmeket, a fiával együtt, aki ilyen kvázi operatőr és rendező, meg egy olyan szempontot is képvisel ebben a dologban, hogy nyilván ő már az internet gyermeke, ezért így talán jobban van elképzelése arról, hogy hogyan lehet eladni ezeket a felnőtt filmeket az interneten, hogy pénzt kereshessenek vele, de közben meg Alec, mert hogy így hívják a srácot, hát egy normál kamasz is valahol, aki szeretne normál barátságokat kötni, meg normál kapcsolatokat kialakítani az emberekkel úgy, hogy azok ne feltétlenül tudják, vagy ne feltétlenül ítéljék el azért, amit ő is csinál, mert hogy, ahogy említettem, az édesapja bevonja, és hát általában az ilyen történetekben nyilván hamar kiderül, hogy ő ezt nem tudja eltitkolni, és mindenféle csatornákon keresztül hát lelepleződik ez a pornó titok, és hogy még bonyolultabb legyen a dolog, nyilvánvalóan megismerkedik egy kamasz lányjal, akibe így azonnal, kb. Azonnal fülig szerelmes lesz, és hát ez még tovább bonyolítja a helyzetet. A film kifejezetten rájátszik egyébként a provokációra, tehát arra, hogy a pornóról szól, eléggé explicit módon mutatnak benne mindent, meg van benne, főként gondolok itt egy polipos jelenetre, van benne néhány olyan jelenet, amit látva szerintem még azoknak is felszaladhat a szemöldöke, akik már azért láttak fűben nyuszit, meg hát mindenféle dolgokat filmeken, meg a való életben. Szerintem egy kicsit a filmnek a szépségét egyébként elviszi ez a fajta törekvés a provokációra. Tehát ez a film ez igazán akkor klassz, amikor szép. Tehát amikor arról mer beszélni, hogy milyen érzelmeket tud ez a fiú kimutatni, hogy hogyan gondolkodik a világról akkor, amikor éppen nem azon szorong, hogy kiderül az ő és az apja titka. Úgyhogy egy kicsit szerintem az arányok azok így eltolódtak ebben a filmben valahol. Azt hiszem egyébként talán, hogy első filmről beszélünk. Az első filmeknek meg általában az jellegzetessége szokott lenni, legalábbis a legtöbb első filmnek, hogy abban nagyon sok mindent, ezt ilyen közhelyszerűen is szokták emlegetni, hogy abban nagyon sok mindent bele akarnak tuszkolni az első filmet készítők, az első filmjüket készítők pontosabban, és szerintem nagyjából ez igaz erre a filmre is. Az a címe, elmondom még egyszer, hogy Állat nélkül, és szerintem azért, ha még moziban nem is veszik meg, mert úgy tűnik, hogy nálunk moziforgalmazásban nem lesz, legalábbis a Cinefesten nekem ezt mondták, meg amennyire utána néztem számomra, ez derült ki, egész biztos, hogy előbb vagy utóbb föl fog kerülni streamingre,

és majd igyekszem szólni, hogyha éppen rálelek, hogy tessék, ez volt az a film, amit így ajánlottam, és akkor most meg lehet nézni. No, hát el is repült ez a mai adás, legalábbis nekem nem esett nehezemre önöknek beszélni, egy keveset remélem, hogy hallgatni sem volt olyan rettenetesen rossz. Jövő héten már jön vissza a Szabi, és akkor már ketten fogunk beszélgetni a stúdióba, ami azért nekem is kényelmesebb, meg egy lazább elfoglaltság, de ezt a két adást is nagyon szívesen csináltam így egyedül. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, keressenek minket, ugye, ahogy ezt el szoktuk mondani, Spotify-on, meg az összes olyan felületen, ahol az adásnak a podcast verziója elérhető, és akkor mához egy hétre találkozunk az új műsorban, és mindenki vigyázzon magára.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádiókafé filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Nyilvánosságra kerültek a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Megkezdődött a gazdasági kamarákról szóló törvény teljes felülvizsgálata. Szeptember végén New Yorkban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Holnap változóan napos, felhős idő lesz. A reggeli 7-15 fok után, napközben 20-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyilvánosságra kerültek a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az iratokat az ülés után 50 évre titkosították. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány asztalán már előkészítés alatt állt 2006 őszén a vízidíj bevezetése, ahogyan az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai is, olvasható a kormány honlapján. 2 év és 39 látogatás alatt összesen 37 millió forint közpénzt költött el külföldi útjai során Orbán Viktor és delegációja VIP várókban. A külügyminisztérium HVG-nek adott válaszából kiderült, az akkori miniszterelnök és kíséretének útjai 2024-ben és 25-ben 2 milliárd forintba kerültek összesen. A legdrágább a tavaly novemberi amerikai út volt, az több mint 220 millió forintos költséggel járt. Megkezdődött a gazdasági kamarákról szóló törvény teljes felülvizsgálata. Átvilágítják a finanszírozást, az állami támogatásokat, az átláthatóságot, valamint az állami felügyelet rendszerét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István arról is beszélt, hogy felülvizsgálják az előző kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti korábbi megállapodásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó állami támogatásokat. Felszámolják az üllői rovarfehérje üzemet, amiben a Kék Bolygó klímavédelmi magántőke alap is érdekelt volt. A 24.hu azt írja, a cég tavaly csaknem 10 milliárd forint veszteséget termelt, idén januárban pedig csődvédelmet kért, februárban el is indult az eljárás. A cég bírósági dokumentumok szerint az Agroloopnak nem sikerült megegyeznie a hitelezőkkel az adósság rendezéséről. A céget fizetésképtelenné nyilvánították, és a napokban elrendelték a felszámolási eljárást. Szeptember végén New Yorkban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök. A csúcs fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Kijev és Washington már dolgozik a találkozó szervezésén, illetve a tartalmi előkészítésen, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Pokoli állapotok vannak a katasztrófa sújtotta Nepálban. Az augusztus 26-ig gleccseromlás pusztítása óta több videó is napvilágra került, de ezeket erősen cenzúrázzák. A hivatalos adatok szerint már 6150 embert tartanak nyilván eltűntként, és legalább 1400 ember vesztette életét. A külügy szerint 3 magyar kettős állampolgárt is eltűntként kezelnek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap a párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől felhők érkeznek, elszórtan eső, zápor kialakulhat. Másutt változóan napos felhős idő lesz. Kora reggel 7 és 15, délután pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
5: Szeptember 11-e és 13-a között Balaton-Almádiban tartották a Dehogy Nem Fesztet, egy új közéleti, kulturális és zenei fesztivált, ahol együtt lehetett gondolkodni arról, milyen országban akarunk élni, és mit tudunk ezért közösen tenni. A számtalan izgalmas panelbeszélgetés után kérdeztünk szakembereket arról, ők hogyan látják ma a legfontosabb tennivalókat. Tilla Attila, Pulitzer-díjas magyar riporter, műsorvezető, filmrendező. Miért tartottad fontosnak, hogy itt legyél?
6: A Deakció csoport munkáját, ezt nagyon nagyra tartom, meg hát ez az egész kezdeményezés, hogy úgyis mindenki folyamatos párbeszédben van, úgyis mindenki tervezés alatt van, úgyis mindenki most azon elmélkedik, hogy milyen a jövő, milyen lehet, vagy milyen legyen a jövő Magyarországa, úgyhogy ez tulajdonképpen ez a rendezvény most azt hozza egy ilyen fesztivál formába össze, amivel mindenki minden nap foglalkozik, vagy sokan foglalkoznak ezzel.
5: Jutottatok valamire, hogy mit lehetne első lépésként tenni azért, hogy a kultúra visszakerüljön oda, ami megilleti?
6: Nem, de szerintem azért se, mert túl nagy tehát 45 percünk volt, 4 ember, szerintem a kultúra mint téma, az túl nagy falat 45 percben. A kultúrában minden benne van, de tényleg, tehát nem csak a művészet, messze nem, és nem csak az állam által finanszírozott intézmények. Szóba került valamennyire a magyar film, de hogy összességében én azt gondolom, erről az egészről, hogy az látszik, hogy adott területeknek a résztvevői be vannak vonva. Az látszik, hogy aktiválták magukat, nem csak a filmes egyesületek, stb., hanem mások is, színházi világtagjai, és mindez biztos, hogy egy jó irányba halad, aztán, hogy mi tud megvalósulni, és hogy lesz különböző közösségeknek egyre jobb, az most fog kiderülni. Egyébként szerintem a közösségeknek jobb lesz, én abban hiszek. Az, hogy az egyénnek, egy adott filmkészítőnek, vagy egy zenésznek, vagy valakinek, aki sportolni akar, vagy bármire akar, ez még mindig a kultúra részét képezi, vagy egy adott étteremnek mitől lesz jó, az elég súlyosan gazdasági kérdés, és hogy milyen mentális állapotban lesz az egész ország egy év múlva, két év múlva, stb. De hát mindenki bizakodó.
5: Horváth Gergely volt Folio, illetve Korrektúra díjas, rádiós műsorvezető, podcaster, kreatív producer.
7: Ezt kellene átgondolni valóban, hogy mi az a feladatvállalás, amit most a közmédia ellátni kíván. Én azt érzékelem, hogy nagyon erős vízió kell ahhoz, hogy versenyképesen föl lehessen, újra lehessen építeni. A helyzet azért ez kicsit szerintem összetett, mert egy nagyon nehéz időszak előtt állunk, úgy a médiában, mint a társadalomban, meg a világban, itt Európában. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy közmédia alapvető célja az, hogy elérjen embereket, akkor ezeket milyen platformrendszeren teszi meg? Ezek platformrendszerek egy jó része globális tulajdonban van, akkor mi az, ami hazai tulajdonban van? Akkor ezek kettőnek mi a viszony egy adott tartalom struktúra kialakításánál? Szerintem létezik erre mód, csak ebből az következik, hogy egy nagyon rugalmas, szuper rugalmas működési rendszer kell felállítani.
5: Kinek kell, hogy szóljon a közmédia?
7: A feltételét kéne megteremteni arra, hogy elérhesse a társadalmat, és tudjuk, hogy nem fogja elérni, szerintem így. De egyébként, hogyha mondjuk a közmédiát úgy definiálnánk újra, vagy kihangsúlyoznánk, hogy itt egy nemzetközösségének az egymásra nézése lenne a cél, hogy ebben újra megismerjük egymást, felfedezzük egymást, méltányosan tudjunk egymásra nézni, akkor bizony nagy szükség volna arra, hogy olyan rejtekekbe is be tudjunk látni egymás által, amikre egyébként nincs rálátásunk, mert nem sláger téma, mert nem nincs a szemünk előtt, és amúgy is kevéssé mediatizálható.
5: Az oktatásnak mennyire kell, hogy szerepet kapjon egy közmédiában?
7: Hát szerintem az oktatás az a új közmédia szellemiségének DNS-ében kellene, hogy benne legyen, igen. Műsorokban is természetesen, de inkább szemléletben. A közmédia nagy esélye most, hogy a valódi közmédia tud lenni, ellentétben a közösségi média valóságával.
5: Mayday Fanny TikTok tartalomgyártó és influencer, aki közéleti politikai témájú videóival szerzett ismertséget.
8: Egy-egy ilyen fórum, egy-egy ilyen fesztivál, amin most is vagyunk, az miben jelenthet segítséget, hogy adhat új irányt?
9: Hát elsősorban talán a kapcsolódási pont miatt. Én nagyon remélem, hogy több ilyen fesztivál lesz, és nagyon remélem, hogy lesznek olyan fesztiválok is, ahol egyébként keveredhetnek a különböző ideológiák, de én mondjuk nagyon örülnék neki, ha lenne egy hasonló fesztivál, ahol egyébként mondjuk lennének ugyanígy a színpadon viták. Én azt gondolom, hogy nyilván egy ilyennek is van relevanciája, és egy ilyen is sok segítség lehet, de talán az lenne a legjobb, hogyha lenne igény és lehetőség olyan fesztiválokra, ahol tudnának keveredni a különböző nézőpontú vagy a különböző ideológiákat követő emberek, és tudnának egymással kapcsolódni, és beszélgetni, és esetleg hallgatni vitákat, és ezzel inspirálódni a további vitára.
5: Szalóki Viktor az A-Hang nevű civil erő politikai igazgatója.
10: Ez szerintem egy rendkívül értékteremtő maga az egész fesztivál és az esemény. Én nagyon örülök, hogy ez annak is, hogy meghívtak, de hogy önmagában ez létrejött, hiszen ha csak a témákat nézzük, az, hogy van egy olyan tér, ahol lehet erről gondolkozni, és hogy annyiban hadd legyek őszintén, hogy szerintem ennek az elmúlt 16 évben is lehet, hogy lett volna foganatja, hogy ilyen legyen, de nem biztos, hogy lett volna egyébként hatása. Most azt gondolom, hogy ezeknek a gondolkodásoknak lehet hatása, és tovább lehet vinni, és ez az, ami kifejezetten nagy értéket tud képviselni. Az, hogy a helyi szintű döntéshozók figyelembe vegyék azt, hogy helyben mit szeretnének a lakosok, a civilek, mozgalmak, bárkik. Én azt gondolom, hogy itt tényleg önszerveződésre van szükség, vagy arra van szükség, hogy érdemben meg tudják fogalmazni azt, amit szeretnének, és ebben azért látni változást április óta. Mert hogy az nagyon érződik, hogy április 12-e óta azért az a fajta országos, nevezzük védőhálónak, amit a NER alkotott, az önkormányzatok, a polgármesterek, a testületi többségek felett, az megszűnt. És egyszerűen nagyon sok helyen azt tapasztaljuk, mint a Hang, akinek számos helyen van helyi aktivista szervezete, csoportja, hogy egyszerűen érdemben történnek változások, reagálnak rá a döntéshozók, hiszen látják, hogy ez a fajta, nem tudom, monolit tömbben, hogy eddig működtek, hogy elég, nem tudom, hogyha nem reagálnak, az megszűnt, hiszen ez a fajta nyomás, azt muszáj meghallgatniuk, különben érzik, hogy így abból mondjuk akár politikai veszteség is lehet, ami jelenleg még fontos nekik. Mi saját szempontból, mint a Hang részéről, ugye nekünk nagyon fontos eszközünk a petíció, van is egy külön petíciós oldalunk, a választások óta nagyon-nagyon megnőtt, nem csak azok, akik aláírnak egy petíciót, hanem akik elindítanak egy petíciót. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek azt kezdik észrevenni, hogy van tér, van lehetőség arra, hogy ezek az ügyek legalább elkezdődjenek, nem tudom, hogy elkezdjenek érdembe foglalkozni vele. Szóval ebből a szempontból igen, ezt látjuk, hogy itt van egy nagy mozgástér, ami most megnyílik, vagy inkább újra azt mondom, hogy újra kezdjük tanulni azt, hogy mit jelent ez a fajta társadalmi érdekérvényesítés, civil érdekérvényesítés. És őszintén mondom azt, hogy tényleg a helyi szinten a döntéshozók is elkezdtek nyitottabbá válni ennek kapcsán.
5: Hazai András és Miskei Sándor blockchain szakértők, IT szakemberek. Miben segíthetné az államigazgatást egy ilyen AI támogatott blockchain?
11: Egyszerűen transzparensebbé tenni azt, hogy mire költi el az állam a pénzét, transzparensebbé és kiszámíthatóbbá.
5: Kinek lehetne ez átláthatóbb?
11: Egyrészt a lakosság számára, mindenképpen az állampolgároknak, másrészt pedig az állami döntéshozók számára is, illetve az ellenőrző hatóságoknak segíteni nagyon sokat a munkáját.
5: Hogyan lehet ezt jól bevezetni egy már nagyon régóta recsegő, ropogó rendszer helyére?
11: Szerintem úgy, hogy kipróbáljuk kicsiben, egy-két önkormányzatnál, egy minisztériumnál, és látszani fog, hogy működik.
5: Mire adna rálátást egy ilyen blockchain?
11: arra, amire úgy döntenek a döntéshozók, hogy rálátást adjon, de hát alapvetően szerződések, tranzakciók, teljesítések, vagy akár pályázati, bírálati szempontok és azoknak a betartása.
12: Mivel mi olyan technológiákról beszéltünk itt, amelyek rendelkezésre állnak, tehát itt nem arról van szó, hogy ezt le kell valakinek fejlesztenie, hanem nyílt forráskódú eszközökként, mint a Linux operációs rendszer, tehát nagyvállalati környezetben bizonyított technológiáként rendelkezésre állnak, ezért tulajdonképpen abban az értelemben nem megvalósítani kell ezt a rendszert, hogy le kell fejleszteni, hanem fogni kell a meglévő kockákat, Lego kockákat, és össze kell szépen építeni belőle azt a várat, amit szeretnénk. Nyilván egy ilyen projekt mindenképpen van átfutási ideje.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
13: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
14: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
14: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
1: One, two, three, four! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
16: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: Ez itt a zsebrádió.

0: Zsebrádió, nem csak gyerekeknek.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Csoda! Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Azt ugye mindenki tudja, hogy a világűrben mindenféle dolgok keringenek és utaznak keresztül kasul az univerzumon. De még nekünk bőven elég meghatározásként, hogy mindenféle dolgok, addig a tudósoknak ennél pontosabb nevekre van szüksége. Először is, a világűrben keringő dolgok összefoglaló neve az égi test, ami mindenféle lehet, úgy mint nap, bolygó, törpebolygó, kisbolygó, üstökös és meteorit. A törpe bolygó és a kisbolygó között az a nagy különbség, hogy míg a törpe bolygó bolygóformájú, vagyis olyan, mint egy laszti, addig a kisbolygó tulajdonképpen egy aszteroida, és bármilyen formája lehet, még akár egy gumimaci formája is. Egy aszteroidát addig hívunk csak aszteroidának, amíg megy bele a vakvilágba, de ha már a naprendszer részévé válik, és a nap körül kering, akkor már kisbolygó. Viszont a kisbolygóra és a törpebolygóra is igaz, hogyha a naprendszeren belül egy bolygó körül kering, akkor már holdnak hívjuk. Remélem, alaposan összezavartam mindenkit. Na, akkor térjünk vissza a makemakéra. 2005. március 31-én fedezték fel ezt a kisbolygót. Jogos a kérdés, hogy hogy csak most fedezték fel, nem olyan nagy az a naprendszer, ismerjük mind a 8 bolygót, mégis hol a fügyfenébe bujgált ez idáig? Na kérem, itt van a kutya elásva. Egyszer azért majd kérdezzük meg a Banja Halamadzsát, hogy miért van a kutya elásva, és ennek miért örülnek annyira az emberek. De ezt most hagyjuk. Szóval, a naprendszerünk egyrészt baromira nagy. Körülbelül 2 fényév az átmérője. Másrészt a naprendszerünkben rengeteg bolygó, kisbolygó, törpebolygó, hold, aszteroida és üstökös van. A legszélén, a Neptunusz után található Kuiper övnek nevezett területen, ami egy mondjuk egy ilyen kisbolygók számára fenntartott parkolópálya, ott meg annyi, de annyi van ezekből a kisbolygókból, hogy csak győzzétek megszámolni. Feltéve, ha látjátok. Aki nem hiszi, az most egy picit jobban figyeljen. A naprendszerünkben van 4 kőzetbolygó és 4 gázbolygó. Ezt kb. Mindenki tudja. Aztán van néhány 10000 törpebolygó és kisbolygó, majd ezekről mondok még egy kis érdekességet. Aztán van 5 üstökös és, most figyelj, 52 hold. Egyébként azért van ilyen sok hold, mert elég sok bolygónak van holdja, és van olyan, amelyiknek több is van, és némelyik törpe bolygónak, meg kis bolygónak is van holdja. Tehát sok hold van, nem csak a miénk van itt az égen, sok-sok más hold is van, csak azokat nem látjuk, mert annyira messze vannak. Így már azért nem csoda, hogy ekkora tumultusban nem lehet észrevenni, hogy csak úgy itt-ott fölbukkan egy törpe bolygó. Azt ugye meg is kell látni, és ez főleg azért nehéz, mert egy fényévre kellene ellátni ahhoz, hogy jól lássuk azt a bizonyos Kuiper-övet, ahol a legtöbb kisbolygó, törpebolygó leledzik. És bár a csillagászok idővel mérik a távolságot, vagyis a 2 pont közötti távolság megtételéhez szükséges idővel számolják, hogy mennyire van tőlünk valami, de azért meg tudjuk mondani, hogy az egy fényév az igazából milyen messze van. Körülbelül 9,5 trilliárd kilométerre. Ott van a Kuiper-öv. Na, odáig kéne ellátni, ugye? Aki még mindig nem hiszi el, hogy nem lehet csak úgy megtalálni egy törpebolygót a naprendszerünkben, hát, azzal nem tudom, mi legyen.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: Hello, szia, hello! Tudnál adni egy bélást?
2: Kezdjük ezzel a bélás dologgal. Okos telefon majd úgy is elmondja, hogy mi ez a bélás, foglalkozunk inkább azzal, hogy kik kérték. A Zsebrádió szerkesztőségének gyermekkorában, amikor még nem volt zsebrádió, sőt, még a szerkesztőség sem volt, de már nem rohangáltak dinók a földön, különös divatok voltak, divatok. Egyszerre voltak a fiatalok popperek, csövesek, meg punkok, persze ki ízlés szerint. A popperek jól néztek ki, répanadrágban jártak, fehér csukával, és olyan hajuk volt, mintha végig lehúzott ablak mellett ültek volna hazafelé az uszodából. Szóval béna. A punkok ordibáló zenét hallgattak, amiben rondán beszéltek, és nem nagyon tudtak gitározni, de punk különben is egy életforma volt, ami nagyjából azt jelentette, minden béna, ami nem béna. Viszont minden jó, ami béna. A punkot egyébként punknak kell mondani. Esetleg visszatérhetünk, de nem akarom, hogy elrohanjon az idő. Sem a punkokra, sem a popperekre egyáltalán nem hasonlítottak a csövesek, vagy csövik. Ez egy spéci magyar divat volt. A szó eredetileg onnan ered, hogy az igazi csöves csőben lakik. Ezt nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mennyire tiszta, kisimult és ápolt az, akinek egy építkezés melletti cső az otthona. Sajnos ma már nincsenek olyan jó kis csövek, amiben lakni lehetne, de abban az időben építették a hatalmas lakótelepeket, és az építkezések mellett mindig bazi nagy csövek voltak, amiben majd a lakótelepekből elfolyik a kaka, meg a mosogatóvíz. Ma már nem építenek olyan nagy lakótelepeket sajnos, ezért a csövek kicsik. Sajnos alkalmatlanok a csöveseknek, ezért nincsenek is csövesek. A csövesek egy speciális magyar rockzenét hallgattak, azért speciális, mert minden zenekarban volt orgonista is, ami béna. De legtöbb zenekarban volt egy felesleges ember is, aki nem tudott énekelni, nem tudott gitározni, orgonálni se, csak a színpadon ugrált föl alá, mint egy bohóc, de nagyon jól nézett ki.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: A csövekisekhez egyébként, vagy a csövességhez egyébként nem kell szegénynek lenni, elég, ha úgy néztél ki. Például, hogy libazsírra lekented a hajadat, és beesett vállal járkáltál. És azt tett igazán csövessé, ha metró végállomásokon embereket szólogattál le, hogy adjanak 2 forintot, mert venné magadnak az autóbatából egy téli fagyit. Ezt a téli fagyit persze nem mondták hozzá, hanem olyan arcot vágtak, mint hogyha a vasreszelékes pirítóst akartak volna venni viszkivel. De hát ez persze nem jött ki 2 forintból, mert az már akkor is drága volt. Az általam ismert leghíresebb csöves a Batthyány téren volt csöves, és úgy hívták Kis Piramis. Egyszer kért tőlem 2 forintot, és én adtam neki, bár igazából megtettem volna, hogy nem adok, de azért adtam, hogy utána elmesélhessem a zsuliban.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Bélás. A 80-as években elterjedt volt a bélás kifejezés, ami a 2 forintos neve volt, és gyakran az adj egy bélást alakban fordult elő. A bélás szó azonban nem a Béla személynévből ered, hanem a börtönszleng B mallér 20 forintos szavával van kapcsolatban, amely a B, 2 és a mallér 10 forintos szavakból származik. A bélás szót egy időben az 1000 forintosra is használták, amelyen Bartók Béla képe volt.

0: Ne feledd, amikor az állatkertben egy foltos nyakorjánt és egy fiahordó górugrányt látsz, akkor az valójában egy zsiráf és egy kenguru.
1: A Make-Make törpe bolygót húsvétkor fedezték fel, ezért a felfedezők elnevezték eredetileg húsvéti nyuszinak. Na, erre mondta is a Nemzetközi Csillagászati Szövetség törpe bolygó alosztálya, hogy hát vegyük már komolyan ezt a felfedezést, uraim! És hölgyeim, hogyha volt hölgy a csapatban. De a felfedezőknek annyira bejött ez a húsvéti vonal, hogy nem tudtak ettől elszakadni, és mivel okos csillagászok voltak, egyszerűen kicselezték a törpe bolygó alosztály garót nyelt okoskodóit. Elnevezték a törpe bolygót Make-Makénak, mert így hívják a, most figyelj, a húsvét szigeteken élő Rapanuik mindent megteremtő istenét. Ebbe már nem lehetett belekötni. Azért fura ez a szörözés a kisbolygók elnevezésével, mert például van egy Pink Floyd nevű kisbolygó is, de, és ez most nagyon nagy de van Sopron, Aquincum, Debrecen, Szeged, Petőfi, Eger, Hunnia, Pannonia, Buda és Hungária nevű kisbolygó is.
2: Hát eldobom az agyivelőmet!
1: Ezek rendes, hivatalos kisbolygó nevek, be vannak írva a kisbolygó névtárba. Isten bizony, nézzétek meg! Még van egy Kulin nevű kisbolygó is, ami elsőre nem túl magyaros, de valójában az, mert az egyik legnagyobb magyar csillagász, Kulin György fedezte fel, és hát magáról nevezte el. De oké, csomó mást is felfedezett, úgyhogy, és azt másképp nevezte el, szóval ez belefér, egyet megérdemelő is. Azért ezen a sok magyar kisbolygón gondolkodjunk el egy picit. Van 11 olyan kisbolygó naprendszerben, ami a miénk. Vagyis elég komoly érdekeltségei vannak Magyarországnak a világűrben. Vagyis gyarmatosítottuk a világűrt. Jó, hát kisbolygók, de hát akkor is. Sok kicsi sokra megy, most már csak el kéne menni értük. Nincs valamelyik kötöknek egy használható űrhajója, amivel el lehetne ugrani úgy egy fényévnyire és hazahozni egy kisbolygót vele? Ha esetleg akad ilyen, szóljatok mindenképp. Mert például nyithatnánk egy pizzázót, ahol van nem lávakövön, hanem törpe bolygón sült pizza. Az azért mennyire vagány. Azt mondjuk, nem tudom, hogy van-e mellékíze egy törpe bolygónak, de ha van is, annyira különleges lehet, hogy úgy mondjam, Hungarikum, ennek a törpe bolygónak a mellékíze, hogy azért egy törpe bolygón sült, törpe bolygó mellékízű pizzának senki nem tudna ellenállni. Vinnék, mint a cukrot.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: 1964. április 20-án, amikorra megalkották a Basicot, vagy Basic-et, az egyik korai számítógépes nyelvet, legördült egy üveg egy gyártósorról az észak-olaszországi Alba városában, ahol egy Pietro Ferrero nevű úr fiacskája egy kis átalakítással kikeverte apu Superkrémá nevű csokis mogyorókréméből a saját termékét. Az üvegcsében lévő barna krémet Nutellának hívják. Valójában két illetőnek, egy Napóleon meg egy Hitler nevű személynek köszönhetjük a létét. Ugyanis amikor ezek ketten éppen feldúlták Európát meg az egész világot, akkor rémesen szörnyű kakaó és csokoládé hiány lett. És az olasz cukrászok ekkor találták ki, hogy a szörnyen drága csokoládét darált mogyoróval dúsítják. Őrületesen népszerű édesség lett, mindenhol imádják a világon. Vagyis azért hadd jegyezzek meg egy-két dolgot. Egyrészt rengeteg benne a cukor, úgyhogy ha túl sovány vagy, akkor pikpak ki tudsz tőle kerekedni finom rengőhájjal, hajrá! Másrészt meg tele van pálmaolajjal, azért olyan fincsi kenhető. Viszont a pálmaolajhoz sok pálma kell, amikhez viszont ki kell vágni a dzsungelt, ahol viszont például az orángutánok laknak. Tehát, ha nutellát eszel, mondjuk úgy, hogy orángutánt is eszel. És az annyira nem finom, mert a szőre beleragad a fogaid közé, és nehéz kipiszkálni. Viszont a szőrtől csökken a légellenállásod, és gyorsabb leszel. Éljenek a mogyorok, éljenek az orángutánok!
2: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: 1534. április 20-án, amikor a spanyolok éppen Dél-Amerikában meghódítják az inkákat, egy francia pasas, aki jobban bírta a hideget, észak felé vette az irányt, és neki állt felfedezni Kanadát. Úgy hívták, hogy Jacques Cartier, és nem volt híres ékszerész. A helyet, amit megtalált, az ott élő irokézek Kanatának hívták. Na ezt értette félre, és hitte azt, hogy az egész hatalmas ország Kanada, pedig csak az a kicsi vacaköböl volt, az de se baj. Mindegy, Jacques bejelentette, hogy akkor ez mostantól francia föld, kérik szépen, köszi. A franciák barátkozási szokásai nagyon hasonlatosnak voltak mondhatók abban az időben, mint mondjuk a többi hódítónak. Hello, én láttam meg ezt a helyet először, stipistopi.
3: Bocsi, de én már itt élek már, vagy 6000 éve.
4: Nem baj, de nekem puskám van, bibibi.
1: Na, a módi ugyanaz, csak spanyolul, angolul vagy portugálul. Egyik sem jobb a deák névásznánál.
5: A banja, maharadja, halandja?
6: Fura felnőttek, még furább mondásai.
7: Ő sem jobb a deák névásznánál. Ha valakiről rosszat akarunk mondani, korholni akarjuk, vagy esetleg be akarjuk feketíteni, akkor mondjuk még manapság is, hogy ő sem jobb a deákné vásznánál. A deákné vásznáról amúgy még ma sem lehet megnyugtató történeti magyarázatot adni. Pálóczi Horváth Ádám is megpróbálta, szerinte abból ered, hogy a deákné vászna egyszer a földre esett, és mindjárt szösszé lett. Erdélyi János is furcsa magyarázattal szolgált, deákné vagy falusi mesterné, tanítóné a férjét nevezte vászonnak, kit, mint ezt, meg is súlykolt néha korhelysége miatt. A deákné vásznához hasonlatos szólásunk még ezrével akadt országszerte, de sokuk végleg feledésbe merült. Hogy miért pont deákné vált országszerte ismerté, az a magyar nyelvjárások és nyelvhasználat titka, amit még mindig nem tudtak nyelvészeink megfejteni. Hát, drukkoljunk nekik, hogy most aztán már tényleg sikerüljön. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Tehát a magyarázatra szoruló szavaink. Vinillemez, Beatles, Paul McCartney. Akkor lássuk. Vinillemez. Hát kérletek szépen, az úgy volt, hogy az 1000-es években a hangot nem MP3 fájlokon tárolták, hanem különböző hanghordozó eszközökön. Ezek egyike volt a vinillemez, ami egy vékony műanyag korong, benne igen vékony spirál alakú barázdával, a barázdákban pedig apró recékkel. Akármilyen hihetetlen, de ezek a recék voltak azok, amik tárolták a hangot, és ezt a lemezjátszó tűje végighaladva a recéken képes volt visszaalakítani hangát. Nagyon kellett rá vigyázni, mert ha összekarcolódott, akkor neked annyi. Nafta papa, mutass néhány példát a karcos lemezekre. Kösz, haver vagy. Ekkoriban a fáj megosztás még azt jelentette, hogy kölcsönadtam egy lemezt, feltéve, ha Isten bizonyra megígérte az illető, hogy A. vigyázz rá, B. visszahozza. Ma ez már elég viccesnek tűnik, de 20-30 éve ez még vérkomolyan ment. Beatles a világ talán legismertebb zenekara, minden elképzelhető rekordot megdöntött, hogy más ne mondjak, 1,3 milliárd darab lemezt adtak el, ami még gombocból is sok. Paul McCartney, Sir Paul McCartney pedig ennek a zenekarnak volt a basszusgitárosa és énekese. Írtó tehetséges zenészek voltak, úgynevezett gomba frizurájuk volt, amiért megőrült a világ. Mivel akkoriban, vagyis az 50-es években mindenkinek snájdik, szopott gombóc frizurája volt, ez a gomba stílus akkora formabontásnak számított, hogy csak na. Adok egy jó tanácsot arra az esetre, ha ne adj Isten újra divatba jönne. Csak azt csináltasson magának gomba frizurát, akinek jól áll, és aki tud ülve aludni. Röviden összegezve, a négy Beatles fiú nagy hatást gyakorolt a világ zenei kultúrájára. Egy mondás szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ami igaz is, csak hogy a történelem ritkán jegyzi fel ezen nők nevét, ami nem szép dolog a történelem részéről. Történelem fiam, holnap küld be az édesanyádat, beszédem van vele. És minden sikeres zenekar mögött áll egy menedzser. Őt úgy hívták, hogy Brian Epstein. De emellett az igazság mellett létezik egy másik is. Mégpedig az, hogy nekem egyáltalán nem tetszik a zenéjük, és rám semmilyen hatást nem gyakoroltak. Ez van. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy lássátok, vagy inkább halljátok, mégiscsak egy rádióban vagyunk, vagy mi, hogy ér más véleményen lenni. Ér nem azt gondolni, nem azt mondani, és nem azt érezni, amit a nagy többség. Nem kell megijedni attól, hogy más gondolsz, és ha megkérdeznek, még akár ki is mondhatod. Ízlésről vitatkozni, másokat ezért bántani, megszólni a legnagyobb emberi butaságok egyike. Ellenben más gondolni roppant felszabadító érzés. Nem vagy jobb vagy több azért, mert más gondolsz, csak jobban érzed.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán a minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
5: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
6: Hát beszélünk róla gyakorlatilag minden nap, elképesztő mértékűre hízott az államadósság világszerte, most brutális hozamemelkedés van az állampapír piacokon, vagyis árfolyam zuhanás. Tegnap kamatot emelt, 3 év után az amerikai jegybank is újabbakra célzott, a részvénypiac jól érzi magát. Meddig tarthat ez ki, illetve mi változtathat ezen a trenden, lehet ebben javulás? Szőnyi Dávidtól próbálunk válaszokat kérni erre. Ő az Akkord alapkezelő junior portfólió menedzsere, akit van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt!
6: Melyik itt a kályha? Tehát melyik az, ami a többit mozgatja, és amelyik kiváltja? Tehát az eladósodásból indulnak a problémák? Vagy honnan érdemes ezt kezdeni, megközelíteni?
8: Hát szerintem alapvetően az a tény, hogy Amerikában van egy 6%-os kölcsvetési hiány, az nyomást helyez az egész hozamkörnyezetre, főleg a hozamgörbének a hosszabb végére, hiszen az látszik az előrejelzések alapján, hogy nem igazán tűnik úgy, hogy megszorítani akarna bármikor is az amerikai kormányzat, és emiatt folyamatosan görgetjük magunk előtt ezt az adóssághegyet, egyre magasabb és magasabb kamatszinten finanszírozva. Nyilván ilyen
6: ugye,
8: szempontból...
6: egy fontos változás, hogy eddig azért legalább a szavak szintjén nem voltak ilyen bátorak, mint most Trump elnök, aki azt mondja, hogy az egész világ ide hordja a pénzét, mi ezzel a probléma, tehát ő vállalja is, hogy ezzel nem nagyon kell foglalkozni, tehát ilyen fiskális szigor az teljesen felesleges.
8: Igen, hát ez érdekes, hogy ilyen kommunikáció szempontjából megjelenik egyfajta ilyen Trump-specifikus pökhendiség, hogyha lehet ennek nevezni. Ugye nyilván tavaly a vámok segíthettek volna ezen az egész egyensúlyi sztorin, olyan szempontból, hogy a vámok azok tényleg egy adóbevételt jelentenek, ezt úgy próbálták eladni otthon Amerikába, hogy ezt a külföldiek fizetik meg, amit ugye tudunk, hogy ez nem igaz, mert ugye a belföldi amerikai cégek fogják kifizetni ugye a vámot az import után, és nyilván alapvetően a fogyasztókhoz kerül át aztán az átárazás. De alapvetően ez a fundamentális probléma Amerikában, hogy magas a kölcsönvetési hiány, és az, hogy most 5%-on van az amerikai 10 éves hozam, az pedig főként annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon erős az amerikai gazdaság, és egy ilyen erős reál gazdaság mellett az a fajta inflációs probléma, ami jelen van a gazdaságban, ezt a szereplők át tudják transmitálni az árakba, és a Fed pedig emiatt változtatott az irányultságán, és egy hókisebb kamatpolitikára állt át, ugye kamatot is emelt tegnap, és az a fajta kamatpálya, ami megjelenik most a Fed esetén, az nagyon

0: erőteljes nyomást helyez a görbének a hosszú végére.
1: Na most hogyan lehet ebből kitörni, illetve meddig mehet emellett a részvénypiac is újabb magasságokba? Mert azért ez általában tankönyvileg is rossz a részvényeknek, és nem is emlékszem olyan időszakra, hogy ez hasonló, hát pont ilyen helyzet nyilván nem volt, de hogy hasonló hozamkörnyezet változáskor, meg kamat várakozás változáskor is a részvénypiac ennyire erősen tudjon teljesíteni.
0: Igen, itt nagyon érdekes, hogy a részvénypiac kicsikét el van szakadva így a hozamkörnyezettől. Itt nyilván több ok is felmerülhet. Én arra gyanakszom, hogy a legerősebb ok az az lehet, hogy azért Amerikában az AI sztori dominálja nagyon a részvénypiacot. Ez látszik abban, hogy mondjuk az S&P meg egy egyenlő arányban súlyozott S&P között mekkora olló tudott kinyílni. Alapvetően az AI sztori annak ellenére, hogy most ugye bejelentették ezt, hogy lassítani fogják a modellfejlesztést, az Anthropic meg az OpenAI, de ennek ellenére az AI sztori az továbbra is ott marad, és továbbra is egy erőteljes húzóerő tud lenni, és addig, amíg nincsenek gondok ezekkel a cégekkel, amik ebben a legnagyobb szereplők, tehát mondjuk a hyperscalerek, a Google, az Amazon, Microsoft, Nvidia, Facebook, stb. Addig nem látszik azt, hogy egy átmeneti hozamemelkedés, amit jelenleg átmenetinek is tarthatnak bizonyos szereplők, hogy az megrengetik úgy alapjaiban a részvénypiacot.
1: Uh-huh. És szerintetek átmeneti? Illetve tényleg mi változtathat, mi állíthatja meg, mi történhet? Nem, kívülről nem látszik semmi, tehát nincs nadrágszi meghúzás, tehát hogyha az államadósság továbbra is nő, a költségvetési hiányokat hagyják elszállni az országok, és itt nem csak az Egyesült Államokról beszélünk, máshol is a probléma, ez majd a mai műsorban például Franciaországról is fogunk beszélni. Szóval akkor hogy tudna ez változni, ez a mostani helyzet, illetve mostani trend?
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően a hosszú hozamokra a legerősebb hatású faktor az továbbra is a kamatpálya tud lenni, és láthatjuk mondjuk évelején, hogy amíg a kamatpályában kamatvágásokat látunk, és mondjuk évelején láttunk mondjuk 50 bázispont kamatcsökkentést beárazva ugye a görbébe, addig az amerikai 10 éves hozam is ilyen 4,2% környékén volt, ami egy sokkal élhetőbb szint mondjuk, mint az 5%, de az 5% sem egy elképesztően magas szint, tehát én azt gondolom, hogyha fordulna a Fednek a kamatpályája, akkor a 6%-os költségvetési hiány ide vagy oda, a hosszú hozamok le tudnának jönni mondjuk egy 50 bázisponttal, amiatt, mert Amerika egy kiváltságos helyzetben van, hogy az ő államadósságát így is úgy is megfinanszírozza a világ, meg nyilván a belföldi piac, mert azért a dollár az egy tartalékvaluta, és nyilván az a fajta fiskális összkép, amivel Amerika rendelkezik, az bármilyen feltörekvő ország, vagy bármilyen fejlett piaci ország nem tudná megengedni magának. Tehát ők egy összehasonlításkép, hogyha olyannyira rosszak lennének a fiskális mutatók Nagy-Britanniában, mint amennyire rosszak Amerikában, akkor a brit 10 éves hozam az lehet, hogy ilyen 7% környékén lenne, vagy az is lehet, hogy 8% környékén, ha sokkal kisebb a piacnak a toleranciája ezzel szemben. És én azt gondolom, hogy
1: igen. Hogy azon mosolyogtam, hogy igen, Trump ugyanezt mondja, tehát amit az utolsó két mondatodban mondtál, Trump pont erre hivatkozik, hogy hát ideiglenes, akkor meg a kamatot sem kell megemelni, nincs itt semmi látnivaló.
0: Nem szerintem alapvetően kamatemelésekre szükség lehet, csak talán az a pálya, ami most be van árazva jelenleg, hogy 5 kamatemelés a következő másfél évben, az picikét túlzónak bizonyulhat, amiatt, mert alapvetően már itt vagyunk egy ilyen 4% körüli kamatszinten, ugye a Fed kamatot nézzük, ami a neutrális egyensúlyi kamat fölött van már különböző metrikák alapján, és innen nézve szerintem egy 100-125 bázispontos kamatemelési ciklust nem kellene indítani ahhoz, hogy visszahozni az infláció célra, mert nyilván, hogyha megnézzük a fogyasztói kosarat, vannak olyan tételek benne, amik gondot okoznak, de nem annyira széles körű az infláció Amerikában, mint az volt mondjuk 2021-22-ben, amikor tényleg azt kellett, hogy 500 bázispont kamatemelési ciklust csináljon a Fed. És emiatt nyilván az iráni háborúnak van egy óriási hatása, hogyha energia oldalról megoldódna ez az árnyomás, akkor ez az összes többi inflációs komponensre is pozitívan tudna hatni, mert azok a másodkörös hatások, amiktől most jelenleg fél a Fed, és aminek érdekében tegnap kamatot emeltek, hogy ezt előzetesen is megelőzzék, azok nem tudnának megtörténni, vagy sokkal kisebb mértékben történnének meg.
1: Uh-huh. Oké, okay, mi az alapvárakozásotok, alappályátok így a következő évre? Az elmúlt hetekben ami változott, hogy a piac elkezdte jobban és tartósabban beárazni a magas üzemanyagárakat, ez nyilván inflatórikus hatású, de gondolom ezt a legkevésbé lehet közgazdasági alapon modellezni, hogy ki mikor háborúzik, meg éppen mikor jutnak el oda a felek több fronton is, hogy megegyeznek, vagy mondjuk inkább a deeszkaláció felé mozdulnak. Szóval ezzel együtt mire számítotok, meddig mehetnek föl még a hozamok, és hol vagy hol lehet fordulópont?
0: Hát nyilván ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani, mert kb. A dolgokat 75-80%-ban tényleg az befolyásolja, hogy mi történik a Közel-Keleten, és egyre nagyobb és nagyobb az érzékenysége minden pénzügyi piaci indikátornak, meg mutatónak arra, hogy mi történik az olajárakkal. Én azt gondolom egyébként, hogy az örökkévalóságig nem lehet eszkalálni a helyzetet a Közel-Keleten. Ez a helyzet, ami most van, ez nem egy egyensúlyi állapot. Különböző felek elérték azt a fajta kemény limitet, ami miatt már nem tudnának tovább eszkalálni, tehát Irán nem fogja szétlőni úgymond ok nélkül, ha nincs további eszkaláció az öbölmenti országok infrastruktúráját. Amerikát láthattuk, hogy már most nem igazán lőnek be úgy Iránba, mint azt tették mondjuk március-április környékén, és hogyha középtávon sikerül deeszkalálni ott a helyzetet, akkor az nyilván egy enyhülést hozhat, nem csak Amerikába, hanem globálisan is a különböző hosszú hozamokban. Ami úgy látszik, hogy egy globális jelenség, itt meghúzódik egy japán hatás, hogy ugye ott is van egy kamatemelési ciklus, és ez nyomást helyez minden hosszú hozamra, mert relatív alapon át kell árazni ezeket a görbéket, így egymáshoz képest, meg látszik Európában mondjuk francia specifikus problémák, amit említettél korábban, hogy nyilván van egy választással kapcsolatos kockázat is, de összességében szerintem nem várhatjuk azt jövőre, hogy mondjuk a fiskális politikában lesz egy fordulat Amerikába, hiszen továbbra is Trump marad az elnök, hiszen továbbra is lesz mondjuk egy demokrata kongresszus mellette, de nem fognak olyan adótörvényt hozni, amivel adót emelnének, vagy vágnának a kiadásokon. Így most ez a jelenlegi 5%-os kamatszint, vagy hosszú hozamszint, 10 éves esetén ez szerintem fair értéken forog, tudva azt, hogy milyen makrogazdasági összkép társul így emellé, de ahogy említettem, a legfontosabb változó továbbra is a kamatpálya, és a kamatpályában az 5 kamatemelés, ami be van árazva, az szerintünk talán túlzónak mondható, amiatt, mert mondjuk bérnövekedés oldaláról nincsen egy olyan többlet jövedelem tömeg, ami Amerikában mondjuk 2022-ben volt, ami fűteni tudta tovább az inflációt, hanem itt van egy energiások, ami most próbál szétterjedni a gazdaságba, és a Fed azért lépett, hogy ez ne terjedjen teljesen szét.
1: Uh-huh. Oké, okay, világos. Nagyon szépen köszönjük. Tisztában látunk. Szép napot, jó munkát neked is.
0: Köszönöm szépen. Szép napot kívánok.
1: Szia, szia. Szőnyi Dávid, az Akkord alapkezelő junior portfólió menedzsere volt a vendégünk.
2: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonnak a mat. A Millás reggeli délutáni falatkái. Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: One, two, three,
3: zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek, eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót. Egyre több felhő lesz ma felettünk, sok felé lehet kisebb eső, zápor. Holnap változóan napos felhős időre készülhetünk, a reggeli 7-15 fok után, napközben 20-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz ügynek, a bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban így már 5 szemét hallgattak ki gyanúsítottként és 3 letartóztatását indítványozták, erről ma dönt a bíróság. Közel 10%-kal drágulhat a cigaretta november 1-től. A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből 90 milliárd forintos költségvetési többletbevételt vár a kormány. Az összeget teljes egészében a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják, jelezte a kormányfő. Ezzel párhuzamosan megszüntetik a jelenlegi dohány nagykereskedelmi monopóliumot és alapjaiban alakítják át a trafikrendszert. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A kamara jelezte, tudomásul veszik a kormány döntését, mint írták, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Bezuhant a vendégészakák száma is, az éttermek forgalma is a 6. kerületben. Az Airbnb tiltás hatására a polgármester szerint 32%-kal nőtt a hosszú távú lakások kínálata, az átlagos bérleti díj pedig 300 ezerről 280 ezerre csökkent január óta. A guest.guru portál azt írja, a 6. kerületi éttermek, kávézók és bárok forgalma 30%-kal esett vissza. Meghalt Deák Bill Gyula, az Artisius díjas hazai blues legenda, 77 éves volt. A közösségi oldalán megjelent posztban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Zajlik az Európai Mobilitási Hét. Október 22-ig Budapesten bringás programokkal, szakmai sétákkal és autómentes hétvégével készülnek, amikor többek között a Szabadsághíd, a Fővám tér, a Vámház körút, a Pesti alsórakpart és a Műegyetem rakpart egy része is az autóktól eltérő közlekedési módoké lesz. Donald Trump ismét megfenyegette az Európai Uniót, vámok kivetését és a kereskedelem részleges leállítását is kilátásba helyezte, ha a közösség szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Ugyanakkor azt is mondta, hogy amennyiben a kezdeményezés jó szándékú, nincs vele problémája. Egyúttal szörnyű kereskedelmi partnernek nevezte Kanadát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, tegnapi évértékelő beszédében társult tagságot ajánlott Kanadának.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Holnap a párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől felhők érkeznek, elszórtan eső, zápor kialakulhat. Másutt változóan napos felhős idő lesz. Kora reggel 7 és 15, délután pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És már a múltkori adásban is államkötvényekkel, illetve államadóssággal foglalkoztunk. Ebben az adásban pedig folytatjuk, mert hogy szorosan összefügg az Egyesült Államok és az amerikai államkötvényeknek a helyzete Japánéval és a japán államkötvényekével, illetve államadósságéval. Mert hogy vannak olyan szakértők, akik szerint az Egyesült Államok és Japán egyszerre kerülhet kötvénypiaci válság közeli helyzetbe. Mindkettő országban ugye emelkednek a hosszú lejáratú állampapírhozamok, miközben az államadósság rendkívül magas, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a két folyamat egymást erősítheti, és egy hirtelen bizalomvesztés, az pedig globális pénzügyi válságot, megrázkodtatást hozhat. Ez tehát a témánk.
2: És ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy részletesebben átnézzük azt a kérdést, hogy igaz-e az, hogy Japán bedönti a világgazdaságot, és hogyha igaz, akkor hogyan dönti be éppen a világgazdaságot. Én azt javaslom, hogy menjünk egészen vissza oda, hogy nem töltsünk el vele nagyon sok időt, csak azért ezt említsük meg, hogy a 20. századnak Japán volt a nagy sikertörténete, tehát az, ami ma Kína, mert mindenki arról beszél, hogy az elképesztő kínai növekedés az a 20. század 50-es, 60-as, 70-es éveiben, még a 80-as éveiben is Japán volt, és aztán Japánt leállították, tehát nagyon sokszor elhangzik ezekben a beszélgetésekben, hogy Japán elkezdett úgy magától stagnálni, de ez nem így volt. Ez úgy volt, hogy az amerikaiak gyakorlatilag megelégelték, hogy a japánok a fejükre nőnek, és autógyártásban, elektronikában, mindenben versenyképesebbek náluk. Ez azért is fontos, mert az amerikaiak jelenleg szerintem pont ugyanezt csinálják Japánnal is, és Kínával is, de ide fogunk majd kiukadni. És akkor 1986-ban megköttették a japánokkal, nem mellesleg az európaiakkal is, a németekkel is, akik szintén versenyképestek bizonyultak, az úgynevezett pláza egyezményt, amikor is ugye leértékeltették velük az amerikai dollárt, és felértékeltették velük a japán jent, a német márkát. Ugye ne felejtsük el, hogy ez a hidegháború korszaka még, és ezeknek az országoknak nincs ütőképes, szinte egyáltalán nincs hadserege, tehát függnek az Egyesült Államoktól. Gyakorlatilag, amikor Magyarországon a magyar közgazdásztársadalom nagy része azt állítja, hogy ha olyan egyszerű lenne, hogy leértékelünk, akkor már valaki kipróbálta volna. Elképesztő sokat hallom ezt a mondást, hát nem csak, hogy kipróbáltak már, hanem rendszeresen csinálta mindenki, szinte alig van kivétel, hogy valaki ne csinálta volna. Például az Egyesült Államok megcsináltatta Japánnal, hogy a dollárt le a jent fölértékeljék. Ekkor Japán stagnálni kezdett. Volt még egy, ugye befelé fordult, volt még egy összeomlás, amikor a japán jegybank próbálta felpumpálni az ingatlan árakat a 90-es évek elején, abból lett egy tőzsdei összeomlás, de aztán gyakorlatilag stagnálni kezdett. Egészen addig, ameddig el nem kezdték ezt a valamit, amit úgy neveznek, hogy hozamgörbe kontroll, és ez lesz igazából a kiinduló pontja a mostani beszélgetésünknek, hogy mi történik most Japánban. Az meg kell értsük azt, hogy mi az a hozamgörbe kontroll, amit egy Shinzo Abe nevű miniszterelnökükkel kezdtek. Ugye Shinzo Abe volt az, akit lepuffantott egy merénylő, egy internetről letöltött pisztolya, tehát hogy úgy nyomtatta a pisztolyát, hogy az internetről szedte hozzá a mintát, de hogy ez egy mellékvágány, tehát gyakorlatilag Shinzo Abe volt, aki bevezette az úgynevezett Abenomics-ot és a hozamgörbe kontrollt. Csak azért hadartam el gyorsan így a 20. századtól, hogy ez a kiinduló pontunk, hogy így jutunk el oda, hogy Japánban hozamgörbe kontroll volt, nem sokkal ezelőttig, és most akarnak éppen kiszállni ebből a hozamgörbe kontrollból.
1: És több történelmi pont is van. Ugye az Abenomics-ot azt nagyon jó, hogy mondtad, mert nagyon fontos. A másik történelmi pont az, hogy először választottak nőt ugye japán miniszterelnökké, Takaichi Sanae személyében, illetve összeköti az Egyesült Államokkal az a másik történelmi dolog, ami történt most augusztusban, mégpedig az, hogy összehangolt pénzügyi intézkedést tett a Federal Reserve, az amerikai szövetségi jegybankrendszert, vagy jegybank szerepét betöltő szövetségi bank, ugye a Fed, a Bank of Japannál, mégpedig azt csinálták nagyon érdekes módon, hogy interveniáltak a pénzpiacon úgy, hogy eurót adtak el. Nem dollárt, hanem eurót. Ami azért volt érdekes, hogy a dollárt adtak volna el, és vásároltak volna jent, az egy másik szituáció lett volna, de ezt megfejelték azzal a kis aprósággal, hogy ők inkább eurótól szabadultak meg ebben a körben, ami hát azért eléggé rosszul esett az Európai Központi Banknak és az európai vezetőknek. Ezt egyébként Christine Lagarde szóvá is tette később. Minden esetre 30 éve nem volt ilyen összehangolt intervenció a két jegybank között.
2: Hát főleg azért esett rosszul, nekik már nem szóltak. Tehát hogy ezt ugye elegánsan így szokták a jegybankok, hogy ha nagy mennyiségű valamilyen pénznemet rádobnak a piacra, akkor szoktak szólni, meg összehangolják azokkal az érintett jegybankokkal. Most meg ezt úgy csinálták meg az amerikaiak, hogy nem szóltak. De ide fogunk eljutni, hogy ez miért volt szükséges, vagy miért gondolták legalábbis az amerikaiak, hogy erre szükség van. De ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy hogyan alakult ki a helyzet, szerintem egy kicsit kell beszéljünk arról, hogy mi az a hozamgörbe kontroll, és mi az, amiből most ki akarnak szállni a leginkább a japán jegybank. A hozamgörbe kontroll bonyolultnak hangzik elsőre, de szerintem, ha követnek a kedves nézők, akkor egy relatíve egyszerűen el lehet magyarázni. A lényeg az, hogy a japán jegybank gyakorlatilag pénzt teremt. Ugye a jegybankoknak ez az egyik ilyen privilégiuma, megint csak olyas valami, amiben nem hasonlítanak a háztartásokra, ugye a háztartások nem teremthetnek pénzt, legalábbis legálisan nem. A jegybankoknál viszont ez nem BTK-s, sőt az egyik feladatuk, hogy pénzt teremtsenek, tehát a japán jegybank pénzt teremt gyakorlatilag a semmiből. És ebből vásárol 10 éves japán állampapírokat. Tehát a hozam görbe az ugye az a sztori, hogy beszéltünk a múltkor az állampapírokról szól a részben arról, hogy vannak 3 hónapos, 1 éves, 3 éves, 5 éves, 10 éves, 30 éves, még talán ennél hosszabb kötvények, kis államkötvények, és az, hogy ezeknek mennyi a hozama, tehát hogy milyen hozammal lehet megvásárolni egy éves, 3 éves, 5 éves, 10 éves, abból kialakul egy úgynevezett hozam görbe, tehát minél távolabb vagyunk, ugye tipikusan annál magasabb szokott lenni a hozam, ami azt jelzi, hogy akkor hosszabb távon bizonytalan a befektető, hogyha alacsonyabb, akkor csökkenő, akkor azt mutatja, hogy nagyobb majd a bizalom a jövő iránt, stb. Na most a japán jegybank meg tudta azt csinálni, hogy megvásárolta a hosszú végén ennek a hozamgörbének az állampapírokat, és ezzel gyakorlatilag lenyomta a nulla szintre ezeket a hozamokat, kamatokat. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag az egész hozamgörbét képes lenyomni a nullára. Tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, ha a japán jegybank vásárolja a japán állampapírokat, akkor mindig képes arra, mivel pénzt teremt, hogy gyakorlatilag nulla vagy akár negatív kamatozású tőkéhez jutassa a japán cégeket. Ami ugye jó a gazdaság szempontjából, mert a stagnálásból akarja kihozni a japán gazdaságot, tehát nagyon olcsón akarja tőkéhez juttatni a japán cégeket, és ehhez lenyomja a hozamokat. Na most Ugye a fő áramú neoklasszikus közgazdaságtan, ki ilyet tanult, annak már megszólalt a piros sziréna a fejében, hogy úristen, infláció, infláció, infláció. Tehát, hogy biztos nem lehet ilyet csinálni, hogy büntetlenül pénzt nyomtatok, és ebből megvásárolom az állampapírokat, mert ugye két dolog szokott itt lenni, az egyik az a jó istenem infláció, a másik meg a jó istenem, akkor korlátlanul fognak állampapírt vásárolni, elszalad az állampapírokból lesz az adósság, és akkor elszalad az adósság, és akkor úristen, milyen kockázatos lesz Japán, hogyha nagyon magas lesz az adóssága. Na, Japán a legszebb példa arra, hogy ezek közül egyik sem történt, tehát hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannak ezek az elméletei, ezek tévesek.
1: Japán a legszebb példája, és melyik a legcsúnyább példája van még?
2: A legcsúnyább példa az Argentina, majd egy argentina epizódot is igyekszem, hogy hozzunk össze, amikor lássuk, hogy amikor ez félre megy, és csúnyán csinálják, az az Argentina. Van is egy mondás egyébként ilyen pénzügyi befektetői körökben, hogy négyféle ország van a világon, fejlett ország, fejletlen ország, Argentina és Japán. Ez a négyféle ország van, mert hogy ugye valamilyen szabályok általában érvényesek a fejlettekre, valamilyenek a fejletlenekre. Argentina az egy teljesen külön eset, az egy basket case, az egy...
1: Oké, csináljunk egyet, mert közben érdekességek vannak a tech kapcsán, hogy szeretne Argentina kilábalni, tehát az megint egy izgalmas. Azért kötekedtem csak egy kicsit, hogy azért nagyon sok olyan ország nincsen, akik ezt csinálták.
2: Persze, de hogy régebben ez volt a normális. Tehát hogy azt is tegyük hozzá, hogy az a tilalom, hogy a jegybankok finanszírozzák az államot, ez tulajdonképpen a neoliberalizmusnak a tilalma. Ez a 80-as, 90-es évektől jön csak be, és például az Európai Unióba való belépéssel válik kötelezővé tagállamoknak, hogy ez így legyen. Régen, amikor a jegybankokat létrehozták, a 20. század nagy részén standard volt, hogy a jegybankok egyébként finanszírozták az államot. Mi történik? Ugye, tehát, hogy a neoklasszikus közgazdaságtan azt mondani, hogy ja Istenem, infláció lesz, de nem lesz infláció, de is, hogy annyira nem lesz infláció, hogy gyakorlatilag azon izgul a japán jegybank, hogy legyen már egy kis infláció, mert ugye a defláció meg a nulla közeli infláció sem jó. Tehát nekik van egy ilyen 2%-os inflációs céljuk, amit szeretnének elérni, de nem tudják elérni. Tehát, hogy ugye, ha valaki neoklasszikus közgazdaságtan tanult, és azt látja, hogy úristen, a jegybank pénzt nyomtat és állampapírokat vesz belőle, akkor így hiperinflációt vizionál azonnal, de nem lesz belőle az, hanem gyakorlatilag nem lesz elégséges inflációja a japán jegybanknak hosszú időn keresztül. A másik, amitől rettegni szoktak, ez az úristen, akkor elmegy az államadóság, és akkor ez ugye azt szokták itt súlykolni, hogy a magas államadóság az óhatatlanul magas kamatokkal jár, és akkor úristen, nagyon magas lesz a kamat. De hát ugye itt ez sem történik. 250%-ára megy fel a GDP-nek a japán államadóság, és ehhez a 250%-os GDP arányos államadósághoz mekkora kamatszint tartozik Japánban, mert ugye a főáramú neoklasszikusok szerint ez már ilyen 30%-os kamatszint lenne, atya úristen, államcsőd, de nem, negatív kamat van, éppen azért, mert ugye a jegybank ezt el tudja érni. Tehát 250%-os GDP arányos adósság mellett negatív kamattal tudnak menni hosszú időn keresztül a japánok.
1: Hát ez változik most, ugye? Tehát most már nem negatív a kamat.
2: Na és akkor most jutunk el oda, hogy miért csinálják ezt. Tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ha ez ilyen jó, ahogy én ezt most itt felvázoltam, tehát nyilván aki ezzel most szembesül először, az azt fogja mondani, hogy hát ez a Pogi itt felvázol valamilyen ilyen tündérmesét, ez nem lehet ilyen.
1: Egy utópia is, hogy Japán ugye a kivétel, ami erősíti a szabályt, mindig lehet Japánra mutogatni, de hogy egyébként ez nem normális, és nem működne normális esetben.
2: Túl szép, hogy igaz legyen, persze, tehát hogy ilyenek fogalmazódhatnak meg valakinek a fejében, de még egyszer hangsúlyozom, régen ez volt a norma, tehát hogy ez csak a neoliberalizmus évtizedei óta van megtiltva, hogy ezt csinálják, korábban ezt csinálták a jegybankok, tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy akkor ha ez ilyen jól működött Japánban, akkor miért akarnak ettől eltávolodni. Az első dolog, amit mondanék erre, az az, hogy itt kell elfelejteni azt a típusú elemzést, hogy a japánok. Tehát nekem mindig gyanús az az elemző, aki úgy beszél, hogy a japánok ezt akarják, a németek azt akarják, stb. A japánok sokfélék, és a japánok sok mindent akarnak. Itt volt közben egy jegybankelnök váltás. Tehát, hogy az előző jegybankelnök az képviselte ezt a Abenomics-ot, ezt a hozamgörbe kontrollt, és az új jegybankelnök még mielőtt megválasztották volna, már jelezte, hogy ő ki akar jönni ebből, és ezt most úgy nevezik, hogy normalizáció, de egész biztos vagyok benne, hogy ez nem sokára úgy fog bekerülni a gazdaság történelembe, hogy abnormalizáció, tehát, hogy az volt a normális, amit korábban csináltak a hozamgörbe kontroll, és ez abnormális, mert hogy bedönti a világgazdaságon. Milyen érvek vannak ellene?
1: Ezeket az érveket, ezeket a szünet után mondd el, légy szíves, mert most akkor ezt engedjük, hogy megülje a gyomrát a kedves hallgatóknak, aztán utána neki megyünk az ellenérveknek.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Folytatjuk tehát Japán a fő témánk, de nem csak Japán, hanem az Egyesült Államok is, hiszen most már több adásban foglalkoztunk azzal, hogy államkötvény piaci válság, globális válság lesz-e abból, ami az Egyesült Államokban és ami Japánban történik, és itt pont ott tartott Pogi, hogy azt elemezte, hogy milyen érvek vannak a hozamgörbe kontroll mellett, ugye?
2: Hát igazából arról odáig jutottunk már, hogy a hozamgörbe kontrollról én azt mondtam, hogy az jó, és akkor ugye megfogalmazódhat az a kérdés, hogy akkor miért lépnek ki belőle.
1: Ja igen, bocsánat, igen, tehát hogy kilépnek, és akkor hogy mit mondanak, hogy miért?
2: Ugye az egyik ilyen az az infláció, tehát hogy említettem, hogy nagyon hosszú időn keresztül olyannyira nem volt infláció, hogy nem tudta elérni a 2%-os célját a Japán jegybank. Aztán jön ez a nagy inflációs hullám, ugye a kedves nézők, hallgatók emlékezhetnek arra, hogy pár évvel ezelőtt Magyarországon volt az Európai Unióban a legmagasabb infláció, de világszerte mindenhol volt egy nagy inflációs hullám. Ugye ez nálunk elérte a 20% fölötti szintet is, hogyha az egész inflációt, teljes inflációt nézzük, az élelmiszerár infláció 45%-ot ért el Magyarországon, szóval ilyen szintekről beszélünk, és szegény-szegény japánoknál elérte a 4%-ot, és ettől a 4%-tól, de nem hosszú időn keresztül, tehát utána visszakorrigáltak kívánatos 2%-os szint alá, egy rövid időre bekukkantottak 4% környékére, és a japánok ettől úgy megijedtek, hogy úristen, milyen magas infláció van. Azért Magyarországon, hogy mondjam, a rendszerváltás után standardban voltak kétszámjegyű inflációk, a 4%-ot hosszú időn keresztül alacsonynak tartottuk, tehát hogy ez nem egy annyira nagyon-nagyon vészes szint, de a japánok úgy vélték, hogy ez nagyon magas, és akkor ugye jön a neoklasszikus főáram, mit akar kezdeni a nagyon magas 4%-os inflációval, azonnal föl akarja rántani a kamatlábakat, tehát hogy lehűteni a gazdaságot úgy, hogy drágábbá teszem a tőkéhez jutást, és akkor majd ez lehűti az inflációt. Ezzel az a baj, hogy ez nem szokott működni, főleg azért, mert ugye a belső gazdaságon belül létrejött inflációt le lehet hűteni azzal, hogy fölviszem a kamatlábakat, és akkor kevesebb beruházás, kevesebb fogyasztás lesz, csökken a kereslet, mert drágább a tőkéhez jutás. De egy országba kívülről jön az infláció, és ugye most jelenleg ez a helyzet. Tehát, hogy itt az az iráni háború, Japán elképesztően import, rá van szorulva az importra. Tehát gyakorlatilag nem nagyon van nyersanyaga, és importálnia kell például mindenfajta energiát, tehát hogy gázra és olajra szüksége van, és ez tipikusan a Közel-Keletről szerezte be. Ugye Trump háborújának következtében fölmentek az egekbe a energiaárak, most ugye megint mentek fölfelé, hogy megint elkezdődtek a harcok, és ezt az inflációt importálják a japánok, és ezzel nem lehet mit kezdeni abban a szempontból, hogy a kamatemelés nem fogja csökkenteni az inflációs nyomást, mert ez nem belülről jön, hanem kívülről.
1: Igen, ráadásul az egy probléma, hogy globálisan fölhajtja az árakat, tehát hogyha bárhonnan, máshonnan vásárolni kényszerül Japán, akkor is egy magasabb árral találkozik, de az még nagyobb probléma, hogy a Hormuzi szoros volt az egyik fő útvonala. És ugye a kiesés önmagában egy problémát okozott, az rögtön megdobta, tehát nem úgy jelentkezett ez az inflációs hatás Japánban, hogy megvártuk azt, amíg a globális árak kifejtik az inflációra a hatást, ami bizonyos esetekben lehetett akár negyed év vagy fél év is, hanem itt rögtön megjelentek az árak.
2: Az baromi fontos, amit mondasz, hogy ezt nem lehet úgy kikerülni, hogy akkor majd máshonnan veszünk olcsóbbat, mert hogy a Hormuzi szoros problémája az mindenhol felhajtotta az energiaárakat, tehát szerencsétlen japánok, egyébként szerencsétlen mi is, mert belünk is ugyanez a helyzet, nem tudnak olcsón venni energiát, tehát hogy csak a, ugye a zöld energiára való áttérés az egyetlen megoldás, minél inkább magunknak megtermelni a saját energiánkat, mert egyszerűen drága a foszilis, hogy bárhonnan szerzi be az ember, mert időnként ugye egy Putyin megtámad egy Ukrajnát, akkor ugye az orosz gázzal van probléma, aztán ugye egy Trump megtámad egy Iránt, egy Venezuelát, tehát hogy ugye ez egy külső kitettség, amiben Amerikának kisebb, mert nekik van saját foszilisük, Közel-Keletnek van saját foszilise, de pont Európának és Japánnak nem, és egy külső inflációs sokkot nem tudsz kamatemeléssel csökkenteni. Ez az egyik. A másik, az pedig a yen árfolyama. Itt meg ugye az a helyzet, hogy a yen, ami egy ideig erősödött, az utóbbi időben gyengült, és olyan szinten gyengült, hogy elért egy brutálisan alacsony szintet, tehát hogy irtózatosan régen volt, gyakorlatilag 40 éve volt utoljára ilyen gyenge a yen a dollárhoz képest. Most ugye erre akarnak reagálni, tehát ugye most érkeztünk meg oda, amit a bevezetőben mondtál, hogy akkor most interveniál a japán jegybank, meg az amerikai pénzügyminisztérium, stb., de hogy miért? Miért baj az, hogy gyenge a yen? Mert ugye ezt mindenki azt feltételezi, hogy úristen, ez valami dráma, hogy gyenge a yen. De kinek dráma valójában? Mert a japánoknak biztos nem. A japánoknak elképesztően jó, hogyha gyenge a yen, hiszen és ez adatokkal lehet igazolni, a japán export ettől kifejezetten felpesdült, tehát most sokkal többet export tudnak exportálni a japánok, és ez látszik az adatokban. A japán exportnak kifejezetten jól jön a gyenge yen, tehát én azt gondolom, hogy nekik ez nem probléma. Kinek rossz? Az amerikaiaknak, tehát én amellett érvelnék, hogy itt valójában Amerika megmentése történik azzal, hogy ugye a dollár gyengült, és úgy gyengült a yen a dollárhoz képest, hogy ráadásul a dollár gyengült minden máshoz képest is. És itt valójában, ugye azért ne felejtsük el, hogy az általad említett Takaichi, aki hölgy, de konzervatív jobboldali hölgy, ő nagyon jóban van, vagy nagyon jóban akar lenni Donald Trump-al. Donald Trump-nak igazából nem lehet jóban lenni, de ugye Giorgia Meloni is megpróbálta, aztán mi lett belőle, de Takaichi is nagyon szeretne jóban lenni Trump-al, és itt valójában én amellett érvelek, hogy az amerikai dollárnak a megmentése történik.
1: Egyébként ez nagyon jó, mert válaszoltál arra a kérdésre, amit fel akartam tenni, hogy ha van egy együttműködés, egy Bank of Japan Fed intervenció, ahol ráadásul eléggé udvariatlan módon kiadják az LKB-t, miközben az európai közös valuta is benne van a képletben. Meg egyébként is, szóval azért ez a világpiacra, hogyha nem lett volna benne az euró a képletben, akkor is van a világpiacra hatása, hiszen az egyik nagy keresztet

0: receptje. A vámháborúról most már teljesen egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az nem működik. És akkor mit lehet még csinálni? Hát akkor, ha nem tudod, ugye akkor még azt lehet, hogy akkor a kereskedelmi partnereknek a valutáját próbáld meg erősíteni. Tehát gyakorlatilag, amit a Pláza Egyezményről mondtam korábban 1986, és valami nagyon hasonló történik még egyszer, hogy elérik, hogy a japánok erősítsék a jent, és gyengítsék a dollárt, és ezzel megint csak az amerikai külkermérleget javítsa.
1: Illetve még az is bejön a képbe, hogy ugye Kína mellett Japán a legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak. Most nem tudom pontosan, hogy áll a kettő, de együttesen valami irgalmatlan dollárban kifejezve, azt mondjam, 1,7 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt tartanak, legutóbb ezt az adatot láttam, és hogyha a Japán arra kényszerül, hogy mondjuk saját magának a finanszírozására, ugye, hogyha be akar avatkozni a devizapiacon, akkor mit tud csinálni? Mondjuk ő eladja az amerikai államkötvényeket. És hogy ne szálljon ki, ne adjon el amerikai államkötvényt, amit egyébként vásárolni kellene, ezért, hogy ezt megakadályozzák, ezért is jó egy ilyen akció.
0: Én azt hiszem, hogy ez pont fordítva van egyébként, tehát, hogy ugye az történt, hogy a...
1: Mármint, hogy bocsánat, hogy a jen stabilizálják, tehát, hogy ne gyengüljön. Igen. A jen. Tehát stabilizálják. Igen, a jent.
0: Stabilizálják, ehhez ugye eladnak amerikai állampapírokat. Tehát gyakorlatilag pont azzal döntik be a világgazdaságot, és ezért iszonyatosan, tehát egyrészt öngyilkos, amit csinálnak a japánok, mert a japán gazdaságnak ez nem lesz jó, hiszen kamatemeléssel egyrészt megdrágítják a japánoknak a tőkéhez jutását, ami a japán gazdaságot fogja a recesszióba tolni, másrészt a japán államadósságnak innentől nem nulla lesz a kamata, tehát ugye egy 0%-os kamatot könnyen ki tud fizetni egy japán költségvetés, mert ott ugye gyakorlatilag nem kell rá adósságszolgálat, de ha fölfelé mennek, és most már 3%-nál tart a régen 0%-os japán kamatszint, akkor ugye egyre drágább lesz, és ez ugyanúgy egy ilyen ördögi körbe, egy adósság spirálba löki Japánt, mint ahogy ugye a múltkori adásban beszéltünk az állampapír pánik kapcsán, hogy az amerikaiak is egy ilyen ördögi spirálba kerülnek, egy ilyen adósság spirálba, most magukat lökik a japánok, tehát a japánoknak ez biztos nem jó, de Amerikának sem jó, mert ugye két dolog történik, egyrészt ahhoz, hogy interveniáljon a japán jegybank, ehhez egyébként eladják az amerikai állampapírokat, és azt kérdezted, hogy hogy áll a Kína-Japán történet. Régen, egy ilyen 10 évvel ezelőtt a kínaiaknál volt masszívan a legtöbb, a kínaiak közben a felét eladták, tehát hogy elképesztő sokat eladtak a kínaiak. Erről volt is szó régebben, hogy mi lesz akkor, hogyha a kínaiak elkezdik eladni, ment a vita, hogy rossz lesz, nem lesz rossz, hát kiderült, hogy azért ez nem nagyon jó, de most a japánok is, mert ugye ha fölmegy, hát ha 0%-os kamatszinted van Japánban, és ezt a dolgot ezt úgy hívják, hogy Japan carry trade, tehát carry, mint átviszem, trade, mint kereskedelem. Ez ugye arról szól, hogy Japánban felveszek alacsony kamatozású, és akkor itt arról beszélünk, hogy nulla vagy negatív kamattal, tehát hogy a bank hozzám vág pénzt, hogy vegyek már fel hitelt, 0%-os kamattal felveszek hitelt, ezt átváltom japán jenről mondjuk dollárra, és veszek érte egy amerikai mondjuk treasury-t, veszek egy amerikai államkötvényt.
1: Amin ugye, egy 10 éves államkötvényt, ugye, ami stabil, kiszámítható, és egyébként is adják.
0: Kockázatmentes, és van rajta valamilyen hozzám. Egyébként fektethetem másba is, tehát fektethetem, mit tudom én, AI papírokba is, Nvidia.
1: Nyilván bármibe fektetheted, de a devizapiac szempontjából az a lényeg, hogy át kell váltanod a jent dollárra, és akkor abszolút. Ez a carry trade-nek a devizapiacon lecsapódó hatása.
0: Abszolút, és ugye a kötvénypiac szempontjából meg az a lényege, hogy akkor ugye vásárolják az amerikai állam papírokat. Na most... ez addig működik, ameddig ugye nulla közeli a kamat Japánban. De most ugye a japán jegybank elkezdte fölvinni a kamatokat, mondom, már 3%-nál tartunk, ez már nem olyan jó, tehát ez megöli ezt a lehetőséget, és akkor a japán bankok is, de külföldiek is, akik ezt csinálták, ezekből a pozíciókból most

0: jönnek kifelé, tehát ezt a kerít, japán kerítréd nevű dolgot, ezt leépítik ezzel gyakorlatilag. Ez meg effektíve azt jelenti, hogy most már japán eszközökben is lehet keresni relatíve jól, tehát mondjuk egy japán jegybank azt mondja, hogy hát akkor most már nem amerikai államkötvényeket tartok, mert egyébként sincs nagy bizodalmuk Donald Trump csodálatos gazdaságpolitikájában, meg hülye háborúiban, hanem akkor hazahozom Japánba ezeket a pénzeket, és akkor japán államkötvényeket veszek rajta, mert most már 3%-ot lehet rajta keresni. Tehát, vagy bármilyen más eszközbe. Tehát, hogy igazából ugye ezzel löki Japántól. Amerika Japán.
1: Ebben igazad van, mert ugye az egészet az hajtja, hogy elég nagy kell, hogy legyen a kamat különbözet, illetve a margin. Az összes tranzakciónak ugye van költsége, tehát hogyha azt mondjuk, hogy 5% és 3% között az a 2%, az lehet, hogy marginálisan még elég erre az egészre, de valójában itt már gondolkodóba esnek, hiszen az egészet nem kell megcsinálni, nem kell megkötni ezeket az üzleteket, nem kell kifizetni a jutalékokat, és lehet, hogy az a 3% az elég arra, hogy azt mondják, hogy ez biztosan itt van.
0: Meg hát ugye Amerika kockázatossá válik, tehát hogy ugye elvileg egy amerikai állampapír az kockázatmentes, na de mi van akkor, hogyha? És ugye most már olyan világot élünk, ahol egyáltalán nem lehetünk biztosak. Ugye te szoktad emlegetni, hogy most már nagy nyugati jegybankok vonják ki a aranytartalékaikat, amit ugye eddig az Egyesült Államokban tartottak. Tehát amikor mondjuk egy holland jegybank dönt úgy, hogy nem a kínai, hanem a holland jegybank dönt úgy, hogy ugye hazaviszi az aranyát, akkor azért felmerül az emberbe, hogy Amerika egyáltalán nem olyan biztonságos már, mint korábban, és akkor egy japán bank mondjuk, vagy egy befektetési társaság azt mondja, hogy akkor ezt hazahozom Japánba, és akkor itt fogom fialtatni. És ez a carry trade-nek a vége, ez gyakorlatilag olyan mennyiségben történik már, hogy ennek már hatása van a devizapiacokra, ennek már hatása van az államkötvénypiacokra, és nem kis részben ugye ez az egyik oka annak, hogy pánik van az államkötvénypiacokon, mert egyelőre nem látjuk, hogy hol van ennek a vége, tehát hogy ameddig ugye gyengül a jen, a japán jegybank próbálja fölfelé vinni a kamatokat, és akkor nem az lesz, hogy 3 versus 5, hanem ugye adott esetben 3,5, 4, hát ki tudja, hol van ennek a sztorinak a vége, ez ugye drágítja a hitelfelvételt Japánban, tehát hogy még messze nem látjuk a végét, mert ezek a hatalmas intervenciók, és ezt is mondjuk el, tehát azok a hatalmas, tényleg gigantikus intervenciók, amivel kezdted a beszélgetést, ezeknek semmi eredménye nem lett. Tehát ideig
1: volt egy pillanatnyi eredménye, ugye a dollár árfolyam és a jen árfolyam tekintetében, meg hát nyilván az eurónál, de aztán visszarendeződött.
0: Ugyanoda, tehát az a 160-as bűvös szint megy, ugye ezt próbálják, ez az, ami a rekord, ez ami 40 éve nem látott szint, és innen próbálják elmozdítani az árfolyamot, és ez az, ami nem megy. Tehát, hogy gigantikus pénzeket elégetnek, és közben egyszerűen a piac azt mondja, hogy mi ebben nem hiszünk, és tovább gyengül az árfolyam, és akkor ugye mit vár? Mindenki azt várja, hogy akkor majd a japán jegybank megint kamatot emel, ezzel megint közelebb kerül az amerikai kamatszinthez, a nyugati kamatszinthez, tehát ez az a valami, ami miatt azt mondhatjuk, hogy Japán bizony bedönti a világgazdaságot, ha ez így folytatódik.
1: Nekem az nem tiszta az egészben, hogy ugye van a inflációs kockázat, vagy inflációért várt befektetői egyre több vagy magasabb kompenzáció, van a magas hiány, amiért ugye szintén alapvetően kompenzációt várnak egy normál piacon, akár gondot jelent, ahogy említetted, akár nem, tehát az egy bevett gyakorlat, hogy nagy hiánnyal rendelkező országoknál azért. Akkor van a politikai kockázat, és hát ugye a kötvényhozamok emelkednek, akkor ez ennek köszönhető, vagy az egész, tehát mi hajtja a dolgot? Ez egy ilyen körkörös loop, önmaga farkába harapó kígyó, vagy pedig azért tényleg lehet látni, hogy az egyik oldal hajtja a másik oldalt, mert olyan, mint hogy egy ilyen folyamatosan egymást erősítő folyamat lenne.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy összefüggő probléma halmaz, tehát hogy azt, hogy Trump politikai kockázat, tehát egyszer rosszul kormányoz, azt én nem tudnám elválasztani attól, hogy például háborúkat indít, ezzel pedig inflációt gerjeszt. hogy Trump rosszul kormányoz, vámháborút indít, vagy konkrétan iráni háborút indít, és ezekkel mind hajtja fölfelé az inflációt. Tehát, hogy itt az infláció meg a politikai kockázat az én fejemben nem két külön dolog, hanem ez ugyanaz, egy nagy darab narancssárga bácsi, aki egyszer hülyeségeket csinál felelőtlenül, és ez mind ugyanaz.
1: Most már nem narancssárga. Azzal is sokkolta a világot, hogy most már barna lett a haja hirtelen.
0: Az arcbőrére gondoltam.
1: Az arcbőre az narancssárga, igazad.
0: A haja az inkább olyan citromsárgás volt, én az arcbőrére.
1: Citromsárga volt, és most már barna lett, úgyhogy most kérdés, hogy ez meddig marad, de hát ezek nagy kérdések Donald Trumpnál. Oké, értem a felvázolt problematikát, és hát nyilván nem azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez a reckoning, ez megtörtént, hogy a piacon szokták használni ezt a kifejezést, hogy reckoning, és hogy most már robbant a bomba, de az egy eléggé érdekes forgatókönyv, ami, hogyha nem változik a jelen felállás, akkor nagy valószínűséggel bekövetkezik.
0: Igen, azt gondolom, hogy ezen a ponton tartunk, tehát még nem robbant a bomba, de a tűz a gyújtó zsinóron tart a bomba felé valahogy.
1: Oké, köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt megint.
0: Köszi, én is, sziasztok!
2: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádiókafé gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
4: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Zene, orok, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó napot kívánok! A főváros 12. kerületében az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Így a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem tudnak jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A korlátozás miatt az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út Alkotás utca útvonalon is araszolásra készüljenek. Ma délután is lassú az átjutás a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál egy hosszabb szakaszon csak egy sáv járható felújítás miatt. Szakaszonként szintén csak lassan járható a Szilágyi Erzsébet fasor mindkét irányban, és jelentős lassulást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén is. Erős a forgalom mindkét irányban a Kiskörúton az Asztóriáig, az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban a Nagykörút előtt, továbbá a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton ezúttal is egybefügg a sor a Lánchídig mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
12: Se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Csökkent a költözési kedv Magyarországon, ismét emelkedtek az üzemanyagárak, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Csütörtökön a 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolai 8 forinttal nőtt a tegnapi árakhoz képest. A benzinért így országos átlagban 635 forintot, a gázolajért 709 forintot kell fizetni literenként, írja a holtankoljak.hu. Egyelőre nem enyhül a szárazság, közölte a Hungaromet. Az elmúlt egy hétben az északnyugati ország részben ugyan esett némi csapadék, az Alföld döntő részén továbbra is súlyos mezőgazdasági aszály van. Csapadékra a jövő hét közepéig elszórtan van esély, nagyobb mennyiségű eső továbbra sem várható. Megsínlik a növények is a szárazságot. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. A betakarítás is hamarabb kezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. Folytatódik a változóan felhős időjárás, holnap a reggel több helyen indul majd párásan, ködösen. Ezek feloszlását követően kisebb eső vagy zápor csak elszórtan alakulhat ki az ország nagy részén. Száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 20-27 fok lesz, hajnalban 7-15 fok körül alakulnak a minimumok. Szombaton is több felé lehet párás, ködös a reggel, napközben inkább csak délen, délkeleten lehet kisebb eső. Napos felhős időszakok mellett 22-28 fok lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Mire?
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jól kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: Hevér Gáborral.
1: És mai vendégünkkel Nagy Sándor színművésszel, de még szerintem neked senki nem mondta még azt, hogy Nagy Sándor, ne? Nagy Sanyival, nem?
3: De megkérdezik, hogy mondhatják. Hogy mondhatják? Bárhogy.
1: De tényleg, nem?
0: Nagy Sanyi. Mert nekem a Nagy Sándor különben is a szakszervezetek országos tanácsának a főtitkára, vagy elnöke, nem tudom mi volt az.
3: Igen.
0: Az hát
3: meg mindig Ágott az... Tamás, ugye? Isten nyugtassa.
0: Igen.
3: Jó volt. Nagy Sanyi, meg van a műsorvezető Nagy Sanyi.
1: De tényleg
3: és
1: igen,
3: egy csomószó fölhívnak a szinkronból, hogy figyelj, lenne 3 tekercs, mondom, nekem biztos nem.
1: De miért nem csinálod? Oké, megyek, megcsinálom, persze.
3: Viszont tárgyaljuk a gázsírod.
1: Igen.
0: És aztán meg nem érteni legközelebb, hogy miért olyan magas miért az övé.
3: Igen.
1: Hát azt láttam rólad, hogy te hamarabb voltál színházban szerepelni, mint hogy elvégezted volna a főiskolát. Ugye ez történt a Nyomorultakkal?
3: Így van, meg ugye előtte Kisvárdán a Doktorok Színtársulatban én alkotótag voltam.
1: Nem, de olyan van az életben, hogy az ember amatőr színtársulatokban játszik valami, igen. De azért, hogy a Madách Színházban játszon még mielőtt bármit is tett, majd ilyen tanulmánya lennének, az ritka.
3: Igen, de ez is Kisvárdához köthető, mert csináltuk először az Utazás című rockoperát, ott a Miklós Tibor, Kocsák Tibort, aztán meg az Anna Karinját, és akkor a Kocsák Tibor a zenévezetője a Madách Színháznak lejött megnézni. A Tibi rendezte, Isten nyugtassa őt is, és azt mondta a Tibor, hogyha bármilyen lehetőség lesz a Madácsba, akkor szól nekem meg a Nagy Lóri barátomnak, aki aztán később az egyetemen osztálytársam is volt, és akkor így kerültünk be a Nyomorultakba, és ott statisztáltunk benne 99-ben, meg 2000-ben.
0: Hát le vagyunk nyugodva most egyébként, tényleg. De ez nagyon, de nem, mert ez egy érdekes indulás, főleg, hogy...
3: Hát igen.
0: Hogy aztán azért nem rögtön vettek föl téged.
3: Nem, harmadjára vettek föl engem, igen. Igazából 4 év alatt vettek föl harmadjára, mert 1 évet kihagytam a második próbálkozás után, mert rájöttem, hogy rohadtul nem tudok semmit. Aztán ez nem változott.
0: De nagyobb lett az önbizalmat.
3: Ennyi történt, és legalább tudtam róla.
1: Igen. És mindig is a zenész vonalon akartál lenni.
3: Igen, alapvetően igen. Ugye a Kerény Imre osztályába kerültem 2001-ben, és hát fantasztikus osztálytársaim voltak meg az egész közeg, tehát a Tompos Kátya, most a harmadjára van, Isten nyugtassa sajnos, de a Kátya, a Peller Anna, Szőcs Artúrtól kezdve a Szeményei Janony át, a Holácsik Orsi, tehát tényleg fantasztikus és sorolhatnám még.
0: És ha eszedbe jutnának a nevek,
3: igen. De egyébként nagyon összetartóak vagyunk. Most is éppen szervezünk egy osztálytalálkozót, tehát nekünk nem múlik el év úgy, hogy mi nem találkozunk. Nem mind a 17-en, akik ott végeztünk, de azért 11-en, 2-en mindig találkozunk minden évben. És az egy zenés osztálynak indult, tehát az volt az utolsó előtti musical osztály, tulajdonképpen akkor még így hívták. És nagyon erős volt a prózai beállítottsága is az osztálynak, mindenki barom jól énekelt, de azért alapvetően volt egy ilyen erős prózai hajlam, és hát az igazság az is, ezt több fronton lenyilatkoztam már, hogy az Imre akkor kezdte el a politikai pályafutását úgy erőteljesebben, és másodikban úgy egyszer csak nem jött.
0: Kerény Imréről van szó,
3: a Madách Színház volt igazgatójáról. És valahogy nem tudtunk rá haragudni, mert egy őrült zseni fazon volt, és egyszer csak így nem jött, és emlékszem arra a telefonhívásra, amikor ugye elsőben mindig jött 3-kor panyók a vállán, és koszos volt a színpad, akkor takarítani kellett, mert nem tudom, szóval a fiúk jobb oldalon ültek, lányok, csak a kezünket nem kellett hátulteni, tehát nagyon, nagyon decens volt, de valahogy ez nagyon összekovácsolt minket abban az első évben. Kellett is, mert aztán mondom, egyszer csak fölhívtuk másodikban, talán a második vagy harmadik óránk lett volna vele, és a Fila Balázs volt az osztálybizalmi, és fölhívta, és hogy tanár úr, hogy fél négy van, és hát nem tetszett, hogy ilyen még nem fordul, hogy baleset van, és következő zaj, és a háttér azt mondja, hogy jöjjenek a várba, itt vannak a nyilasok, és soha többet nem látok az Imrét. De ez még jobban összekovácsolt minket, mert összeírtunk egy ilyen 30-as listát színészekről, rendezőkről, hogy akkor kikkel szeretnénk dolgozni, ha már így valakit nyolcadjára fölvettek a főiskolára. És hát végül a Bagó Berci rendezte meg nekünk, a Fila Balázs hozta a Kokainfutár című tasnádi darabot, amiben ő annó játszott Kaposváron, és akkor azt megrendezte nekünk, és egyébként hát itt ez egy kicsit szomorú történet volt, mert a Székely Gábor volt a rektor, és fölmentünk hozzá, és minket nem szerettek minket. Valószínűleg azért, mert műzikelesek is voltunk, vagy a agyatlan énekesek, vagy nem tudom mi, aztán az Imre miatt se szerettek minket, és akkor úgy volt, hogy akkor szeretnénk ezt a vizsgát megcsinálni, és akkor szintén a Fila Balázsdal fölmentem, és akkor mondtam a Gábornak, hogy rektor úr, akkor szeretnénk, és mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, és mondtuk, hogy nem kell segíteni, mert mi hozunk mindent, csak hogy hol tudjuk ezt a vizsgát, és mondta, hogy ebben nem tud nekünk segíteni.
0: Ebben se
3: tud nekünk segíteni. És akkor emlékszem rá, hogy ilyen 12-en voltunk benne az osztályból ebben a vizsgába, és a Bagó Bercivel ültünk a Vas utcai büfébe, akkor még a Tomi volt a büfés, a legendás büfés időszak, és gyűltünk, és akkor mondtuk, hogy hát akkor ez ennyi volt, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább a következő 3 év itt a főiskolán. Mire a Berci azt mondta, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy cseszétek meg, akkor csináljuk meg itt a büfébe. És a Tomi ebből megszólalt, hát itt áru van, ne szórakozzatok velem! Eltűnik egy marsalát, akkor mit csinál? És akkor végül is Tamás beleegyezett, és ott a büfébe megcsináltuk ezt a vizsgát, és hát azt hiszem 40-en fértek be, hát nem egy nagy történetről van szó, de egyszer csak azt láttuk, hogy jön be a komplett Máté Gábor osztály, jön be a komplett Hegedűs D osztály nézni a vizsgát, mert hogy hallották, hogy ez nem is lett olyan rossz. És tulajdonképpen onnantól kezdve vettek minket emberszámba. Sőt,
0: és a következő évben már rendesen a színpadon is dolgozhattak.
3: És aztán onnantól kezdve, hát akkor még volt Ódri színpad, és még a főiskolájé volt, és hát a tasnádi nekünk írt kimondottan egy zenés darabot. A Szemenyei Jani meg a Szőcs Artur írták a zenéjét Démonológia címmel, és hát konkrétan majdnem állójegyeket kellett árulni, mert annyira fullon volt. Tehát, hogy valahogy úgy mi még elkaptuk azt az utolsó hullámot, amikor olyan a főiskolán azt mondhattuk, hogy ilyen sikeres osztály voltunk, és tudott rólunk mindenki.
0: Érdekes ez egyébként, amit most elmondott, hogy mennyire nem támogatták azt, hogy a főiskolán valamit, amit egyébként kötelező megcsinálni, miért nem jött létre. Mert hogy tőled is volt ilyen történet, hogy nem akart valami megszületni, hogy ezt nem értem, de hát ott van egy oktatás. Vagy...
1: Én azért mondottam, hogy nekem osztályfőnököm volt a Kerényi Imre, én sokkal hamarabb jártam a főiskolára, mint te, és nálunk is eltűnt a másodévben. És mi haragudtunk rá, de ugye elhújtakról, nem, előtte levő
3: osztály. Ja, még előtte, mert a Zsolték is ők csinálták
1: tudom,
3: a forradalmat.
1: Tudom, ugyanez volt, de azért mondom, hogy elhújtakról vagy jót, vagy semmit, én ezt gondolom ebben a helyzetben. De én személy szerint is, és az osztályban sokan nem örültünk ennek a dolognak, hogy magunkra hagyott bennünket. Szóval én most őről kevésbé akarok beszélni. Ez furcsa volt, amit mondtál, hogy volt egy ilyen helyzet, hogy nem volt támogató. Velem is előfordult egyébként aztán egy ilyen dolog, amikor én rendeztem, és mondták, hogy mindenképpen segítenek a főiskola, és aztán a bemutató előtt 2 héttel a főiskola kiszállt ebből a produkcióból, hogy valamire való mindegy, ott történt egy kis anomália, de ez most nem rólam szól ez a műsor.
3: Azért volt nehéz ez, amikor jöttek itt a Free SF-e kérdéssel, és egyszer elmentem a Klubrádióba, és akkor Kun Zsuzsa mondta, hogy mindenképpen beszélnünk kell erről a történetről, és mondtam, hogy oké, értem, meg hogy én kiálltam az erkére, vagy nem is mondtam, hogy oké, de akkor ezt is el kell, hogy mondjam, hogy minket ott hagytak a semmibe, és a büfébe kellett vizsgát csinálni, hogyha ezt is elmondhatom, akkor elmondom azt, hogy kiálltam-e, vagy miért nem álltam ki a... És egyébként természetesen egyáltalán nem értettem egyet a főiskolának a szétbarmolásával, csak mivel én nem tudtam teljes mellszélességgel azt mondani, hogy igen, én a főiskolának köszönhetek mindent, rengeteg mindent köszönhetek nyilván, de azért ott volt egy ilyen mellékvágány.
0: Hát én azt gondolom egyébként, ha már beszélgetünk a főiskoláról, ami ugye egyetem, csak mindenki főiskolának
3: most már
0: egyetem, hívja.
3: Már nekünk is az volt.
0: Hogy ugye nyilván az, hogy rászorult az oktatás a reformra, az teljesen látható volt mindenhonnan, hogy nem így, és ebből a okból, amiből ez megtörtént, az tette ezt az egészet zárójelbe rögtön. Igen. Tehát, hogy mert egyébként abban talán egyetérthetünk, hogy ott nem volt minden fenékig tejfel.
3: Igen.
0: Csak hát igen, azon nem így kellett volna erőt venni ezen a dolgon, és nem így, ahogy ez történt. Na de beszéljünk róla tovább, ott aztán nagyon hosszú ideig a Madách Színház tagja lettél.
3: Így van. Hát 2005-ben, ahogy diplomáztunk, akkor már harmad magammal, tehát volt egy szeret csapat című Webber Musical, és akkor annak az egyik főszerepét én kaptam meg.
4: Miért nem láttak előtte, hogy mit tudsz?
3: Tehát,
4: hogy...
3: Hát mindig casting.
0: De nem, csak hogy, után és ott sikerült neked? Tehát, ott,
1: hogy... Tényleg azt jól éltétek meg, mert ugye nálunk, én is szerepeltem azért zenés darabokban, de szerintem én színházban, most ezen gondolkozom, színházban én sose castingoltam. Nektek meg ez egy természetes történet volt, hogy...
3: Hát sőt,
1: hogy...
3: hát ráadásul a saját színházadban. Igen. Tehát, hogy én 15 évig voltam a Madásban, és mindig kellett castingra menni. És amikor most játszottuk, ugye 15-ben mutattuk be a Nyomorultakat, ugye volt ez a 99-es, abban statisztáltam, a 15-ösben Tenárgyé voltam, és aztán 21-ben vagy 22-ben, már nem is tudom, újra elővette a színház, de úgy, hogy mondjuk 2 éve nem játszottuk, vagy 3. És hogy arra hivatkozással, hogy mert az angolok kérik a izét, és hogy nem vagyok-e túl öreg, és hát hogy a Tenergy az egy ilyen 40-es, és én akkor voltam 40 éves, tehát hogy, és akkor így mondtam, hogy nem szeretnék már menni castingra, hogy szerintem a 2 évvel ezelőtt meg tudtam csinálni, akkor még talán most is menne, de akkor jöjjön a fiatalabb generáció, és akkor most ugye egy nagyon fiatal generációval fut az előadás.
1: De akkor ezek szerint a castingok azok mindig a jogtulajdonosoknak kellenek?
3: Hát nem biztos, hogy csak nekik. Hát,
1: ugye egy igazgató vagy egy rendező, aki ott van, és ott vagy már évek óta, tudnia kell, hogy milyen képességeid vannak, milyen történeteid vannak, el tudod-e ezt énekelni?
0: Hát, lehet most élve a rossz hiszeműséggel, lehet, hogy ennek az indoka volt az, hogy emögé bújtak arra, mert most éppen nem akarták, nem akartak annyit fizetni, nem tudom micsodát, azért egy csomó kis trükköcske van ebben, hát nyilvánvaló, hogyha 2 éve játszott a Sanyi, aki egyébként pont akkora érett be ebbe a korba, akkor talán az nem volt egy ilyen nagy allűr, hogy...
3: Igen,
0: hogy...
3: és akkor azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, nem, inkább nem szeretnék, mert már nem akartam, most mit bizonygassak már, érted, így most nem.
0: Meg hát baromi jó darabokra játszottál akkor abban az időben.
3: Figyelj, igazából én a játékszínben már azelőtt játszottam, amikor még a Lajos volt az igazgató, tehát hogy azt is azt írtasson...
0: Balázsovics Lajos.
3: Balázsovics Lajos, így van, vagy a játékszínnek a volt igazgatója. És akkor ott a Hernádi Jucival meg a Gálvölgyivel játszottam együtt a Jutalom játék című darabba. Egyébként érdekes, mert annyira szerettem ezt az előadást, hogy ott az ő gyereküket játszottam, mert akkor voltam 28, és... nagyon sokat ment, 100-100 valamennyit ment, és a cégemet úgy hívják, hogy Jutalom Játék Kft. Pont emiatt, hogy ez egy jó omen arra, hogy mindent, amit leszámlázok, az Jutalom Játék legyen.
0: Ez jó, ez jó. Ez tudod, jó. A másik meg a könnyű pénz.
3: BT.
1: Igen. De mostanában nem nagyon lehet látni zenés darabokban.
3: Hát mostanában nem nagyon vagyok. Hát ugye én eljöttem a Modell Színházból egy pár éve, és... De én jól el vagyok így, tehát hogy nekem nem mondom azt, hogy nem énekelek néha, mert vannak ilyen felkérések, de egyébként, meg hát ugye mi kis falunkban a Győzővel elég arra fakadunk, ha kell, ha nem.
1: Azt pusztítom.
3: Igen, igen.
0: Én nagyon szeretem.
1: Én is imádom, nagyon jó. Nagyon jó, amikor arra fakadtok. De egyébként...
3: De hát vannak még íntelen emberek, ebből élek 20 éve.
1: De... Te voltál ilyen, nem? Hogy mentél szintetizátor?
3: Vendéglátoztam, igen.
1: Vendéglátoztál. Igen.
3: Hát azért volt vicces, amikor igen. Fölhívtatok ezzel, mert így mondtam, most hogy szívattok, és mert, hát mondom, mert én ezt csináltam 9 évig is, ugye ti ezt nem tudtátok.
0: Igen, mert hát ugye már ez régen játszotta a karaktert, ezt a súlyó karaktert, amikor úgy döntöttünk, hogy ő zenéljen.
3: Igen.
0: És akkor felhívtuk, hogy ez menne neki.
3: És hogy így nem enged el ez a dolog, tudod, tehát ebből is látszik, hogy ez még ott van a túl.
0: És nagyon sikeres vagy benne.
1: Hol léptél fel?
3: Hát ugye én Fényeslétként nőttem föl, és Kisvárdán születtem, és hát ott a megyében, ahova hívtak, tehát hogy, és 13 évesen kezdtem el. Tehát
1: de mi, esküvőre például?
3: Esküvőre, igen.
1: És végignyomt egy egész bulit egyedül?
3: És akkor még az volt, hogy este 6-tól reggel 6-ig. És tudod Szabolcsba, igen. Mikor 3-kor mész, hogy elnézést, hogy akkor meddig mész vissza most azonnal? Elnézést, bocsánat. És akkor reggel 6. Ez hatalmas sztorik voltak. Tehát, hogy én egy ponton túl már minden szombaton zenéltem nyáron, meg aztán pláne. Tehát, hogy és mindenféle, tehát még akkor voltak ezek a sátraslangzik 250 fővel, tudod, tehát hogy volt olyan, van ez a rituálé, hogy elrabolják a mennyasszonyt, ugye a mennyasszony tánc közben, és akkor itt az van, hogy ott próbálnak a haverok ott bebújkálni, mert a hölgyek ott eltakarják, és akkor bebújj, és akkor fölkapja valaki, és akkor viszik el, majd egyszer csak visszahozzák, és akkor büntiből a mőlegénynek cipőből kell inni, meg tojást kell a gatyán letolni, meg tehát mindenféle hülyeség van. Nagyon viccesek egyébként ezek a dolgok. És ott volt az, hogy egy ilyen, nem is tudom, milyen talpfával, nem tudom, miből csináltak nekem színpadot, hogy ott én ott a szintivel ott el legyek. és a sarokban voltam, és sátras lakzi volt, 250 fő, egy hatalmas nagy sátor, és ott előttem ment a nagy tánc, és hát mikor 200 ember ott táncol, meg minden, és egyszer csak valaki fölkaptam érszint, és kiszaladt vele mellettem a bejáraton. Mire teljes rohamot kapott az a 200 ember, tehát hogy így olyan volt, mintha tényleg így elraboltak volna valaki, tehát ezt komolyan vették, és 200-an megindultak egyszerre kifele mellettem azon a 2 méteres bejáraton, és arra lettek figyelmesek, hogy nem szól a zene, mert így beborultam a sarokba, egy minden estét. És ott feküdtem, így a szintivel tudod, mert arra vigyázni kell. De hát rengeteg jó mulatság volt, és hát ilyen tizenek. Volt olyan, amikor az utcámba volt, tehát a Fényes Litkén az utcánkban volt egy lagzi, egy háznál, az Istán sátras volt, és ott reggel 8-kor lett vége a sztorinak, és mentem haza szintivel a hónom alatt, és jöttek az emberek, és végezt, és mondjam, igen, jó munkát, tisztelt, Géza bátya, ez is, a szintivel a hónom alatt hazasétáltam. De imádtam egyébként, szóval tehát magam ura voltam, és hát figyelj, de volt olyan hónap, gimnazista voltam, hogy jobban kerestem, mint anyukám meg apukám.
1: De várjál, de erre készülni is kellett.
3: Gyakoroltam napi 3-4 órát, tehát hogy minden nap.
1: És akkor a repertoár az volt, nem volt az, hogy figyelj, el tudod játszani, azt nem, mindent.
3: Mindent, muszáj volt persze. Ha nem, akkor is.
4: Akkor is. Akkor valami olyat.
3: Szóval ilyen ez a vendéglátózás.
1: Ez 9 évig nyomtad, ez 9 nagy. Ez nyilván egyébként adott egy olyan biztonságot, egyébként nagyon furcsa,
3: nagy iskola.
1: De meg a hangodnak is.
3: Persze, ugye? Hogyne.
1: Az azt jelenti, hogy nem, tehát hogy a... Igen, mert szerintem a jó énekesek azok mind úgy születnek alapvetően, hogy nem énektanárnál születnek, hanem azt, hogy elkezdenek maguktól énekelni, és utánozni igen. valakiket, és igen. akkor kiderül, hogy várjál, ez nekem is kijön.
3: Igen.
1: Várjál, otthon ordibálsz a lemezre, hogy az én is meg tudom csinálni, és mert ugye nem kezded el nézni, hogy nem oda tettem, aztán persze nagyon jó dolog, tehát ez tényleg fontos dolog, amikor már valaki profi a szakmában, hogy menjen el egy jó énektanárhoz, és az énektanár...
3: Karbantartás, igen.
1: Igen, meg hogyha vannak olyan hibák, az kijavítsa, de azért ez egy jó edző tanfolyam.
3: Nagyon, igen. És nagyon szerettem.
4: És hát sok tapasztalatot adott színészileg, gondolom, hogy milyen figurák vannak.
3: Volt egy olyan eset, emlékszem, valami iskolában játszottam, az is hatalmas nagy lagzi volt, és az öröm nagypapa, az eléggé megitta magát már úgy délután. És volt olyan, hogy már délutántól zenélem kellett, tehát amikor jönnek ott ebédelni, meg nem tudom micsoda, aztán egy 2-3 óra szünet, ugye a templom, meg a házasságkötőterem, és utána jönnek vissza, és akkor megint. És itt volt az, hogy már az ebédnél a öröm nagypapa jött, és mondta, hogy én Patapiú vagyok, majd én már tudom, hogy miért. Tiszteletem, örülök, és viszont kívánom. És aztán megjött a izé, nyisd ki babám az ajtót, ment a történet, jöttek be. Patapiú vagyok, mondtam én itt, hogy nem tetszett neki az a zene, amit én játszottam. Majd még ez kétszer úgy elsütött, és egyszer csak eltűnt. És hajnal 2, óriási tombolás, egyszer csak nyílik szét a tömeg Vöröstenger módjára, megjelenik az öreg, megmondtam, hogy Patapiú vagyok, kikapta előlem a mikrofonálványt, és már ütött volna le, és ugye annyira meglepő volt, hogy egy ilyen 80 éves fazon le akar engem ütni hajnal 2-kor, ebben a pillanatban azt hiszem talán a vőleg egy oldalú, püf! És leütötték az öreget, aki így a kövön így kisiklott a bejáratig, és ugye 4-en fogták le, a 80 éves öreget, már kipihente magát addigra, hogy ne öljön meg engem, mert hogy én nem jó zenét játszom szerinte. És akkor ilyenből még rengeteg.
1: Jaj, veszélyes dolog. Na, elmegyünk most egy kis szünetre, de aztán jövünk vissza nem sokára a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel Nagy Sanyival.
4: Aki nem a SZOT elnöket továbbra se.
1: Ne menjetek sehova.
2: Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: four. Szombat van, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játssz velünk!
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
1: És Nagy Sanyival, mai vendégünkkel. Hát aztán megtalált téged ez a sorozatvilág, ugye ebben a mi kis falunk története, élvezed? Szereted?
2: Nagyon, én nagyon szeretem, igen. Meg a Győzővel nagyon, nagyon jó páros vagyunk szerintem, tehát hogy rengeteget beszélgetünk, rengeteget sztorizunk, röhögünk, meg szeretjük a forradásokat.
3: Tudod, hogy eredetileg ő lett volna a Győző.
2: Én lettem volna, igen.
3: A pilotban ő forgatott, de nem ért rá.
2: Igen.
3: Kénytelenek voltunk váltani, de aztán én mondtam akkor, hogy mindenképpen lesz egy szerep.
2: Sok minden volt, igen. Úgyhogy, de szeretem. A hajnali keléseket azokat nem feltétlenül, mert ott olyankor jetlegem van, mikor az a pár nap.
1: Nem bírod a reggelt?
2: Hú, nem. Én sajnos ilyen nagyon későn fekvő vagyok, és...
1: Nem, mit csinálsz?
2: Hát sajnos felpörgök addigra, tehát az előadás végére. Tehát, hogy nem
1: de tudom. És akkor mit csinálsz?
2: Hát nem
1: filmet
2: tudom.
1: Nézel?
2: Igen, vagy olvasok, vagy nem tudom, vagy zenei alapokat gyártok, vagy nem tudom. Tehát
1: ilyen... Mert írsz zenét, mit csinálod?
2: Nem, hát hogyha fellépés van, akkor most már ugye az AI segítségével azért nagyon sok mindent lehet csinálni, és hogyha valahonnan nem tudok alapot szerezni, akkor az AI-jal valamit megpróbálok kimókolni, és akkor ezzel ugye nagyon hamar elmegy az idő.
3: Mert te még mindig...
2: Fellépegetek, igen, különböző. Tehát az éneklés nem maradt abban, csak most ilyen pillanatban zenés darabban nem játszom.
1: Neked van zenei alapképzettséged?
2: Hát minimális, amikor még a Tódi Marikanénéhez jártam, 98-99-ben, meg 2000-ben, akkor ott ugye tanultunk szolfést, meg ilyesmit, tehát ugye azért egy minimális van. Nem mondom azt, hogy blattolom a kottát, de azért ugye el vagyok vele.
1: De akkor, igen.
3: Ott tudja tartani, szóval igen. Nála van.
1: De amikor alapot kell csinálni, ahhoz kell zenei képzettség.
2: Hát az egy ilyen hozott anyag, tudod, ez a vendéglátózásból megmaradt. Ott is kellett alapokat csinálni egy ponton túl, mert már olyan igények voltak, tudod, hogy akkor a Coco Jumbo-t, meg a nem tudom mit játszod el, és akkor azt úgy nem nagyon lehetett csak úgy a nem tudom, beat 16 ritmussal megcsinálni, tehát.
3: Ezt meg kellett rendesen
2: csinálni.
1: És hogyha mondjuk filmeket nézel, vagy sorozatot, miket nézel, milyen fajtákat nézel?
2: Hát most a Jó barátok jutott eszembe, így elsőre.
1: Nagy fanok vagytok, tudod, én vagyok az a kevés ember, aki nem nézte a Jó barátokat.
2: Én imádom. Figyelj, igazából én mindenevő vagyok, tehát hogy én nagyon, nagyon, aztán néha kifogom, és aztán nézek valami nem jót, de alapvetően nálam minden, az egyik ilyen nagy szórakozásom, mivel moziba ritkán jutok el, ezért az, hogy a Netflix-től kezdve a Sky Showtime-ig mindent előfizettem, és akkor így Apple TV, és akkor így esténként szörfözgetek, hogy akkor mit érdemes.
3: Te nem szoktál úgy lenni ezzel fura módon, hogy ott van, nekem is ugye egyszerűen munkaköri kötelességem, hogy ezek mind meglegyenek, de hogy lapozgatom ezeket a dolgokat, akkor mindig egyszer csak az érzésem, hogy valahogy nincs semmi. Tehát néha nagyon nehezen találok rá dolgokra. Érted? Miközben minden, ott van minden nap, hogy új megjelenés, ezer új megjelenés van mindig, meg néha annak örülök, amikor régi filmeket rátalálok ilyen új megjelenés címen, de hogy bármekkora is a kínálat, azért lehet, hogy rendben van a baj, de nehezen találok úgy igazán végignézendő dolgokat.
2: Igen. Most legutóbb a DiCaprioval néztem, téged hallgattalak pont, ez a, amikor ugye a lányát próbálja megmenteni, igen. Most ez az Oscar-díjra.
1: Egyik harc a más után.
2: Igen. Az.
1: Egyik csata a másik.
2: Egyik csata a másik. Igen. Egyébként az nekem bejött, tehát alapvetően én azt szerettem. Meg a DiCapriót én nagyon szeretem, úgyhogy nekem nem tudom.
3: A hangja, a szinkron hangja, az olyan fura, de...
2: Nem nagyon. És a másik meg az volt, ami Oscart is nyerte főszereplő, ahol ilyen egyszer csak a vámpírrá válnak, a címekkel nagyon rosszba vagyok. Vámpírrá változnak az emberek, és azt viszont úgy nem nagyon értettem. Tehát, hogy
3: igen,
2: azt nem tudtam hova tenni.
3: Hát az egy ilyen fura egyveleg volt.
1: Igen. De ez melyik film?
3: A Bosszúállók, vagy Visszatérők, vagy nem tudom mi a címe egyébként. Bosszúállók nem. Talán, nem?
2: Nem tudom, nem ez.
3: Jó, várjad.
1: Hát kedves hallgatóink, sok fontos információt kaptunk egy, mit tudom én mi a címe filmről, amiben a bejönnek a nő, de kimegy a férfi, de és vámpír rá, de nem igen, az a címe.
2: Régi időkben játszódik, és egy feka fickó, és egy afroamerikai fiatalember a főszereplés, ugye ő játssza az ikertestvérét is, ez volt az egyik trúvája a filmben.
1: Ja, igen, ő a srác kapott érte Oscar-díjat.
2: Igen. És megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy egyébként tényleg jól hozta ezt a két karaktert, azon kívül nem vettem bele semmi akkora nagy színészi bravúr benne észre. Tehát, hogy...
3: Nekem olyan volt, mint egy ilyen, hogy mondjam, PC alkonyattól.
2: Az.
3: Csak igen. Megzenésítve.
2: Ó. És az alkonyattól pirkadik, azért ez egy fokkal jobb film.
3: Tehát, hogy igen, én sem voltam oda. Itt a egyik csata, a másik után azt szerettem.
2: Igen, én is.
3: Ott annyi volt a nagy baj, hogy a fiaim előbb nézték meg, mint én, és halálosan oda voltak érte, és nagyon fel lett hype-olva, úgyhogy amikor én megnéztem, akkor először azért ugye én egy
2: Sean Penn, ugye,
3: igen, hát fantasztikus.
2: Zseniális.
3: Oscar-díjat is kapott érte.
2: És igen. Nem ment el megint.
3: Nem, mert
2: ez már második, amit nem vett
3: el. De nem azért, pont Ukrajnában volt, amikor...
2: De ez már második, amit nem vett el, ugye?
3: Igen, igen.
1: Annyira nem érdekelt.
2: Azt hiszem, hogy nem, igen.
1: Annyira nem érdekelt, és azt hiszem, hogy mi volt, vagy nem tudom, én... Golden Globe volt, vagy valamilyen átadásom volt, amely rágyújtott ott viszébe az asztalnál, és mondta, hogy nem lehet, azt mondta, hogy szerintem meg lehet.
2: Igen, látszik, hogy őt nem nagyon izgatja.
1: Nem igazán. Nem,
2: talán ezért is kapja meg ezeket.
3: Igen. Hát nem, szerintem azért meg baromi jó a színész.
2: De úgy értem, hogy nincs megfelelési kényszer, tehát, hogy...
1: Igen. Nagyon jó csinál. Neked van milyen megfelelési kényszer?
2: Most már szerintem nincs. A minimális az megvan, ami az egészséges, mint a félelemben vagy az egóban, hogy kell, hogy legyen egy egészséges tartomány, de régen nagyon volt, tehát régen iszonyatosan meg. Csak amikor így

0: dobott ezen, hogy, hát most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván úgy vártad azt, hogy azok a színházak, vagy az a színház, ahol te vagy, ezt már sokszor elmondtam, de szóval ott egy nagy csalódás volt ez nekem, hogy nem álltak úgy mögénk, ahogy én azt gondoltam 15 év után.
1: A Madárcsról van szó?
0: Igen, igen. Uh-huh. És rengeteget köszönhetek a tanár úrnak is, meg a színháznak is, meg minden, csak ott az egy, ott ez egy csalódás volt nekem. És,
1: már hogy érted, hogy nem álltak mögéd, vagy mögétek?
0: Úgy, hogy ugye mi darabszerződésen voltunk, tehát nem voltunk tagok, mert nem volt tagság régóta a Madács színházban, csak úgy azt gondoltad, hogy egy ilyen helyzetben, egy olyan tartalékkal, ami ott van, azt mondod, hogy, vagy azt mondják, hogy na figyelj ide, semmi gáz, itt van havonta ennyi, meg ennyi, és vigyázz magadra. És ez nem történt meg.
1: Igen. Hát én pont akkor szerződtem el a Víg Színházból, ugye az ismert okok miatt, vagy a történetek miatt előtte, és pont akkor ütött be a Covid, és lettem szabadúszó, amivel úgy az történt, hogy hát nincs fizetés, nincs semmi.
0: Hát és nekem ugyanez csak nekem volt, hál' Istennek.
2: Nem vagytok, hülyék vagytok, nem vagytok, előrelátok, te is érted.
0: Én nekem volt, hogy takarítás.
1: Nem azért maradtam volna ott, mert tudtam, hogy jön a Covid, akkor sem maradok ott, de ez egy másik kérdés.
2: Vicceltem, csak mindegy, hát nem érdekes.
0: Igen, még volt humorod, de most már.
1: És akkor ilyenkor ez egy tüskeként benned marad, és azt mondod, hogy
0: Már nem érdekel, de akkor nagyon fájt, nagyon bántott ez a dolog, és hát ugye el is jöttem.
2: De azért te nem vagy egy konfrontálódó típus, tehát nem az van, hogy...
0: Én nagyon birkatürelmű ember vagyok. Azt nem kell megvárni, amíg nem leszek az. Tehát, hogy onnantól kezdve viszont sajnos én... Tehát onnantól kijön belőlem az állat, de az nagyon sokára van, tehát azt nagyon sokáig kell
2: hergelni
0: vagy piszkálni engem, igen. Én szeretem, hogyha jó kedv van körülöttem, meg vagy általam, vagy nem tudom, tehát hogy én... De egyébként már például ilyen szempontból régen még az volt, hogy bekerültem egy társaságba, és akkor mindenki vicces volt, és akkor én, akkor nekem is baromi viccesnek kell lenni, most már nem érdekel.
2: Jó, hát azért tudod, én még emlékszem, ez jó, akkor nem érdekel. Nem vagy.
1: De te vicces
2: vagy alapvetően.
0: Igen, de közben, de már nem akarok, tehát hogy nem minden áron, vagy egy társaságban, hogy én is haláljak ott, és hagy mondjak én is két. Jó, én akkor elülök a sarokba.
2: Hát én emlékszem arra, hogy egyszer meg kellett állnunk a csúlyával, és ott voltunk a kultúrházban.
0: A fitness teremben.
2: És várom kellett, mert már nem tudom, mi volt a probléma, a műszaki probléma volt.
1: Hát közben ebédszünet is lett.
2: És igen, és sok, minden színész ott volt, sok ember, sokan volt, és akkor a csúlyával nekiálltak egy vicc párba.
0: De ezt tudod, hogy indult, hogy leültünk ajánlni.
2: Csak a közepére igen, kerültem
0: bele. Mi voltunk
2: bele.
0: Az elsők, és akkor arról beszélgettünk, hogy milyen szomorú, hogy ma már nem születnek viccek. És egyébként azt ismered, hogy nem tudom micsoda, és hogy elkezdtük ezt, és konkrétan így bele, tehát az Imrének a szemébe ott volt a tűz, hogy akkor most ő mond még jobbat, meg, és a végén azon kaptuk magunkat egy óra múlva, hogy az egész stáb ott van benn, és vinnyog, az zseniális pillanat.
2: Igen, az is fantasztikus volt, mert egyébként senki nem gondolta azt, hogy ugye itt várunk, mert az szokott lenni, hogy mindenki türelmetlenül ott ül, nem fogjuk tudni befejezni, de jó Isten, sietni kell, a csúlyának majd 5-kor bekerülni az autóba, mert előadás van, meg nem tudom mi, és de ő is elfelejtette, mindenki elfelejtette, és pont mire úgy ki is fogytak talán a viccek.
0: Abszolút,
2: vagy
0: igen. Addigra... Egy fél óra órától.
1: De te tudsz igen. Vicceket?
0: Én tudok, igen. Sok.
2: Igen,
1: én fiatal koromban olyan sok viccet tudtam, és ráadásul ugye azok, a vicceknek az is egy jó tulajdonság, hogy az ember, hogyha jó vicc, akkor mondjuk többször elmondja, olyan, mint a színészeknél. Tehát, hogy igen. Van olyan történet, amit többször elmond, hogy valahogy az ember sose felejti el, hogy lenni, vagy mi is jön? Ugye ez úgy benned van. És mindenki kopott belőlem. Egyszerűen...
0: Nekem sokszor az, hogy valaki mond egy sztorit, vagy egy viccet, és arról eszembe jut másik három. Tehát nekem sincs a fejembe állandóan.
1: De benne, hát úgy, de valahol még de megmaradtak, meg ott van.
2: Figyelj, igen, mi amikor beszélünk csak telefonon egymással, Sanyival, az biztos, hogy három viccel távozom a belőle, tehát hogy nem tudom.
0: Tényleg így van. Nem szándékos, esküszöm.
2: De én nagyon élvezem, mert utána nagyon jól tudok vele szerepelni. Tehát, hogy...
0: Igen, a jó vicc az olyan, hogy az egy előadás. Tehát, hogy a több szereplő van ott, azt elő kell adni, tehát azok jók.
2: Meg hát valaki jól ad, szerintem nagyon fontos, mert ha egy viccet szarul adsz elő, hát akkor megöltett teljesen.
0: Az Imre volt olyan, hogy fölhívott engem, Sanyikám, tudsz beszélni? Hát csúlya. És mondom, mondjad Imre Mátyám, mostantól gömböt fogunk ültetni. Mert a kocka el van vetve, szevasz.
2: Igen, ez az Imi csinálja rendszeresen, hogy ilyeneket.
0: Kérem, lehet ezt így is.
1: És akkor ez ilyen típusú viccek, nem csinálsz? Lefagysz?
0: Hát nem, mivel ő mondta, ezért imádom. Persze. Tehát, hogy felőle azt is mondtad, hogy fa papucs, tök mindegy.
2: És jól csinálja, egyébként van, amikor nem, de egyébként nagyon

0: létező.
1: Nem létező.
2: Hát tudod, figyelj, az amikor és már az Imre elkezd ilyeneket mondani, akkor már tudod, hogy egy picit mindenki lehunja a szemét, és várja, hogy ebből mi fog kijönni. És...
0: De a legjobb ebben, amikor a Csabival vannak ketten a Debrecenivel, mert ők ugye nagyon sokáig boldogították egymást az Örkényben. És a Debreceni már rögtön már plafonon van, amikor az első ilyet elkezdi mondani az Ivi, hogy hagyd a bajt.
1: De miért Csabi tök türelmes?
0: Igen, ez a kibeszélő show most, persze.
2: És amikor hallasz, hogy mondjuk ez a vicc, mert ez egy érdekes történet a viccmesélő embereknek. Én nagyon szeretem a vicceket, tehát tényleg szeretem őket.
0: Csak nem érted őket.
2: De még értem is őket, sőt, amikor ha van egy jó viccet, amit megjegyeztem, azt még tenni, jól el is tudom mondani, hogy neked van a tarsú, most hallottál egy új jó viccet, és van egy jó vicced, akkor azt mondod, hogy ezt el akarom mondani valakinek? Tehát tovább akarod adni?
1: Van, hogy igen, van, hogy nem. De nem születnek már. Tehát tényleg, hogy az a durva, hogy azért tényleg a Hofi idejében azért minden nap hallottál 28 új viccet. Tehát az Antal Imre csinált ebből egy ilyen non-stop viccmesélős ízét, hogy több száz vagy ezer viccet elmesél. De és te ha belegondolsz, akkor... És nyilván azért azt is lehet, hát azért régen még megnéztél egy parlamenti közvetítést, és iszonyatosokat tudtál röhögni a Tornyánon, vagy a nem tudom én, amikor a Darvas Iván a szűzbeszéd, meg a nem tudom, tehát azért óriási röhög, és most hát ugye az is jelent valamit, hogy ez nincs, vagy nem volt, most mondjuk inkább azt, hogy ez...
2: Igen, de ezek a viccek általában ugye ezek az utcán születnek, vagy egy fogalmam sincs, ez nagyon érdekes, hogy...
1: Igen, mert, hogy hol születnek.
2: Hát igen, mert egy baromi jó vicc, hát egy baromi jó vicc, ugye, amit nem nincs úgymond intézményesítve, mint mondjuk akár a Hofinál, vagy jelen pillanatban mondjuk a stand-uposoknál, már akik viccet mondanak, és nem történetet mondanak, akkor az ugye érdekes dolog, hogy ennyi, mondjuk van 1000 olyan ember, aki életében egy jó viccet kitalált, vagy valahonnan ezek egy magról jönnek, a fene se tudja, hogy honnan.
1: Is, igen.
2: Hogy az a fajta...
0: Igen, engem mindig izgat, hogy mikor megszületett az a vicc,
1: igen.
0: Az hol volt? Az mit csinál? Hogy került be a köztudatba?
1: Igen.
0: Hogy igen, sikerült ennek körbe mennie? Hogy lett ebből egy ilyen kerek, pici történet? Mert pont az a lényege ezeknek, hogy ugye borzasztó három mondattal egy egész kis történetet mesélsz.
2: Van egy jó vicced? Amit tudsz?
1: Van, de lehet, hogy ezt ismeritek. Fickó főjébe a rendőrséget, és álló rendőrség? Azt mondja, igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. Azt mondja, ne hülyéskedjen, és hol? A Petőfi hídnál? Nem, hanem a pi. 2,5 perc van, háló, rendőrség? Ez igen, parancsolja. Na, hát találtam egy döglött lovat. Ma, igen, és hol találtasz? Hát mondom, a Petőfi, dehogy, a 5,5 perc, háló, rendőrség. Igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. És hol találtasz a rohadt lovat? A Petőfi hídnál? Nem csesz meg, de már odahúztam.
2: A vicceknek mindig van egy olyan valami formavilága, nyilvánvalóan, ami azt mondod, hogy elmondasz mondjuk 100 viccet, akkor a 100 viccnek az alapstruktúrája az nagyjából hasonló, és akkor elkezded így mondani.
1: Na, a fellépéseken is imádják egyébként, tehát hogy elmegyek egy fellépésre, és akkor kicsit zártabb a történet, akkor nagyon... Nagyon kamázzák, hogy kicsit így stand-upban. Mert akkor mindig hozzákötöd valami sztorihoz, vagy ami veled történt, hogy erre jut eszembe egyébként. Ez is nagyon-nagyon szeretik.
2: Hát akkor neked ezért is kell a tarsolyba lenni vicceknek, és
1: igen.
2: Kell tudni.
1: Igen. Meg kicsit akarom ezt föntartani, hogy legyen még vicc. Mert már ugye a stand-uposokat hallgatod, ők vagy sztorikat mesélnek, viccet nem nagyon szoktak mesélni talán.
2: Igen, mert mondasz, hogy nem történet. Szeretik.
1: Nem szeretik, igen.
2: Igen. Mert gondold el, hogyha a saját vicceid vannak, mint hogy a Hofi elmondta egyébként, hogy ezt azért Kőbányáról hozta valahonnan, innen-onnan, ő egy kicsit kicsi szólt, és akkor onnantól kezdve azt mondtad, hogy ez a Hofi vicce.
1: Igen, fú, rengeteg Hofi viccet is tudok, sem zseniálisak egyébként.
0: De ez a barbarom jó, tényleg. Nagyon. Na mondj egyet.
1: Most várj, most kerekecske dombocska jutott eszembe, amikor a nő elmegy az orvoshoz, és mondja, hogy hát kicsi a mellem, doktor úr, és hát mit lesz. Figyelj ide, nagyon egyszerű, minden délután 3-kor leül, leveszi a pulóját, és elkezdi simogatni magát, és azt mondja, hogy kerekecske dombocska, ott lakik a nyulacska. És ez segít, ez így jár, segíteni fog. Leül az egyik nap fölül a vonatra, délután 3, úristen, és mellette egy fickó könyve is vele szembe, könyve, vagy újságot olvas. És azt nem hagyhatok ki egy alkalmat sem, azt mondta az orvos, úgyhogy levetkőzik, és Erre kecske dombocska, ott szalad a nyomacska, mire a fickó, hogy Jézusom, már 3 óra csiga, biga, gyerek. És ez csak egyesok közül.
2: Hát figyelj, továbbra is ilyen vidáman, mert sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy de köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
2: Mai vendégünk Nagy Sanyi volt, a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
0: Hevér Gáborral.
2: És még egyszer Nagy Sándor, Nagy Sanyival.
0: Igen, Nagy Sanyi, Nagy Sanyi.
2: Nagy Sanyival, igen. Köszi, hogy itt voltál, Sanyi.
1: Köszönöm.
3: Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó estét kívánok! Továbbra is pótlóbusz jár a fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai-Mari tér és az Oktogon között baleset miatt. Változatlanul nehéz az előrejutás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út, Alkotás utca útvonalon is, mert az Alkotás utcában a Bach csomópont után csak a belső sávban tudnak közlekedni, ott ugyanis vízvezetéket javítanak, így a Hegyalja útról nem tudnak jobbra az Alkotás utcába kanyarodni a felüljáró mellett. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, vízvezetéket javítanak, a 251-es, a 251A és a 251E autóbusz ezért módosított útvonalon jár. Nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 15. kerületben a Szűrt-Liget utca sem járható, továbbra sem a Morzsa utcánál, ugyancsak vízvezetékjavítás miatt, ezért a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296 autóbusz is terelve közlekedik. Nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Szűrt-Liget utca és a főút megállót. Varga Hetele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondol.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
10: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Kisebb földrengés volt a Kvarner-öböl térségében. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatósága jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az 5 magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemő tápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarner-öböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Lehet-e egy egyszerű kézmozdulatból megállapítani, hogy valakinél évekkel később kialakulhat-e demencia vagy Alzheimer-kor? Vajon képes lehet-e a mesterséges intelligencia olyan apró változásokat felismerni, amelyeket még sem a beteg, sem a családja, sem pedig az orvos nem vesz észre? Magyarországon éppen most indult egy olyan nagyszabású kutatás, amely erre keresi a választ, de hogy miért éppen a kézmozgása mit árulhat el, néhány rajz vagy mozdulat az agyunk állapotáról, hogyan kapcsolódik mindehhez a mesterséges intelligencia, és valóban közelebb kerülhetünk-e ahhoz, hogy az Alzheimer-kort még a tünetek megjelenése előtt felismerjük? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma. Vendégem a stúdióban pedig professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. Köszönöm, professzor asszony, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük magával a hírrel. Egy országos jelentőségű kutatás indult, amelynek ön a szakmai vezetője. A cél pedig nem kevesebb, mint hogy a jövőben akár már a házi orvosi rendelőkben is rendelkezésre álljon egy gyors, egyszerű szűrővizsgálat. De kérem, meséljen arról, hogy miről szól pontosan ez a projekt, milyen problémára keresik a választ.
2: Köszönöm szépen, igen. Ez a vizsgálat, ez néhány hónappal ezelőtt már elindult, aminek az alapgondolata viszont több mint 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, és az volt a mi kérdésfelvetésünk, hogy a kognitív zavar, demencia, és az továbbiakban ezt kognitív zavar, vagy kognitív hanyatlás néven fogom említeni. Tehát a kognitív zavar az az idegrendszernek nagyon sok részét érintő elváltozásoknak, működés zavarnak a következménye. Minél nagyobb agyterületet érint egy betegség, egy elváltozás, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy például azokat a pályarendszereket is érinti, amelyek a finom mozgások szabályozásában részt vesznek. A szem-kéz koordináció, az ujjaknak a finom mozgása, az egy nagyon szerteágazó pályarendszert, ideg sejtekből álló hálózatot működtet állandóan, és hogyha kognitív zavar kezdődik, akkor azt kérdeztük magunktól, hogy elképzelhető-e, hogy ez már az elején a folyamatnak érinti ezeket a pályarendszereket. Természetesen volt erről korábbi információ már, hogy igen, ezek a pályarendszerek, ezek a kapcsolatrendszerek már korábban érintettek lehetnek, még a gondolkodás zavar kialakulása előtt. Tehát lényeg a lényeg, azt szerettük volna bebizonyítani, hogy a finom motorika nagyon apró változásai, azok már előre jelezhetik évekkel a gondolkodás zavar megjelenése előtt a bajt. Innen indultunk, és ez több mint 10 évvel ezelőtt történt. Akkor még nem volt mesterséges intelligencia, akkor még nagyon a tabletek sem voltak mindennapi használatban, tehát egy egészen más rendszert használtunk, az egeret, ezt a jól ismert számítógépes egeret használtuk, és alkottunk olyan programot, amelyben egér mozgásoknak a követése volt a számítógépnek a feladata, és abból próbáltuk a betegeknek a kognitív állapotát, gondolkodását, memóriáját, a mozgás finomságához, pontosságához hozzámérni. Aztán évek múltak el, ezek a vizsgálatok ezek zajlottak, és egyre finomodott az a lehetőség, amit a számítástechnika kínált számunkra. A kérdésfelvetés az továbbra is ugyanaz maradt, csak az eszközpark változott, és az utolsó években egy tablet, tehát egy táblagép alapú rendszert dolgoztunk ki, amelyben már nem az egér mozgatása a lényeges a mozgásszabályozás felmérése szempontjából, hanem egy elektromos okos toll, amivel a táblagépen rajzolni lehet, illetve pontokat lehet összekötni. Ezt az okos toll mozgást analizálja most már a mesterséges intelligencia, ami 10 évvel ezelőtt még nem volt, de most már a mesterséges intelligencia, és valójában ennek a jelentőségét az adja, ennek a mérési módszernek, vagy diagnosztikai, esetleg későbbi diagnosztikai módszernek a jelentőségét az adja, hogy ehhez nem kell különösebb képzettség sem, hogy valaki egy ilyen tesztet egy beteggel, vagy egy vizsgálati személlyel elvégeztessen, elég, hogyha egy, ahogy mondott a szerkesztő, azt mondja, egy háziorvosi rendelőben az asszisztensnő, míg a beteg várakozik, odaadja ezt a táblagépet a betegnek.
1: Tehát közelebb lehet hozni az emberekhez mindezt.
2: Így van, megcsináltatják ezt még a váróban, ezt a vizsgálatot, és mire bemenne a háziorvoshoz, a beteg addigra már a háziorvosnál egy kielemzett, nagyon rövid, de kielemzett kognitív teszt van, ami lehet, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt az illetőt el kellene további részletes vizsgálatokra küldeni.
1: Mert hogy itt a demenciákról beszélünk, illetve az Alzheimer korról, ami ma már talán az egyik legnagyobb népegészségügyi kihívásnak is tekinthető. Magyarországon hány embert érint, vannak erre vonatkozóan ismereteik?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, rendkívül fontos, mert ugye minden betegségnek az adja meg valójában a súlyát, hogy hány személy érintett benne. Nincsenek Magyarországon pontos számadatok arról, hogy a különböző típusú demenciák azok hogyan érintik a lakosságot. Az elmúlt években, hosszú évek alatt dolgoztunk föl egy hatalmas adatbázist, amelynek az eredménye idén jelent meg tudományos publikációként, amelyben próbáltuk megsaccolni a rendelkezésre álló NEAC adatok alapján, hogy valójában hány beteg lehet Magyarországon, aki a demenciával érintett. Azért mondom, hogy megsaccolni, mert számos diagnosztikai néven szerepelnek a különböző demenciák, amivel ugye kódolni lehet a zárójelentéseket, a járóbeteg ambulánslapokat. Ugyanakkor számos esetben nem születik meg ez a diagnózis, tehát nagyon nehéz a betegeknek a pontos számát megbecsülni. Mi az eredményeink alapján azt a következtetést vontuk le, hogy Magyarországon egy évben körülbelül 40-50 ezer új demencia diagnózis születik.
1: Ez nagyon nagy szám.
2: Ez egy nagyon nagy szám. Ez egy nagyon nagy szám, és a szám, amit mi a NEAC adatbázisból így meghatároztunk, elég jól leköveti a nagy európai adatbázisokból Magyarországra projektált, Magyarországra vetített értékeket. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a szám, ez valós. Hogy ez mit jelent a társadalomra nézve, az azt hiszem, hogy még megdöbbentőbb, hiszen hogyha egy beteg körül csak 2-3 hozzátartozót veszünk, akkor az már 150-200 ezer olyan személy, aki valamilyen módon, vagy azért, mert ő beteg, vagy azért, mert egy beteg hozzátartozóját gondozza, érintett ezzel a betegséggel. És a legutóbbi irodalmi adatok alapján el kell mondanunk azt is, hogy nagyon valószínű, hogy ezek a számadatok, ezek jóval alábecsülik.
1: Hát a jéghegy csúcsa, azt
2: így
1: is mondhatjuk.
2: Van, a Magyarország adatokat. Körülbelül azt mondják, hogy ha mi 50 ezer új demencia diagnózist találtunk a papírok alapján, a dokumentumok alapján, akkor az 70-100 ezer között van.
1: És ennek ugye gazdasági vonatkozásai is vannak, illetve lehetnek. Arról beszéljünk viszont, hogyha demenciákat érintjük, hogy a köztudatban az van, vagy azzal kapcsolódik össze, hogy ez akkor kezdődik, amikor valaki felejteni kezd. De ez, ha jól értem, egy sokkal korábban kialakuló folyamat.
2: Igen. A betegségek, és most elsősorban az Alzheimer betegsége, tehát a demenciával, azaz kognitív hanyatlással járó betegségek, ez egy ernyőfogalom, ez egy csoport. Nagyon sok minden baj okozhat kognitív hanyatlást. Ezek közül a leggyakoribb az Alzheimer kór. Az Alzheimer kór az körülbelül 70-60-70 százaléka az összes demencia betegségnek. Az Alzheimer kórban pontosan tudjuk, hogy melyek azok a fehérjék, amelyek kórossá válnak, normális fehérjék, amelyek normálisan jelen vannak az agyban, és biológiai szerepük van, melyek azok a normális fehérjék, amelyek az Alzheimer kór során kórossá válnak, nem tudnak eliminálni, nem tud kitisztulni az agyból ez a kóros fehérje, és lerakódik az agyban, ennek következtében az idegsejteket és az agy más típusú sejtjeit is roncsolja, ennek az agy állomány fogyása lesz, azaz atrófia, agyi atrófia lesz a következménye. Most az Alzheimer kór az a leggyakoribb betegség, de ez egy pillanatnyilag nem visszafordítható folyamat. Ugyanakkor vannak olyan demenciával járó állapotok, amelyek visszafordíthatóak, amelyek például B12 vitamin hiányra, vagy pajzsmirigy hormon működés zavarra vezethetők vissza, és hogyha ezt pótoljuk ezeket a vitaminokat, vagy megfelelően pótoljuk a hormonokat, akkor a beteg gondolkodási zavara az megváltozik.
1: Tehát akkor ennek a kutatásnak a jelentőségéhez jutottunk el most, hogy a korai diagnózissal, ha megelőzni nem is lehet, de vagy szinten tartani, vagy akár jó esetben visszafordítani lehet bizonyos eseteket.
2: Így van, tehát a reverzibilis demenciákat vissza tudjuk fordítani. Az, hogy az Alzheimer kór körülbelül 60-65 éves korban kezd gondolkodászavart okozni, az nem azt jelenti, ahogy felvetette szerkesztőasszony, hogy akkor kezdődik a betegség. Sajnos ezeknek a kóros fehérjéknek a felhalmozódása akár 15-20 évvel korábban elkezdődhet az agyban, mint ahogy a gondolkodászavar elkezdődik.
1: Beszéljünk arról, hogy hány főt vontak be a kutatásba, illetve ezzel az eredménnyel mennyire lehet már reprezentatív adatokat szolgáltatni.
2: Az Országos Kórház Főigazgatóság állt be a hátunk mögé ebben a kutatásban, felismerve ennek az eredmény, vagy ezeknek a lehetséges eredményeknek a nagy jelentőségét. Az Országos Kórház Főigazgatóság 10 kórházat jelölt ki az országban, amelyek egy része Budapesten van, egy része vidéken, és minden egyes kórház kapott 2-3 tabletet, ezeken a tableteken folyik a vizsgálat, és a fő célunk az az, hogy körülbelül 3000 személynél végezzük el ezt a mozgásanalízis vizsgálatot, és reménykedünk abban, hogy ezt a számot augusztus végére elérjük, akkor záródik ugyanis ennek a kutatásnak az első része. A 3000 fő az, ha minden adatot sikerül megfelelően tisztán a felhőből, mert ugye ezek felhő alapú adatgyűjtés, lenyerni, akkor azt gondolják az informatikusok, akik ennek a vizsgálatnak ugye a számítástechnikai részét végzik, hogy a 3000 főből már lehet levonni olyan következtetéseket, amelyek eldöntik majd annak a sorsát, ennek a vizsgálatnak a sorsát, hogy ez tovább vihető-e, vagy valamilyen módosítás szükséges. Összességében a következő néhány évben az etikai engedélyünk alapján 10 000 személynek a vizsgálatát tudjuk elvégezni, és 10 000 személy adatait tudjuk a mesterséges intelligencia segítségével elemezni.
1: Azért ez egy elég jelentős összefogás akkor országos szinten. Mit jelenthet ez a magyar demenciakutatás szempontjából egy ekkora közös erő?
2: Én azt gondolom, hogy nem csak a magyar demencia kutatás szempontjából kiemelkedő, hanem az európai, de talán a világ demencia kutatása szempontjából is kiemelkedő ez a vizsgálat. Vannak olyan más országban végzett digitális demencia tesztek, amelyeket kisebb-nagyobb populáció már teszteltek, de talán a legmagasabb szám, amit az ember az irodalomban ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban olvas, az a néhány százas, maximum 500-as, maximum 1000 fő. De az 1000 fő sem egy ennyire komplex vizsgálat. Tehát ha valamit várhatunk eredményt, akkor a 3-4-5 000 fő az egy valójában nagyon nagy erőt képviselő adatbázis, adattömeg.
1: Tehát akkor ez a magyar kutatás nemzetközi viszonylatban is úttörőnek számít?
2: Azt gondoljuk, igen, hogy úttörőnek számít. Természetesen mindig vannak olyan vizsgálatok, amelyekről az ember nem értesül, de mi ezt a hatalmas vizsgálati személy számot, ezt nem láttuk viszont más nemzetközi kutatásokban.
1: És ugye bevonták a mesterséges intelligenciát a munkájukba, a kutatás folyamatába. Mi az, amit az emberi szem, vagy akár egy tapasztalt neurológus már nem feltétlenül tud olyan pontossággal észrevenni, amiben a mesterséges intelligencia most segíteni tud?
2: Az adatgyűjtés során ennek az elektromos vagy okos tollnak az összes mérhető paraméterét rögzíti ez a rendszer, hogy hány fokos szögben tartja az illető a tablethez képest, milyen erővel nyomja, milyen pontosan húzza a vonalat a két szám között, amit össze kell kötnie, mennyire hezitál egy-egy mozdulat megkezdése előtt, vagy amikor egy karikát kell rajzolni, azt mennyire pontosan tudja, mennyire tartja a határokat, nem lépi át, átlépi, hányszor korrigál, és így tovább. Ezek mind-mind olyan adatok, amelyek egy egyszerű, vizuális, tehát szemmel történő megtekintéssel nem is felfoghatóak, nem is. Tehát az, hogy milyen erősen nyomja a beteg például a tollat a tabletre, azt nem is tudjuk megítélni. Tehát ezek olyan mennyiségű és olyan minőségű adatok, amiket gyűjtünk a tablettel és az okos tollal, ami hagyományos asztal, úgy hívják ezeket, hogy papír, ceruza alapú vizsgálatok, ezekben a vizsgálatokban ez nem fölmérhető.
1: Egyébként hibázhat az AI?
2: Biztos vagyok benne, hogy hibázhat. Ki fog derülni, hogy az AI hogyan és hol hibázik, reméljük.
1: Mert hogy sokszor ugye halljuk azt, hogy bizonyos dolgokat átvehet, bizonyos dolgokat pedig nem szabad átadni a mesterséges intelligenciának, de ha jól értem, akkor azért itt több a haszon, mint az esetleges kockázat.
2: Tehát itt azt kell tudni, hogy ez a kutatási fázis, amikor nem csak a digitális tesztet vesszük föl a betegekkel, hanem a rendes, hagyományos papír ceruza alapú kognitív felmérést is elvégezzük, ez az úgynevezett Montreal kognitív felmérő teszt. Tehát minden személy, aki elvégzi a tabletes vizsgálatot, párhuzamosan elvégzi a Montreal kognitív felmérést is, amivel már enyhe kognitív zavart, vagy nagyon enyhe demencia állapotot jól be lehet azonosítani. Tehát, amit a mesterséges intelligencia valójában csinál, az az lesz, hogy meg fogja tanulni, és meg fogja talán nekünk majd mondani, hogy melyek azok a rajzolásban, írásban, tehát a mozgásban, kézmozgásban megjelenő apró, nüansznyi változások, amelyek párhuzamba hozhatók a hagyományos papír-ceruza alapú teszt által adott kognitív értékeléssel. Mert ez a leglényegesebb, hogy valójában mi ki szeretnénk váltani ezeket a papír-ceruza alapú teszteket a szűrés szintjén. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy diagnosztikára van vizsgálat, vannak vizsgálatok, neuropszichológiai vizsgálatok, de szűrésre nem nagyon használunk, mert általában a betegek, mikor már ezekhez a neuropszichológiai vizsgálatokhoz eljutnak, ott már tünetekkel rendelkeznek. Tehát mi egy lépéssel előbbre szeretnénk menni, mi abban a stádiumban szeretnénk kiszűrni a kognitív hanyatlást, amikor az még nagyon enyhe, amikor még be tudunk avatkozni.
1: Mennyit változott a szakma, amióta a neurológiát választotta?
2: Nagyon-nagyon sokat változott a szakma. Minden egyes évben szinte újra kell tanulni az embernek a saját szakmáját. Olyan forradalom van a fehérjék analitikájában, a mikrobiommal kapcsolatosan, és nem utolsó sorban az idegrendszeri működések, neurotranszmitterek táján, hogy ha az ember nem csipkedi magát, akkor nagyon hamar lemarad.
1: Igen, mert mielőtt leültünk beszélni, beszéltünk arról, hogy az önök munkája azért az valahol egy ilyen 0-24-es dolog, amiben az ember praktizál, oktat, kutat. Hogyan lehet ezt a sok mindent egyszerre úgy csinálni, hogy közben ugye mindig a legfrissebb kutatási eredményeket beépítse az ember?
2: Nem könnyű, de ez a kihívás, és aki egyetemen marad, ugye a Semmelweis Egyetem, az ország vezető orvostudományi egyeteme, az azokat a személyeket, akiket befogad, és akik Semmelweis polgárokká válnak, azokat már azzal az előképpel fogadja be, hogy az illető az alkalmas lesz ennek a hármas kihívásnak megfelelni, elsődlegesen gyógyítani természetesen, hiszen az orvosoknak ez a felesküdött élethivatása, és aztán azt gondolom, hogy sokunknak a hobbija is. Aztán oktatni, hiszen a mi vállunkon van a jövő orvos generációjának, az oktatásának a terhe, és a kutatás nélkül viszont sem a gyógyítás, sem az oktatás nem megy. Tehát a kutatás az hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Nehéz ez a kihívás, nehéz ennek a hármas elvárásnak megfelelni, de aki képes felvenni a ritmust, azt nem csak egy, hanem három különböző szakterületről vagy területről is kaphat pozitív megerősítést és visszajelzést, ami viszont nagyon fontos.
1: Ennek megfelelően hogyan néz ki egy munkanapja vagy hete?
2: Már gondolkodtam rajta, hogy egyszer egy ilyen GoPro kamerát fölteszek, de ugye természetesen vannak beteg személyiségjogok, és nem lehet mindenkit megmutatni. Ez egy nagyon pörgős élet, amit mi folytatunk, pedig nem is a sebészeti szakmát üzzük, ugye, tehát mi nem operálunk, de a nap az biztos, hogy nem 8 óra munkát jelent. Olyan 6 órakor kelek, és éjfél körül teszem, nem fejezem be a dolgaimat, csak akkor hagyom abba a dolgokat, és ebbe az időben nagyon sok mindennek bele kell férni, és bele is fér. Természetesen az ember ezt nem egyedül csinálja, hanem kiválóan képzett kollégákkal, egy fantasztikus csapattal, amelyben PhD hallgatók, orvostan hallgatók, és nem utolsó sorban a kiváló ápoló gárda. És
1: amit ritkán szoktak megemlíteni.
2: Azt nagyon sajnálom, mert sem a betegek, sem az orvosok, az ápolók nélkül nem jutnának messzire. És egy nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy az ember olyan körülményeket, olyan munkakörülményeket, olyan munkahelyet tudjon teremteni vezetőként, ahol a nővérek ott maradnak, és a mi osztályunkon köszönve főnővéremnek, azt hiszem az elmúlt években nem is volt forgás. Tehát a nővérek, főnővérek, asszisztensek munkája ebből nem kivehető, csak együtt lehet sikereket elérni.
1: Folytassuk innen, ez egy nagyon fontos gondolat volt. Egy rövid szünetet tartunk. Vendégem a stúdióban továbbra is professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. Hamarosan innen megyünk tovább.
0: Rádió Café. Van barát.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, és professzor asszonnyal ott hagytuk abba, hogy de jó lenne néha egy GoPro kamerát fölrakni, mert hogy akkor egy picit meg lehetne jobban mutatni, hogy hogyan is zajlik egy napjuk, és kérem, hogy meséljen azért erről pár szót, hogy azért nem az a pár perc, amit a vizittel töltenek, az egyedüli, amit a betegek kell töltenek.
2: Így van. Ez pontosan így van. A reggeli megbeszélések azok mindig az előző napnak a történéseit próbálják röviden összefoglalni. Ügyeletes kolléga elmondja, hogy kit vett föl, milyen beteggel, mi történt az osztályon, és minden érdekes előző napi laboratóriumi leletet, képalkotó leletet, EEG vizsgált eredményt, és így tovább. Ott a reggeli megbeszélésen próbálunk érinteni. Nyilván nem tudunk mindenről megfelelő részletességgel beszélni, majd ezt követően elmegyünk a vizitre, ahol minden betegnél a legfontosabb aznapi teendőket összegezzük, és az előző napnak, az napoknak az eredményeit ismételten áttekintjük. Ez egy rendkívül fontos időszaka a napnak, mert a beteg számára ugye ez az, amikor mi a csapat, a vizitáló orvosok, azok ott megjelennek, de amikor vége van a vizitnek, számunkra akkor kezdődik tulajdonképpen a betegekkel töltött időnknek a nagyobbik része, amikor azokat a vizsgálatokat, amelyekről megbeszéltük, hogy el kell végezni, ezeket átgondoljuk még egyszer, kiírjuk, az előző napnak az eredményeit még egyszer áttekintjük, és szintetizáljuk, és próbáljuk összetenni a nehezebb diagnózisokat, próbáljuk kideríteni, végiggondolni, milyen vizsgálatokra van még szükség, hova kell még a beteget elküldeni, és ez egy ilyen állandóan folyamat, dinamikusan változó állapotban vagyunk minden egyes beteggel kapcsolatban, mert hogy a beérkező eredmények azok módosítják az addigi munkateóriánkat, a munkahipotézisünket, annak megfelelően új vizsgálatokat kérünk és írunk elő, és így tovább. Nagyon fontos a team munka. Én nekem meggyőződésem, hogy egy orvos, semmilyen orvos, nem csak neurológus, egy orvos nem tudhat, és nem is tud mindent. Ehhez egy csapat kell, ami csapatban mindenkinek a saját szakterületének a tudása, az aztán összeáll egy ilyen nagy közösségi tudásá, amiből a beteg profitál a legtöbbet, mert nem csak én, vagy nem csak a másik kollégám nézi meg, vizsgálja meg, hanem valamennyiünknek az ismeretanyaga, tudása, az az ő diagnózisában, az ő terápiás lehetőségeinek a kigondolásában benne van.
1: És akkor még itt sem ér véget a nap, ha jól gondolom, mert hogy nem beszéltünk sem az oktatásról, sem a kutatásról, ez is akkor még a rutinjuk része.
2: Így van. Az oktatás az ugye párhuzamosan zajlik a napi...
1: Hiszen a fiatalabb kollégák ott vannak önökkel a
2: így
1: csapatban.
2: Van. Így van. Az egyrészt a fiatalabb kollégák, tehát a szakorvos jelöltek, rezidensek, akik velünk élnek, lélegeznek, és nagyon szeretjük őket, mert ők hozzák mindig a legújabb és a legfrissebb erőt. Az orvostan hallgató kollégák szintén ott vannak velünk, illetve a kutatáshoz szükséges adatgyűjtés is az esetek egy részében ebben a munkaidőben tud megtörténni, mert hogy megvizsgáljuk a betegeket, gyűjtjük az adatokat. Tehát ezt nem lehet szétszálazni minden egyes pillanatában a napnak, hogy én most oktatok, kutatok, gyógyítok, mert van olyan, hogy a hármat egyszerre csinálom.
1: És egyébként a fiatalok mennyire érdeklődnek a neurológia iránt?
2: Nagyon örülünk, hogy a neurológia az, azt hiszem, egy
1: vonzó,
2: mondhatom, hogy divatos lett örülök. Megint. Volt egy időszak, amikor jóval kevesebb neurológus szakorvos jelölt rezidens jelentkezett, és úgy látom, hogy az utóbbi években ez a szám ez fölfelé megy, tehát érdeklődnek a fiatalok a neurológiára. Nagy kihívás ez a szakma. Nagyon nagy háttérismeretet, nagyon nagy tudást igényel, főleg a fiatalok számára, ugye, akik most lépnek be, egy olyan óriási adat tömeget kell elsajátítaniuk a szakvizsgára, hogy én magam időnként csodálkozom, hogy hogyan is képesek mindennek a megtanulására, de képesek, nagyon okosak, és ők adják tulajdonképpen az új időszaknak, mert egy forradalmi új időszak keletkezik mostanában a neurológiában, ők adják ennek az időszaknak majd az alapját, igen.
1: Igen, mert hogy említette, hogy egy folyamatosan fejlődő, de most robbanásszerűen fejlődő területről beszélünk, ami mind a technikai fejlődés, mesterséges intelligencia belépésével gyorsult fel.
2: Így van. A neurológia, azt kell, hogy mondjam, és úgy gondolom, hogy ezzel egyetértenek a kollégáim is, most egy forradalmi változáson megy keresztül, aminek az oka többek között az, hogy azok a kóros fehérjék, amelyek például az Alzheimer betegséget is okozzák, azok a kóros fehérjék szinte napról napra egyre több van belőlük, amiket felismerünk, és amelyeknek az összefüggését a különböző betegségekkel most már egyértelművé lehet tenni. És hogy tudjuk, hogy melyek azok a kóros fehérjék, kóros molekulák, amelyek a betegséget okozzák, akkor az ellen el lehet kezdeni a gyógyszereket fejleszteni. És a forradalomnak a másik lába, ami most itt a neurokognitív betegségek, demencia vonatkozásában van, az az, hogy új, a kóros fehérjék ellen működő, vagy kóros fehérjék ellen termeltetett antitest alapú gyógyszeres kezelés érkezett meg most már Európába is, tavaly ősz óta, és már Magyarországon is egyedi méltányossággal lehet ilyen gyógyszereknek a kérvényezését megindítani.
1: És várhatóan ez el fog terjedni, és nem egyedi esetekről fogunk a jövőben beszélni.
2: Ebben reménykedünk. A harmadik, ami a forradalomnak a harmadik lába, az pedig a vérből kimutatható biomarkereknek a megjelenése. Mert azt, hogy valakinek Alzheimer kórja van, azt ezelőtt 15 évvel csak úgy lehetett megmondani, hogyha az illető elhunyt, felboncolták az agyát, és megállapították, hogy ezek a kóros fehérjék valóban az agyszövetben megtalálhatók. Manapság ez egy csepp vérből megmondható, és így a diagnosztika már jóval a tünetek előtt, ahogy ugye mondtam, 15-20 évvel is már akár fölállítható a diagnózis, mert az egy csepp vérben a kóros fehérje már akkor ott van.
1: És hát ezért is fontos a korai diagnózis, de hogy egy picit segítsük a hallgatókat, hogyan tudják ezt elképzelni. Említette a családtagokat, akiknek kulcs szerepe van a betegség korai felismerésében. Mire érdemes, mire kell odafigyelni, mik az intőjelek, hogyha a családban egy idősebb ember esetében felmerül a gyanú?
2: Azt kell mindenképpen megérteni és elfogadni, hogy az időskor az nem egyenlő az elbutulás.

0: kér, és azt mondja, hogy hú, képzeld el, ott a sarkon nem kanyarodtam be, hanem egy fél órán keresztül kerestem, hogy merre is kell hazajönni. Na, ezek nagyon komoly intőjelek. Ezeket hajlamosak vagyunk talán a szőnyeg alá söpörni, még most is, hogy ó, hát van ilyen, kicsit szórakozott.
1: Én is fáradt voltam, én is, tegnap
0: van, ma nagyon meleg volt, így van. Tehát, hogy,
1: de menjünk el ezek mellett, azt
0: ne
1: mondja.
0: Ne menjünk el ezek mellett, és hogyha ezek tartósan megjelennek, akkor igenis keressünk neurológust, keressünk pszichiátert, akár úgy, hogy a háziorvoson keresztül, igen, a háziorvosnak
1: ez lett volna a kérdésem, igen, hogy mi a beteg út, hogyan érdemes elindulni.
0: Ez nagyon nehéz kérdés, a beteg út Magyarországon, mert hogy nincs beteg út, ezen dolgozunk most az utóbbi években többen, sokan, és nagyon nehéz kikövezni azt az utat, amire egy beteget így rá lehet állítani, hogy akkor a családa ezen az úton menjen vele végig. Valójában a háziorvos kollégák nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogyha például a rutin vérvételt megcsinálják egy olyan betegnél, akinél a családtagok panaszkodnak arra, hogy mintha gondolkodászavara lenne, és hogyha a rutin vérvétellel minden rendben van, de továbbra is úgy érzik, hogy itt kognitív hanyatlásról van szó, akkor a háziorvos el tudja irányítani pszichiáterhez, neurológushoz. De Magyarországon nincsen egy kidolgozott beteg út, ami minden beteget megfelelő időben, megfelelő diagnosztikával tudna ellátni. Nagyon sokat dolgozunk, és nagyon-nagyon reméljük, hogy a döntéshozók felfigyelnek arra a helyzetre, ami Magyarországon van, mert az utóbbi években sajnos lemaradtunk a Nemzeti Demencia Stratégia megalkotásával, ez elindult évekkel korábban, de valahol egy fiókban pihen azóta is. Magyarország az európai országok közül talán az egyetlen, ahol ilyen demencia stratégia még nincs működésben, és azt reméljük, és abban reménykedünk, hogy hamarosan lehetőségünk lesz egy olyan munkacsoportnak a létrehozására, amelyiknek az lesz a feladata, hogy egyrészt a demencia stratégia alapelveit kidolgozza, másrészt pedig ezt az ön által is említett beteg utat, ezt fölvázolja, hogy segítsünk a betegeknek, a családtagoknak.
1: Hogy a demenciákról és az Alzheimer-korról beszélünk, megelőzésre van mód? Mi páciensek, későbbi páciensek, emberek tehetünk azért, hogy ezen a téren, tehát az agyunk terén frissek maradjunk?
0: Igen, egyértelműen igen. Méghozzá sokat. Tudjuk, hogy az Alzheimer-kór rizikófaktorai közül a befolyásolható rizikófaktorok körülbelül 45%-ban határozzák meg azt, hogy a betegség kialakul vagy nem. Vannak nem befolyásolható rizikófaktorok. Sajnos az egyik ezek közül a nem, a női nem, az hajlamosít az Alzheimer-kor kialakulására. Az életkor, az egy nem befolyásolható rizikófaktor. De a nagyot hallás önálló rizikófaktora az Alzheimer-kornak. Ez befolyásolható. Csak hallókészülék kell hozzá.
1: Tehát ne zárjuk ki magunkat a külvilág által nyújtott ingerekből.
0: Így van. És ugye viccesen szoktam mondani, hogy az, hogy kint milyen szemüveg van, az manapság már státuszszimbólum, ugye? Hogy milyen jó a szemüveged, megdicsérjük egymásnak a szemüvegét. A hallókészüléket pedig mindenki eldugja a fülébe, hogy csak ne látszódjon, mert hogy azt valahogyan nem szégyelni valónak tartjuk, hogy hallászavarunk
1: van. Talán azért ez is változhat azáltal, hogy mindenki fülében ott van egy fülhallgató, ami egy okos telefonhoz, tablethez csatlakozik.
0: Így van.
1: Láthatatlanul.
0: Én is azt gondolnám, hogy én biztos, hogy nem olyan hallókészülékeket gyártanék, ami nem látszik, hogy hallókészülék, én olyan hallókészüléket gyártanék, amin egyértelműen látszik, hogy az azért van, mert az illető gondosan odafigyel arra, hogy a hallását a lehető legjobb állapotban tartsa. De ugye beszéltünk ezekről a különböző laboratóriumi eltérésekről, amelyek ugye szintén hozzájárulnak a demenciához, de megelőzhetők, és a demencia ezek által csökkenthető, de a cigaretta.
1: Igen, az életmódot akartam az kérdezni, életmód, a sportolás.
0: A sportolás. Ugye a sportolás során az izmunkból olyan anyagok szabadulnak föl az izom munka hatására, amelyeknek van neuroprotektív hatása, tehát az ideg sejteket védő hatása. Ez rendkívül fontos. Nem csak azért kell tornásznunk, mert hogy a szívünk erősödik, meg a tüdőnk, vitálkapacitásunk az nagyobb lesz, hanem azért, mert kényszerítjük az izmainkat arra, hogy ezek a fehérjék, ezek bekerüljenek

0: kerüljenek a véráramba, és ennek megfelelően ki tudják fejteni a neuroprotektív hatásukat. Nagyon, tehát számos ilyen tényező van, de az életmód, tehát a testsúlyra való odafigyelés, a megfelelő étkezés, a dohányzás elhagyása, stb. Ezek mind-mind, minden olyan tényező, amely a kardiovaszkuláris rizikónkat csökkenti, ugye, tehát a szív-érrendszeri rizikónkat csökkenti, az jelentősen csökkenti a demencia rizikónkat is.
1: Mennyire kell arra figyelnünk, hogy mondjuk a felmenőink között voltak érintettek?
0: Ez egy rendkívül fontos, ugye, családi halmozódásra jellemző állapot. Ha volt a családban olyan, aki érintett volt, akkor elképzelhető, nem kötelező, de elképzelhető, hogy a leszármazottaknál is megjelenik ez a betegség. Tehát erre azt tudom javasolni, hogy ha a családban volt érintett, akkor az az illető, aki szeretné tudni a saját kognitív fittségét, az 50-55 éves korában bőven a szűrővizsgálatokon már részt tud venni.
1: Tehát az 50 év fölötti korhatár az, akivel már érdemes a szakembereknek foglalkozniuk, tehát előtte még nem derülhet ki. Vagy ha vannak jelek,
0: kiderülhet, ha vannak jelek feltétlenül, tehát ha vannak jelek feltétlenül, ugye vannak az örökletes formái az Alzheimer-kornak is, a genetikusan determinált formái az Alzheimer-kornak.
1: Viszont, hogyha korán felismerjük, akkor ez is csökkenthető, vagy visszafordítható? Itt egy picit nehezebb a helyzet?
0: Itt egy picit nehezebb a helyzet, ezek jóval agresszívebb betegségek, ezekben a betegség nagyon kevés. Tehát néhány százaléka az Alzheimer-kornak az ilyen genetikusan determinált forma, de ezekkel sok mindent még nem tudunk csinálni, de azok az állapotok, amelyek nem a genetikusan determinált, de mégis a családban ugye már volt korábban érintett esetében fönnállnak, azok azért jól befolyásolhatók.
1: Kutatóként és gyakorló neurológusként is nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akiknek a diagnózisa ugye nem csak az ő életüket, hanem ahogy ön is említette, a család, az egész család életét megváltoztatja. Volt olyan történet, vagy olyan beteg az élete a pályája során, ami különösen megerősítette abban, hogy fontos a korai felismerés?
0: Hát nem is olyan régen volt egy nagyon kedves beteg, aki család elmondása szerint évek óta egyre fokozódó gondolkodászavar miatt került hozzánk kivizsgálásra, és nagyon egyszerű volt az ő történetét megoldani, mert az előbb emlegetett rutin laboratóriumi vizsgálatokat elvégeztük nála, és kiderült, hogy nagyon komoly pajzsmirigy működészavara van, és ezt a pajzsmirigy hormonoknak a pótlásával néhány hónap alatt azt a beteget, aki eltévedt, és nagyon lelassult, és semmiféle aktív tevékenységre nem lehetett rá bírni, ez a beteg, ez mosolyogva jött vissza a kontrollvizsgálatra, és köszöni szépen, azóta is egyre jobban van.
1: De egyébként mi az, ami motiválja nap mint nap, hogy ezen a területen dolgozzon, maradjon?
0: A betegek. A betegek, a betegekkel való foglalkozás.
1: És hogyha valaki látta volna, mert ugye rádióban vagyunk, elgondolkodott és elmosolyodott.
0: Ezt nagyon nehéz az embernek így egy szóban, vagy röviden megfogalmazni, mert számos olyan eleme van az ember szakmai tevékenységének, ami mind-mind azt a mindennapi megelégedettséget és örömöt nyújtja, amitől az ember aztán másnap megint örömmel áll hozzá a munkához. Mert ugyanennyire mondhatnám, hogy a tanítványaim, vagy azok a diákok, akiket az elmúlt években oktattunk, vagy azok a PhD hallgatók, akik most már nem PhD hallgatók, hanem önálló kutatók és jó nevű tudósok, ez így mind összerakodik. De hogyha egyet kellene említenem és kiemelnem, akkor a betegek és a betegeknek az a hálája, amivel akkor is, hogyha nem tudjuk őket meggyógyítani, mert ilyen is van, de mindig hálásak, és mindig nagyon megindító, ahogy kifejezésre juttatják azt a megelégedettségüket, hogy ha csak a rossz diagnózist is, de tudjuk velük közölni.
1: De ha jól értem, akkor a jó és a rossz történetek is elkísérik.
0: Így van, és mindegyik nyomot hagy az emberben, és ezek azok, amik tanítanak bennünket.
1: És hát több évtizede kutatja az emberi agy működését. Mi az, amit 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartott volna, és most már működik? Vagy reális lehetőség?
0: Gyakorlatilag a 10 évvel ezelőtti status quo az idegtudományokban az a mostanihoz képest, de nem is lehetett megjósolni szinte, hogy micsoda hatalmas fejlődés lesz. Nem tudtuk elképzelni, vagy nehezen tudtuk csak elképzelni azokat az irányokat, amelyek kinyíltak az elmúlt 10 év alatt. Ahogy említettem, egy kis számítógépes egérrel kezdtünk játszani, és most már mesterséges intelligencia alapú digitális adatelemzésről beszélünk. Óriásiak a távlatok, amik itt az elmúlt években, évtizedben kinyíltak, szinte minden területén az idegtudományoknak.
1: És hát onnan indultunk, hogy egyszerű kézmozdulatokból is következtetni lehet arra, hogy később kialakulhat-e demencia vagy Alzheimer-kor egy-egy páciens esetében. Miről szeretne beszélni, a 10 év múlva ülünk itt?
0: Arról szeretnék beszélni, hogy ez megvalósult, hogy ez a kutatás sikerrel járt, és minden házi orvosnak a rendelőjében ott van egy kis kütyű, az már lehet, hogy nem tablet lesz, az már lehet, hogy valami más. Virtuális valóságban kell a betegnek valamit játszani, de hogy ott van egy kütyű, és mindenkit időben lehet leszűrni, és időben lehet követni, és a legenyhébb tünetek esetén el lehet kezdeni a hatékony gyógyszeres kezelést a neurokognitív zavarokkal kapcsolatban.
1: Én azt javaslom, hogy ne 10 év múlva, nem előbb beszéljünk erről. Köszönöm, hogy ma itt volt velem.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis Egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni. One, two, three,
2: four. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. Kevesebben költöztek tavaly Magyarországon, megint drágult az üzemanyag. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A KSH szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr, Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Csempészárut kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikroba vadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A The Beach Boys nevét a kaliforniai tengerparti életérzés ihlette. A tagok közül Dennis Wilson kifejezetten imádott szörfözni. Az izlandi The Sugar Cubes eredet története szerint az ifjú Björk és akkori együttese gyakran vágytak édességre, de kevés pénzük volt, ezért a fellépések közti utazások során sok kocka cukrot fogyasztottak. Vissza Kaliforniába. A Los Angeles-i Raw Mega tagjai Son Little és Eric Krasno egy szupermarket papírtörlő és WC papír részlegén sétálva ötlötték ki a duó nevét. Nem feltétlenül akarjuk tudni, miért volt olyan jelentős számukra egy vagy akár több mega tekercs. Minden esetre a formáció 2024-es bemutatkozó kislemezét, a You Shake Me-t mega lájkokban részesítették a soul műfaj rajongói.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Frank Sinatra olasz bevándorlók egyetlen gyermekeként született 1915-ben. Tanulmányaival már 16 éves korában felhagyott, csak hogy énekelhessen. Számtalan album őrzi tehetségét, amelyet többször jutalmaztak Grammy és Emmy-díjjal is. Legjobb dalért pedig háromszor kapott Oscart. Filmekben is rengetegszer szerepelt. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Most és Mindörökké című filmben nyújtott alakításáért ítélték oda neki, de kapott Golden Globe-díjat is. A most következő remixet a 90-es évek végi brit Big Beat robbanás egyik fontos szereplője, Neil Claxton és Chris Baker duója a Mint Royale készítette, és az Ocean's 13 című film betétdalaként ismerhette meg a nagy érdemű. And this is remake two.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Joseph Frank Pesci, Oscar-díjas amerikai színész, komikus, énekes és zenész. 1999-ben Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You című albumának megjelenése után kijelentette, befejezi színészi pályáját, és eztán csak zenei karrierjével foglalkozik. 2006-ban mégis visszatért a vászonra jó barátja Robert De Niro az Ügynökség című filmjében. Wise Guy című dala az említett albumon jelent meg 1998-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
0: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zoológiai becslések szerint 220 különböző kígyófaj honos Ausztráliában, 145 mérges kígyó, 49 vak kígyó, 18 piton és 8 sikló. Azonban egy melbourne-i hangstúdió környékén 2025-ben tudósok ráleltek a 221. fajra, a pszichedelikus folk kígyóra. Ez a különleges lény, bár a 21. században él, mégis az 1960-as és 70-es évek fordulóján érzi otthon magát. Így régészeti kutatások rámutattak, hogy a Disney 67-es a Dzsungel könyve rajzfilmjéből ismert K. a kígyó, valamint Alice Cooper 71-es Killer albuma borítóján szereplő Kacsina, a boa, lehetnek a legközelebbi ismert rokonai. A váratlan felfedezésről az éppen a stúdióban dolgozó Cantrips formáció Snakeskin címmel írt tanulmányt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha senki sem tiltakozott volna, akkor Borz néven kezdte volna meg működését egy 1987-ben alapított pécsi alternatív rockzenekar. A legenda szerint a tagok többségét szórakoztatta, hogy a rövid és frappáns elnevezés rímel egyik fő inspirációjuk, a The Doors, de még a korszak brit tini kedvence a Bros nevére is. Kispál András azonban nem tartotta többséggel, mivel korábbi sikertelen zenekarai is állatokról lettek elnevezve. A többiek ekkor betették az akadékoskodó gitáros vezetéknevét a banda nevébe, így született meg a Kispál és a Borz. Megjegyezzük, a Bros duó, azaz akkor még trió, valóban létezett már 1987-ben, de csak egy évvel később futottak be. Tehát nem túl életszerű, hogy akkoriban Pécset rájuk hivatkoztak volna. Hiába, ilyenek a legendás zenekarok zenekari legendái.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dusty Springfield anyakönyvezett neve Mary Isabel Catherine O'Brien. A Dusty nevet gyermekkorában kapta fiús viselkedése miatt, a Springfieldet pedig második zenekarában, a The Springfieldsben vette fel.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

time we share is no crime. Any time I got is your time.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: ho! Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Egyre jobban visszaszorul a készpénzes fizetési lehetőség. A vállalatok többségét érte kibertámadás az elmúlt évben. Elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Alapvető joge, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok 3/4, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Megint emelkedett az üzemanyag ára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Pályára lép ma este a Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében. A Celtic lesz az ellenfél idegenben. A skót csapattal legutóbb 5 éve játszott a Ferencváros, akkor a Celtic nyert. A selejtező mérkőzés 1 óra múlva kezdődik. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
9: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
10: Sziasztok! Hamarosan indul a dzsungelharc. Azt nyugodtan mondhatjuk, a szorongás életünk része. Az is biztos, hogy komolyan küzdünk ellene. Ma egy lehetséges kiútról beszélgetek vendégeimmel. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétanyi Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégeim Molnos Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói. Sziasztok!
2: Sziasztok! Üdvözlőjük a hallgatókat!
1: Hát kezdeném azzal, hogy szerintem nem nagyon tudják az emberek, hogy mi az ökopszichológia. Én se tudtam, amikor először beszélgettünk, teljesen más irányba indultam el. A szakirodalom szerint ez egy amerikai történész szociológus alkotta meg ezt a fogalmat, mint ökopszichológia 1990-ben. Ugyanakkor van egy másik dokumentum is, pápának is van egy ilyen enciklikája, ami erről szól, és Laudato Si, elnézést a latin akcentusom miért, ez Ferenc pápa 2015-ben bocsátotta ki. Nekem rendkívül meglepő volt a hasonlóság azzal, amit mondjuk rosszak, vagy a ti honlapotokon lehet olvasni. Hát ebből arra következtetésre jutottam, hogy ez valóban olyan téma, ami mindenkit érint. Itt teljesen mindegy, hogy az ember vallási oldalról foglalja, hozza, vagy mondjuk nem vallási oldalról. Ti mit gondoltok erről egyébként? Magáról az ökopszichológiáról.
3: Először is ez a pszichológiához kapcsolódó terület, majd lehet, hogy erről kicsit bővebben beszélek, de olyan szempontból abszolút érzékelek én is hasonlóságot, hogy itt az ember és a több mint emberi világ viszonyának az újragondolását tűzte ki célul, akár ez a nem tudom, teremtésvédelemhez való viszonyulás, akár az ökopszichológiának a megközelítés módja, és egyébként számos más terület is. Amiben talán különbség van, az, hogy mi a pszichológia oldaláról közelítünk ehhez, tehát ember és úgynevezett természet, azért nem szeretem ezt a szót használni, mert akkor már is leválasztottuk magunkat, hiszen itt pont az az alapvetés, hogy az élő rendszerek részei vagyunk mi is. Tehát talán ezért jobb ez a több mint emberi világ, a David Abram kifejezése. Tehát, hogy a kettőnk viszonylatának a pszichológiai vonatkozásaival foglalkozik. Mondok egy egyszerű példát. Akár az, hogy ez most csak egy példa, tehát nem csak ezzel foglalkozik az ökopszichológia, de mondjuk akár a pszichológiai munkában is azt az adott témát, amivel mondjuk egy kliens érkezik, azt nem szűken ebbe a társas vagy intrapszichés buborékban dolgozzuk meg, hanem egy kicsit kitágítva, tehát hogy hogyan helyezkedik el ez a téma ezekben a nagyobb rendszerekben, amiknek alapvetően a részei vagyunk. Anyagi szinten vagyunk bekötve az élő rendszerekben, minden lélegzetvétellel, minden falatétellel. És hogy ez az összekapcsoltság, ez alapvetően létezik, csak a tudati leválasztottság, szétválasztottság, elidegenedés az, amiből az ökopszichológia eszközei, technikái megpróbálnak visszahozni minket ebbe a rendszerbe ágyazott tudati állapotba.
1: Nekem az a kérdésem, hogy most ez a természethez kapcsolódás segíti elő, vagy az egyén problémáit oldja meg? Tehát ugye a pszichológia klasszikus értelemben azt jelenti, hogy szorongás, pszichológiai problémák megoldása, vagy pedig ez a természet és az ember kapcsolatát erősítő, fejlesztő program, aminek van egy olyan hatása, hogy az ember pszichológiai gondjai javulnak, vagy megoldódnak.
3: Alapvetően pont az a paradigmaváltás, hogy ez nem két különböző dolog. Ugye amiből kiindult ez az egész terület sok másikkal együtt, ugye a zöld mozgalom az ökológiai válság volt. Azért mondom, hogy ez egy paradigmaváltó megközelítés, mert nem külön kezeli az úgynevezett egyéni mindennapi problémáinkat, belső témáinkat, meg a külvilágnak a dolgait, hanem gyakorlatilag ezek közötti kapcsolatot keresi. Most már egyre több kutatási eredményünk van, hogy az, hogy több időt töltünk kint, minőségi időt, nem átrohanó, pörgős időt, hanem valóban jelenlétet is magába foglaló időt mondjuk zöld környezetben, az nekünk egyrészt jót tesz, tehát van egy ilyen rekreációs hatása, de közben, és szerintem ez a nagyon izgalmas, hogy a kutatások másik része meg azt mutatta ki, hogy az, hogyha töltünk időt, és erősítjük ezzel együtt azt a természet kapcsolatot, az gyakorlatilag a környezettudatos viselkedésünket is növeli. Tehát gyakorlatilag egyszerre két dolgot kapcsol össze, mind a kettő nagyon-nagyon aktuális probléma, ugye ez a globális környezeti válság, a másik meg a népegészség állapota itt a civilizált társadalmakban.
1: Hát az, hogy a zöldben jó lenni, meg a zöldben jó... hát mondjam, bármit is csinálni, ugye ezt azon kívül, hogy mindenki tudja a saját gyakorlatából, tehát hogyha kimegyünk egy parkba akár, akkor már tudjuk, hogy jól érezzük, de a tudomány is ugye egy ilyen, van erre a figyelemhelyreállítási elméletként beszélt erről, van egy stressz csökkentő elmélet, meg még van egy zöld testmozgás elmélet, hogy minden sport, minden mozgás a természetben sokkal jobb. Tehát ez egy adottság. Ám most hallottam éppen idefele a rádióban egy kutatásról, hogy 16%-kal nőtt az utóbbi egy hónapban azok aránya, akik szerint a legfontosabb kérdések egyike a környezeti állapot. Tehát ez nagyon-nagyon elkezdte érdekelni az embereket, nyilván nem véletlen. Tehát most olyan nyarunk volt, ami rámutatott arra, hogy nem minden úgy van, ahogy mi elképzeltük. Igen ám, de az ilyen romló természet, vagy romló természeti környezet, ugye azt a szakirodalom ezt szolasztalgiának hívja, amikor így lát egy pusztuló világot, egy pusztuló természeti környezetet, hogy így lehet-e segíteni. Tehát ez pont a szomorúságot növeli, nem? A pusztuló természet. Én sokat járok például a Martonvásári Kastélyparkba, nagyon szomorú a kiégett fű, az egyre szűkülő tó, vízfelület, nem sok mindent jót látunk. Tehát még így is jó ez a kapcsolat? Még így is hasznos?
2: Én visszatérnék az eredeti kérdésedre, az egyén és a tágabb viszony, az ember és a természet. Kitágítanám úgy, és úgy értelmezem ezt a kérdést, hogy egyáltalán tudunk-e rendszerekben gondolkozni? Tehát a rendszer szintű megközelítés az egymásba ágyazottságot határozza meg, és a rendszernek bármelyik eleme bármilyen módon sérül, az a rendszerre gyakorlatilag visszahat. Tehát itt nem az az kérdés, az egyénnel mi történik, nem az a kérdés, hogy a rendszereknek a többi szintje mi történik, hanem az a kérdés, hogy ebben az egymásba ágyazottságnak mindig van következménye. Akár pozitív, akár negatív következménye. Ha innen vizsgáljuk, akkor nem elsődlegesen annak a kérdését érdemes végiggondolni, hogy honnan fogalmazzuk meg a kiindulási pontot, az, hogy értjük-e egyáltalán, hogy ez egy rendszer, aminek minden eleme összefügg. Tehát az, hogy most nagyon nagy meleg van, az is valaminek a következménye. Ezt elég sokféleképpen levezetik. Az, hogy ebben hogy sérül a talaj, hogy sérül az egyén, hogy sérül a katicabogár, ez mind összefüggésekről szól. És az alapkérdés, amire utalt a Zselyke is, hogy azt a paradigmát hajlandóak vagyunk-e újra gondolni, hogy mi szét vagyunk választva. Tehát az a fajta felsőbbségi tudat, hogy mi az emberek mindenek felettiek vagyunk, mindent meg tudunk oldani, ezt újra kell gondolni. És ennek az újragondolásának a kiindulási pontja, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy összességében egymás bágyazottságban rendszerbe gondolkozzunk azokról a kérdésekről, amik minden nap minket érintenek.
1: Mit jelent ez az újragondolás? Mert mivel jár, oké, újra tudjuk gondolni. Meg hogy nekem egyénként rendszerbe kell gondolkodnom, mikor élem az életemet. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy újra gondolom, mert szerintem nem gondolják az emberek, vagy nem lehet elvárni azt, hogy az én PET palackom használatának milyen ökológiai lábnyoma van az autómnak, tehát az életemnek egyáltalán milyen ökológiai lábnyoma van. Az emberek akkor fordulnak pszichológushoz, mert azt mondják, hogy hát jobban érez, tehát hogy van egy ilyen, hogy érezzem magam jobban, legyek boldog, de A rendszerben való gondolkodás az nagyon nehezen megfogható. Illetve szerintem van egy megoldása, de előbb a ti véleményetekre vagyok kíváncsi.
2: Szerintünk nagyon egyszerűen megfogható. Tehát, hogy az, hogy mibe gondolkozik az egyen, azon múlik, hogy milyen neveltetés, milyen oktatást kap. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy honnan indítjuk el ezt a újra kapcsolódásnak, újra gondolkodásnak az ismeretét. Honnan kezdjük el igazán a nevelést, akár a felnőtteknek a nevelését, akik most akarnak erre valamilyen kapcsolódást, akár a gyerekeknek. Tehát annak a kérdése, hogy alapvetően és a legegyszerűbb, legtriviálisabb dolog, amit elég sokféleképpen hallunk most egyre több helyen, annak a kiindulási pontja, hogy akkor, amikor én lehúzom a vizet a WC-be, akkor én van-e nekem tudásom arról, hogy ott mit csinálok?
1: Hát meg a fölkapcsolom a villanyt.
2: Vagy a fölkapom a villanyt.
1: Tehát az vagy egy elektromos autót használjuk.
2: Például.
1: A legprovokatívabb.
2: Így van, így van. És azért kezdjük mindig ennek a kiindulási pontjával, hogyha lehúzom a WC-t, akkor tudom-e, hogy mi történik? Tudom-e azt, hogy az édesvíz, ami hihetetlen nagy kincs, az gyakorlatilag mire használom? És hajlandó vagyok azon gondolkozni, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy ne ezt az édesvizet, ezt a drága kincset használjam, hanem bármi, ami ezen keresztül eszembe jutott. Például, amikor mosogatok, akkor annak a vizét. Tehát valamilyen módon egy használt vizet. De ez nem egy bonyolult dolog. Ennek a kérdése, hogy egyszer újra gondolom azt, hogy mi történik. De elismerem egyáltalán, hogy amit ott én csinálok, annak milyen összefüggései vannak.
1: Ez mondanám így, hogy városi probléma, mert egész biztos vagyok benne, és olvasmányaiból tudom, hogy a vidéki életben, mondjuk így a paraszti életben, ott lehet tudni, minden hasznosult. A állati bőrtől elkezdve a fagyökéri, vagy pontosabban a fakéregig, tehát, hogy ez ebben azért olyan nagy újdonság nincsen, mert igenis képesek vagyunk tudni, hogy minden mindennel összefügg, és minden mindenre használható. Azt hiszem, ez nem egy, csak egy városi probléma.
3: Visszatérve picit, egyrészt igen, ma már nem ez történik, tehát 30 évvel ezelőtt igen, én is emlékszem a nagyszüleimnél, hogy ott gyakorlatilag nem termelődött szemét. Tehát
1: igen.
3: Nem gyűjtöttek szemetet, mert nem volt egy-két konzerves dobozt, felhasználtak kiürült konzerves dobozt, abba tartották a szegeket, vagy valami hasonlót, de egyébként nem. Visszatérve egy picit arra a kérdésedre, hogy mi az, ami, nem is tudom már, hogy kérdezted, az a válaszom, hogy gyakorlatilag a krízisek azok, amik rá kényszerítenek gyakorlatilag bennünket arra, hogy valamit változtatni kell. Tehát nagyon kényelmes az a fajta élet, amire berendezkedtünk. Azt tolják körülöttünk, hogy így kell élni, vagy sőt, még így ebből kell élni. És akkor vannak ezek a típusú aszályos nyarak, mint például az idei, ahol egyszerűen olyan problémák merülnek fel, amikről addig csak a tévében hallottunk, vagy olvastunk, de mindenképpen térben, időben távol
1: volt. Messzi tájak problémája.
3: És akkor megjelenik a közvetlen tapasztalaton keresztül, amikor tényleg az arcunkba tolja a valóság, hogy ez van. És akkor ez az a pont, ahol lehet még egy darabig hárítani, persze, tehát akár éveken keresztül lehet ezt még tovább hárítani, mert nem baj, majd meglocsolom a gyepet, meg nem tudom. De az a nagyszerű ezekben a válsághelyzetekben, hogy amilyen kihívást jelentenek, ugyanakkor olyan lehetőséget is jelentenek egy olyan változásra, amivel valószínűleg jól járunk, hogyha megtesszük. Az, hogy mi ez a változás pontosan, erről rengeteg ötlet van, és rengeteg vélemény. Én nem is ezt tartom a legfontosabb kérdésnek, hogy mire kellene váltani, hanem egyáltalán az, hogy elinduljon egy keresés, elinduljon egy megkérdőjelezése annak, hogy biztos, hogy lehet ezt így tovább csinálni? És ha már itt tartunk, az már nagyon jó.
1: Közben arra gondoltam, hogy ez önmagában lehet ellentmondás, hogy ökopszichológia, hogy újra egyesítsük a embert és a természetet, mondjuk így integráljuk, mert ha kimegyünk oda a természetbe, és egy terápiás eljárást végzünk, az nem használat a természetnek?
3: Többféleképpen lehet ezt csinálni, abszolút van arra lehetőség, tehát hogy használat nem, alapúan.
1: A használati szemlélet az megmarad, mert hogy én erre használom a természetet. Arra használom, hogy regenerálódjak, rekreálódjak. Fogyasztóként állunk a természethez is.
3: Abszolút ott van ennek a lehetősége, így van. A Linda Bazelnek, egy kaliforniai ökopszichológusnak van egy olyan modellje, ami két szintet különböztet meg, az egyest és a kettest, és ezt egy ilyen kontinuum mentén képzeli el. Az egyes az, amikor tényleg úgy használom azt a parkot, azt az állatot, azt a növényt, azt a tájat, hogy az nekem a saját céljaimat szolgálja. A kettes pedig, amikor ebben megjelenik valami fajta kölcsönösség. És ebben megjelenik egy szemléletformálás is. Tehát nem biztos, hogy itt most a kölcsönösség csak az ott és akkorra vonatkozik, az is lehet, hogy közben összeszedem a szemetet. Az egy ilyen nagyon gyors viszont kapcsolat, de lehet ezt hosszabb időtávlatban is értelmezni, hogy elindul bennem egy olyan szemléletváltás, amitől aztán olyan döntéseket hozok. És nem is biztos, hogy csak a konkrét helyre vonatkozóan. Nagyon sokféleképpen lehet ezt a szemléletet és ezeket a módszereket lefordítani. Tehát az egyik valóban a pszichológiai munka, amit most mondtál, környezeti nevelési módszertanokra is le lehet fordítani. Ezzel foglalkozunk mi elsősorban, illetve más területekre, erről Attila tudna egy kicsit beszélni.
1: Picit még hadd vessek közben. Tehát most végig arról beszélgettünk, hogy akkor a természetet így, meg úgy is megsegíts, és magunk. Ha ez pszichológia, akkor ránk is kell, hogy vonatkozzon. Nekünk kell, most a szemléletváltástól eltekintve, mert persze arra szükség van, ez nem kétség. Na de nekem mit hoz? Azon kívül, hogy másképp nézek rá, és mondjuk meggondoltan használom a rendelkezésemre álló erőforrásokat. De egyébként boldogabb leszek?
3: Igen.
1: Sikeresebb? Jobb?
2: Igen.
3: Igen.
2: Egyszer a kérdésed, igen.
1: Köszönöm Rövid szépen, válasz. Hogy eljöttetek.
2: Azért van, hogy jó volt a víz is, tökéletes.
1: Igen.
2: Hogyan lehet lefordítani? És azért egy izgalmas kérdés, hogy van-e hasznom ebből? Mert ez a kérdésednek a lényege. És hogyha az egészet...
1: Hát ez egy rosszul hangzik, de tényleg ez a hasz. Ez a kérdés.
2: Ha innen nézzük, akkor már is arról szól, hogy haszonelvűen viszonyulunk, ami nem jó vagy rossz, egyfajta megközelítés. De van-e másfajta megközelítés?
1: Mégpedig.
2: A kölcsönösség. És mit is jelent a kölcsönösség? Most mindegy, hogy hol élek, egyáltalán az elsődleges létállapotom arról gondolkodik, hogy mi az én hasznom. Ha így viszonyulok, akkor ha nekem hasznom van, akkor lehet, hogy neked abból valami kevésbé hasznos, vagy tudok-e úgy gondolkodni a haszonról, hogy az kölcsönös haszon, és akkor már is más fogalmat kell használni. És hogyha csak ezt a kérdést gondoljuk végig az ökoszilőn keresztül, akkor már is segített valamit ebből a megközelítésből, hogy újra értelmezünk fogalmakat. És amire a Zsejke az előbb utalt, hogy mik azok a paradigmaváltó lehetőségek, az onnan indul el, hogy egyáltalán én, mint ember, mint egyén, állandóan valamiféle haszonban gondolkodom, és akkor ez eljuthat elég messze, viszont azt a kérdést teszem föl, ahol én létezem, ahol én élek, ott van-e nekem bármiféle szándékom, hogy a haszon túl valami kölcsönösségről beszéljek? És akkor megint egy gyakorlati rész, amiről az előbb már beszéltünk, a vízhasznosítás. Tehát, hogyha én a napi 120 liter vizemet, amit ürítésre használom, tehát a mosdónak az ürítésére, azt elkezdem végig gondolni, hogy én hogy tudok ebben valamit változtatni, akkor már is megjelenik, áttételen keresztül a kölcsönösség, és lehet, hogy sokkal többet fogok tudni azon magamban gondolni arról, hogy én aznap mit tettem, ami haszon, vagy más megközelítésben a kölcsönösség szempontjából tettem valamit a környezetemért.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Molnos Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói.
6: Van egy jó pár olyan ökopszichológiai gondolkodó, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag az a típusú társadalom, amit mi itt felépítettünk a nyugati világban, ami ugye a fogyasztásra épül, az gyakorlatilag egy olyan típusú hiányra adott válasz, konkrétan ez a természettől való elidegenedés egy olyan más élőlényektől, vagy élőrendszerektől való elidegenedés egy olyan hiányt generált, amit ezzel a fogyasztással próbálunk pótolni. Sőt, konkrétan arról beszélnek, hogy ez ilyen addiktív fogyasztás.
7: Tehát ez a shopping terapi sokan
6: igen,
7: használják.
6: De nem arra adott, adjuk a tehát nem adekvát a válasz, tehát ami hiányzik, az valami egész más. És ezekkel a több mint emberi világhoz közelítő módszerekkel gyakorlatilag tényleg azt a hiányt célozzuk meg. Tehát például abszolút szükségünk van kapcsolatokra, szükségünk van társas kapcsolatokra, szükségünk van arra, hogy önmagunkkal egy viszonylag jó kapcsolatot ápoljunk, de ez nem elég. Emellett szükségünk van arra is, hogy más élőlényekkel, társ élőlényekkel is legyenek mindennapi kapcsolataink. Erről valószínűleg nem tud a legtöbb ember. Mondjuk a családok fele valóban kutyát tart, ez például egy ilyen remek válasz erre, de nagyon-nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amiről mondjuk lehet, hogy egész életünkben nem szerzünk tudomást, nem szerzünk ilyen tapasztalatot, hogy milyen lehet interakcióba lépni egy rovarral, milyen lehet interakcióba lépni egy növénnyel. Nyilván teljesen más, hogyan történik ez, hiszen emberként beszélünk, és ez jelenti a kapcsolódást, hogy beszélgetünk egymással. De ezek olyan élmények, amikre szintén szükségünk van. Egy teljesebb életet tudunk nyerni ezzel. Hogyha elkezdünk finomhangolni, lassulni, az élet ritmusára hangolni magunkat, és egy kicsit megpróbálni más nézőpontokat felvenni, mint amivel rendelkezünk.
8: Még konkrétabban erre, hogy mi is az, amivel meg lehet ezt fogni, ezt a Balogh Péter nagyon tisztán igazán bemutatja, tehát ő hogy gazdálkodik, miért tartja fontosnak az ártéri gazdálkodás, vagy egyáltalán hogyan szemléli eznek a kölcsönösséget, akkor az ő megközelítésében egyértelmű, hogy mit is jelent az a fajta paradigmaváltást, ami ő ajánl. Tehát nem arról szól a dolog, hogy nincs valami, vagy van, hanem az, hogy viszonyulunk egyáltalán ehhez a megközelítéshez, a hiányhoz, vagy a bőséghez. És azért egy izgalmas kérdés, mert hogy nagyon praktikus az a kérdésed, és azt gondolom, hogy innen lehet megközelíteni, és innen lehet igazán értelmezni, meg érvelni, hogyha paradigmaváltásba kezdünk el gondolkozni. Hát, és ez aztán nyilván jó pár olyan kérdése is az ad lehetőséget, hogy milyen jellegű vállalkozásokra van szükség a következő időszakban.
7: Hát ez messzire vezet, nekem rögtön két kérdésem. Az első inkább egy általánosabb. A természet bekapcsolódunk. Oké. De a természet logikája az szintiszta logika. Magyarul az hiányzik belőle, ami viszont az emberi társadalom szerves része, a szolidaritás. Tehát a természetben nincs szolidaritás. A természetben az erőforrások kér, van verseny, erdő, mező, állatvilág, tök mindegy. Tehát innen nézve a természet kegyetlen a mi oldalunkról. Lehet ekkor tanulni valamit a természettől erre a célra törésről, hogy ez mennyire, hogy mondjam, hasznos az ember számára, vagy építő. Inkább úgy mondom, hogy nem hasznos, hanem akkor nem fog vezessük be ezt a fogalmat, hogy épít. Több leszek-e tőle.
6: Én ezt egy kicsit száfolnám biológusként. Nagyon, nagyon sok együttműködés van a természetben. Magának az evolúciónak is nem csupán a versengés a hajtóereje, mint ahogyan ezt így egyébként az iskolában is tanultuk, hanem egyre inkább kezdjük elismerni azt, hogy igenis az együttműködés nagyon-nagyon ott van ebben a fejlődési folyamatban is. Az, hogy csak versengés lenne, vagy nem tudom, előnyök kihasználása, ez valahogy megint annak a nézőpontnak a része. Itt tulajdonképpen a körül forgunk, amit Attila is említett, ez az emberközpontú szemlélet, hogy ehhez gyártottunk olyan sok ideológiát és olyan sok érvet, ami ezt alá tudja támasztani, hogy miért zsákmányolhatunk ki más fajokat, miért tekintjük alsóbbrendűnek őket, miért használhatjuk eszközként, miért pusztíthatjuk el élőhelyeket, élőlényeket, stb. És hogy talán ez is ennek a része, mert hogy azért, amikor elindult ez a folyamat, akkor itt ezt valahogyan meg kellett magyarázni magunknak, és ezeket az érveket elkezdtük gyűjteni. Ez a versengésre alapuló logika is talán ehhez tartozik, azt gondolom.
7: Hát a természetben nem inkább csak, nem vagyok biológus, elnézés, de hogy nem inkább csak egymásra épülő rendszerek vannak, mint együttműködés?
6: Egyedek
7: szinte. És inkább szolidaritás is. Tehát lehet látni olyan videók, mondjuk az elefántok, a sérültek csordatagot támogatják, meg nem hagyják, de van, amelyik videóban ez nincs meg, tehát itt inkább az együttműködés az fontos, hogy az ember is csinálja, de a szolidaritás, hogy lemondok más javára valami olyanról, ami nekem jó, és nem csak pusztán csak abból, ami a legkönnyebb, hogy a nagyon sokból egy kicsit adok, hanem valóban hozok. Mondjuk így egy áldozatot, én kevesebbe teszem, abszolút, kevesebb időt fordítok, tehát másnak adok valamit, tehát lemondok valamire.
6: Rengeteg példa van erre az altruizmusra, tehát igen, gondoljunk csak az államalkotó rovarokra, tehát amikor a kaptárt védi az élete árán egy szúrás, és ő abba belehal.
7: Meg a hangyáknál.
6: Rengeteg ilyen van. Aztán persze ezeket is megpróbáljuk megmagyarázni azzal, hogy ez genetikailag, a rokonsággal összefüggésben neki méréri meg mégis. Tehát hogyan tud ez mégis önzésként lefordítódni, de ezzel a logikával a saját önzetlenségünket is hasonlóképpen meg tudnánk magyarázni. Én pont azt gondolom egyébként, hogy mindaz, amivel próbálunk éles vonalat húzni önmagunk, mint ember és a többi faj közé, akiket ráadásul mondjuk berakunk egy ilyen fogalom mögé, hogy ember és állat, ugye hát az állatvilágnak az egyik faja az ember, és a több millió egyéb faj beraktunk egy ilyen csomagba, egy ilyen dobozba. Szóval az összes olyan próbálkozás, ahol éles vonalat próbálunk húzni, az pont az, ami eltávolít. Miközben arra van szükségünk, hogy visszataláljunk ebbe a rendszerbe. Ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, ez azt jelenti, hogy sokfélék vagyunk, különbözőek vagyunk, de nagyon-nagyon lényeges lenne visszatalálni oda, hogy értsük, és meg is éljük tapasztalati szinten, hogy mennyire jó ennek a rendszernek a része lenni.
7: Most úgy érzem viszont, hogy most egy kicsit elkezdünk a ló másik oldalára esni, tehát nem teszünk meg olyan dolgot, amit egyébként meg kéne tenni, nem fetizsizáljuk-e ezzel a szemlélettel, nincs-e tévút veszély, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ne maradjon el valami, ne essünk a ló másik oldalára, hogy tulajdonképpen egy ilyen leborulók és ilyen természetfetisiszta leszek.
8: Az ökopszichológiai felsőbbrendűségi tudat az ugyanúgy hasraesés vagy elesés, vagy tehát leborulás, átesés a másik oldalra. Tehát az a fajta egészséges önreflektivitás, ami egy szakmában benne kell legyen, az folyamatosan ezt a kérdést újra és újra föl kell tegye. Tehát az egyensúly érdekében meg kell mindig kérdőjelezni azokat a folyamatokat, amiben dolgozunk. És ez azért lényeges, mert hogy az, amit feszegetünk, hogy általán hogy lehet az egyensúlyt megtartani, az, hogy mindig föltesszük az alapkérdést, hogy amit teszünk, az hogyan jelenik meg. Mit is teszünk? Tudjuk-e?
7: És ti így éltek?
8: Szerintem
7: gondolkodtok?
8: Szerintem nem, de egyrészt igyekszünk, másrészt bizonyos dolgokban igen. Úgyhogy erre vannak kérdések, mert egészen biztos, hogy nem, valami egészen biztos, hogy igen.
6: Nem vagyunk készen, ha ez a kérdés.
7: És ezt honnan tudjátok, hogy nem vagytok készen, vagy miből, tehát van olyan, hogy készen vagytok?
8: Szerintem én biztos, hogy nem leszek soha készen.
6: Nem, pont ez a lényeg. Próbálunk közelíteni önmagunkhoz, meg ahhoz, ami a közvetlen tapasztalat, talán csak ennyi. Tehát nem lehet készen lenni. Erről szól az életünk, hogy
7: és még fejlődünk. Az egy kicsit közvetve derült ki, nagyon érdekel, hogy amit csináltok, ugye néhány ilyen alapprojektetek van, nem jó szó a természet séta, de lehet, hogy ezt nem így is
6: részvételi
7: így. Séta. Részvételi séta, ez tulajdonképpen a városi séták, hogy kimegyünk a természetbe és körülnézünk, bár egy riport szerint ugye nem szóltak semmit, csak csendesen mentek, meg megfigyeltek. Van a mondjuk így a playback,
8: Közösségi színház,
7: tehát hogy ezek mit adnak, és milyen gondokra adnak egyáltalán megoldást? Tehát én nagyon szorongok. Ugye most egyébként a gyerekek körében szerintem mérhetetlenül elszaporodott már a fiatalok körében a klímaszorongás. Tehát szerintem ezzel nem számol senki, de nagyon súlyos következményei vannak. Szorongok. Akkor oda megyek hozzátok, hogy tudtok segíteni? Mert ugye vagy leülök egy pszichológussal, hogy hát szorongok, és akkor megjön a feltárás, meg ilyesmi. Szóval ez így működik nálatok?
6: Így is működik, tehát pszichológusként is dolgozom ezekkel a témákkal, de nem olyan módon, itt nem az a lényeg, hogy ezt a szorongást kisimogassuk a kliensből.
7: Aha, hanem?
6: Hanem az a lényeg, ez egy nagyon, nagyon reális válsághelyzetre, veszélyhelyzetre, krízisre adott válasz, egy adekvát válasz a szorongás ebben az esetben. Nem a földön kívüliek megszállásától félnek, hanem valamitől, ami tényleg alátámasztott, leírt, és megtapasztalt egyéni szinten is. És a cél pedig akkor az, hogy hogyan tud cselekvővé válni, mert ez a szorongás, ez eluralkodhat és bénító lehet, tehát lehet borzasztóan szorongani, meg borzasztóan átélni akár az ökológiai gyászt, és közben tehetetlennek lenni, és élni tovább ugyanúgy, de nem ez a cél, az a cél, hogy gyakorlatilag átfordítsuk cselekvésbe, olyan cselekvésbe, ami az ő hatókörébe tartozik, tehát nem feltétlenül az esőerdőket fogja megvédeni, az, aki itt Magyarországon él, bár akár olyan is kikerülhet közülük, aki majd ezt teszi, de alapvetően nem ez a cél, hanem az, hogy elinduljon ez az energia, egy cselekvésbe legyen átfordítva. És akkor már jók vagyunk igaziból.
7: Tehát ez a színház is, a playback színház?
8: Igen, igen. Kicsit máshonnan közelítem meg. Ugye a playback, a visszajátszó, majd közösségi színháznak ez a formáció arról szól, hogy mindig a saját történeteinket mondjuk el, és ez a
7: ökopszichológiai nekem ez egy ilyen, nem tudom, van ez a milyen állítás, családállításra emlékeztet egy kicsit, de nyilván is közel
8: Válasszuk szét
7: igen.
8: Ezt a két dolgot. Ez, hogyha ilyen műfaj szempontjából nézzük, ez gyakorlatilag azokhoz a műfajokhoz kapcsolódnak, amikben a maga az esemény, a történés nincs leírva. Tehát nem írott szövegkönyvvel dolgozunk, hanem az egyénnek a saját története. Az egyénnek az a története, ami ő számára megjelenik. Ő elmondja ezt a történetét, és a színészek arra reagálnak, azt rögtönzik, azt játsszák vissza. az, ami ott elhangzott. Uh-huh. És hogyha olyan téma, és ebből a szempontból fókuszált az ökopszai szemléletű színházunk, ami ebből a szempontból, akkor ezt a témát hozzuk be. Tehát gyakorlatilag azokkal a témákkal foglalkozunk, amiket említettél. És hogy ezeket közösségi szinten is lehet használni, tehát amikor nem az egyének mesélik el, hanem egy szervezetnek ezeket a kérdéseit nézzük meg, és akkor az így beépítésre kerülnek igazán a szervezet fejlesztésekbe, vagy a közösségeknek a témájához kapcsolódik. Tehát egy olyan közösség, ahol nagyon erősen megjelenik például a vízhiány, annak a saját egyéni élménye, érzése, ha megjelenik, hát ott én elmondom először, és azt megjelenem, hogy meghallgatnak, majd utána látom, hogy a reagálnak, akkor kapcsolunk vissza arról, mert a Zsejke beszélt, hogy a statikus, beszorult állapotból egy kapcsolódásra, egy egymásra reagáló cselekvési állapotba kerülünk.
7: Egyáltalán képesek vagyunk mi megdönteni a természetet? Tehát azért gondoljunk bele, tehát hogyha jártunk mondjuk repülővel, de ritkán, de mondjuk hajóval, viharban, én nem hiszem, hogy bárkinek is van olyan érzése, hogy ura a természetnek. Vagy mondjuk ezt a szörnyű nepáli katasztrófát nézzük, vagy egy földrengést. Tehát honnan van ez a gondolat? Mert aki átéli a természet erejét, az szerintem nem gondolkodik abban, hogy hát lehetne. Tehát ha csak a repülőgépen megyünk is egy ilyen erőteljesebb légáramlat, ami normális.
6: Azt gondolom, hogy nagyon nagy pusztításokat tudtunk csinálni. Ez az egyik része.
7: Az biztos. Tehát én nem tagadom.
6: A másik része, hogy amit folyamatos, amivel alapvetően dolgozunk itt a képzésekben, hogy azt a lineáris gondolkodást kicsit bozdítsuk ki abból az embereket. Nagyon-nagyon nehezen tudunk ettől eltérően gondolkodni, nem csak ilyen okozati összefüggésekben. Hát, hogy van egy ok, és van egy összefüggés, és a kettő között Igen. van egy vonal, egy irányú vonal, egy irányú nyíllal. Ennél sokkal-sokkal összetettebb és komplexebb erről. Szerintem Attila tudna sokkal többet mondani, de csak azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy mivel komplex rendszerekről beszélünk,

0: És nem biztos, hogy meg kell, meg tudjuk állítani, és nem csak azért, mert nem lesz több széndioxid kibocsátás, hanem ez egy folyamat, ami elindult. Uh-huh. Ugye megszűnt a kis jégkorszak, ugye a föld történeti elméletek szerint, és sokkal inkább azt kéne mondani, hogy de akkor az új helyzetben mit csinálunk? Tehát lehet, hogy most kiszáradt a fű, hát akkor nem fű lesz. Vagy szóval inkább az alkalmazkodás felé mozduljunk el, vagy pedig egy statikus korábbi állapot visszaállítására, amire valószínűleg már nem nagyon lesz mód.
1: Is, azt gondolom.
0: Tehát egy ilyen rugalmasabb megközelítést.
1: Mindkettőre szükség van, azt gondolom. Tehát a mitigáció és adaptáció, ugye ez a két szakifejezés, hogy megküzdeni, vagy ellentartani ennek a változásnak, és alkalmazkodni hozzá. Szerintem ezek nem vagylagos, nem az egyik nem helyettesíti a másikat, mindkettőre szerintem egyformán szükség van. Azzal, hogy közelebb kerülünk másokhoz, társ lényekhez, élőhelyekhez, élőrendszerekhez, az nem azt jelenti valójában, hogy akkor igaziból megpróbálunk, nem tudom, légneművé válni, és többet sem, nem részt venni ebben a dologban. Tehát ez valóban azt is jelenti, hogy ezzel a rengeteg fájdalommal, veszteségélménnyel is találkozunk közelebbről. Mert addig, amíg a 10. emeleten üldögélek, addig nem fogom közelről látni, hogy hogyan vergődik egy kiszárodó pataknak a medrében az a néhány, nem tudom, tegzes lárva, vagy egyéb rovarlárva, ami ott van. Ez igaz. Pont ez az, amit szintén meg kell fejlődni, hogy hogyan tudjuk ezt a veszteséget megtartani, elviselni, és ennek tudatában élni tovább az életünket, és haladni a saját változási folyamatunkon. Tehát ez a része ennek a csomagnak.
0: Molnár Zsejke és Donát Attila, köszönöm, hogy eljöttetek, és azt kívánom, hogy ez a párbeszéd, ez ne szűnjön meg, sőt, szökkenjen szárba, mert azzal egyet tudok érteni maximálisan, hogyha nem beszélünk róla, nem lesz változás. És valószínűleg az is igaz, hogy nem beszélünk eleget róla, bár látszólag eleget beszélünk, de szerintem nem beszélünk eleget róla. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Molnár Zsejke és Donát Attila, az Ökopszichológiai Intézet alapítói voltak. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc YouTube és Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
4: Rádió Café. Van barátod.

0: MIT!
1: Sziasztok, Barkóczi Noémi vagyok. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Szurkolhatunk a Fradinak, a Celticekkel játszik. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatósága jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
1: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például gemencből, mecsekbe, vagy akár a bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen mászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
8: Ezekben a percekben lép pályára a Ferencváros. A Fradia labdarúgó Európa Liga őszi idényében először a Celtic ellenfele lesz idegenben. A skót csapattal korábban 5 éve mérkőztek, akkor a Celtic nyert. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, hogyan néz ki egy vállalati vagy termékfejlesztő csapat dinamikája, amikor már az AI is ott izzik az emberek keze alatt. Szükség van egyáltalán csapatokra, vagy egy-két ember le tudja hozni a melót, amit korábban 10-12 szorgalmas kéz valósított meg. Hagyatkozhatunk-e mesterséges intelligenciára olyan témákban, amikhez nem értünk, vagy inkább a saját szakterületünkön tudjuk emelni a csapásszámot. Mai vendégünk Hodiska Gergő, Felhő, aki korábban a Ustream és Bitrise fejlesztési vezetője, vagyis VP of Engineering-je volt, illetve a Craft és Compass konferenciák szakmai felelőse, mostanság pedig az Agentic Engineering, vagyis az AI-jal való termékfejlesztés területét kutatja, és dolgozik is ilyen projekteken. Néha egyedül, néha csapatban, néha az AI eszközei társaságában. Szia Gergő, szia Felhő!
2: Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit!
1: Ugye te voltál már az Epic Storiesnak korábban vendége, és ugye abban a témában egyébként, hogy hogyan skálázunk csapatokat, és hogy arról voltál ismert, vagy híres, talán ezt is lehet mondani, hogy nagyon jó érzékkel nyúltál hozzá ahhoz, hogy mondjuk hogyan lehet, akár ugye Ustream-es időkre gondolunk, gyorsan fejlődő vagy gyorsan növekvő csapatokat növelni, összerakni, egyben tartani. Most pedig leginkább, ha nézzük, hogy milyen ügyekkel foglalkozol, vagy milyen témákban kommunikálsz, akkor azt látom, hogy kifejezetten a mondjuk ilyen Agentic AI projektek vannak az asztalodon, ahol kifejezetten nem a csapat növelésről van szó, hanem az eszköz használat mondjuk csapat helyett, hogy mi történt a kettő között, mi változott meg a világban, vagy a te világodban, hogy a csapatskálázástól eljutottál az Agentic AI orkesztrálásig.
2: Hát ennek van két praktikus része is. Én az elmúlt 5 évben tanácsadóként dolgozom alapvetően, plusz ott vannak a konferenciák, és amikor a tavalyi, vagy hát az idei Craftra készültem, akkor lényegesen több energiát kellett beletenni, mert az AI az annyira emergens, és kicsit olyan, hogy mire valami letisztulna, már újból emergensé válik az egész, tehát ez egy kicsit nagyon érdekes landscape, ami folyamatosan változik. És ott rengeteget tanultam, és rájöttem, hogy nekem muszáj visszamenni a fejlesztésbe, mert egyszerűen túl, bizonyos számomra túl egyszerűvé vált most már egy teljes projektet végigvinni, akár egyedül nulláról a végé, és hogy muszáj ezeket az izmokat visszaépíteni, meg ezen a téren kísérletezni, ez egy túl értékes dolog, ebből nem maradhatok ki. Ez volt az egyik mozgatórugó. Ugye a tanácsadás vonalon meg azt láttam, hogy azért korábban rengeteg energiát tettek cégek, hogy hogyan lesz jó az embereknek, hogyan alakítsunk ki csapatokat, incentíva rendszerek, karriermátrix, mindenféle mókázás. De azért most az elmúlt 1-2 évben egyre inkább rá vannak feszülve a cégek, hogy úristen, mit kezdünk az AI-jal.
1: És akkor mit kezdjünk az emberekkel, miután az AI-jal megcsináltatok a mellót, vagy ez nagyon provokatív?
2: Hát szerintem most van egy olyan apró jelek, hogy újból kezdenek az emberek fontossá válni, de így szerintem olyan szintű ráfeszülés volt, főleg mondjuk az ilyen IT vezetők terén, hogy viszont hogy teljesen lement az emberekről a fókusz egy csomó cégnél, mert ugye mindenhol az elvárások jöttek, hogy random cikkekbe olvassuk, hogy 2x engineering, 3x engineering, 10x.
1: Fejtsük ki, ez mit jelent ez?
2: Hát ugye amikor sok cég állítja magáról, ami érdekes mondani nem mindig igaz, hogy ők mondjuk ugyanannyi emberrel kétszer annyit érnek el, vagy háromszor annyit érnek el. És nekem nagyon vicces, mert van egy rendszer, amit használnak ilyen fejlesztő csapatok hatékonyságának a mérésére. Ez egy nagyon jó eszköz, és én attól a cégtől hívtam előadót, és ő azért elmondta, hogy ő ugye látja a cégeknek a számait, és azok a számok nem mindig pont azok, amiket ők kifele kommunikálnak, tehát azért néha van egy kis porintés is, de az biztos, hogy lényegesen hatékonyabban lehet működni, hogyha ennek megvannak a megfelelő feltételei. Csak amit akartam utalni, hogy azért nagyon sok IT vezetőn egyszerűen egy hatalmas nyomás volt, hogy muszáj elkezdeni valamit az AI-jal, teljesen irracionális elvárások, és ez szerintem levitte a fókuszt az emberekről egy ideig. Legalábbis nagyon sok embernél én ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen valamit el kell kezdenünk, csináljuk. De közben, hogyha nincsenek meg az alapok, akár AI-tól függetlenül megfelelő fejlesztési kultúra, vagy fejlesztési környezet, tehát a hatékony fejlesztést támogató módszerek, eszközök, akkor esélyünk sincs AI-jal gyorsabban fejleszteni, maximum egy nagyobb káoszt tudunk létrehozni AI-jal, és ebbe a térbe így nagyon nehéz volt ezeknek az IT vezetőknek mozogni, vagy hát valószínűleg most is nagyon nehéz mozogni.
1: És akkor ebben te hol látod a kivezető utat, vagy mi volt az a vektor, ami mondjuk neked ebbe az elmondott, egyébként elég ilyen két oldalról nyomasztott satuban kiutat jelent, vagy szerinted mi mondjuk így a helyes hozzáállás, akár IT vezetőként, de szerintem nem csak IT vezetőként, nyilván te fejlesztésekkel foglalkozol, de ahogy látszik ez a feszültség egyébként az egyéb területeken, nem tudom, a sales-től a marketingen át, a bármilyen termékfejlesztésig mindenhol igaz tud lenni. Ugye mindenhol igazából az agentik eszközök bele-bele marnak, nyilván ahol tartalom létrehozás van, tehát még dokumentumírás, ott aztán végképp elszaladt aló, úgy látszik nagyon sok esetben.
2: Hát szerintem kezdenek jó praktikák kialakulni. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy egyrészt egy cél legyen tisztában azzal, hogy milyen célból akar. Ezt akár még régen egy agilis transformációnál is, hogy a többségük megbukott, nem véletlenül, mert kvázi azért vezették be az agilist, mert hogy eleve nem szeretem a szót, mert hogy be kell vezetni, mert mások is bevezették. És az eleve szerintem ez már egy rossz hozzáállás ahhoz, hogy elkezdjünk valami új dolgot használni. Tehát szerintem fontos, hogy értsük meg, hogy mit várhatunk ettől, milyen függőségi rendszer van ennek, és akkor kezdjünk el még az alapoktól építkezni. És mondok egy példát, nem tudom, mondjuk van egy olyan hívjuk hagyományos szervezetnek, ami negyed évente tud egy új termékverziót kirakni. Nem biztos, hogy sokkal előrébb lesz, hogyha hirtelen elkezd sokkal több kódot létrehozni AI-jal, mert egyszerűen nincsenek meg az alapjai ahhoz, hogy utána ezeket a kódokat biztonságosan élesbe tudja tenni. Tehát lehet, hogy neki nagyon sok energiát abba kéne tenni, hogy mondjuk hogyan tudna az AI-t arra használni, hogy egy stabilabb védőhálót alakítson ki. És akkor rengeteg ilyen fajta megközelítés van. Szerintem ez a fontos, hogy egy kicsit ilyen first principle jelleggel gondoljuk át, hogy hogyan működünk, hol vannak a szűk keresztmetszeteink, hol tudunk hatni. Ugye nagyon sok cégnél látom azt, hogy most ugye már kezd lecsengeni ez a token maxing, hogy az ment, hogy használj rengeteg tokent, volt ahol konkrétan, és ismerek olyan céget, aki elvileg értelmes cég, és mégis majd, hogy nem azt nézték, hogy kódsorba többet kell az embereknek kihozni, ugye, ami teljesen egy idióta elvárás. Tehát szerintem az is nagyon fontos megnézni az incentívákat, hogy hogyan vezetünk be új dolgokat. Ugye volt sok cég, ahol eleve az emberek attól tartottak, és kicsit úgy is volt keretezve, hogy itt cél az majd, hogy kevesebb ember legyen. És nyilván egy ilyen környezetet hozok létre, akkor kevésbé lelkesek az emberek abba, hogy még új dolgokat próbáljanak ki, tehát akár ez sem mindegy, hogy...
1: Igen, itt eszembe jut, hogy itt ez a csapat kell-e, nem kell, majd ugye erre is így rátérünk, de hogy mondjuk a Meta, vagy a nem tudom, Amazon környékén ott többször volt ilyen hír, hogy ők versenyeznek, hogy melyiknél nagyobb arányban van már a AI által létrehozott kódmennyiség, de hogy valójában, nem tudom, az Amazonnál volt azt hiszem egy olyan statement, hogy gyakorlatilag addig kellenek azok a fejlesztők, amíg megírják azokat az AI-okat, amik utána programoznak tovább, de hogy az mondjuk így nem annyira esik jól így emberként, hogy azt mondod, hogy gyakorlatilag a saját halálos ítéletedet készíted elő, vagy mondjuk így a saját magadat helyettesíted abba, azt gondolom, hogy ha ott valakinek van egy vascső a kezébe, akkor biztos be fogja dugni a küllők közé.
2: Ez így van, az második, ezek a sztorik pontosan úgy voltak, ezeket nagyon nehéz szerintem kívülről látni. Hogy ezek a cégek azért, amit kommunikálnak, meg ami történik, az nagyon más. Vagy alapvetően, ahogy én láttam, a sztori az arról szól, hogy muszáj többé tenniük a CapEx-be, datacentereket kell építeni, muszáj spórolni az embereken, és akkor most mondhatnád azt, hogy hát én egy genya kapitalista vagyok, és emberek helyett datacentert építek, de ennek kicsit rossz a PR-ja, és akkor mennyivel jobb azt mondani, hogy hát mi növeltük az AI hatékonyság által, amit el tudunk érni, ezért kevesebb emberre van szükség. Szóval nagyon nehéz szerintem ilyen szempontból tisztán látni.
1: Egyébként azt szerintem egy jó tanácsként akkor elteheti magának mindenki, hogy az ilyen headline-okból jövő bullshit-eket azt minimum mélyen értelmezzük, és gondoljuk át, hogy mit jelent valójában, de hogy mondjuk, hogyha reflexből elkezd valaki ugyanúgy cselekedni, akkor, mint mondtad az agilis példádon keresztül, akkor szinte biztos, hogy lyukra fut.
2: Igen. Tehát a konfok kapcsán is ezért nagyon nehéz akár a praktikák szintjén is megtalálni azt, hogy mi az, ami értékes, mi azért nem, mert ugye főleg így, hogy rengeteg tartalmat lehet létrehozni, rengeteg a fölösleges tartalom, meg rengeteg a szemét, az önreklám. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nem igaz, vagy nagyon kontextuális. Meg ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, ez egy pár napja állt össze nekem is, hogy néha még fejlesztők között is nagyon nehéz erről a témáról beszélgetni, mert hogy annyira emergens az egész dolog, hogy az, hogy én most elindultam egy adott irányba, az meghatározza, hogy mit látok ebből a világból. Tehát itt még nincsen meg az, hogy itt születtek könyvek, születtek olyan dolgok, amiket már le tudtunk szúrni, hogy ezek ilyen cölöpök, amiket mindenki ismer, és akkor ehhez képest tudunk viszonyítani. És így nagyon könnyen lehet, hogy teljesen mást értünk ugyanaz alatt a szó alatt, tehát hogy nagyon nehéz akár beszélgetni is. És ez szerintem megint olyan dolog, hogy ez korábban is igaz volt, hogy nem tudom, mit éltünk egy epik alatt, ha már az epik podcastban vagyunk, de itt meg szerintem pláne igaz, hogy azért is nehéz beszélgetni, mert annyira kontextustól függ, hogy mikor mi működik, kinek mikor van igaza, és az emberek többség úgy láttam, hogy ugye az egyszerűsítést szereti, de ebben a világban szerintem ez mindig hasznos. És akkor még egy gondolat, amit még erre rácsatolnék, hogy szerintem iszonyú fontos, hogy itt mindenki saját maga használja ezeket az eszközöket, és saját maga elkezdjen kvázi a saját izmait, saját intuícióját kialakítani, mert én is úgy jártam, hogy rengeteget tanultam, meg olvastam erről a témáról, ahogy készültem a konfokra, de teljesen más volt, amikor először leültem. És az, hogy ez napi szinten változik, tehát tényleg muszáj egy több modellt használni, sok dologra használni, rájönni, hogy itt megbízható, itt nem megbízható, itt tudok delegálni magabiztosan, itt abszolút nem tudok. És ezek nagyon fontosak, mert ha csak az ilyen átlag megoldásokat elfogadjuk, akkor szinte biztos, hogy legjobb esetben is nagyon átlagos eredményeink lesznek.
1: Szerintem így ilyen egy-két évtizede gyakran lehet hallani, hogy a kritikus gondolkodás az a következő időszak nagyon fontos képessége, így szerintem nagyjából itt a, hogy az AI ez annyira kész terméket ad elét, hogy muszáj kritikusnak lenned, mert automatikusan elfogadva tényleg egy kicsit veszélyes, viszont így két irány van ugye a tapasztalatok szerint, amire ugye az ember rá tud lépni. Az egyik az, hogy ha valamihez értek egyébként is, akkor a saját képességeimnek a búsztolása, vagy a saját kapacitásomnak a növelésére tudom használni az eszközöket, akkor mondjuk a cég szemében úgy tűnök egyébként, hogy az eddig is jó munkás ember az mondjuk egy ilyen sokkal nagyobb kapacitással bír, a másik pedig, hogyha valamihez nem értek, akkor azt helyettesítem, és nem kell mondjuk körém még 6-8-9-10 másik szakértelemmel rendelkező ember, hanem mondjuk azokon a területeken így meg tudom támasztani magam, melyiknek mik így szerinted a praktikái, és mik a veszélyei, vagy hol érdemes egyébként figyelni?
2: Hát egyet visszalépnék, ami talán egy érdekes keretet ad ennek a témának, hogy ugye jelenleg nagyon sok olyan, ugye ezeket gyakran én AI native cégeknek hívjuk, tehát nagyon sok olyan cég jön létre, ahol bizonyos területeket, termékrészeket, terméket egy-egy ember el tud vinni. Nyilván ennek megvannak a feltételei, hogy azért alapvetően egy nagy nyitottság kell, hogy én mondjuk magamra ne úgy tekintsek, hogy én egy fejlesztő vagyok, hanem én mondjuk egy termékért vagyok felelős, és akkor meg kell értsem, hogy milyen aspektusai vannak mondjuk a termékfejlesztésnek. Ez egy gondolatmorzsa, és akkor a másik gondolatmorzsa, hogy ha én agentekkel tudok valamit hatékonyan csinálni, akkor ott az egyik legnagyobb időveszteségem az lesz, hogyha nekem emberi ilyen handoffokra kell várni, tehát amikor emberek egymásnak adnak át információt. Tehát nekem olyan folyamataim vannak, ahol nagyon sok emberi átadás van, akkor én biztosan sokkal-sokkal lassabb leszek, mint egy olyan cég, akinek olyan folyamatai vannak, ahol ebből kevesebb van. És akkor ebből a keretezésből szerint...
1: Az emberi átadás alatt érthetünk egy meetinget, vagy egy elküldött levélre
2: válaszolást? Igen, egy információ átadást, akár azt, hogy ő a subject matter expert, és akkor rá kell várni. Én nem érem el azt az információt, ergo nem tudok egy okos döntést hozni anélkül az ember nélkül. Tehát ennek igen rengeteg aspektusa lehet. És amit erre ki akarom futtatni, az, hogy azok a cégek, akik el tudják azt érni, hogy minél kevesebb emberi átadással, de nyilván jó minőségű, meg értelmes dolgok tudjanak születni, azok versenyelőnyben lesznek. És ugye ez adott esetben azt is jelenti, hogy ők egyre gyorsabban tudnak haladni, mert ők azon a rendszeren, ami lehetővé teszi nekik, hogy gyorsabban tudjanak haladni, azon a rendszeren is gyorsabban tudnak dolgozni, mint mondjuk egy olyan cég, akinek a rendszere csak azt teszi lehetővé, hogy lassan tudjanak a rendszerükön dolgozni. És ebből a nézőpontból szerintem iszonyú fontos, hogy a cégek ebbe befektessenek. És ugye most még nagyon nehéz látni azt, hogy egy adott cég adott esetben miatt nagyon komoly versenyhátrányba tud kerülni, főleg olyan cégeknél, aminek úgymond a világi vagy fizikai beágyazottságuk nagyon magas, nem tudom, hát egy OTP-t ezt nem veszélyezteti most Magyarországon, de most van egy olyan cég, akinek alapvetően egy digitális terméke van, és van egy másik cég, aki hasonló digitális terméket épít, de mondjuk 10 emberrel háromszor annyit tud megcsinálni, ezek miatt az aspektusok miatt, akkor előbb-utóbb esélye nem lesz
1: Tehát ezt nevezhetjük akkor ilyen kumulatív hátránynak, ami ugye minden egyes forduló után egyre nagyobb, és ugye gyorsul is.
2: Meg igen, tehát én azt gondolom, hogy ez kényszer lesz, hogy a cégek támogassák azt, és az ott esetben is várják azt, hogy az emberek kezdjenek el kilépni a kis kényelmes zónájukból, és kezdjenek el adott esetben egy adott workflow belül több lépést tónolni. És akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy akkor viszont érteniük is kell hozzá.
1: Visszaértünk ugyanahhoz, hogy ugye egyik sem elhagyható, vagy egyik sem kiemelhető, de hogy azért mégis más az értek hozzá, és használok hozzá AI-t, és a nem értek hozzá, és azért használok hozzá AI-t típusú dolog, és hogy ebben, amit mondtál, hogy ez a hagyjuk ki ezt az emberi reakcióra, várakozást dologban, nyilván inkább az utóbbi tűnik akkor érdekesnek, hogy azokkal a területekkel mit kezdjünk, amihez egyébként nem értünk.
2: Hát igen, és szerintem egyszer most muszáj sokat tanulni mindenkinek, mert versenyhátrány lesz.
1: Hogyha... Ez akkor azt jelenti, hogy az egy nagy luxus, hogyha valami olyat csináltatok a géppel, amihez nem értek, mert egyébként akkor fogalmatlanul esetleg nem tudom megítélni, hogy az oké vagy nem oké. Tehát akkor az azt jelenti, hogyha mondjuk akarok valamit csinálni, akkor minimum annak a rendszeri struktúráját, hierarchiáját vagy logikáját meg kell értenem, akkor is, hogyha operatív, tehát hogy gyakorlatilag ilyen jó menedzserré kell válni ezekben a témákban, amiben AI-okat hajtunk.
2: Hát, hogy menedzserré, nekem az a benyomásom, hogy ez a menedzser skillekkel ennek az agenthez, szerintem egy kicsit túl van tolva, mert azért nem tudom, én nem vanom van azok velük. Tehát ami szerintem fontos, ez, hogy kíváncsi legyek, értsem meg, hogy azok a folyamatok, amiknek én a része vagyok, upstream, downstream, legalább a következő lépései hogyan néznek ki. Tehát szerintem itt az egyénnek is van felelőssége, hogy muszáj tanulni arról, hogy a cége hogyan működik, az ügyfelek hogyan működnek, milyen problémáik vannak. Tehát most pusztán mondjuk egy fejlesztő szemszögéből nézem, szerintem ma már az a fejlesztő, aki arra trenírozta magát, hogy ő kap egy Jira ticketet, és akkor szépen lefejleszti magas minőségben, nagyon szép kóddal meg minden. Ez nagyon fontos, de ez már nem elég. Tehát muszáj egyfajta üzleti ownership-et fölvállalni, muszáj neki kimeneteket ownolni, szép magyar szóval, mert ettől lesz értékes, és nyilván egy csomó cégnek a kultúrája az még azért nincs benne, tehát ez nagyon nehéz, mert gyakran a céges kultúra sem támogatja ezt a fajta működést, és akkor van a cégnek is egy nagyon nagy felelőssége, mert ugye nagyon sok esetben, amikor ugye vannak ezek a statisztikák, hogy a legtöbb AI használat a cégeknél ezeknek mit tudom, 6%-a lett sikeres, és nagyon sokszor azért nem sikeres, egyrészt mert hogy a folyamatokat nem tervezik újra, továbbra is mondjuk emberi átadásokon alapulnak, csak egyes pontjaiba használnak AI-t, nyilván ez csúnya mondva a szarnak egy pofon, mert akkor felgyorsítottam egy lassú folyamatnak egyes pontjait, akkor nyilván a folyamat nem lesz gyorsabb.
1: Ez kicsit olyan, mint mondjuk így a közlekedésben, hogy mondjuk attól, hogy a M1-M7 bevezetőn csinálnék még két másik sávot, attól a bakcsomó ponton ugyanúgy elakadnának.
2: Igen, igen, és a másik pedig az, hogy jelenleg az, hogy én egy cégben meg tudjam szerezni azt a kontextust, amire szükségem van ahhoz, hogy még egy jó döntést tudjak hozni, ez rendkívül nehéz, mert különböző eldugott kis részekben vannak az információk. Tehát a cégeknek szerintem abba is nagyon sokat kell majd investálni, hogy sokkal struktúráltabban legyenek meg az adatai, sokkal tisztább legyen, hogy melyik adat mit jelent, hogyan lehetett, kicsit ilyen platformokat is kell folyamatosan létrehozni, mert ezek fogják utána az egyéneket hatékonyabbá tenni. Mert ugye megint csak azon, hogyha nekem, én mondjuk tök szuper vagyok, felvállaltam, hogy én vagyok a product manager, a data analyst, a fejlesztő, meg a minden, de hogyha nekem folyamatosan kuncsorogni kell adatokért, meg e-mailt kell írjak, meg mennem kell jobbra-balra, akkor nem fogok tudni hatékony lenni. Tehát ez egy ilyen minimum két pilléres játék, hogy az egyéneknek többet kell vállalni, de a cégeknek pedig okosan kell arról gondolkodni, hogy folyamatosan időt tegyenek abba, hogy hol vannak a szűk keresztmetszeteik, és ezeket megpróbálják optimalizálni.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Elnézést.
4: Nem bűsz be menni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egyszi.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádiókafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, hogyan néz ki egy vállalati vagy termékfejlesztő csapat dinamikája, amikor már az AI is ott izzik az emberek keze alatt. Szükség van egyáltalán csapatokra, vagy egy-két ember le tudja hozni a melót, amit korábban 10-12 szorgalmas kéz valósított meg. Mai vendégünk Hodiska Gergő, Felhő, aki korábban a Ustream és Bitrise fejlesztési vezetője, vagyis VP of Engineering-je volt, illetve a Craft és Compass konferenciák szakmai felelőse, mostanság pedig az Agentic Engineering és az AI-jal való termékfejlesztés területét kutatja, és dolgozik is ilyen projekteken. Szerintem az nem feltétlenül annyira ilyen jó hír, vagy jól eső hír, inkább így mondom a bármilyen szakértőnek, hogy oké, eddig értettem valamihez, ezt tök jól meg tudtam csinálni, és így be tudtam kapcsolódni egy rendszerbe, de ez most már kevés, mert értenem kell a más területeket is, meg sokkal szélesebben kell egyébként átfogni a dolgokat, és hogy ugye ezt mi is szoktuk ugye Sivában is mondani, hogy most így eljött az aranykora a full stack fejlesztőknek, vagy szakértőknek, és itt egyébként nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy mondjuk így backend, frontend, hanem amit te is elkezdtél sorolni rólokat, hogy valószínűleg szélesebben kell látni a pályán, de hogy szerinted melyik szerepkör most az, amelyikből talán a legszerencsésebb kiindulni, vagy melyik szerepkör az, amelyik anélkül, hogy túl sok embert kellene bevonni, képes mondjuk így egy ilyen termékfejlesztést, vagy mondjuk egy ilyen vállalati projektet vinni magával?
2: Hát, ha már mondtam, hogy nem szeretem az általános tanácsokat, akkor itt is azt mondom, hogy ez nagyon kontextuális szerintem. Csak mondok egy példát, hogy ugye lehetnek belső termékek, lehetnek külső termékek. Most egy belső termékeknél gyakran az van, hogy iszonyú fontos az a domain tudás, ami mondjuk egy adott workflow-nak az ismerete. És ott például szerintem erős kitörési lehetőség lehet embereknek az, hogyha ők elkezdik megérteni, hogy AI-t hogyan lehet hatékonyan használni, mert azt nagyon sokszor láttam, hogy amikor összeraknak egy szakértőt, meg úgymond az AI-ost, akkor ők nagyon nehezen jutnak dűlőre, egyszerűen nem áll össze az igazán jó rendszer. Az viszont több helyről visszajött, hogy az nagyon erős minta, amikor a szakértő beleteszi az energiát, hogy megérti azt, hogy AI-jal egyáltalán milyen lehetőségek vannak, vagy milyen építőkockák vannak, hogy azt a workflow-t ők meg AI-osítani tudják, és ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni, tehát ez például egy minta.
1: Tehát akkor ez egyébként az egyik erős magyarázata annak, hogy amikor mondjuk ilyen AI képességfejlesztésről beszélünk, akkor miért nem az IT-ra gondolunk mondjuk egy nagyvállalatban elsősorban, hanem az azon kívüli mondjuk az üzleti területekre, mert akkor ott jön létre ez a csoda, hogy még valaki, aki érti a saját területét, meg van mondjuk, és ugye pont te ugye ilyen banki környezetben több helyen dolgoztál, tehát valószínűleg akkor ilyen terméket látsz, hogy még termék alatt nem azt értjük, hogy nem tudom, a bank, hanem mondjuk akár egy nem tudom, egy hiteligénylő, egy számlavezető rendszer, vagy valami információkérő, vagy egy ügyfélszolgálati modul, vagy bármi, tehát rengeteg ilyen kicsi termékből áll össze.
2: Hát egy ilyen végtelen mennyiségű workflow van egy cégben, és ezeknek a nagy részét sokkal hatékonyabbá lehet tenni. És azt szerintem, hogy még annyit kiemelnék nekem, ez egy ilyen nünükém, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ne arra menjünk rá, hogy embereket váltsunk ki. Egyrészt azért is, mert ez nagyon nehéz, mert lehet, hogy egy ember munkájának a 95%-a repetitív, de van 5%, ahol viszont igazán erős emberi hozzáadott érték van. És én az egész embert akarom kiváltani, akkor ezt is ki kéne tudni váltani, ezt az 5%-ot, ami nehéz. Viszont azt mondom, hogy hogyan tudom egy adott embernek a munkájából a repetitív dolgokat kivenni és hatékonyabbá tenni. Egyrészt az egy olyan dolog, hogy ha az első szűk keresztmetszetet megszüntetem, már jobb lett a rendszer. Jöhet a következő, és akkor egyrészt egy ilyen folyamatos tanulásban is vagyok, és folyamatosan egyre hatékonyabban tudok hatékonytalanságot megszüntetni. Tehát ebben van egy nagyon erős tanulási lehetőség is. Míg ha embereket akarok kiváltani, egyrészt akkor bejön a félelem, egy csomó egyéb aspektus, ami sokkal nehezebbé teszi ezt a sztorit. És akkor most, és akkor még vissza az előző kérdésedre, hogy nyilván mondjuk egy fejlesztési kontextusban meg szerintem iszonyan felértékelődik az, hogy kicsit ezt a product manager, vagy product owner, vagy business analyst, ilyesmi szerepet valaki magára vegye, hogy tényleg értse meg, hogy például a Crafton volt egy előadónk, aki nyilván ő, ha azt veszem, ő az ilyen elit amcsi startupoknak recruitmentet csinál, de ott például csak úgy vesznek már fel fejlesztőket, hogy ők konkrétan ónolnak egy terméket, ami nem azt jelenti, hogy nincs ott mondjuk egy product manager adott esetben mellettük, de ő már tényleg egy termékért felelős, vagy egy terméknek egy részéért felelős, tehát nem azért, hogy fejleszten.
1: Ja, egyébként belefutottam néhány nappal ezelőtt egy ilyen vicces mémbe, ami ugye azt mondja ott a posztoló, hogy a jövő vállalatiban háromféle munkahely van, az egyes, az AI slop canon, és ugye azok, akik ugye az ilyen AI generált dolgokat gyártják, ez a code monkey, vagy ilyen dokumentációs, vagy ilyen e-mailezős, megtudják, hogy létrehozzák a tartalmakat, a kettes szám az a hot person, az akit mondjuk kifejezetten azért vesznek fel, hogy ilyen emberi interakciókat végezzen, és a harmadik a felnőtt a szobában, de azt mondják, hogy aki ezeket a hot personöket, meg az AI slop canonokat menedzseli, és valószínűleg egy korábbi iskolai tanár, aki ilyen tanárként, vagy ilyen pedagógusként képes hozzáállni a kollégákhoz, hogy mennyire értesz egyet ezzel a egyébként

0: na nézd, ezek a lépések, ezt mind meg kell csinálni, itt vannak az eszközeid, itt vannak az adatok, azt erígy, azt csináld meg, ebből szinte biztos, hogy nem lesz jó minőségi dolog.
1: De azért próbálkoznak vele sokan.
0: Hát igen, ebből jön ki az a 94% sikertelen sztori. Tehát szerintem itt még nagyon fontos az, hogy te rendszer szinten átgondolt, hogy mondjuk egy adott workflow-nak milyen lépései vannak. Ugye most, ha csak egy agentet hagysz elindulni, és simán lehet, hogy az első ponton elmegy 5 fokkal balra. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor már nem tudom, én másik országba érkezik meg egy hét múlva, hogyha hagyod
1: működni. Érdekel, hogy visszaértünk ugyanoda, hogy saját szakterületeden tudod igazán jól használni ezeket, amikor meg így fogalmatlanul próbálkozol, akkor ott pedig nagyon nagy kritikával vagy óvatossággal, vagy éppen ott is valamiféle hozzáértés megszerzésével tudsz magadnak mondjuk ilyen szakmai biztonságot teremteni.
0: Szerintem igen, és mondom, fontos az, hogy megértsd, hogy az a folyamat, amit te AI-jal támogatni akarsz, annak milyen lépései vannak, adott lépésenként hogyan tudod ellenőrizni, hogy ami eredmény létrejött abba a lépésbe, az mondjuk jó minőségű, és csak akkor engedett tovább lépni a következő fokozatba. És ugye ezt a rendszert is folyamatosan fejleszteni kell, egyrészt nézegetned kell, hogy mennyire működik jól, idő még össze tudod rakni. Szerintem ezeknek az összerakása ez még erősen emberi munka. Aztán lehet, hogyha minél több ilyen rendszert ragunk össze, egyre több tanulás jön létre, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyan csinálni, és akkor már ezeknek a rendszereknek az összerakásába is tudsz AI-t használni, de továbbra is szerintem ez a fajta ilyen system ownership, hívjuk ennek, ez még egy erősen emberi dolog, tehát azt én nem látom, hogy ezt így nagyon rövid időn belül kiváltja az AI.
1: Már részben talán megválaszoltad, de ugye az érdekes kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk így nem egy emberről beszélünk, hanem mondjuk akkor egy nagyobb csapatról, vagy mondjuk, akár mondjuk 10-20 főről, és azt gondolom, hogy bármilyen, nem tudom, 10.000 fős vállalatban is nagyjából egy ilyen 10-30 fő az egyébként, akik mondjuk ilyen egy-egy ilyen ágon együtt működnek, tehát sokkal ritkább az, amikor annál nagyobb csapatok intenzíven dolgoznak együtt, hogyha mondjuk mindenki ugyanezekkel a alapvetésekkel felszerelkezve dolgozik már, akkor mi változik, mert itt ugye mik a korlátai egyébként ennek az ilyen singlepreneurshipnek, vagy az ilyen egyéni AI guruságnak, vagy mondjuk mit csavar ezen az egész történeten, hogyha mondjuk 10-20 ember ezekkel az AI eszközökkel felszerelkezve, ezekkel a szélesebb látókörrel rendelkezve, vagy mondjuk így optimálisan nézve azokkal a dolgokkal, vagy perspektívákkal megy bele a munkába, és kezdi a kis backlogját, vagy bármilyen fejlesztési ütemtervét ledolgozni. Mi történik akkor, hogyha egy nagyobb társaság dolgozik így?
0: Hát, erre lehet most okosakat mondani, de szerintem ezt nagyon nehéz belátni. Eleve ott van egy olyan aspektus is, hogy jelenleg hogyan működik az a cég. Mert nem mindegy, hogy az a 30 ember jelenleg egy nagyon magas felhatalmazottság alatt áll, vagy az a 30 ember pedig egy nagyon erős projektszervezetben működik, ahol megy ez a színjáték, hogy nem tudom, heti szinten meg van tervező, hogy kb. Mikor mit kell leszállítani, a függőségek különböző csapatoknál vannak, ami azt jelenti megint csak, hogy nagyon nehéz önállóan egyedül haladni, hogyha én fontosan egy rakásembertől függök. És hogyha egy ilyen rendszerben vagyok, akkor megint csak nem igazán fogok tudni gyorsabban haladni, maximum frusztrált leszek, hogy elvárják tőlem, hogy gyorsabban haladjak, de közben az az ember úgymond, vagy az a cég, aki elvárja tőlem, hogy gyorsabban haladjak, az nem teszi lehetővé.
1: Tetszett, hogy azt mondtad, hogy ugye ne az emberek kiváltásában gondolkodjunk, hanem mondjuk a folyamatokban mondjuk az interakciókat nézzük, hogy egyébként ott kell-e várni, vagy kell-e másik, de hogyha mindenki mondjuk azzal a szemmel dolgozik, hogy megnézi azt, hogy mondjuk milyen interakció, hol hiányzik neki mondjuk egy képesség, és azt mondjuk kipótolja, akkor egy idő után nem esik darabjaira akár a 10-20-30 fős szervezet, 30 ilyen mini
0: valószínűleg kurva. Igen. Mert a másik fel, amit akartam mondani, az pedig az, hogy ha okos az a 30 fős szervezet, akkor egyrészt elkezd erről közösen beszélni. Mert szerintem az nagyon nem mindegy, hogy én mint vezető azt mondom, hogy na, okosodjatok AI-ba, kezdjetek magatokkal valamit, vagy először elkezdünk erről mint csapat beszélgetni, hogy egy kicsit értsük meg, hogy ez mit jelenthet, mik jönnek ki ebből. De utána akkor már föl tudom térképezni, hogy milyen szűk keresztmetszeteink vannak, vagy milyen lehetőségeink vannak. És ugye megint csak nagyon más az, amikor egy ilyen, tehát ez annyira emergens folyamat, hogy ezt valaki meg akarja tervezni, akkor valószínűleg nagyon sokáig tervezgethet, de semmi köze nem lesz a tervezéshez annak, ami történni fog. Tehát ha okos egy csapat, akkor elkezd kísérleteket tervezni. Próbáljuk ki ezt, próbáljuk ki azt. Vagy föltérképezi azt, hogy amit mondtam az elején, hogy hol vannak azok a fejlesztési folyamataink jelenleg, amik abszolút nem teszik lehetővé, hogy mi gyorsabban tudjunk haladni. És akkor lehet, hogy először rendbe kell tegyük mondjuk a

0: azt a biztonsági hálót, hogy mi hogyan tudunk egy új fejlesztést élesbe tenni, rendbe kell tegyük a tesztjeinket, rendbe kell tegyük a kódbázisunkat, tehát itt nagyon sok dolgot meg lehet csinálni, és ennek egy nagy részét eleinte tök jól lehet csapatként csinálni, és a legjobb az szerintem, hogyha ennek van egy közösségi élménye, hogy mi itt együtt jobbak akarunk lenni, és sokkal jobb rendszert rakunk össze, és akkor majd lehet, hogy utána elkezdenek tök jól kialakulni, hogy ha már megvannak ezek az alapfeltételek, akkor ez az öt ember elviszi ezt a részt, az az öt ember elviszi azt a részt, tehát akkor el lehet kezdeni így bontogatni ezt a rendszert, és akkor szép lassan lehet egy olyan irányba haladni, ahol egyre kevesebb ember ónol egyre kevesebb dolgot. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor egyszerűen okosan álljunk hozzá egy ilyen folyamathoz, és tényleg gondoljuk át, hogy minek van értelme. Meg szerintem ez, hogy kísérletezésként tekintsünk erre, nem pedig egy ilyen, nem tudom, ilyen, egy ilyen erőszakos, muszáj oda jutni, mert abból nagyon nehezen jön ki jó dolog. De ez megint csak szerintem bármilyen transformációra, vagy bármilyen átalakulásra igaz.
1: Igen, ez felvet azért majd néhány további kérdés, ami lehet, hogy újabb és újabb epizódoknak lehet a témája, hogy valamilyen szempontból a csapatnak a fogalma is megváltozhat, és a munkában az, hogy mondjuk milyen interakcióid vannak emberekkel, az is nagyon megváltozhat az alapján, amit most mondtál. Simán lehet egyébként, hogy akár bizonyos munkakörök valamilyen magányosabbak lesznek, bizonyos munkakörök, meg hogyha mégiscsak egy kis voksot adunk ennek az előbbi visznek, akkor ezek a hot personök meg valószínűleg nagyon intenzíven interaktálnak, és sokkal többet interaktálnak más emberekkel, mint valaha. Így valamennyire lekerekítve ezt a történetet, és akkor szintén mondjuk akár az ilyen vállalati projekt tapasztalataid alapján, mi lehet az a jó stratégia, mondjuk akár egy vállalati menedzsernek, vagy ilyen részlegnek, vagy egy csapatnak, ahol nyilván azért van nyomás arra, hogy használjunk AI-t, de hogy mondjuk esetleg látod, hogy nem sok értelme van, mert mondjuk tele van mondjuk ilyen aknákkal, akadályokkal, szűk keresztmetszetekkel, vagy mondjuk így a termék nincs, de hogy alulról is jön egy nyomás, hogy az emberek is lehet, hogy szeretnének mondjuk így túlélni ebben a cunamiben, valószínűleg a felső vezetős részéről is van egy nyomás, hogy igen, most AI-t kell használni, mert ez a trend. Mi mondjuk a PERMA így 2026-ban?
0: Hát szerintem az okos stratégia az, ami amúgy valószínűleg az, ami tök egyszerű, csak nehéz, az, hogy tehát azt szerintem úgy mondta, a centrumba nekiállsz egy ilyen átalakításnak, akkor a szervezeti múrendszer az szinte biztosan ki fogja nyírni, vagy legalábbis nagyon nehézé fogja tenni. Tehát szerintem a legjobb az tud lenni, hogyha találsz pár ilyen early adopter jellegű embert, cégem velük ez tényleg érdekel, és mondjuk megtalálsz egy olyan workflow-t, ami tényleg nagyon hasznos tud lenni, hogyha mondjuk ezt jobbá tudjuk tenni, tehát üzletileg is van értelme megcsinálni, és akkor ezt az egészet kivinni úgymond a szélre, egy kicsit úgy szem elől elrakni, és akkor azt mondani, hogy oké, akkor első körben annyit csináltok meg, hogy ezt az egy workflow-t úgymond AI-osítsátok, és akkor ebből tanuljunk. És ha ez sikeres lesz egyrészt, akkor ugye már van egy úgymond social proof-od is, hogy oké, ez tud működni, ez akár felső vezetés szemébe is mondjuk értékes tud lenni, mert akkor úgymond bizalmat is nyertél, és akkor jöhet egy következő workflow, vagy még kettő. És akkor lényeg, hogy elkezdesz egy újfajta működést létrehozni, ez kicsit mint az alapítvány, meg a birodalom anno.
1: Jó, imádom, hogy szinte minden epizódban a science fictionre ráhúzódunk, de
0: hát manapság ez elkerülhetetlen.
1: Igen, tehát itt az alapítvány, és akkor így a második alapítvány. Tehát, hogy amikor teljesen titokban csinálsz valami szuper dolgot, de hogy mégis az eredeti kor dolgokra visszahatsz. Asimovra nem gondoltam soha ilyen szemmel, de talán egyébként nem véletlen, hogy az egyik magyar bankban is az ilyen innovációs részt azt Foundationnek keresztelték el.
0: Igen, csak ő az első Foundation volt.
1: Igen. De hát ez nem vicces, de érthető, és hogy ez egy hasznos tanács, hogy ne fejjel menjünk neki a falnak, hanem lépésről lépésre valahogy a szélekről dolgozzuk be, és hogy valószínűleg akkor igen, ez az immunrendszer lehet, hogy nem veszi észre, akkor nagyobb sikereket tudunk elérni.
0: Ebben a mintában, amit én mondtam, ami nagyon fontos, hogy azt az adott workload, azt viszont end-to-end, tehát, hogy üzleti hatással együtt csinálom meg, mert ugye mi szokott lenni az alternatíva, hogy akkor elkezdjük AI-osítani a workflow-kat. De ez azt jelenti, hogy lehet, hogy már 2-3 éve AI-osítunk workflow-kat, de még semmilyen haszna nincsen, és igazából semmi olyat nem tanultunk, ami egy ilyen end-to-end perspektívából hasznos. Tehát itt szerintem az a nagyon fontos, hogy erre is egy kísérletként tekintsek, és akkor tényleg egy teljes folyamatot végigvigyek, mert itt jön létre az igazi tanulás, és akkor nem megy át, úgymond adott esetben egy engineering pornóba, vagy valamilyen egyéb dologba, hogy már nem tudom, rengeteg energiát beletettünk, sársú ügyekből szoktak jönni az olyan, most hogy az, amikor lelövik, mert sikertelen, amit tök rossz, mert szerintem ez az a fajta fejlődés, amit most egy cég nem úszhat meg, hogy megtegyen, vagy van a másik, amikor ugye ez a süllyedő költségek, nem tudom, hogy van magyarul a vége, de a sinking cost fallacy, hogy csak tesszük bele az energiát, nem annyi energiát tettünk bele, de már a végén azt se tudjuk, hogy miért csináljuk, és értelmetlenné válik az egész.
1: Azért csináljuk, mert már túl sok energiát tettünk bele, és azt félünk elengedni.
0: Igen, és ezért fontos, hogy ezt egy timeboxolt kísérlet legyen, ahol valamit végigviszünk, vagy ha nem is viszik végig, akkor is mondjuk, nem tudom, egy hónap után megállunk, hogy na, mit értünk el, tudatosan hogyan megyünk tovább, mit kezdünk ezzel a helyzettel. Tehát itt nagyon fontos, hogy egy tanulás célzattal csináljuk ezt az egészet. Ez a legfontosabb benne, hogy tanuljunk új módszereket, új megközelítéseket, mert egyszerűen ez egy annyira emergens terület, hogy nem lehet megtervezni előre.
1: Jó, és ezzel ugye megint kinyitottunk volna egy új ajtót, hogy értjük egyáltalán az üzleti folyamatainkat annyira, hogy meg tudjuk mondani, hogy minek milyen forintosítható hatása van, de ez akkor már egy külön történet. Köszönjük fel, hogy segítettél picit így a csapatok és az AI kapcsolatát, meg a dinamikáját jobban megérteni. Szerintem nagyon meglepő fordulatok jöttek elő a beszélgetésben, és nem feltétlenül azok a triviális megfejtések, amire talán egy elsőre gondolnánk, hogy igen, akkor a csapat, akkor most egy ember elég. Úgyhogy nagyon szépen köszi, és szerintem ez pont ilyen vállalati, vagy ilyen projekt típusú gondolkodásban ezek szerint nagyon hasznosak, úgyhogy reméljük, hogy mindenki ezzel tud mit kezdeni, és bízom benne, hogy majd akkor folytatjuk egy következő alkalommal, és megint lesznek mondjuk olyan ugrások, amit érdemes kibeszélni.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és amúgy, akit érdekel a témakör, október 1-2 lesz a Kompass konferencia, ami pont egy ilyen multidisziplináris esemény, ahol foglalkozunk AI engineering-gel, product management-tel, engineering management-tel, data-val, analista, UX design-nal. Pont ez volt a szempont, hogy megmutatni azt, hogy ma már az AI összetolja ezeket a területeket, tehát muszáj megérteni egy kicsit holisztikusabban, hogy mik történnek ezekben a különböző szakmákban, tehát akinek ez a beszélgetés felkeltett az érdeklődését, szerintem feltétlenül nézzen ki.
1: Jól van, akkor találkozzunk ott. Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Hodicska Gergő, alias Felhő, a Ustream és a Bitrise-X fejlesztősi vezetője, illetve a Craft és a Kompass konferenciák szakmai felelőse, akivel arról beszélgettünk, mit jelent a csapatdinamikában, termékfejlesztésben, vállalati projektekben az AI eszközök megjelenése. De ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod. Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Novemberben jön az iskolakezdési támogatás második fele, megint drágult az üzemanyag, elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a Szociális és Családügyi Miniszter posztolt közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogyha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is a megfelelő lakcím van-e. Ha probléma van, azt szeptember 20-áig lehet jelezni. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki könyvklub, klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádiókafé.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! A Csütörtöki könyvklub mai adásának Fár Tamara a vendége. Szia Tamara!
2: Hello, köszönöm a meghívást!
1: Veled ugye már nagyon sok fronton közösködünk, és a mai adásunk apropója az a közös könyvklubunk, ugye a Tipotex-nek a Világirodalom könyvklubjának vagyunk mind a ketten a házigazdái. És hát ugye itt a szeptember, itt az új évada is ennek a szuper könyvklubnak. Úgyhogy most, aki még így nem hallott erről a könyvklubról, vagy hallott már, de még nem tudta eldönteni, hogy csatlakozzon-e vagy sem, azoknak szeretnénk most egy ilyen kis kedvcsináló adást csinálni Tamarával. Ráadásul nagyon sok szerző jön Budapestre a következő hetekben, hónapokban. Ugye nyakunkon mindjárt a könyvfesztivál, és nem sokkal később pedig a Margó Fesztivál is. És ugye ilyenkor mindig nagyon sok külföldi szerzőt tudunk elcsípni. Ez most szerencsére a mi könyvklubos szerzőinkkel sem lesz másként. Úgyhogy ezekről is fogunk nektek mesélni, konkrét időpontokkal is jövünk majd az adás során.
2: Egyébként pont most matekoztuk, hogy ez már az 5. alkalom, amit kezdünk szeptemberben a Tipotek Világirodalom Könyvklubban, és nagyon sok jó könyvet olvastunk, és hogy tényleg izgalmas mindig, amikor olyan szerzővel találkozhatunk élőben, akitől olvastunk, vagy már olvastuk a könyvklubos könyvét, vagy pedig majd kibeszéljük. Tavaly ilyenkor azt hiszem, hogy pont Ápkárján volt az egyik vendég, és még amielőtt a Simont kibeszéltük volna, pont akkor volt a beszélgetés vele. Én úgy emlékszem, hogy ez így nagyon összecsengett, meg egybecsengett. Úgyhogy ezek mindig ilyen izgalmas dolgok, amikor van egy kötődés, azon kívül, hogy az is egy nagy kötődés, amikor beszélgetünk egy könyvről, de hogy még a szerző így itt van, és ott lehetünk, meg dedikálhatjuk a könyveinket.
1: Igen, és a Cecily Enger is például ugyanilyen szerző volt, akinek már az Egy perc csend című regényét olvastuk egy korábbi, azt hiszem, hogy a tavaly őszi-téli évadnak az egyik kötete. És ő is nagyon szuper, hogy itt tudott lenni Magyarországon, és tudtunk vele találkozni személyesen.
2: Igen, skandináv szerzőkben egyébként sosincs hiány a könyvklubunkban. Szerintem nagyon sokan vagyunk, akik szeretjük a skandináv irodalmat, de egyébként az is nagyon nagy különlegessége. Nem csak a könyvklubnak, hanem magának a Tipotek Világirodalom sorozatnak, hogy rengeteg szerzővel, rengeteg féle nemzetiséggel találkozhatunk, és nagyon-nagyon sokszínű az a világirodalmi kínálat, amivel évről évre meglepnek minket. Úgyhogy ha csak az elmúlt két évadot nézzük, akkor is rengeteg féle szerzővel találkoztunk, és olyanokkal is, olyan nemzetiségű szerzőkkel, akiktől még talán sosem olvastunk.
1: Abszolút bolgár például.
2: Igen.
1: Tehát, és az pont az egyik kedvencem volt, egy ilyen váratlanul kedvenc könyv lett, és szerintem sokak számára volt egy ilyen nagyon kedves olvasmány a Manevának a 6. új című regénye, egy kicsit ilyen kusturicás, ilyen macskajaj hangulatú, ilyen nem road movie, de hogy azt a világot abszolút, meg azt a hangulatot abszolút hozó regény, aminek egyébként van egy erős német szála is. És például a német, kortárs német irodalom az, ami kb. Egy ilyen nagyon-nagyon terra incognita volt, szerintem nem csak nekem, hanem neked is, meg sok könyvklubtag számára is. És vagy Svájc, például kortárs svájci irodalom, és akkor már pont olyan szerzőket is fogunk most nektek említeni, talán akkor ki is emelhetjük őket, akik Magyarországra is látogatnak. Krisztián Krágtal, akkor szerintem folytathatjuk is, őt, az ő regényét, a Eurotrash-t, azt pont nem az előző évadban, egy picit korábban olvastuk, nekem hatalmas kedvencem volt, de nagyon megosztó könyv volt. Tudom, hogy miért, meg erről sokat beszéltünk, szerintem sok álláspontot tudtunk közelíteni így egymáshoz, hogy kinek miért tetszik, vagy nem tetszik, de ezzel együtt is ugye egy nagyon-nagyon elismert kortárs svájci szerző, nagyon ritkán jönnek szerintem nem csak német, de pláne svájci szerzők Magyarországra. Szerencsére, mivel most német díszvendégség lesz a könyvfesztiválon, itt kicsit ugye a német nyelvű irodalom inkább előtérbe kerül. Lehet egyébként pont ugye jó pár éve, szerintem, hogy legalább 10 éve volt Daniel Kehlmann először Magyarországon, és talán akkor is német díszvendégség lehetett, én akkor interjúztam vele, de az így mindig jó, hogyha kortárs német, meg svájci szerzőket, meg osztrák szerzőket is egyébként hallhatunk és láthatunk Magyarországon. Christian Kracht az kicsit egy ilyen Uelbecki figurának tűnik nekem, tehát amilyen a franciáknál a Michel Houellebecq, azt a személyiséget képzelem én, így a, egy ilyen nagyon morózus, nagyon cinikus, ilyen 60 körüli íróról van szó, és ő itt lesz a könyvfesztiválon, úgyhogy akit érdekel a nagyon-nagyon kritikus, nagyon társadalomkritikus regénye Juro Trash, az ne hagyja ki, és én biztos, hogy a beszélgetést sem fogom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Ő egyébként október 3-án szombaton 11 órától lesz majd látható a könyvfesztiválon. Bán Zsófi fog vele beszélgetni, és majd utána lesz dedikálás.
2: Igen, egyébként milyen érdekes, hogy pont a Manevának a 6. újjáról beszéltünk előtte, mert mind a kettő egy ilyen őrült utazás, de teljesen más... másfelől közelítenek a témához, igen. Amíg a Manelvának a 6. újja sokkal inkább egy ilyen tinédzser szemszögből elmesélt felnővés történet, uh-huh. Apakeresés, első szerelem témája van, de van benne ott is egy kis fanyar humor. A Juro Trash ez egy ilyen ízig-vérig polgárpukkasztó történet, maga az az utazás, amit a főhős az anyjával megtesz, hát ez az őrületeknek az őrülete, és tényleg minden szinten a felső elitnek a kritikát a saját múltunknak és a saját magunk mitológiájának, vagy a családunk mitológiájának a kiparodizálása. Szóval egy nagyon izgalmas figura, és én is nagyon kíváncsi leszek, hogy ő milyen valójában, vagy milyen személyiség valójában.
1: Igen, igen, meg az elképesztő a különböző státuszszimbólumoknak a paródiája is, meg nyilván a kritikája is, tehát fantasztikus. Nagyon sok rétege van egyébként a Juro Trashnek, és szerintem én nagyon bízom abban, hogy majd ezen a beszélgetésen még több embernek fog kedvet csinálni ehhez a könyvhöz és ezeknek a rétegeknek a felfejtéséhez Christian Kracht, mert abszolút megvan ebben a potenciál, és szerintem amennyire cinikusak tudnak lenni a magyar olvasók is, és azért nagyon sok olyan írónk van, akit pont azért szeretünk kortárs író, meg mondjuk nem teljesen kortárs, de mondjuk közelmúltbeli író, akit pont az ilyen nagyon szatirikus nagyon erősen társadalomkritikus stílusa miatt szeretünk, azoknak azért egy nagyon jó választás tud lenni Christian Kracht, tehát még azt is mondom, hogy akinek elvonási tünetei vannak, vagy még szeretné megnézni, hogy vagy pont tényleg az Ulbeket, azért is említettem, mert ugye neki egy védjegy gyakorlatilag ez a az írói stílus, és azért vannak ennek jó svájci művelői is, ahogy a Kracht is bizonyítja. Úgyhogy ő például itt lesz személyesen, és lehet dedikáltatni majd a Juro Trasht vele. És akkor maradjunk még szerintem ugyanígy a könyvfesztiválnál, és akkor picit a mostani őszi könyvklubos olvasmányinkra is rátérhetünk. Ugye Martina Hefter Jó reggelt, hogy vagy című regénye lesz majd az októberi közös könyvünk, tehát nem ezzel indítunk most, viszont a szerzője itt lesz októberben, vele is szombaton lehet majd találkozni személyesen, délután 3 órától fog vele Karafiát Orsi beszélgetni, és ugye az ő regénye, ez a Jó reggelt, hogy vagy, ez a német könyvdíjat nyerte el, azt hiszem, hogy 2024-ben, és ott a témája az iszonyatosan jó kiindulás, és szerintem nagyon sokan tudnak hozzá kapcsolódni.
2: Igen, abszolút egy fiatal főhőse van, vagy nem is tudom mennyire fiatal, de egy női főhőse.
1: Nem, középkorú, uh-huh. Mert hogy az öregedéssel neki uh-huh. nagyon erős problémái, és az önelfogadás, meg az, hogy, tehát, hogy uh-huh. a testünknek a változásai, ugye táncos nőről van szó, tehát még extrán érzékenyen érinti az, hogy öregszik.
2: És folyamatosan fenn van különböző társkereső oldalakon, és hát így nem a valóságot írja le magáról, hanem egy elképzelt ideálképet, és így próbál ott kapcsolódni. És egyszer csak sikerül is kapcsolódnia valamilyen nagyon fura nevű, Nick nevű
1: igen,
2: figurával.
1: Owen Wilson, 223 néven futó nigériai.
2: Benu, azt Benu. Hiszem, igen.
1: Igen, igen.
2: És hogy ez az érdekes, hogy ebből a beszélgetésből aztán elkezdődik valami olyan kapcsolat, ahol mégiscsak felfedik egymásnak a valóságot, és akkor innentől kezdenek majd bonyolódni az események. Szerintem ez a fajta kettőség, hogy mit akarunk mondani magunkról, és milyenek vagyunk valójában, vagy mit gondolunk a külvilág, és mi mit gondolunk magunkról, ez mindig egy borzasztóan izgalmas téma, pláne az online térben, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre.
1: Én is, ráadásul neki még amúgy van egy íróférje, tehát napközben az íróférjét ápolja, azt hiszem, hogy idősebb nála. Tehát, hogy van ez a fajta kettősség is, ugye a kapcsolat, van egy valós szerelmi kapcsolata, és nyilván vannak olyan vágyai, amiket nem tud megkapni ebben a kapcsolatában, vagy ami miatt ugye az online társkereső oldalakhoz fordul, és ugye ott egy teljesen más személyiséget tud megmutatni magából. És ugye ez egy ilyen nagyon erős játék meg lehetőség arra, hogy akkor tényleg én mit akarok sugározni magamról, mi az, ami számomra is egy vágyott én kép, amiben még ugye benne van az is, hogy ő, ahogy mondtam, az öregedéssel, meg a táncos karrierjének nyilván ehhez kapcsolódó leáldozó ívével, azzal nincs annyira kibékülve. Tehát nagyon-nagyon sok izgalmas kérdést vett fel ez a könyv, és kíváncsi leszek, hogy akkor az írónő miket fog majd erről mesélni. És ahogy mondtam, ez az októberi közös könyvünk lesz, úgyhogy ehhez mindenképpen tudtok majd csatlakozni is még. De akkor szerintem ugorjunk is vissza a szeptemberi könyvklub indító.
2: Bizony, nagyon egy olyan szerzőt választottunk közösen, akitől már olvastunk, nem is egy könyvet, és azt kell mondjuk, hogy egy óriási rajongó tábora van Magyarországon, ő nem más, mint Narina Apkárián, és a Manyunya című legelső könyvét fogjuk olvasni, tehát nagyon érdekes, hogy egy olyan könyvvel jött most elő a Tipotek kiadó, ami az írónőnek az legelső regénye volt, bár kérdés, hogy ez egy regénye vagy sem, erről majd fogunk beszélgetni nyilván sokat. Én elkezdtem, most körülbelül a harmadánál tartok. Egy nagyon érdekes önéletrajzi ihletésű könyvről van szó, ami inkább tűnik ilyen novella füzér szerűségnek, hiszen a gyerekkorról szól, egy nagyon fontos barátságról Manyunyával, tehát a címadó Manyunya az egy lányt takar, egy tínédzser lányt takar, és az írónő és az ő barátsága áll a középpontban, illetve a Mamó nevű személy, aki a Manyunyának a nagyanyja. És hát tulajdonképpen emlékképeket látunk a szovjet gyerekkorból, ugye 80-as évek lehet nagyjából az idősik, amit látunk, és ebből építkezik a könyv, legalábbis ott, ahol én tartok, még így ezek a kis emlékképek villannak föl. Van szó mindenről, szerelemről, balhékról, minden egyébről.
1: Igen, abszolút a szemelvények a szovjet gyerekkorból körülbelül ezt az alcímet adnám. Én is nagyjából ott tartok a regényben, ahol te, vagy hát ebben az ilyen novellás kötet szerintem inkább az, ami most így ezen a ponton még így a pontosabb. Ugye Berd az a hely, ami a igazán kedvencé tette Akbárjent az olvasók, magyar olvasók körében is. És én azt egy picit hiányolom, hogy ez most nem annyira hangsúlyos, vagy nem úgy jelenik meg, és ez egy sokkal-sokkal realistább könyve. És lehet, hogy sok olvasó az pont ezért fog jobban kapcsolódni hozzá, azok, akiket pedig már megvett magának a Berdi korábbi regényeivel, ugye az Égből hullott három alma és a Simon azok a legnépszerűbb könyvei. Azok meg szerintem örülni fognak, hogy a hasonló, egyrészt, hogy az írónőtől olvashatnak még más történeteket is, meg azért van egy olyan szintű ilyen derű ezekben a történetekben mindennel együtt, amire valószínűleg sok olvasó áhítozik.
2: Egy ilyen nagy életigenlés van benne.
1: Meg egy ilyen sok szempontból ez az ilyen nosztalgia faktor, az be fog kapcsolni szerintem sok olvasónál, amikor majd ezeket olvassa, hogy igen, jaj, ez nálunk is így volt, meg igen, mi is így nyaraltunk, meg lehet, hogy nálunk nem dácsa volt, hanem víkendház, de hogy azok a kalandok, mert ez elsősorban ugye két kislánynak az elképesztő ilyen vicces kalandjai, ami meg az összes ilyen hiánygazdaság, amit magával hoz, azok így mindegyben vannak, de ehhez nyilván, akik Kelet-Európában nőttek fel, azok mind és hasonló korúak, azok mind nagyon jól tudnak kapcsolódni.
2: És egyébként Apkáriánnal láttunk is beszélgetést tavaly a Margón, azt hiszem, hogy a Margón vendége volt, és itt tényleg egy bűbájos, nagyon kedves, nagyon alázatos alkotót ismerhettünk meg. Szerintem egy rendkívül jó beszélgetés volt vele, én csak azt sajnálom, hogy egy pici terembe került megrendezésre, és sokkal többen rekedtek ki. Viszont van egy jó hír, hogy talán majd nem a mostani alkalmon, de valamikor találkozhatunk.
1: Jövőre visszatér, igen. Igen, azt hallottuk a kiadótól, hogy Apkárián jövőre visszatér. Úgyhogy aki lemaradt, vagy aki szeretné még egyszer átélni ezt az élményt, annak jövőre remélhetőleg a nagy teremben már.
2: Igen, ez úgy lenne nagyon jó.
1: Erre lehetősége. És akkor szerintem folytassuk a novemberi közös olvasmányunkkal, mert ugye szeptemberi volt az Akbárján, októberben fogjuk Martina Hefternek a regényét olvasni. Novemberben egy olyan izlandi szerző, nek a könyvét fogjuk, a Vulkán árnyékában című könyvet Steinunn Sigurdardóttirtól olvasni, akinek a szerzője, Steinunn, itt lesz a Margón októberben. Én fogok egyébként beszélgetni vele majd október 15-én, és ő egy ilyen nagy asszony, akábbi az izlandi, kortárs izlandi irodalomnak, azt hiszem, hogy 50-ben született, és ennek a regényének, ami néhány éve jelent meg, és az izlandi könyvdíjat elnyerte. Egy rövid könyvről van szó, de ugye alapvetően az ilyen veszteség és gyász feldolgozás az a központi témája. Van egy nagyon konkrét fizikai veszteség is, mert a narrátor, ugye egy vulkán kitörés, az elpusztítja azt a házat, ahol ami a gyerekkorának nagyon fontos helyszíne volt. Van egy átvitt értelemben vett veszteség és gyászfeldolgozás is, ami pedig pont egy ilyen nyilván az ezekhez kapcsolódó ilyen érzelmi dolgoknak, meg a különböző családtagoknak, meg szerelemnek a feldolgozása. Nagyon kíváncsi vagyok rá. A könyvklub tagjai is szeretik azért a skandináv, meg az izlandi, az északi irodalmat. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre is.
2: Én is rettentően, ráadásul ez az írónőnek az első magyarul megjelenő könyve, és említetted, hogy Izlandon nagyon nagy népszerűségnek örvend, illetve nagyon sok nyelvre lefordították már a regényeit, viszont mi magyar olvasók most találkozunk vele először, tehát ez is szerintem egy izgalmas dolog, hogy nem egy pályakezdő izlandi íróval futunk össze, hanem egy olyan valakivel, aki mögött már életmű van. Nagyon izgalmas a téma szerintem. A vulkán árnyékában egyébként ez a könyvnek a címe, és nekem egyből a Sigrid Úrhagelin Björnsdóttirnak a Tüzek című regénye jutott eszembe, amit nagyon-nagyon szerettem, és akkor döbbentem rá, hogy nem is gondoltam, hogy ennyire érdekelnek a vulkánok, de már pedig de. Úgyhogy nagyon izgalmas, hogy tényleg a vulkánt és a gyászfeldolgozást így összehozza egy kötetben. Nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Amúgy ez egy tök jó, hogy behozott, hogy mi most találkozunk vele először, pedig ő egy nagyasszony már az izlandi irodalomban, mert kicsit ilyen a Kristen Thorup is, akinek a könyvét ugye tavaly olvastuk, és tavaly volt itt a Margom. Ő meg egy dán irodalmi nagyasszony gyakorlatilag, tehát ő is már ugye 70-es éveiben jár. Nagyon jó volt vele az a beszélgetés. Most nem jut eszembe a könyvének a címe.
2: Őrülten és halálosan.
1: Őrülten és halálosan, igen. Ami egy nagyon-nagyon izgalmas könyv. Dán nézőpontból mutatja be gyakorlatilag, meg az ilyen kívülállói nézőpontból mutatja be a teljes őrületet, amit Németországban lezajlott a II. Világháború során. Tehát igazából a náci nézőpont, egy ilyen náci világnak a kellős közepébe csöppensz. Tehát ugye általában a holokauszt aspektusából szoktuk leginkább regényeket olvasni. Tehát általában azt a nézőpontot állítják így a középpontba az írók. Ugye ebből a szempontból is tök izgalmas volt szerintem, hogyha valaki így pont ezt a náci nézőpontot szeretné valahogy így megérteni. Nem lehet, persze, de hogy egyébként milyen lehet abban az őrületben benne lenni, és pont ezt az elképesztő őrületet hihetetlen jól tudta Kristen Thorup szerintem a ilyen narratív szinten is kibontani.
2: Igen, és egyébként az a különlegessége ennek a könyvnek, vagy nekem az volt a legnagyobb élmény, amikor olvastam, most az élményt nyilván idézőjelbe kell tenni ilyen témánál, hogy egyrészt tényleg zseniális volt a nézőpont választása, és egy olyan közegbe láttunk bele, amiben nagyon ritkán, mert nem erről szólnak a regények, hanem vagy a háborúról, vagy a haláltáborokról, viszont itt...
1: Abszolút az áldozati igen. Nézőpontot szoktad
2: és
1: leginkább megismerni.
2: És itt a bűnösöket látjuk, de őket is a hátországban, és őket is a feleségeken keresztül, vagy az otthon lévőkön keresztül, tehát hiába van ott a katonatiszt férj, nem őt látjuk, hanem a feleségét látjuk, a cselédjét látjuk, a barátait látjuk, és ez a nő, ez a dán nő, aki oda kevered tulajdonképpen a náci Németország kellős közepébe, és ott vendégeskedik egy náci katonatiszt, egy befolyásos katonatiszt családjánál, úgyhogy ez a katonatiszt nincs ott effektíve, vagy nagyon rövid ideig van ott. Így feltárul előtte szépen lassan ennek az egész őrületnek amiben léte, és fokozatosan nyílik fel a szeme, vagy szembesül olyan dolgokkal, amiket vagy nem tudott, vagy nem akart észrevenni. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes nézőpontot hozott, és nagyon érdekes témákat hozott be, ami szintén nincs benne a történelemkönyvben, hogy mi történik a fogyatékosokkal, mi történik azokkal a kelet-európai
1: akik behoznak
2: rabszolgának és cseréd sorban tartanak, tehát nagyon, nagyon érdekes témák jönnek fel.
1: Szóval ez egy évvel ezelőtt szerintem a nyitókönyvünk volt talán szeptemberben.
2: Igen, és ez egy trilógia egyébként, ez volt az első kötet, és ha minden jól megy, akkor majd fog érkezni a további része. nem tudni, hogy most, vagy legalábbis én nem tudom, hogy a történet folytatódik, vagy csak vagy egy másik időségben leszünk, és ott valahogy a szereplőkhöz kapcsolódunk. Uh-huh. Ez kérdés, de én nagyon biztos, hogy nagyon szívesen olvasnék még tőle.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Orosz Anna podcastja a Rádió Cafén. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: Kicsit már ilyen hagyományba, vagy hagyományteremtő az, hogy két évvel ezelőtt Gunnar Gunnarssonnak a klasszikus karácsonyi története, az Advent volt a decemberi közös olvasmány a könyvklubunkban, és ez mintha egyébként a kiadónál is egy ilyen sorozatnyitó volt, nem? Hogy karácsonyra egy
2: Abszolút.
1: Ilyen karácsonyi klasszikust hoznak ki, ami nagyon-nagyon jó ötletnek bizonyult, mert nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól fogyó könyvről van szó. Ugye ez az a könyv, amit az izlandiak mindig karácsonykor elolvasnak, meg előszeretettel ajándékoznak egymásnak. Amúgy is ők egyébként előszeretettel ajándékoznak karácsonykor könyvet. Tavaly decemberben pedig maradtunk ugyanúgy az északi íróknál, és Zalma Lagerlöfnek a karácsonyi történeteit olvastuk, ami szintén nagyon jó választás volt, és egy kicsit más arcát is. Tehát aki mondjuk csak a Nils Holgerssont ismeri Zalma Lagerlöf kapcsán, ez én voltam. Neked nem, neked ennél sokkal tágabb a Zalma Lagerlöf képed, Tamara. Szóval nekem hihetetlen jó volt pont a karácsonyi történetekkel tágítani a Zalma Lagerlöfnek a munkásságát. De ugye te mást is olvastál tőle.
2: Igen, én olvastam a Halálkocsisát, ami szintén egy ilyen karácsonyi történet, mondhatjuk így, hiszen szilveszter éjszakáján játszódik, és itt kezdődnek a történetek, és nagyon jellemző Lagerlöfre, ami mondjuk a Nils Holgerssonban nem derül ki, hogy ő nagyon-nagyon vallásos volt, és igen, ez a fajta vallásosság, ez átüt a könyvein, ebben a karácsonyi vagy a Halálkocsisában is ez nagyon tetten érhető, hogy egyfajta példázatként is működik, és ezekben a karácsonyi történetekben is, mintha egy-egy példázatot olvasnánk. Úgyhogy szerintem nagyon jól rá lehet hangolódni vele az advent időszakára és a karácsony ünnepére.
1: És az idei közös decemberi olvasmányunk is egy ilyen karácsonyi ráhangolódás lesz majd. Érdekes, mondom, most már nem az északi szerzőknél maradunk, hanem egy angol klasszikust, Anthony Trollope-ot választottunk. Nagyon-nagyon szépen illusztrált volt. Már egyébként az Advent sem volt szerint, abban is voltak szerintem
2: illusztrációk. Gyönyörű volt, igen, igen.
1: De a Lagerlöf az szintén, és az is egy jó választás volt a kiadó részéről, mert hogy ezt az olvasók is. Én egyébként mindig csalálkozom azon, hogy a kiadók nem mernek bátrabban nyúlni felnőtt könyvek esetében is az illusztrációhoz, mert szerintem az minden olvasónak egy, főleg egy ilyen karácsonyi ajándéknak is kiváló.
2: Igen, sokat hozzá, de egyébként, tehát ugye gyönyörűek voltak a borítók is, szerintem a borító szavazás, ugye a Tipotek kiadó minden évben csinál egy borító szavazást az olvasók körében, és nem is tudom, hogy talán biztos, hogy helyezett lett. Nem emlékszem, hogy az első lette, de hogy a top 3-a benne
1: volt. Az biztos,
2: hogy
1: tavaly előtt a Fügefa nyert, a Tilai Tamásnak a borítója, ami gyönyörű volt. Tavaly azt nem emlékszem, lehet egyébként, hogy pont a top, biztos, hogy benne van, mert tényleg annyira szép, tehát tényleg nagyon-nagyon ízléses, nagyon nem gicses, pont az a nagyon passzol is Lagerlöfnek a világához, meg a történetének a világához, és szerintem abban a stílusban maradnak majd most a Trollope esetében is.
2: Igen, abszolút. Egyébként Karácsony Thompson Hallban a címe, és három novella fog szerepelni benne, tehát ez sem egy vaskos kötet lesz, hanem inkább egy rövidebb, de Karácsonyi a ráhangolódásra hozzá fog tenni, meg segíteni fog. Én úgy tudom, én nem ismerem Anthony Trollope-ot, ez lesz az első, amit olvasok.
1: De nem jártál angol szak.
2: Valószínűleg, csak azért, igen,
1: úgyhogy akkor én angol szakra jártam, én ismerem Anthony
2: Trollope-ot. Na, akkor mesélj róla, amit én csak annyit olvastam, hogy egy humoros szerző.
1: Dickens 2 egyébként, így akkor nagyon rövid definíció valamit, ő biztosan nagyon megsértődne ezen. Mert neki ez biztos egy ilyen fájó pont, hogy ő a Dickens 2, most azért ez nyilván nagyon leegyszerűsítve. Ő az angol vidéki életnek a krónikása, nem feltétlenül akkora merítésben, meg nyilván nem olyan stílusban, meg olyan komplexitással, mint ami azért a Dickens munkásságát jellemzi. Ugye ez egy nagyon nehéz szerintem az angol klasszikusokat egyébként bevezetni a magyar olvasók körében, hogyha nincs egy ilyen előzmény, vagy nincs egy ilyen aktuális divat hullám. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy majd Anthony Trollope megtalálja az olvasóit itthon is. Vannak rajta kívül még Thomas Hardy, meg William Makepeace Thackeray, ők, akik még ennek az időszaknak, tehát ez a viktoriánus Angliának a híres angol írói, ugye ők mind nagyjából egy időben, vagy hát úgy körülbelül egy időszakban éltek. Trollope is nagyon népszerű például az adaptációk szempontjából, tehát a BBC azért időről-időre elővesz egy-egy Trollope regényt is, ugye neki azért vannak ugyanilyen nagy regényei, mint amiket Dickens is írt. Thomas Hardynak is egyébként ugyanúgy azért van jó pár klasszikus regénye. Thackeraynél ugye a hiúságvására az, amit szerintem a leggyakrabban elővesznek, meg adaptálnak tőle. Tehát aki szereti ezeket a szerzőket, szeret erről az időszakról, meg az ilyen kisvárosi angol intrikákról, társadalmi külön. Jane Austen egyébként még ugyanígy nyilván bejön, csak azért Austen sokkal rövidebb regényeket írt, és nyilván ott nagyon hangsúlyosan női nézőpontból. Benne van ebben az is persze, hogy egyre kevésbé szeretünk klasszikusokat olvasni, mert hogy nehéz, meg vontatott, meg túl nagy a merítés, meg az a világ, amiket ők ábrázolnak, türelmetlenek. Azért a mai olvasó sok esetben türelmetlen már ezzel nagyon-nagyon részletes leírással szemben. Sokkal egyszerűbb megbarátkozni ezzel a világgal novellákon keresztül, és ugye a Karácsony Thompson Hallban az pont ezt ígéri.
2: Igen, egyébként akkor ez lehet, hogy egy nagyon jó felütés is, hogyha megismerik sokan, vagy elolvassák sokan, megszeretik, és akkor hát, ha olvashatunk visszamenőlegesen Trollope-ot, hiszen akkor lehet esély lesz arra, hogy a korábbi műveit is kihozzák.
1: Igen, ugye itt van George Eliot még, aki ugyanúgy a Middlemarch miatt ennek a korszaknak egy nagyon-nagyon fontos írónője, aki ugye férfi álnéven írta az egyik legfontosabb ebben az időszakban született regényt, a Middlemarchot. Vagy ott van még ugye női szerzőknél, ugye a Bronte nővérek, Elizabeth Gaskell is egy nagyon fontos írója, írónője ennek a korszaknak. Úgyhogy itt azért szerintem vannak még kicsit ilyen felfedezésre, vagy újra felfedezésre, mert azért nagyon sokan megjelentek a 60-as, 70-es években is, vagy akár korábban 100 évvel ezelőtt is, azért ők nagyon népszerű. Pont Gunnar Gunnarssonnak a kapcsán beszéltük annó, hogy ő egyébként 100 évvel ezelőtt megjelent magyarul.
2: Igen, a két világháború között több könyve is megjelent, tehát nem volt ismeretlen, tehát ma nekünk klasszikus, de akkor egy kortárs skandináv szerzőként volt jelen a piacon.
1: Na ugyanez igaz Trollope-ra is, meg Hardyra, meg az összes többi szerzőre, akit az előbb említettem, hogy őt abszolút kiadták magyarul sok-sok évvel ezelőtt. Biztosra veszem, hogy a szerb világirodalom, Szerb Antalnak a világirodalmi kötetében is van róla bejegyzés. Aztán persze egy kicsit így nem csak nálunk, hanem világszinten azért így kikoptak a divatból. Meglátjuk, hogy akkor most majd mennyire lehet őket egy kicsit így visszahozni, vagy hát Trollope-ot így mindenképpen. Aztán nem, én azért azt nem zárom ki. Nagyon sok szempontból őket azért jól tudna a Netflix is adaptálni, tehát azért, ha már valaki telítődött a Jane Austen adaptációkkal, meg a Dickens adaptációkkal, itt azért így nagyon sok olyan történet van, és azért a BBC is sok ilyen klasszikust viszonylag régen adaptált, tehát, hogy vannak ilyenkor mindig ilyen hullámok, és akkor újra ugye új nézőpontból az újabb, fiatalabb generációk számára is vonzóvá akarják tenni ezeket a szerzőket. Úgyhogy ő lesz majd, Anthony Trollope lesz majd a decemberi szerzőnk, és az ő Karácsony Thompson Hallban című könyve lesz a közös olvasmányunk. Ha már klasszikusokról beszéltem, ugye Anthony Trollope egy angol klasszikus szerző, azért vannak itt még kortárs klasszikusok is, akiket olvastunk, és az előző évadnak az egyik kedvenc közös olvasmánya, az egy baszk történet volt.
2: Igen, Bernardo Achegától az Obabakoak, aminek nagyon-nagyon különleges a címe, nagyon különleges a borítója, és szerintem senki nem tudta, hogy mire számítson ezzel a könyvvel kapcsolatosan, és egy nagyon varázslatos történet volt így írásról, identitásról, én nem tudom, mindenről, tehát mint az egész világ így bele lett volna sűrítve abba az egy könyvbe, vagy az egész baszk irodalom bele lett volna sűrítve abba az egy könyvbe, és szerintem mindenkiben mély nyomot hagyott, mindenki valami más oldalát emelte ki, hogy miért tetszett neki ez a könyv. Igazából nem is nagyon lehetne összefoglalni, hogy miről szól. Obabakoak, ez az Obaba nevű...
1: Iak, igen.
2: Igen, tehát az Obaba nevű falunak a lakó és történetei elevednek meg. Egy nagyon széles skálán, tehát időben is nagyon szélesen mozgunk, és csodálatos történetek voltak benne, az agyevő gyíktól kezdve a nem tudom én míg, tehát hogy voltak benne teljesen szürreális történetmorzsák. Én nagyon-nagyon szerettem, és nagyon különleges volt.
1: Nagyon posztmodern is sok ponton amúgy, és kicsit ilyen Matyoska Baba jelleggel építkező történetek vannak benne, hogy akkor egy novella, egy újabb novellát is egy jobb történetet rejt, ami szintén, ugye ez az inter- és metatextualitás az nagyon sok szinten jelentkezik ebben, nem csak nyomokban tartalmazza az Obabakoak. Úgyhogy ő egy ilyen élő klasszikusa, ugye nem csak a baszk, hanem ilyen szempontból nyilván a spanyolországi irodalomnak, és legnagyobb örömünkre ő itt lesz Magyarországon a Margón. Vele október 15-én lehet majd találkozni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy vele személyesen is nem egy fiatal, hanem egy elég idős szerzőről van szó, úgyhogy már csak ezért is tök jó, hogy még így életében van lehetőségünk megismerni, és hogy a fordítónak köszönhetően, nyilván Mesteri Ivonnak köszönhetően, meg eljutott ez a könyv a magyar olvasókhoz is.
2: Igen, egyébként pont amikor volt a kibeszélünk, Mesteri Ivon ott volt a könyvklub alkalmon, és mondta, hogy ő már vagy 20 éve házal ezzel a könyvvel, hogy de jó lenne kiadni, mekkora élmény volt neki, és tulajdonképpen több évtized után jutottunk el oda, hogy ezt olvashatjuk, hiszen azt az eredeti megjelenése talán 80-as évek.
1: Igen.
2: Szóval igen, nem igen. Egy friss könyv, egyáltalán nem egy friss könyv. Achegától lehet egyébként úgy magyarul olvasni, de nagyon pici kiadó adta ki korábban a könyveit, vagy egy könyvét biztosan. Eléggé nehéz beszerezni, szerintem nem is tört át annyira a falat, vagy kevés olvasóhoz jutott el, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy Achegának lesz egy fix, vagy egy stabil olvasó közönsége, és esetleg lesz arra alkalom, hogy más könyvét is megismerjük.
1: Bármennyire is fura, azért a spanyolországi irodalomban

0: éveken keresztül. Ahogy mondjuk az Irene Solán nagyon jól visszaadja azt a katalán táját, amiben él és alkot, úgy szerintem ez a baszk vidék is nagyon jó szépen megelevenedik a csaga történeteiben.
1: Ezen a ponton amúgy behoznám, bár földrajzilag nagyon távol vannak, de aki Agbáriánt szereti, az égből ölt három almát, vagy a Simont, na annak valószínűleg tetszeni fog az Obabakoak is, mert nagyon sok ponton hasonló az a világ, ami ezekben a novellákban megjelenik. Úgyhogy ő itt lesz október 15-én a Margón, és ugye ha már említettem egy izlandi írót, akkor megemlítenék még egyet, aki ugye nem volt a könyvklubunkban olvasmány, viszont nagyon-nagyon népszerű, és nagyon tetszett nekem a könyv, az Apám könyvtára című. Hát egy ilyen, inkább egy ilyen napló, vagy egy ilyen napló töredéknek mondanám, naplójegyzetek, amit Ragnar Helgi Olafsson írt, aki az apjának a halála után igazából a könyvtárát számolja fel, és ezt az érzést, ezt szerintem ehhez nagyon sokan tudunk kapcsolódni, hogy mit jelent egy könyvek között felnőtt embernek azzal szembesülni, hogy annyi könyv az nem fog már elférni az új otthonodban, neki ráadásul egy válás után is fel kell számolni a könyvteret, tehát igazából egy ilyen sok szempontból kell így átgondolnia, hogy milyen könyveket tart meg, visz magával, és közben meg búcsúzik el ezektől a könyvektől, meg lapoz bele teljesen véletlenszerűen ezekbe a könyvekbe, amik az apjának a könyvterában, akinek könyvkiadója volt, és egyébként neki is van egy könyvkiadója, tehát hogy így annyi témát hoz be, ami így a könyvek szeretetéhez, ennek az összes fájdalmával is jár, hogy egy nagyon-nagyon szép olvasmány, és ez a szerző itt lesz majd október 17-én a Margó Fesztiválon.
0: Szuper izgalmas, én is olvastam egyébként az Apám könyvtárát, és nekem is nagyon tetszett ez hogy hogyan tudnak a könyvek mesélni egy ember életéről, meg egy család életéről, úgyhogy egyébként csomó mindent megtudunk arról az adott könyvről is, amit levesz a polcról, és hogy nekünk ugye nem sok kapcsolódásunk van, mert ezért az izlandi könyveknek csak egy részét ismerjük, és itt olyan könyvek kerülnek elő a szágáktól kezdve.
1: Tök véletlenszerűen lapoz bele könyvekben, és ezek sokszor ilyen furandom jelennek meg a könyvnek a lapjain. Ez is szerintem nagyon izgalmas, ahogyan tényleg ez a véletlenszerűség, amikor ott állsz egy könyvespolc
0: előtt, és leveszel,
1: és hú, ezt nem láttam. Lehet, hogy soha. Lehet, hogy utoljára 5 éves koromban, vagy lehet, hogy múlt héten. Tehát, hogy nagyon változatos ebből a szempontból is az, hogy mennyire nehéz ezt így feldolgozni, hogy neked van egy kötődésed, és jelentenek neked valamit, a könyvtár maga jelent neked valamit, és hogy ez már nem azt jelenti a mai korban, mint amit régen. Úgyhogy ez is, és nagyon, tényleg nagyon-nagyon sok izgalmas téma jelenik meg még így pont. És persze ebben is ugyanúgy a gyászfeldolgozás, tényleg az elmúlás, a veszteségnek a feldolgozása az ugyanúgy fontos téma. Nagyon változatos az idei őszi.
0: Abszolút, igen.
1: Mert van benne angol klasszikus szerző, van benne kortárs német, van benne kortárs izlandi, és kortárs örmény szerző. Úgyhogy ha valaki ilyen, tényleg ahogy a nevében is ugye szerepel, világirodalmi válogatást szeretne, vagy egy ilyen világirodalmi könyvklubhoz szeretne csatlakozni, az itt most teljes mértékben teljesül.
0: Abszolút, szerdánként van egyébként a könyvklubban, szerda esténként az olvasókboltjában, az Új Lipótvárosban, Pannonia utcában. Ilyenkor 6 órakor bezár a bolt, és akkor miénk a tér, és nagyon hangulatos beszélgetések kerekednek minden alkalommal.
1: Igen, és pont néhány hete voltam egy beszélgetésen, meg ami nagyon-nagyon friss élmény, pont a Guardiannek a vasárnapi könyvszemléje, van egy Bookmarks nevű ilyen hírlevele, ami igazából egy válogatás az adott héten megjelent könyves Guardian cikkekből, és ők most pont az ilyen celeb könyvklubokkal foglalkoznak, hogy 30 évvel ezelőtt kezdte el Oprah Winfrey a könyvklubját, és hogy ez egy milyen hihetetlen reklámot és felrendülést hozott az íróknak. Ugye addig nekik egyáltalán nem volt ilyen mértékű ismertségre, vagy mondjuk egy olyan csatornába bekerülni, ami ilyen szintű azonnali ismertséget tud hozni egy-egy szerzőnek. És pont néhány hete beszélgettem erről egy műsorban. Tényleg mennyi sztárnak van most már könyvklubja, és amit például én nem is tudtam, hogy Natalie Portmannek is van könyvklubja. Tehát, hogy ugye Reese

0: Witherspoon, az, aki nagyon híres erről. Nyilván ez már egy egészen komoly gépezet, ami e mögött áll. Tehát ez most már jóval túlnőtt egy ilyen megszokott könyvklubnak a keretein. Ez már azért nagyon-nagyon másról is szól. Mondjuk Oprah és a Reese Witherspoon esetében mindenképpen. Obama fog most egy könyves podcastot indítani például a kedvenc szerzőiről. Ugye Dua Lipának van nagyon népszerű könyvklubja. Szerintem az Emma Watsonnak is volt el időben egy ilyen fix könyves ajánlása. Natalie Portmannek van könyvklubja, az Instagram oldalán meg lehet nézni ezeket a beszélgetéseket. Ugye itt most pont van egy ilyen aktuális ilyen botrány, az új regénye, Rachel Kasknak az új regénye, a Life of M, ami állítólag Natalie Portmanről szól, és pont ő beszélgetett a könyvklubjában Rachel Kaskkal, meg lehet nézni az Instagramon ezt a beszélgetést. Úgyhogy ez abszolút egy olyan dolog, ami segíti az ilyen hírességek számára is a közösségépítés, meg a közösségteremtés, itt teljesen más oldalukról mutatja meg őket. És hát én csak támogatni tudom. Tehát, hogy legyen minél több könyvklub, legyen minél több felület arra, hogy a könyveket tudjuk népszerűsíteni.
1: Így van, és egyébként legyen több személyes találkozás, mert nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni az, hogy másokkal megbeszéljük az olvasmány élményeinket.
0: Abszolút, abszolút, és pont ezért szeretjük mind a ketten ezt a könyvklubot, hogy tényleg ez egy olyan közösségi élmény, ami teljesen más arcát tudja megmutatni egy könyvnek, vagy egy szereplőnek, mint amit te képzelsz, vagy amilyen élményt jelent számodra a könyv. Azért alapvetően ez egy magányos tevékenység. Te vagy a szerzővel, meg a szereplőkkel, de amikor erről beszélgetünk többekkel, az, hogy kinek mit adott egy könyv, vagy hogy ők személyesen hogyan kapcsolódnak ahhoz a történethez, vagy azokhoz az eseményekhez, vagy problémákhoz, amikről az általunk olvasott közös könyvek szólnak. Ami nekem a legizgalmasabb mindig, hogy valakinek miért nem tetszik valami, ami nekem tetszik, vagy pont az ellenkezője, mert hihetetlenül sokat tudsz meg a másoknak a gondolkodás módjáról.
1: Igen, olyan, mintha az ember nem is magáról beszélne egy könyvklubon a könyv kapcsán, de közben még egy csomó mindent megtudunk a másikról.
0: Várunk titeket szeretettel a Tipotex Világirodalmi Könyvklubban, illetve a Könyvfesztiválon és a Margó Fesztiválon is, mert nagyon sok jó szerzővel tudtok majd személyesen is találkozni, ne hagyjátok ki ezeket az alkalmakat.
1: Így van, találkozunk ott.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Sziasztok, én Lauri vagyok, hallgassatok továbbra is a rádiót.
1: Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Elnézést,
3: nem mérsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul létszik.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
2: Rádió Café.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Viszem a régen, kiízott naci, viszem a kelet-német származási maci. Ez ennyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felhalmozott kapcsolatot.

csúnya, vissza pont esély. Viszem a legeslegesnek utolsó esélyt. Ki tudja lesz-e, úgy csúszni idő. Viszem a Dunaparton levetett a cipő. Mit bánom úgy?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Android.